0: szólított a fel akkor, bocsánat, márciusban, hogy távozzanak. Ugye ez a cég 2025-ben kezdte meg a működését, az alig egy éves próba üzeme során, hát én összeszámoltam, most erről a márciusi teszt nem is vettem észre, jelentős bírságokat kaptak, egy évvel ezelőtt szinte azonnal a próbagyártás után a környezetvédelmi hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a tesztüzemet, légszennyezés meghaladta a határértéket. Erre még lehetne azt mondani, hogy egyesed, de nem maradt ennyiben. Ugye októberben a hatóságok 1,5 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabtak ki a vállalatra, februárban a Greenpeace oldószereket, ipari eredetű vegyszereket talált az üzem melletti vízfolyásban, márciusban az ön által említett eset, és most júniusban ismerjük már, 1 milliós bírságot kaptak. Igen. Tehát ez rögtön 4 volt. Miért nem? Miért most lép?
1: Most telt be nálam a pohár, és most döntöttem úgy, hogy akkor ezt így ebben a formában nem lehet továbbvinni, folytatni, és felszólítottam a céget, hogy keressenek más gyártási helyszínt maguknak.
0: Ugye Gajdós László miniszter reagált mindenre, a térség képviselője Tárkányi Zsolt is, és a miniszterelnök Magyar Péter is, kolléganőm őt is idézte az imént, a kormány szóvő tájékoztatón. Ő azt mondta, hogy ön személyesen és politikailag is felelős azért, ami a városban zajlik. Ön volt az akkumulátorgyárak védőszentje, és önnek pontos tudomása volt a gyárak óriási szennyezéséről, a határérték túllépésekről. Mondjuk egyébként ezek nyilvánosak voltak, mert erről a sajtó is tudott, ezért most le kellene mondani a lemondásra szólított.
1: És szerintem, hogyha megnézzük a tényeket, akkor azt mindenképpen érdemes rögzíteni, hogy az rendkívül érdekes és különös, hogy mondjuk a miniszterelnök, illetve a környezetvédelemért és a környezetvédelmi hatóságok működéséért felelős miniszter egy környezetvédelmi probléma esetében polgármesterre mutogat, mint felelős. Azt gondolom, hogy nekik inkább saját rendszerükben kellene vizsgálni a felelősséget, meg a kérdést, hiszen az engedélyeket, a környezethasználati engedélyt, az iparbiztonsági engedélyt mind-mind olyan szervek adták ki, amelyek a kormány felügyelete alatt állnak, kormányhivatal részeiként
0: nem a mostani kormány felügyelete alatt, hanem az előző kormány miért nem tett semmit azért, hogy ez ne történhessen meg, vagy mondjuk, hogy a Göti akúgyár éveken át érvénytelen környezethasználati engedély nélkül működött. Tudom, a Göd az nem önre tartozik, de hát most erre hát a kormányra,
1: az
0: ezen a kormányon kéri számon.
1: Nem az én tehát a Göd meg végképp nem. A debreceni üzemek azok megfelelő környezethasználati engedéllyel működtek, illetve működnek. Az, hogy a szabályok mit írnak elő, és nyilvánvalóan a hatóságoknak mit kell alkalmaznia, az a parlament és a kormány hatáskörébe tartozik. Itt megint az a kérdés, hogy felelősség tekintetében kire mutogatnak azok, akik a döntéseket hozzák a szabályok kialakítása tekintetében. Április 12-e óta a Tisza kormánynak abszolút felhatalmazása van arra, hogy akár tetszése szerint alakítsa a szabályokat. Én még egyetlen egy jogszabályt nem láttam, ami ebben a tekintetben szigorítást tartalmazott volna, ráadásul.
0: De most ön szerint az új kormánynak kellene, vagy az új kormányon kéri számon a szabályokat? Egyébként a Magyar Péter bejelentette, hogy felülvizsgálják és dolgoznak egy új szabályrendszer kialakításán.
1: Ha jól emlékszem, egy június 30-ai határidő volt a kampány ígéretek között, hogy az akkumulátoripar felügyeletét egy szigorúbb rendszerben fogják meghatározni. Én csak erre bátorkodtam utalni.
0: Nem azért nem szólította fel korábban a céget arra, hogy menjenek, mert nem akart ellentmondani a kormányzó pártnak, a Fidesznek? Ön is fideszes polgármester, nem akart a kampányban egyszerűen vitába szállni?
1: Nem, ennek egyáltalán nincs ehhez köze. Én elsősorban a debreceniek biztonságáért felelek. Nyilvánvaló, hogy ezeknek a cégeknek szabályosan kell működniük, és ahogy ön is utalt erre, a Szentkorp esetében alig léptünk túl a próbaüzem időszakán. A többi akkumulátoripari cég, és itt hadd utaljak vissza a miniszterelnök gyanúsítgatására, ami szerint itt akár én vagy bárki más komoly információkkal rendelkezett volna itt a szennyezésekkel kapcsolatban. A Szemkorp az akkumulátoripari cégek közül az első, amelyik Debrecenbe érkezett, és amelyik működési engedélyt kapott a hivataloktól. Az akkumulátorgyárak közül a CETL-nek csak a modulgyára működik, az egy összeszerelő üzem. A BMW mellett épülő EV Powernek építés alatt van az üzeme, tehát nem is működik a gyár, tehát élesen sántít ez az állítás, hogy itt bárki bármilyen információkkal rendelkezett volna, amelyet elhallgatott. Ráadásul ugye itt a hatóságok azok, amelyek képesek eljárást folytatni, vizsgálatokat végezni a kormányhivatal égisze alatt, tehát ha valaki rendelkezik információval, az a kormányhivatal és a felettes szervek. Tehát ebben a tekintetben nem utogasson se a miniszterelnök, se a környezetvédelmi miniszter másra.
0: De amiket én felsoroltam eseteket, ezeket lehetett tudni. Tehát mindez, amiről eddig kérdeztem, tiltakozások, problémák, hát itt rengeteg tiltakozás volt emiatt, az akugyár miatt is. A bírságok nem indították el a vészjelzéseket önnél? Ön a választások előtt két héttel úgy fogalmazott, hogy hisztéria kelt, és van, felcsatlakoztak erre a témára nagyon sokan politikailag, a hatósági tevékenység leértékelése zajlik az elmúlt években, és micsoda a felelősség azt a látszatot kelteni, hogy majd az új kormány bezárja ezeket az üzemeket. Azt mondta, hogy ez egész egy hisztéria kelt, és erre most kiderül, hogy ön is azt mondja, hogy akkor be kellene zárni ezt az egész gyárat.
1: Most az egész akkumulátor ugye az egy teljesen átpolitizált, és meggyőződésem szerint ma is fenntartom azt az álláspontomat, hogy nem a tárgyilagosságnak megfelelően helyén van, nincs helyén kezelve ez a dolog. De azért mégiscsak hadd mondjam el azt önnek, hogy én voltam az, aki kezdeményeztem a június 15-ei szemporpos hirdetmény után azt, hogy a környezetvédelmi hatóság állítsa le a gyártást, vonja vissza a környezethasználati engedélyt, legalább vizsgálja meg ezt a kérdést, és tettem feljelentést ebben az ügyben.
0: Na, akkor mégiscsak léphetett, mert az előbb azt mondtam, hogy nem léphet.
1: Hanem én cselekedtem ebben az ügyben, tehát azt gondolom, hogy azt tettem, ami ebben a helyzetben nekem kötelességem.
0: Most például felszólítja a céget, hogy azt a 13 milliárd forintot fizessék vissza, amit állami támogatásként kaptak?
1: Én arra szólítottam föl a céget, ahogy ezt a tegnapi nap folyamán is elmondtam, hogy a gyártási tevékenységüket vigyék el Debrecenből, mert nem látom a garanciáját annak, hogy ez a cég a jövőben a szabályokat maximálisan betartva tudjon működni. Az, hogy ez a cég a jövőben működhet-e vagy sem, azt szintén a környezetvédelmi hatóság, a kormányhivatal fogja eldönteni. Az kormányhivatal felelőssége lesz ebben a kérdésben döntést hozni, és az, hogy vissza kell-e fizetni valamit a Szemkortnak, vagy sem, ez szintén ennek a döntésnek lesz a függvénye.
0: Ugye lemondásra is felszólították, de a lemondani nem mond le, gondolom, mert akkor azt már mondta volna, vagy megtette volna. Gajdos László azt is mondja, hogy minimum akkor egy bocsánatkérést vár el öntől, hogy ide engedte ezt a gyárat. Bocsánatot kére.
1: Magyarországon én jogász vagyok. Magyarországon jogszabályok határozzák meg azt, hogy egy gyár milyen feltételek mellett működhet. Ennek a gyárnak a működéséhez szükséges jogszabályi feltételek egyértelműek voltak. Számos gyár települt az elmúlt időszakban Debrecenbe. Büszke vagyok arra a gazdasági teljesítményre és növekedésre és fejlődésre, amelyet Debrecen produkált az elmúlt években. Ezek mindegyike gyakorlatilag olyan üzem, amely jelenthet a környezet használat szempontjából kihívást a környezetére. A Szemkorp nem tartotta be a szabályokat, de létrejöhetett, hiszen engedélyt kapott nem tőlem, nem az önkormányzattól, hanem a kormányhivataltól, a kormány által felügyelt szervtől. A kormányhivatal engedélyt adott ennek az üzemnek a működésére. Ugyan mondja meg nekem valaki, hogy miért kell bocsánatot kérnem ebben az ügyben, hiszen az engedélyt nem én adtam ki.
0: Az engedélyt nem de dönthetett volna úgy az ön elmondása szerint is, hogy nem megy oda ez a gyár, és nem engedélyezi.
1: Én nem engedélyeztem semmit ebben az ügyben, már ne haragudjon. Tehát az, hogy az engedélyt kiadja ki, legalább azzal tisztában kellene lenni.
0: Tárkányi Zsolt idéz egy 2023-as interjújából, ahol a következőket mondta. Valószínűleg egy városvezető életében vannak olyan döntések, amikor a város jövőbeni fejlődési stratégiáját szem előtt tartva nem egy aktuális hangulatnak megfelelően kell döntést hozni. Nyilván ez egy városvezető számára nem könnyű döntés. Tehát akkor azért kérdeztem, hogy akkor dönthetett volna másképp, miért döntött akkor?
1: Természetesen a kormánnyal együttműködve úgy ítéltük meg, hogy a debreceni gazdaság fejlődése szempontjából ezekre az üzemekre az országnak, a nemzetgazdaságnak szüksége van. Akkor visszamehetünk egészen a BMW érkezéséig. A BMW bejelentette 2018-ban, hogy elektromos járműveket kíván gyártani Debrecenben. Az elektromos járműveknek az egyik legfontosabb alkotó eleme ugye az akkumulátor. Az egyik beszállítója a BMW-nek akkumulátorgyártással foglalkozik. Ha akkor akár a kormány, akár én kijelentem azt, hogy akkumulátorgyártás nem lehet Debrecenben, akkor ma a BMW nem ad több mint 4000 embernek munkát ebben a városban, és nem járul hozzá a város fejlődéséhez. Tehát a kérdés az rendkívül komplex. Rendkívül
0: csak aztán jött a CTL, meg ez a cég, tehát hogy túl sok volt ez az ott lakóknak. Tehát a CTL például maradhat ön szerint? Őket nem szólítja fel távozásra?
1: Abban az esetben, hogyha a CTL, mint akkumulátorgyár betartja a szabályokat, abban az esetben maradhat. Ezt mondtam mindig, és a Szemkorp esetében is ez volt az álláspontom. A Szemkorpot nem azért kértem meg a távozásra, mert nekem úgy tetszett, hanem azért, mert sorozatosan követett el olyan szabálysértéseket, szabályszegéseket, amelyek azt a bizalmat, ami minden olyan befektetőnek, aki megérkezik egy városba, hozzájárul a város gazdaságának a fejlődéséhez, munkahelyeket teremt, kijár, ezt a bizalmat a Szemkorp elvesztette.
0: Akkor hány ilyen esetnek kell lenni ahhoz, hogy elveszítse a bizalmat? Most a Szemkorp esetében itt felsoroltunk az ön által említettel együtt 4-et vagy 5-öt. A Sziető március közepén a kormányhivatalot indított egy vizsgálatot. Szabálytalanul szabad ég alatt működési engedély nélküli csarnokokban tároltak veszélyes vegyületeket tartalmazó hordókat. Júniusban egy alvállalkozói mulasztás és egy dugulás miatt folyadék a szennyvíz és csapadékvíz elvezetőbe ment. Mindenki emlékszik szerintem arra az élénkződ folyadékra, ami bugyogott, és azt mondta a cég, hogy az ételfesték. Aztán kiderült, hogy ezt a magzatkárosító oldószert is megtalálták benne. Szóval akkor hány ilyen eset?
1: Hadd tegyem már ezt a kérdést helyre, mert ugye ebben van egy nagyon-nagyon érdekes és fontos csúsztatás, ugyanis az zöld színű anyag az összes rendelkezésre álló dokumentáció szerint, amit a tartályban a nyomáspróba miatt töltöttek föl, az valóban színezett víz volt. Ami mintát vettek később, és ami aztán a sajtóban megjelenítésre került a vizsgálat eredménye, azt nem a tartályban lévő vízből, hanem a szennyvíz csatornából vették, tehát a szennyvíz csatornában már olyan anyagokkal keveredhetett, amelyek a szennyvíz jellemzőket mutatnak. Tehát itt azért...
0: Most itt van előttem a kormányhivatalnak a közleménye. A Sziető a szennyezést megszüntette, a fenti jogsértések miatt mindkét hatóság ki fogja szagni a jogszabályok szerinti bírságokat is. Megszegték? Mert akkor nyilván a kormányhivatal nem döntött volna így.
1: Kérdésére hadd válaszoljak egyértelműen. Abban az esetben, hogyha olyan súlyú környezetszennyezés veszélye áll fönn, amely valóban veszélyezteti a környék biztonságát, Debrecen biztonságát, akkor a Szietél esetében is hasonló döntést hoznék, mint a Szemkorp esetében.
0: De akkor jelenleg ilyet nem lát most még?
1: Jelen pillanatban ilyet még nem.
0: Polgármester, hogyha nem megy a cég, most türelmet kért, a cég is kiadott tegnap este egy közleményt, akkor mit tudnak tenni, vagy mi a következő lépése?
1: Hogy nem értettem tisztán a kérdést.
0: Ha nem fejezi be a cég a működését, amire ön most felszólította, ugye tegnap este kiadtak egy közleményt, mármint a Szemkorp, és azt mondják, hogy türelmet kérnek, és egyébként majd orvosolják a problémákat. Szóval akkor mit tud tenni, mint polgármester, mi a következő lépése?
1: Ezt említettem az előbb. Tehát ebben a kérdésben, hogy ennek a üzemnek van-e további működési lehetősége Debrecenben, azt a kormányhivatal környezetvédelmi hatóságának kell majd megítélnie, eldöntenie. Én a javaslatomat fogalmaztam meg a cég irányába, hogy tegyék meg azt, hogy elviszik a gyártási tevékenységet innen. Egyébként a tárgyalás alatt többször kérték, hogy ne fogalmazzak így, és ne hozzam ezt így ebben a formában nyilvánosságra, de ezt a kérdésüket nem tudtam akceptálni. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nincsenek meg, nem látom a cég vezetői részéről azt az elkötelezettséget, amellyel garantált lenne ennek a cégnek a szabályszerű működése a jövőben, de ennek a végső megítélése az kétségtelen a kormányhivatal környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozik.
0: Polgármester úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elkezdődött a Kekvának nevezett alapítványok felszámolása, átalakítása. Hát most először átalakítás a legtöbb esetben, de igazából a felszámolás is megindult. És új gazdáik vannak, ugye a miniszterek, különböző területek, különböző miniszterei kapták meg ezeknek a felügyeletét, vezetését erre az átmeneti időszakra. Ügyvédet hívtunk, aki átlátja ezeknek a működését. Varga Tamás, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval itt szerintem az nagyon sokaknak nem feltétlenül világos, hogy ezek az alapítványok, ezek milyen célból jöttek létre. Ugye vannak olyanok, amelyek az egyetemeket voltak hivatottak átalakítani. Erről rengeteg szó esett, mert hogy ez nemzetközi típusú botránnyá is vált. De van egy csomó olyan alapítvány, ami a szemünk előtt formálódott, de nem volt világos, hogy mondjuk Áder János Kékbolygó alapítványa az mitől nem jó, vagy mitől lehetne mégis jó.
2: Szerintem ott kezdődik a probléma, hogy ez senki számára nem világos. Talán csak az alapítók számára, a néhány politikus, aki annak idején ezt létrehozta, mert hogy a működésük az rejtett volt, tehát abszolút nem volt transzparens semmi, se a Batthyánynak, se a Kékbolygó alapítványnak, se a többi, mondjuk a mezőegyesi Ménes birtok alapítványnak a működése.
1: Pedig arról mennyit beszéltünk Lázár János kapcsán?
2: Rengeteget, és mekkora vagyonhoz jutott. De nem tudjuk a működését, csak feltételezzük. Nem igazán informatívak a honlapjaik, ezeknek az alapítványok, a beszámolóik, azok vagy elérhetetlenek, vagy nem mondanak semmit. Viszont készpénz 10 milliárdokat égettek el. Tehát a Batthyány volt a legnagyobb pénzkifűzető helye a különböző fideszes rendezvényeknek, konferenciáknak, szervezetek támogatója volt. A Kékbolygó Alapítvány, ha jól emlékszem, az eredeti cél talán valami vízgazdálkodással kapcsolatos volt. Ehhez képest
1: nem... Meg környezetvédelem.
2: Környezetvédelem, ehhez képest nem tudom hány milliárd folyt be, de hogy mit történt ezzel a pénzzel, néhány sajtóhíren kívül nem tudjuk.
1: Volt egy-két olyan alapítvány, amelyik azért ennél többet mutatott magából. Ugye ott van az MCC, meg mondjuk ott van a MOL Új Európa alapítvány, amelyik nagyon komoly támogatási rendszert működtetett. Az MCC oktatási lábbal jelent meg az oktatási piacon több ezer fiatalt tanítottak. Szóval volt, ami látszott.
2: Igen.
1: A lényeg látszott ilyenkor, vagy pont a lényeget rejtette el egy-egy ilyen tevékenység?
2: Én inkább az utóbbira gondolnék, tehát lényeget rejtettem, MCC-nél maradva, MCC-t ugye a Janicsár képzőnek is hívták, tehát a Fidesz bevallottan egy új fideszes generációt akart kinevelni, egy értelmiségi generációt akart kinevelni, ez nagyon szép nemes feladat, ha a saját pártpénzből teszik, de ezt az ország pénzéből, az egy másik dolog szerintem. Ráadásul az MCC, nem is tudom, majdnem 500 milliárd forintból gazdálkodott. Ezt a pénzt megint csak átláthatatlan költött el, meggyőződésem, hogy hihetetlen felelőtlen módon, ugye volt brüsszeli ága az MCC-nek, fogalmuk nincsen a közpénz, 10 milliárdok, 100 milliárdok, hogyan mentek el, milyen célra mentek el.
1: Ezeket most átlátjuk majd utólag?
2: Én nagyon bízom benne, bár a szoros a menetrend, mert ilyen 3 napokat ad magának a jogszabály alapján a kormány, illetve a felügyelő miniszter, meg 2 heteket, hogy átlássa a tevékenységet, nem tudom, hogyan fog ez összejönni, de ugye lesz egy elszámoló biztos kijelölve, elvileg már ki is van jelölve, akik mindegy egyes alapítványt át fognak venni, és egy komplett pénzügyi jogi átvilágítást fognak végezni, de olyan szoros határidővel, ami meglepetés lenne számomra, hogyha ez összejönne.
1: Ráadásul például maradjunk az MCC-nél, mondott elég, az egy bonyolult jogi helyzet, mert az MCC magánalapítvány, amelybe belekerült az állam, és így aztán az elszámolás is nagyon bonyolult lesz.
2: Hát bonyolult lesz, de mégsem. Ugye az van, hogy a kuratóriumoknak most 15 napon belül le kell tenniük július 14-ig, tulajdonképpen egy záró mérlegszerűséget, amiben tételesen ki kell mutatni az állam által kapott vagyont, abból mi van meg, ami nincs meg, annak mi lett a helyén, és az állam által kapott vagyonnak a hozamával mi lett, és a hozammal is el kell számolni.
1: És ez az elvárás elvárható, hogy az állam által kapott vagyon meg legyen valamilyen formában?
2: Hát,
1: tehát, hogy azt nem lehet mondani, hogy jó, de feléltük.
2: Jó, ugye vannak a MOL részvények, Richter részvény, Rába részvény, ezek biztos, hogy megvannak. Van ingatlan vagyon, ez is megvan, bár azért hallottam érdekes tranzakciókat az elmúlt évekből, de majd ezek kiderülnek, hogy milyen ingatlan tranzakciók voltak, amikor mondjuk bejött X értéken egy állami vagyonként egy ingatlan, és mondjuk annak a töredék árán tovább ment az alapítványból, mert azt hittek kuratóriumi az ő vagyona. És annyira adja, mennyi akarja. Tehát ezeket most nem elfogja az elszámolási biztosok, ezeket szépen föl fogják deríteni, és ki fogják vizsgálni, mert ha megnézzük, a törvényben van egy darab passzus, ami nagyon érdekes, hogy az elszámolási biztos kapott egy törvényi jogosítványt arra, hogy nyilvánosságra hozza az általa tapasztaltakat, tehát a jelentését nyilvánosságra hozza. Tehát nem azt mondja a kormány, hogy majd én kormányként fogom ezt nyilvánosságra hozni, mit tapasztalom az MCC-nél, a Kékbolygónál, a MOL-nál, hanem az elszámolási biztosokra bízza, illetve a kuratóriumnak meg lesz egy olyan kötelezettsége, hogy minden kuratóriumi tagnak egyesével kell aláírnia a teljesség nyilatkozatot, hogy teljes volt az adatszolgáltatás az elszámolási biztos felé, és az a vagyon leltár, amit leadtak, az teljes. Azért ez egy óriási felelősség, mert eddig a kuratóriumi elnököt terhelte volna egy ilyen, most minden kuratóriumi tag alá fognak egy ilyen papírt iratni.
1: Ráadásul hát nekik át kéne látniuk, hogy miük van.
2: Igen,
1: de honnan látnák?
2: Pontosan, és kíváncsi leszek, hogy a kuratórium tagok közül ki hogyan van tisztában a működéssel. Mert visszatérve az ön által említett MOL alapítványra, ugye azt éppen most épp áll egy több milliárdos költségvetési csalásbotrány, hogy elvileg kellett volna bizonyos áfákat elszámolni a különböző művészek támogatásával kapcsolatban. Ez egy jogi kérdés, de nyilván nem mindegy, hogy fog végződni ez a büntető eljárás.
1: Ez a történet viszont nem a művészekről szól, legalább ezt tegyük hozzá. Nem. Ez nem olyan, mint az NK a pénzek, hogy ki hogy kapta. Tehát ez egy másik történet. Másképp is működött. Egyetemek. Ugye ott van egy évlov, jövőre kell ennek véget érni ennek a történetnek, de már most úgy, hogy már most igazából egyrészt nagyon sokan elkezdtek lemondani érdekes módon a vezető pozíciójukról, másrészt pedig hát ott is megvannak azok, akiknek át kell világítaniuk az egyetemek működését.
2: Ugye az egyetemek kapott egy év laufot, minden egyetemet fenntartó alapítvány. Itt nagyon érdekesek a lemondások, mert ezek még a régi KEKVA törvény hatája alá lettek időzítve, mondjuk a Csányi Sándor vagy a Hernádi Zsolt féle lemondás. Ez azt jelenti, hogy még a régi KEKVA törvény alapján még aznap meglettek az új kuratóriumtiak helyettük, de igazából ők úgy mentek el, hogy bennmaradtak az alapítványba. Ha megnézzük a Gödöllői Egyetemet fenntartó alapítványt, ez klasszikusan Csányi alapítvány volt, Csányi érdekkörében volt, maradt ugyanúgy. Hiszen ugye az az Éder Tamás, a kuratórium elnöke, aki ezer szállal kötődik a Csányi Sándorhoz, a különböző Pixeged-től kezdve, Dalman, ZRT-ig mindenhol igazgatósági tag, akkor az a Pókos Gergely leválasz a különbe, aki OTP alkalmazott, az FB-be OTP alkalmazott a különnek, a vagyon ellenőre OTP alkalmazott. Nem lehet azt mondani, hogy Csányi Sándor kivonult volna. Én szerintem a Gödöllőből csak papíron lemondott. Nyilván megelőzte azt, hogy ami szerint, én úgy gondolom, a törvény alapján egyébként az összes kuratóriumi megbízás megszűnt, mert az új KEKVA törvény azt mondja, hogy nem lehet kuratóriumi tag, illetve FB tag, aki régi KEKVA törvény hatája alatt lett kuratóriumi tag vagy FB tag.
1: Mert ez mondjuk világos beszéd.
2: Abszolút.
1: Akkor július 1-től ők nem kuratóriumi tagok.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy a fővárosi törvényszéknek most egy dolga van, az összes egyetemet fenntartó KEKVA alapítványt föl kell hívnia, hiszen az alapítójogok most visszakerültek a magyar államhoz, tehát föl kell hívni az alapítót, hogy sürgősen jön új kuratóriumi tagokat, hiszen a törvény kizárja a jelenlegi tagokat, hogy lehessenek továbbra is júni 29-től kuratóriumi tagok. Ezt előzte meg szerintem a Csányi Hernádi világi Oscar lemondás. Nyilván elegánsabb, vagy számukra, hogy is mondjam, méltóság teljesen visszamúlás, ha jobb maguk mondanak le.
1: Az egyetemnek delegált pénzek, eszközök, épületek, ingatlan vagyon, azok értelemszerűen kerülnek vissza az államhoz, vagy mondhatja azt az egyetem, hogy na, de hát ebben dolgozom, tehát nem véletlenül adták ide.
2: Ugye az egyetem az egésznek az elszenvedő alanya. Az egyetem most fenntartó visszaváltás fog történni, hiszen az egyetem fenntartó jogait betették az alapítványokba, most az alapítványok, majd vissza, alapítványok, ha meg lesznek szüntetve a jövő augusztusra, akkor visszakül a fenntartó jog a magyar államhoz. Az ingatlan vagyon szerintem megvan. A készpénz vagyon, illetve az egyéb érdekeltségek, amiket, vagy vagyoni elemek, amiket kaptak az alapítvány, például MOL részvény, Rába részvény, Richter részvény, azok is nyilván megvannak. A hozamokkal kell majd elszámolni az egyes alapítványokkal.
1: És a szerzett vagyon, azzal mi a helyzet? Nézzük például az MCC-t, mennyi ingatlan vagyon szerzett? Így, úgy, amúgy mindegy, hogy kapta vagy vette, de van.
2: Ezt kell lekövetni, ezt mondja a jogszabály, hogy el kell számolnia például az MCC-nek az állam által jutatott ingatlan vagyonnal, vagy az ingatlan vagyonból, mondjuk annak az eladásából keletkezett bevétellel, ha az egy újabb ingatlan lett, akkor az jön vissza az államnak, ha abból készpénzet, akkor az jön vissza az államnak, ha a készpénzt elköltötték, akkor készpénzet.
1: Mi lesz a Librivel? Az MCC ugye egy eléggé kiterjedt történetet, úgy látszik, hogy ebben beleragadunk egy picikét, de mégis hát szerintem ez egy állatorvosi ló ebből a szempontból. A Libri a legnagyobb magyarországi könyvforgalmazó. Mi lesz vele?
2: Jó kérdés, mert hogy milyen pénzből lett az meg. Ugye az MCC-ben beszéltünk egy 5 perc ezelőtt arról, hogy abban van magánpénz is. Nem sok, de azért van. Ugye azt is majd le kell követni az elszámolási biztosnak, hogy például a Libinek a vételárát, az pontosan milyen vagyonrészből fedezték. Nyilván, ha állami vagyonrészből, akkor az államhoz fog visszakerülni.
1: Ha meg nem, vagy ha vegyes?
2: Ha meg vegyes, akkor majd a megfelelő arányokban.
1: Azért ez kaland lesz.
2: Azért mondom, hogy nagyon szorosak a határidők, nem tudom, hogy mennyire fogja tudni az elszámolási biztos tartani határidőket, hiszen neki legkésőbb október 31-ig le kell zárni a sztorit.
1: Varga Tamás, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm én is.

92.9 az alternatív zenék specialistája.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Krízistől tart a mezőgazdaság a vendégmunkás stop miatt. A szakma képviselői attól tartanak, hogy nem tudják majd pótolni az ázsiai munkavállalókat, ami előbb-utóbb a termelés visszaeséséhez vezethet. A minisztérium egyeztetést kezdeményezett az agrárium képviselőivel. Koncz Mátét kérdezzük.
2: A mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségének elnökét. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye múlt héten egyeztettek is már a minisztériumban, majd mindjárt elmondja azt is, hogy miért úgy fogalmazott a 24.hu-nak, hogy nem látjuk pontosan, hogy a kormány mit szeretne. Így nehéz megmondani, hogy van-e probléma, vagy nincs, és ha van, akkor milyen mértékű. Miért nehéz megmondani? Tehát van, aki leszedje a termést, vagy nincs?
3: Onnan indulunk, hogy nincs. Onnan indulunk, hogy az ágazat, és nem csak a mezőgazdaság, de ez igaz az élelmiszeriparra is, és a hazai gazdaság több ágazatára van egy sor betöltetlen munkahely, ahova szemlátomást a magyar munkaerő nem tud, nem akar megfelelő minőségű munkával beállni, így ez szükséges. Nem volt egészen egyértelmű az a kijelentés sem, hogy a vendégmunkások akkor innentől nem, aminek kapcsán elindult ez az egész vita, egyeztetés, találgatás.
2: Hogy akkor mi nem volt egyértelmű? Ugye a bejelentés szerint három országból, Örményországból, Georgiából, Fülöp-szigetekről nem jöhetnek.
3: Többféle módon, többféle jogi úton alkalmazhat harmadik országbeli munkavállalókat egy vállalkozás. Alkalmazhat tartózkodásért, munkahely, munkalétesítés célú tartózkodási engedéllyel. Vendégmunkásként szokták emlegetni azt, aki nem létesít munkaviszonyt, kvázi munkaerőkölcsönzés címén van jelen, és létezik egy harmadik speciális eset is, ami különleges képességű, különleges tudás egyedi esetekre ad lehetőséget. Na most az, hogy a vendégmunkás általánosságban ezek közül mit jelent, az nem egyértelmű.
2: Akkor most hogy jöhetnek? Mert itt nyilván a nagyrészt nereskötődési munkaerőkölcsönzők hozták ezeket a kormány szerint, ugye ezeket a vendégmunkásokat, és ezt akarták kiküszöbölni.
3: De nem ez hangzott el?
2: Ezt csak én mondtam, tehát nem biztos, én ezt kérdezem, hogy azt akarták kiküszöbölni, vagy most azok közül, módok közül, amiket felsoroltak, akkor most hogy jöhetnek?
3: Nem tudhatjuk, ugyanis azon nagyon általános kijelentések alapján érthető úgy is, hogy igen, a politikai kötődéssel rendelkező munkaerőkölcsönzőket szeretnék kivenni a rendszerből, érthető úgy is, hogy úgy unblock a külföldről érkező munkavállalókkal van probléma, és van egy ilyen interpretáció is, hogy a munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel továbbra is jöhetnek, az összes többi egyenlőre felülvizsgálat alatt van.
2: Ami de probléma, most jönnek, vagy az, nem jönnek, mert ez a rendelet él?
3: Az imént említett múlt heti egyeztetésen az hangzott el, hogy munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel, tehát azokban az esetekben, amikor a fogadó vállalkozásnak az állományába kerül, úgy továbbra is jöhet. Reméljük, hogy mindenki így gondolja. A probléma pont ez.
2: Tehát minden országból, ebből a háromból is, amit...
3: Erről még viták folynak.
2: Hűha, akkor még nagyon sok mindent valóban nem tudnak.
3: Sok mindent valóban nem tudunk. A fontos az számunkra, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nem a hazai munkavállalók helyett keres olcsóbb alternatívát, hanem azokat a pozíciókat szeretné betölteni, amire középtávon nem lát lehetőséget magyar munkavállalókkal, és amely pozíciók üresen maradása a többiek megélhetését is veszélyezteti. Hiába dolgozik egy komplett vállalkozás tart mondjuk teheneket, vagy még egyszerűbb termesz gyümölcsöt, hogyha a végén nincs, aki leszedje, akkor a gazdaság tulajdonosa, a gazdaság vezetője, a bérszámfejtő, a gépkocsi vezető sem fog fizetést kapni, mert nincs, aki leszedje a gyümölcsöt. Ilyen jellegű problémák vannak
2: az ágazatok. Ezt elmondták volna Szabolcsnak? Természetesen. Mert én azt olvasom, hogy ő arra kérte a piaci szereplőket, hogy próbálják felkutatni a munkanélkül lévő magyar munkaerőt, és a mezőgazdaságba, az élelmiszeriparba integrálni őket, és a külföldre kivándorolt magyarokat is próbálják meg visszacsábítani.
3: Elhangzott ilyen kérés.
2: És vissza tudják, vagy integrálni tudják, felkutatják a magyar munkaerőt?
3: Természetesen meg tudjuk nézni, hogy mit tehet az agrárágazat, vagy egyébként a gazdaság más szektorai annak érdekében, hogy a jelenleg külföldön dolgozók számára ismét vonzó lehetőséget biztosítson. De, mint az esetek döntő többségében, nem azért mentek ki a munkavállalók, nem azért vállalnak akár mezőgazdasági munkát külföldön, mert hogy itthon nem voltak jók a munkakörülmények, hanem ez akár csak egy része. Ebben benne vannak az infrastruktúrális lehetőségek, összességében a megélhetés lehetőségei, az állami, központi szolgáltatások mennyisége, minősége, elérhetősége, a társadalmi kilátások. Ez egy komplex kérdés. Nagyon-nagyon leegyszerűsítő lenne azt mondani, hogy majd a gazdaság megoldja.
2: Mennyit keres egy vendégmunkás, napi díja van?
3: Ez nagyon változó az ország.
2: Általában. Tehát, hogy azért, hogy úgy képzeljük el?
3: Nem szeretnék most különféle találgatásokba bocsátkozni. Általános igazság, hogy nem az a cél, hogy olcsóbban foglalkoztassanak munkaerőt. Egyébként nem is kifejezetten lehet. Tehát nincsen érdemi bérkülönbség a külföldről érkező munkavállalók és a hazaiak között.
2: Én ezért kérdeztem, mert nagyon sokan azt mondhatják, akik nem ezzel foglalkoznak, hogy hát tessék fizetni nekik, és akkor majd nem a vendégmunkás jön.
3: Praktikusan a bérszínvonal megegyezik, de erre válaszul egyetlen egy dolgot tudok mondani. Abban a gazdaságban, ahol én is dolgozom, az állatgondozók nem keresnek érdemben kevesebbet, mint az adminisztratív munkatársak. A probléma nem az, nem azért van mégis jóval nagyobb fluktuáció az állattartók között, az állatgondozók között, mert hogy keveset keresnek, hanem azért, mert ez nem egy divatos, nem egy keresett munkakör.
2: Jó, hát gondolom, hogy az egyeztetéseket akkor még folytatják, és a kérdéseikre majd választ kapnak egy idő után, de ma
3: keresett munkakör.
2: Jó, hát gondolom, hogy az egyeztetéseket akkor még folytatják, és a

0: És hasonló problémát jelent az is, hogy pontosan a betakarítási időszakot megelőzően, amikor a legnagyobb mértékben, legnagyobb mennyiségben kerülnek a kereskedelembe és ezáltal a fuvarozásra, az utakra mezőgazdasági termények, a kormányzat az első döntéseinek egyikével egyeztetés nélkül megszüntette a több hónap egyeztetésével kialakított mezőgazdasági útdíj kedvezményrendszert, amelynek mentén kedvezményesen, praktikusan olcsóbban kerülhettek szállítás a mezőgazdasági termények.
1: Ezt visszakapják?
0: A kérdés nagyon-nagyon jó. Erre a felvetésre a kormány részéről pusztán annyi visszajelzés érkezett a mai megbeszélésen, hogy tudomásuk van róla, hogy ez megtörtént. Összességében ez számunkra még nem elég megnyugtató. Az alapprobléma az, hogy a mezőgazdasági termények kilogramonkénti értéke sokkal alacsonyabb. Egy 5000 forintért kilogramonkénti értékű mikrohullámú sütőnél, ha kilogramonként 3 forint az útdíj, érdemi változás nem jelent, hogyha 60 forintos búzát szállítunk 3 forint többletköltséggel, az sok esetben azt akadályozza meg, hogy egyáltalán a világkereskedelem körforgásába bekerülhessen. Eleve ez egy 5%-os nagyságrendű többletköltség is jelent. Ezt ma a gabonatermesztés Magyarországon, de akár Európában sem bírja el.
1: Itt is maradtak megnyitott kérdések, úgyhogy szerintem folytatjuk a beszélgetést, mindenképpen várjuk vissza, és a pokoli hőségről még nem is beszéltünk, mert nyilván nem kevés kárt okozott a mezőgazdaságban is. Köszönöm
0: tényleg
1: szépen.
0: Sajnos van.
1: Az biztos, az bőven mindig. De hát biztos Balázsnak is van. Szervusz. Jön Balázs, és az aktuál, kik jönnek hozzád, és mik a témák?
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Beszélünk a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, a Velencei Bizottság magyarországi látogatásáról, a debreceni akugyáról, arról, hogy mennyi pénz kéne országosan a vízközműhálózat rendbetételére, illetve az ügynökakták is szóba kerülnek. Majd Vető Balázzsal, a Forrás Társadalom Kutatóintézet alapítójával, Árpási Bencével, a Népszava munkatársával és Murányi Andrással, az Index felelős szerkesztőjével beszélgetek majd ezekről néhány perc múlva.
1: Balázs, köszönjük neked. Önöknek is a figyelmet, kollégáim nevében is holnap este újra várom majd önöket. Viszontlátásra.
3: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jövő héten rendkívül ülésnapon tárgyalja a parlament az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát segítő törvényt, és hát ennek kapcsán keressük Veszprémi László Bernát történészt, hogy megbeszéljük, hogy voltak éppen mit értünk ma ügynökaknák alatt. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll. Mennyire teljes az, amit tudunk erről, és mennyire lesz teljes az, amit megismerhetünk ebből?
3: Jó reggelt kívánok. Hát ugye ez valamennyire azt hiszem közismert, hogy ez az ügynökakta így önmagában egy kicsit pontatlan fogalom. Ugye jelenleg is az a helyzet a hatályos törvények értelmében, hogy a kutatók, tudományos kutatók vagy a leszármazottak, tehát érintettek, elmehetnek az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárába, és ott mindenfajta iratokat kikérhetnek, ezek között szerepelnek ilyen úgynevezett hatos kartonok, szerepelnek az ügynököknek a munkadossziéi, beszervezési dossziék, operatív dossziék. Tehát itt azért egy elég terjedelmes iratanyag van, amit lehet kutatni, tehát valamekkora iratnyilvánosság már eddig is volt. Ugye most, amiről alapvetően beszélnek, az az, hogy ezeket a bizonyos hatos kartonokat, amit így a köznyelv most ügynökaktáknak nevez, ez egy kicsit pontatlan dolog, de hogy a hatos kartonokat és ezeket a mágnes szalagokat, amiken további ügynököknek az adatai találhatók, ezeket elérhetővé fogják tenni mindenki számára az interneten. Tehát egy olyan iratanyag, amit eddig alapvetően a kutatók és az érintettek nézhettek meg, a kutatók természetesen támogatói nyilatkozatok, tehát intézmények által hozott támogatói nyilatkozatok birtokában tehették ezt meg. Ezeket igazából mostantól bárki elérheti majd az interneten, legalábbis egyelőre ennyiről volt szó.
2: A 3x3-as ügyosztály iratairól beszéltünk a legtöbbet, mert hát ránézésre ugye ez volt az, amely a lakosságot a legmélyebben érintette. Ott van a 3x1, 3x2, ezzel kapcsolatban volt egy közmegállapodás a rendszerváltás után, hogy ők végül is a hazájukat védték. Ugye ez a katonai elhárítás, a külföldi szolgálatokkal szembeni elhárítás volt leginkább, de hát ma már tudjuk, hogy azért ez sem ilyen egyszerű, és ez sem így igaz. Például azokat az adatokat megismerhetjük-e?
3: Ez itt nagyon-nagyon fontos dolog, ami most elhangzott. Ugye valóban a legtöbbet a BM 3x3 csoport főnökségről, a belső reakció elhárításról szoktunk beszélni, és ez egy közkeletű elképzelés, hogy a BM 3x1, tehát a hírszerzés, a 3x2, a kémelhárítás, a 3x4, a katonai elhárítás, és az MNVK2, ami a katonai hírszerzés volt, hogy ezek nem figyeltek meg hétköznapi magyar embereket, nem tiporták le úgymond a demokratikus jogaikat, és hogy ezek csak tisztességes emberek voltak, akik a hazájukat szolgálták. Most ez egy nagyon fontos dolog tisztázni, hogy ez egy teljes félreértés, ez egy ködösítés, ez így és ebben a formában egyáltalán nem igaz. Tehát hétköznapi magyar emberekre is abszolút rádolgozott a hírszerzés, a kémelhárítás és a katonai elhárítás és a hírszerzés is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb feladat, amire most egy hatalmas lehetősége van a kormánynak, az, hogy ezt az iratanyagot is újra átvilágítsák, szakértők újra megnézzék, hogy mi az, aminek a visszatartása ebből az iratanyagból indokolt, mert nyilvánvalóan lehetnek olyan iratok, amik olyan módszereket vagy olyan személyeket fednének fel, akiket máig védeni kell, ez teljességgel érthető, ez a világ minden titkos szolgálatánál így van. Hát ugye egyelőre sajnos erről eddig kevéssé volt szó, kutatók beszéltek róla, szakértők beszéltek róla, én ezt kevéssé hallottam eddig politikusoktól, hogy erre lenne nyitottság, pedig hát ez lenne az egyik legfontosabb dolog, hiszen máig a levéltárban kutató történész azzal szembesül, hogy még mondjuk a BM 3x3-nál, akiknek a feladata az az belső, általában demokratikus, vagy néha kevéssé demokratikus ellenzéknek a megfigyelése volt, míg róluk azért elég sok iratanyag elérhető, addig az ember, hogyha mondjuk a hírszerzés vagy a kémelhárítás irataiban szeretne kutakodni, akkor azt találja az ember, hogy máig elképesztő szigorral védik ennek az állománynak, ezeknek az ügynököknek az anyagait, pedig abszolút szerepelnek köztük olyan emberek, akik hát nem külföldi kémeket hajkuráztak Magyarországon, hanem hétköznapi magyar emberek megfigyelésében, a magánéletükben való turkálásban, stb. Tehát a jogaik sértésében dolgoztak, és ezzel töltötték az időket, tehát ezeket az iratokat is nagyon fontos lenne megismerni.
2: Eltelik 36-37 év, nagyon közkeletű az a vélekedés, hogy elkéstünk, hogy már teljesen mindegy. Közben meg az ember azt mondja mégiscsak, hogy amikor például a Szálasi kormány idejének bűneivel kapcsolatban most is kerülnek elő még dokumentumok, nevek, tények, és azzal is foglalkozunk, akkor hogy a fenében ne foglalkoznánk 31 néhány évvel ezelőtti eseményekkel? Miért lenne ez késő?
3: Egyáltalán nem késtünk el, semmilyen szinten nem értek ezzel a vélekedéssel egyet, ami hát gyakran megjelenik, ugye fórumokon, közéletben, egyáltalán nem igaz. Tehát gondoljunk bele abba, hogyha valakit mondjuk 89 végén szerveztek be, akkor még egy középkorú emberrel, még nem is nyugdíjas korú emberrel állunk szemben. Hát potenciálisan, hogyha mondjuk fiatal ember volt, amikor beszervezték, tehát abszolút köztünk élnek és járnak még a Kádár rendszer totalitárius diktatúráját ilyen-olyan módon kiszolgáló személyek, és én azt gondolom, hogy ez egy demokratikus minimum, hogy az emberek megismerhessék, hogy azok a személyek, akik formálják a közéletet, a közbeszédet, nekik milyen nexusuk volt, amennyiben ugye ezt az életkoruk indokolhatja az elmúlt rendszer diktatúrájával. És hát abszolút igaz az a megjegyzés, hogyha még a második világháborúról is kerülnek elő fontos dokumentumok, vagy 1956-ról, hát akkor hogy ne lehetne releváns, hogy a 80-as években mi történt.
2: Viszont hogy fogjuk megérteni, hogy mi történt, hogy mit olvasunk? Mert hogy az én ismeretségi körömben is van olyan ember, aki érintettnek látszik, miközben ő szentül esküszik rá, hogy igazából egyszer beszélt valakivel, akinek azt mondta, hogy nem. De a neve egy csomó dokumentumon szerepel.
3: Ez abszolút egy releváns probléma, tehát itt a szakértőknek van egy nagyon komoly felelőssége, hogy itt segítség, tereljék a diskurzust, megvitassák, akár a nyilvánosság bevonásával ezeket az előkerült dokumentumokat.
2: Na de hát hogyan? Hát ugye én kereshetek dokumentumot majd a nyilvánosságban, tehát az interneten, oda széljegyzeteket fognak írni, hogy na de ez a név, ez nem azt jelenti, hogy ő be volt szervezve, hogy ő ügynök hát volt,
3: hogy hosszú távon jelentett? Én ezt hosszú távon egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy itt igazából gyakorlatilag a teljes iratanyagot digitalizálni kéne, és elérhetővé kéne tenni az interneten, és azt gondolom, hogy azért a mai világban itt már tartott a technológia, hogy bizonyos dokumentumokat összekössünk, hogyha egy információra ráhúzom a kurzort, akkor az felajánlja azt, hogy egyébként itt és itt még ez a dokumentum megtekinthető, tehát azt gondolom, hogy ez hosszú távon elkerülhetetlen, nyilván ez egy nagyon hosszú idő, és energia, és egyébként pénzbefektetés is, amit az államnak el kell végeznie, de ez nem a mostani kormány hibája, itt az a helyzet, hogy ezt 30 éve elblicceltük ezt a feladatot, 30 éve nem sikerült szembenézni ezzel az egész kérdéskörrel, itt folyamatosan görgette ezt maga előtt a magyar közélet, mint egy ilyen feldolgozhatatlan, mint egy feldolgozhatatlan teher lett volna, és hát én azt gondolom, hogyha megvizsgáljuk a más posztszocialista országokat, azért azt látjuk, hogy sehol sem dőlt össze a világ, azért mert elérhetőek ezek az anyagok az interneten, senkit sem lincseltek meg, ez egyszerűen az áttekintetőséget, az átvilágíthatóságot és a múlttal való szembenézést segíti, ami azt gondolom, hogy egy alapvető demokratikus feladat.
2: Na, akkor néhány ilyen toposzal még számoljunk le. Megsemmisítették úgyis a nagy részét, gondolták már a 90-es évek elején nagyon sokan. Többek közt ez volt az egyik, ami akadályozta a nyilvánosságra hozatalt, hogy úgyis csak töredékeket fogunk látni.
3: Hát erről vannak legendák, és vannak bizonyos ismeretanyagaink, hogy hát valóban zajlott irat megsemmisítés, de hát így is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden elérhető. És egyébként ez a megsemmisítés, ugye ez ilyen kicsit ilyen mitikus dolog, de hát most képzeljük el, hogy valakinek, mondjuk egy ügynöknek a fedőneve, jelentései neve, dossziék tucatjaiban, százaiban szerepel. Tehát nem igazán lehet mindent megsemmisíteni. Ugye ekkor az anyagok még nem voltak digitalizálva, manuálisan kellett kikeresgélni, hogy hol szerepelhetnek említések, utalások, bizonyos személyekre, akiket esetleg meg akarhattak semmisíteni. Én azért nem intézném el ennyivel, hogy úgyis mindent megsemmisítettek, az biztos, hogy zajlott irat megsemmisítés, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére természetesen érdemes elvégezni a kutatást, érdemes belenézni az iratanyagba, mert elég gyakran előfordul az, hogy valaki, akiről mondjuk valamiért nem marad hatos karton, mondjuk egy teljessége véletlenszerű dossziéba betették a jelentéseiről a másolatot, ahol eleget feltár magáról az ügynök ahhoz, hogy azonosítani lehessen, tehát sohasem reménytelen a munka, és mindig érdemes nekiállni a kutatásnak.
2: Valaki megpróbálta egyesíteni valaha a Moszkvában szintén a legendák szerint meglévő teljes iratanyagot azzal, ami Magyarországon maradt. Ugye azt is hallottuk, hogy minden ment Moszkvába is, tehát ha valamit itt megsemmisítettek, annak megvan a másolata, vagy akár az eredetie Moszkvában.
3: Hát nagyon sok mindenről másolatot küldtek a baráti titkos szolgálatoknak. Egyébként ugye nem ilyen jelentésekről, összefoglalókról nem csak Moszkvába küldtek másolatot, hanem sokszor megküldték, teszem azt a csehszlovák, keletnémet, vagy éppen mondjuk a kubai, vagy a lengyel titkos szolgálatoknak. Tehát érdemes egyébként megnézni a más titkosszolgálati levéltárokat is. Most nyilván még mondjuk a posztszocialista országokban, itt Kelet-Közép-Európában azért van egy relatív iratnyilvánosság, most azért túl sok reményt mondjuk a moszkvai vagy a kubai iratanyaghoz nem fűznék, ezek az országok nem arról híresek, hogy túl liberálisan kezelnék a levéltári anyagaikat, pláne Oroszországban a háború kitörése óta, hát még inkább paranoidok, és nem tartom valószínűnek, hogy innen az egészen közeljövőben bármi előkerülhet, ráadásul az ember hogyan ellenőrzi le. Tehát itt ugye az egyik legfontosabb mérce az mégiscsak ugye az ellenőrizhetőség, tehát hogyha én lehivatkozok egy levéltári dokumentumot az állambiztonságiból, akkor azt abban a tudatban teszem, hogyha más kikéri, akkor ugyanazt elolvashatja rajta. Most az, hogy az oroszok nyilvánosságra hoznak mondjuk egy hatos kartont, hát ki tudja leellenőrizni, hogy ez valóban igaz-e?
2: Igen, ezek a kételyek, ezek izgalmasak. Éppen ezért kérdezem zárásként. Ön reménnyel várja a következő heti parlamenti ülést, és ezügyben a törvény által felhatalmazott nyilvánosságot, vagy pedig inkább tart attól, hogy mi lesz ebből?
3: Én alapvetően pozitívan állok hozzá, az, hogy egyáltalán végre diskurálunk róla, és végre nem söprik le ezt a diskurzust az asztalról, szerintem ez már egy nagy előrehaladás, én reménykedem benne, hogy akár nyilvánosságra kerülhetnek olyan dokumentumok is, amik eddig el voltak zárva a kutatók és a nyilvánosság elől, de hát most önmagában egy kutatót nem fog lázba hozni az, hogy az interneten is el lehet olvasni azt, amit eddig is el lehetett olvasni a levéltárban. Ez azoknak az embereknek adhat egy megelégedést, akik eddig ugye nem jártak levéltárba, vagy nem foglalkoztak ilyesmivel, hogy online is kereshetik ezeket az adatokat, de én azt gondolom, hogy az hozná el az igazi áttörést, hogyha végre olyan iratokat kezdenének el feloldani, kutathatóvá tenni, amiket eddig valószínűleg egyébként bármifajta komoly indok, és az esetek döntő többségében inkább egy ilyen minősítgetési mánia miatt eddig elzártak a kutatók elől, tehát ez lenne az igazi előrelépés.
2: Messzőmi László Bernát, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Let me do that again.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszautazunk egy kicsit az időben, ezúttal 2025. július 16-áig. Ezen a napon érkezett a hír, hogy Ukrajna teljes körű vizsgálatot folytat a július 6-án meghalt Sebestyén József halála ügyében. A vizsgálatot a kijevi elnöki hivatalban koordinálják. És ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon, Pöltl Ákossal, az MCC Ifjúságkutató Intézetének családbiztonsági szakértőjével beszélgetett a tudatos közösségi média jelenlétről.
2: Valójában nem feltétlenül nyári a következő téma, de nyáron nyilván sokkal könnyebben ragadtatjuk el magunkat olyan magatartásokra a közösségi médiában, amit esetleg már csak a lehetőség, az idő vagy a helyzet hiány sem tesszük meg. Tudatos közösségi média jelenlét nyáron vagy nyáron is, ez a mi témánk. Pöltl Ákossal, az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértőjével. Jó napot kívánok, Ákos!
3: Jó napot kívánok!
2: Ugye, hát nyáron jövünk, megyünk, kirándulunk, nyaralunk, strandolunk, különböző programok vannak, barátokkal találkozunk, kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek. És hát szeretjük dokumentálni, mert ott van a kezünkben az okostelefon, és azzal most már mindent lehet, az, hogy mi történik velünk. Aztán ezek meg is tudnak jelenni pillanatok alatt a közösségi médiában. Annyira természetesen rakjuk ki ezeket a fotókat, mint hogyha mindig is az életünk része lett volna, és a fiataloknak mindig is az életük része.
3: Igen, abszolút. Tehát itt ugye ebben mindig egy sláger téma, különösen nyáron, ahogy mondta is a nyaralások során, hogy fotózom a gyereket, és már rakom is ki a különböző közösségi média oldalakra. És ugye ez egy nagyon fontos téma, mert amikor tudatosságról beszélünk, akkor általában nagyon sokszor ugye az jön elő, hogy a gyerekeket kéne tudatosítani, meg a gyerekeknek a tudatos telefonhasználat, meg a közösségi média használat, de igazából ez egy szélmalomharc, mert nekik még nem tartott az idegrendszerük, viszont a felnőttek, a szülők szempontjából ez nagyon is releváns dolog, mert ők azok, akik a tudatosítás révén megfelelően tudják kezelni a készülékeket, és ennek az egyik lenyomata pontosan ez, hogy nem rakok fel fürdőruhás képeket, nem rakok fel úton, útfélen mindenféle fotót, és rakom ki a különböző közösségi média oldalakra, ami mondjuk pár órán belül meg már a Dark Side-on, tehát a kimondottan a Dark Web-en landol, és mondjuk ott különböző helyekre oda kerül. Ha egyszer egy fotót felraktam, ezt szoktuk mondani, akkor az ott fent lesz örökre, azonnal nem kerül le, mert azok nem tudjuk, hogy hol lett megosztva, ki mentette le, ki hova rakta el. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezeket az élményeket éljük meg magunknak, ezek nem odavaló, különösen nem az olyan képek, amik mondjuk ténylegesen fürdőruhába is így készülnek. Tehát ez egy nagyon fontos momentuma, és szerintem ez fontos, hogy a szülők ezt tudatosan kezeljék, és ez nem csak azért fontos, hogy a szülők mondjuk a gyerek biztonsága, vagy a képeknek a különböző helyeken megjelenése miatt tudatosan kezelje, hanem azért is, mert ezzel mintát is ad a szülő. Tehát az a gyerek, aki mondjuk egy kisgyerek, az egy az egyben leköveti a szülő.

0: mintáját, tehát hogyha ő különböző helyzetekben állandóan telefonnyomkod, akkor a gyerek is azt fogja csinálni. Egy kamasz gyereknél pedig ugyanúgy egy mintaként jön ez le, tehát látja, hogy a szülő hogy kezeli ilyen helyzeteket, hogy reagál rá, mikor mit csinál, a nyaraláson fotóz, a nyaraláson evés közben telefonozik, feltöltögeti a fotókat, utána a szülő nem igazából tudja azt mondani a gyereknek, hogy ne csinálja ugyanezt.
1: Hát persze.
0: Egy kamasz gyerekről van szó.
1: Jó, mondjuk nekem az is borzasztó látvány, amikor persze a szülő tudja, hogy a gyerekével ezt nem kéne megtenni, de nem bírja megállni, és akkor a gyereknek lesz ilyen szívecske feje, meg kisnyuszi feje, meg hasonló, miközben ott a gyerek is tökéletesen beazonosítható, hogy hát az az én gyerekem, hát akkor ki más lenne?
0: Persze, ennek semmi értelme nincsen egyébként, és nagyon sok helyen egyébként az ilyen közösségi média oldalakról a különböző adatokat, fotókat, ezeket az identitást innen lopják le egyébként különböző ilyen szerverfarmokról, és akkor onnan képeznek ilyen különböző fake accountokat, meg onnan ezeket a troll hálózatokat, amivel aztán ezeken dolgoznak és mennek. Később csak ugye itt valós adatokat össze-vissza keverve adják ezeket a dolgokat, úgyhogy létre tudjanak hozni egy ilyen virtuális identitásokat. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, és valójában ténylegesen semmi értelme oda felrakni, mert most miért akarom ezt mutatni? Tehát ez igazából egy magamnak szól, egy az én élményeim, az én
1: elraktározása. Hát hiszen a közösségi média nem arról szól, hogy én hogy érzem magam, hanem hogy lássák a többiek, hogy én milyen jól érzem magam. Vagy hogy mennyire szörnyű. Tehát ugye várom az együttérzéseket, meg várom a hozsannázó bejegyzéseket, hogy hát fantasztikus.
0: Hát meg ez egy verseny igazából.
1: Ugye?
0: Is, hogy én ilyen jó helyen voltam, akkor én ilyen jól érzem magam. Ugye van az a mondás, nem tudom, tudja, hogy szoktuk, meg sokan ezt át is élték már, hogy általában az a család, vagy az a pár van a legrosszabbul otthon, aki a legboldogabbnak mutatja magát a közösségi médiában. Ott vannak a legnagyobb problémák. Mert sokszor ez így szokott kivetülni, mert aki tényleg jól érzi magát, és tényleg jól van, az sokkal kevesebb ilyet rak fel, mert az inkább megéli.
1: Nincs rá szükség. Élménybe. Az önigazolásra.
0: Nincs rá szükség, hogy kirakja.
1: Hát hányszor olvassuk úgynevezett, bocsánat, ilyen sztárpárokról, akik hát igen, na mindegy, szóval sztárpárok. És akkor olvassuk, hogy szétmentek, és a két héttel ezelőtt felrakott nyaralási képeket az egyik már törölte is az Instáról. Hát könyörgöm, két héttel ezelőtt még boldog voltál.
0: Igen, abszolút. Hát ott nyilván egy ilyen, próbált ott valamit mutatni, vagy inkább meg akartam mutatni, hogy milyen jó, hogy lássák az emberek, és hogy akkor ő kitűnjön, és akkor ő látszon, hogy mennyire boldog. De ezek általában mind ilyen hamis dolgok. És az a probléma, hogy ugye itt pontosan a közösségi médiával, különösen a kamaszoknál, ők még egy olyan életkorban is vannak, hogyha ezt látják a szülőtől, hogy ő így kezeli ezt a dolgot, ő pedig pont egy olyan életkorban van, hogy fontos neki a társainak a véleménye. Fontos, mit gondolnak róla. Még itt pont a szexualitás, a párkapcsolat előtt vannak. Nagyon fontos, hogy ki milyen véleménnyel van róla, az önértékelés, az, hogy mások hogy látják, és pontosan ebből szippantja be a gyerekeket is a közösségi média, hogy összehasonlítom magam, hogy próbálok valamit mutatni, próbálok megfelelni, próbálom az identitásomat egy olyan képnek, amit filterekkel és különböző szűrőkkel hoztak létre, a szépségemet mondjuk a lányoknál, próbálok egy olyan szintet elérni, és nem tudom elérni. Csak az a probléma, hogyha ezt látják a szülőnél is, hogy pont ugyanezt csinálja ezekkel a fotókkal, akkor az megint egy indoklás, vagy egy visszaigazolást ad neki, hogy így kell csinálni, mert a szülő is így csinálja. Tehát itt a szülői minta az rendkívül fontos, mert ezzel lehet a legtöbbet. Tehát bármilyen szabályt csinálhatok a gyereknek, bármilyen tiltást tehetek felé, elvetem a telefont, de a legtöbbet a szülői mintával tehetem a gyerek érdekében. Ha jó szülői mintát adok, akkor azzal sokkal könnyebben célt érek.
1: Ez így van, és akkor még egy megjegyzés, ami egy teljesen másik téma, de hogyha megmondjuk azt, hogy mi most nyaralunk, és ráadásul tudható az, hogy errefelé lakunk, mert például azt is dokumentáltuk korábban ugyanazon a platformon, akkor lényegét tekintve sok kérdést nem hagyunk a bűnözőknek, hogy érdemes-e megpróbálkozni éppen ott, éppen annál a családnál, éppen azon a címen, vagy nem. Tehát legalább akkor annyit tegyünk meg, hogy érkezzünk haza, és utána dicsekedjünk.
0: Igen, hát ez a fejlívás keringőre, ugye, ahogy szokták mondani.
1: Hát valójában igen. Pöltl Ákos, köszönöm szépen. Tudatos közösségi média jelenlét nyáron is. Hát magyarán szóval legyünk észnél, és ne osszunk meg boldog-boldogtalanak mindenféléket. Köszönöm a beszélgetést.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. Lapozunk néhányat a naptárban, és 2025. július 28-án állunk meg. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy lerövidíti azt az 50 napos határidőt, amelyet orosz kollégájának Vlagyimir Putyinnak adott arra, hogy megállapodjon Ukrajnával a békéről. És ezen a napon a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Kis Mari volt.
2: Kis Mari, színművész. A színművészeti főiskolán 1975-ben végzett Békés András osztályában. Tagja volt a Madách Színháznak, és örökös tagja a szombathelyi Vörös Sándor Színháznak. Jelenleg is itt, illetve a Rózsavölgyi Szalomban és a Víg Színházban látható. Játszott egyebek mellett a Szeleburdi Vakáció, a Vámmentes Házasság, a Nagy Generáció és az Állítsátok meg Teréz anyut című filmekben. Jászai Mari díjjal tüntették ki, 2024-ben Psota Irén díjat kapott. 2025-ben elnyerte az örökös tagságot a Halhatatlanok társulatában.
3: Kedves halhatatlan Kis Mari, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy.
4: Nagyon köszönöm a meghívást, és most szeretném megköszönni az embereknek a szavazataikat, mert én a neten nem tudtam a Facebookon ezt végig bonyolítani, és szeretném megköszönni Bükk Aranyos, Nyéklátháza, Tiszaújváros, Miskolc, Szombathely, Budapest, és az ország összes szavazójának, hogy megtette és rámixelt.
3: Bükk Aranyos, Nyéklátház, ez a gyerekkor, igaz?
4: Ez a gyerekkor, igen, igen, és én tudom, hogy ők rettenetesen drukkoltak, és igen, azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sokan szavaztak, mert fontos volt nekik, és Tiszaújvárosnak is, és Miskolcra jártam gimnáziumban, tehát nekem az is fontos hely, és Szombathely, ahol tizenvalahány évig társulati tag voltam, és örökös tag vagyok, és nagyon szeretem a várost. És hát persze Budapest is nagyon fontos, hisz itt élek.
3: Ezek a ifjúkori közösségeid, ezek megvannak?
4: Valójában a gimnáziumi osztálytársaimmal tartjuk a kapcsolatot. Bükk Aranyos is megvan, mert nagyon ritkán, de járok oda, tehát elmegyek, de hát az ember hova megy a temetőbe már ilyen tájt, ebben a korában. De nekem a Bükk Aranyos annyira szép emlék, annyira gyönyörű kis falu, annyira szép a fekvése, és hát ahol az ember megszületik, az örökre ott van a szívében, azt gondolom.
3: Az egyik legszebb nevű település, Bükk-Aranyos, kimondani is jó.
4: Igen, Bükk-Aranyos, ami hát abban az időben, hogy az 50-es években hát nem voltunk gazdagok, de a falu az annyira, mint a mesében, tehát három oldal, sőt négy oldalról a hegyek, a völgyek, az egy völgyben van benne a falu, és a két templomtorony kilátszik, és hátul kéklik az egyik oldalon a Bükk, tehát egy mesebeli falu volt az én koromban, én gyerekkoromban.
3: A gyerekkorodból mit hozol? Mi az, amit felismersz magadban, hogy ez onnan van, hogy ez az?
4: Az az igazság, hogy azt gondolom, hogy a neveltetésem, tehát hogy az erős közösség, tehát ott abban a faluban lakó emberek nagyon összetartóak voltak, és biztosan vicces, de a szó, mert valahogy azt gondolom, hogy ennek a szónak a jelentősége, jelentése egyre kisebb, tehát hogy a becsület, a tisztesség, a tartás, az adott szó.
3: Nem számít annyit?
4: Én úgy érzem, hogy ez nem is létezik. Tehát, hogy ma, amikor már az embereket úgy is be lehet csapni, ha szegények kötnek egy szerződést, úgy is bajba kerülhetnek, és azt gondolom, hogy megváltozott a világ. Tehát akkor lehet, hogy az én gyermeki szemem más látott, de akkor ez, én emlékszem rá, hogy amikor a szüleim voltak vásáron, volt az ónodi vásár, akkor ott, ahol, nem tudom én, teheneket, állatokat, mindenféle dolgot vásároltak az emberek, és akkor az kéznyújtás volt. Hát ott nem volt jogász, ügyvéd, hogy papíron rögzítsék le az egyességet, ott kézfogás volt, és azt hiszem, hogy az emberek akkor még betartották. Az adott szónak volt ereje, mert a közösség kivetette magából azt az embert, aki nem a falu közösségének az elvei szerint viselkedett.
3: Idegen számodra az, ahogy most vagyunk, ahogy élünk, hogyha ezt tekinted a neveltetésed alapjának?
4: Azt gondolom, hogy hát kénytelen vagyok látni, alkalmazkodni, élni, létezni úgy, ahogy mindenki más, és elfogadni azokat a szabályokat, amik vannak, de igyekszem nyilván megőrizni a saját világomat. Tehát azért én szerencsés vagyok, küzdelmes élet van mögöttem, tehát ebben a korban, amikor már 70-en túl van, akkor túl sok vágya, reménye nincs, mint az, hogy a békességben élhesse az életét, és hogy ne legyen semmi baj, ezért én ugye minden nap sportolok, hogy megmentsem a magyar egészségügyet.
3: Változatlanul fut?
4: Változatlanul futok.
3: Az mennyi egy héten?
4: Tehát valójában minden nap sport. Tehát egy héten 3-4-szer mindenképpen futok, tehát az 4-5 kilométer, de van, amikor nyilván többet, ha van az erdőben feladat a férjemmel, tehát de azt egyedül nem szeretek bemenni az erdőbe, úgyhogy abban van két nagyon komoly hegyen föl, és az egy olyan 3 órás mozgás, túra és futás.
3: Azért az kemény, de azt is mutatja, hogy az, amikor azt mondják, hogy milyen sportos vagy, milyen csinos vagy, hogy nem vagy elhízva, hogy nincs rajta súlyfelesleg, hogy őrzöd a kontúrjaidat, hát azt nem adják ingyen. Tehát azért az feladat, az munka.
4: Igazából én azt hiszem, hogy egész életemben sportoltam. Tehát én gyerekkoromban nyilván az álmaim, ami Nyíklátházáról, nem az, hogy elvitt, de Nyíklátházáról megvalósíthatatlan volt, hogy olimpiai bajnok legyek, világbajnok, valamiben sport, valamit tenni. Én nagyon szerettem volna lovagolni, gimnazista koromban lovagolni, megtanulni. Hát azért Bükk-Aranyoson a nagybátyámnak voltak lovai, nem hátas lovak voltak, hanem
3: igavonok.
4: Igen, de dísz, hogy mondjam, tehát amikor parádés lovak, ezt a falu ellen így mondtak, a parádés lovak. Tehát
3: hintó elé való.
4: Igen. Tehát, tehát nekem erős vonzalmam volt a lovak.
3: De lovagoltál nagyon sokáig, voltak lovaid is. Igen. Ők nincsenek már?
4: Hát már fönt galoppíroznak a világ mindenségben, tehát már nincsenek.
3: Jól lovagoltál?
4: Azt gondolom, hogy nagyon, hát az én férjem versenyzett, és azért ő volt az én edzőm, trénerem, és ő szerintem az ország legjobb trénere, egyik legjobb trénere volt, nagyon szigorú volt, és én azt gondolom, hogy megtanultam egy szintig. Ez egy örök tanulási lehetőség a lovaglás, tehát az egy komoly sport, és nem csak fizikai, sőt nem is inkább fizikai, hanem szellemi sport. Tehát én csak kétszer tudtam versenyen indulni, az egyik, tudom én, 80 centi volt, utána egy méteres pályát mentem még a Honvéd lovardában, és mentem egy összevetést.
3: Ezek az ugrásmagasságok, amiket Mari mond most.
4: Igen, mentem egy összevetést, egy tízen, ott vertünk egyet, egy fával, azt hiszem, de hát nem volt annyira nehéz a pálya, úgyhogy nagyon sok második, vagy harmadik, vagy negyedik helyezett volt, de nekem nagy élmény volt, csak nem lehetett tovább nekem. Elkezdtem próbálni, és akkor 10-től 2-ig próba este van, és akkor ez nagyon nehezen hozható össze. A másik, hogy egy idő után alá kellett írnom forgatás sok, vagy a színház miatt egy szerződést, hogy nem üzök veszélyességi sportot.
3: Hát ez nem veszélyes.
4: De a lovaglás.
3: Amíg ülsz rajta, addig rendben van.
4: Igen.
3: Hát, ami. Mennyire tudtál ráhangolódni a lovaidra? Ugye ez erről szól igazából. Tehát az összes többi, az persze van egy technika, amit tudni kell. Ülni a lovon és irányítani a lovat, de ha a lelkét nem érted a lónak, ha nem érzed, akkor az nem fog rendesen menni veled. Az egy feladat, azt szokták mondani, és nem mindenkinek megy.
4: Az igazság, hogy a mi lovaink családtagok voltak, tehát Leocska is, és Szüri is, mind a kettő hozzánk tartozott, de az én férjem tényleg klasszis lovas volt, és ő magyar bajnok, és militári országos bajnok, tehát nagyon komoly pályákat ment. És hát az egy idő, míg az ember megtanult. Hát azt szokták mondani, hogy tehát az első fél év az az életedről szól, tehát hogy nagyon oda kell figyelni, mert ez egy életveszélyes sport, tehát ez nem játék, alattad van 600 kiló, és az ő akarata az bizonyos esetekben erősebb, mint a tiéd. De az hát ez egy alázat, és egyébként meg egy csodálatos élmény és kötődés, és tehát egy lóval együtt lenni, létezni, hát az egy magasabb élet. Nem az életszínvonalat akarom mondani, hanem életfelfogás, életlehetőség. Tehát kint lenni a lovaddal télen, vagy nyáron, vagy bárhol a réten, és vágtázni. Tehát nekem feladataim voltak. Tehát azért ez nem úgy szólt nálunk, hogy én szórakozom, hanem voltak feladatok.
3: Neked volt egy edződ otthon.
4: Volt egy edzőm otthon, és ezek a lovak versenyre készültek. Tehát díjugratón a pályát mentek. És nem lehetett. Nem arról szólt, hogy én hogy érzem jól magam, hogy mit szórakozom, hanem a lónak mi a napi edzés terve.
3: Az előbb mondtál valamit, nem is tudom most hirtelen, hogy fogalmaztál pontosan, hogy sok minden, sok nehézség volt az életedben. De ránézésre a te életed az egy szárnyaló, filmes és színpadi karrier, boldog család, és nehézségekről beszélsz.
4: Én szerintem minden embernek vannak. Tehát minden embernek vannak pillanatok, amikor úgy érzi, hogy ez most egy hullámvölgy, és hogy ezt meg kell oldani. Vannak vágyai, nekem is voltak vágyaim, amiket szerettem volna más irányba terelni. Ott volt, hogy annyira vágytam bizonyos rendezőkkel dolgozni, másfajta előadásokban részt venni.
3: Ez nem adatott meg?
4: Hát ahhoz el kellett hagynom a Madách Színházat.
3: Ez lett Szombathely?
4: Ezért mentem Szombathelyre. Tehát
3: is kérdeztem volna, hogy mi vitt oda.
4: Mert nagyon vágytam mélyebb drámákra, emberi sorsokra, és a Madách Színház átállt egy másik műfajra.
3: Musical vígjáték.
4: Musical vígjáték. Mm. Igen.
3: Azt nem szeretted? Vagy nem te vagy?
4: De én abban is találtam örömet, tehát voltak lehetőségeim, Sondheim Musical, voltak jó lehetőségek, de...
3: Azt hittem, a macskákat mondod.
4: A macskák nekem nem volt öröm.
3: Nem?
4: Nem.
3: Miért?
4: Mert igazából a színház nem adta meg azt a lehetőséget, hogy próbált énekeljek valamire, és én a gimgömb macska szerepével nem voltam boldog. Tehát ezt az ember, számomra a macskák, ez egy fizikai megterhelés volt. Jó, hogy sportoltam, és akkor a napi edzés megvolt, de én nagyon csodáltam a kollégáimat, hiszen nem szeretnék senkit megbántani, mert vannak rajongói a macskáknak. És nagyon nagy siker volt a színháznak, igazán, és lehetőséget kaptak. Jó volt együtt dolgozni az Operaház balettművészeivel, tehát láttam, hogy micsoda odaadás, milyen koncentráció, milyen nagy erőkifejtés az, amit ők végeznek, és hát Seregi Lászlóval találkozhattam, aki egy csodálatos művész, és nagy örökséget hagyott a magyar balettművészetre. De hát az egyáltalán nem elégített ki engem, tehát hogy az nem volt öröm.
3: A nagy dalt akartad énekelni, a Memory-t?
4: Mindenki azt akarta
3: hát
4: volna.
3: Persze, nyilván.
4: Persze, mindenki vagy azt, vagy persze, amit az édes drága Kishontild és a Bence Ilona, tehát abban éreztem volna én, hogy ezt én is biztos lehet, hogy. De senki nem volt rá kíváncsi, hogy a Mari vajon lehet, hogy tudná. Na, a lényeg az, hogy én ebből 350-et ugrabugráltam.
3: Még így is.
4: Így is. Az 350-et, és akkor 350-nél én szóltam, hogy én ezt nem tudom tovább. Tehát, hogy én ebből megrokkanok. Én ezt nem szeretném tovább csinálni. És aztán elhagytam. Úgy éreztem, hogy ahhoz, az embert nem fogadják be olyan könnyen más színházak. Tehát ahol van egy létező társulat, az nagyon erős kapcsolatnak kell lenni, hogy az ember oda be tudjon lépni. És úgy éreztem, hogy csak akkor van szanszom valami másra, ami újonnan alakul. És akkor a Jordán Tamással láttam egy riportot egy reggeli televízió adásban, hogy ő arra készül, hogy Szombathelyen színházat alapítson. És én akkor azonnal felhívtam Tamást, hogy ha ez tényleg így van, akkor én boldog lennék, ha mehetnék. És akkor, amikor ez aktualizálódott, akkor fölhívott.
3: Ez szokásos? Hogy a színész jelentkezik? Ez kirívó, vagy van ilyen?
4: Én mindig biztatom a kollégáimat, hogy tegyenek lépést. Tehát nem tegyenek lépést a saját sorsuk miatt. Legalább próbálják meg. Lehet, hogy udvariatlan a direktor, és nem jelez vissza. Mert szerintem mindenkinek illik visszajelezni, hogy igen vagy nem, vagy köszönöm, hogy jelentkeztél, de most sajnos nincs rá lehetőség, de levegőnek tekinteni egy kollégát az lehetetlen. Én szoktam biztatni őket, tehát a fiatalokat is, hogy soha nem szabad belenyugodni abba a rossz lelki állapotba, ami van. Tehát azt gondolom, hogy minden embernek, nem csak egy színésznek, de mindenki másnak a lehetőség arra, hogy az életét jobban vigye, az a mozgás. Tehát, hogy akkor meg kell mozdulni, akkor el kell menni, akkor bárhova, mert annál nem lehet rosszabb, mint amilyen állapotban éppen ő van, hogy elmegy. Mert az mindenképpen hozni fog rajta a személyiségén valamit. Lesz egy lelki ereje, hogy ő igen megtette azt a lépést, ő igen megpróbálta, de nincs rosszabb, mint benne ragadni abban, ami nem visz előre.
3: Ugyanakkor sokan félnek attól, hogy mi lesz, ha nem sikerül. Itt felmondok, oda nem kellek, és ott vagyok két szék között, és nincs munka. Azért például a ti szakmátok ezügyben nagyon kiszolgáltatott világ.
4: Én azt gondolom, hogy ahogy én elnézem, hogy mindenki más kiszolgáltatott helyzetben van, és kiszolgáltatottja a főnökeinek, a vezetőségnek, a kapcsolatrendszernek, ami sajnos nagyon erőteljes kezd lenni, és ennek ellenére azt gondolom, hogy bárhova is, de menni kell, mert a tudat az mindenképpen jobb, hogy ő megpróbálta, mert amikor a kapu záródik, akkor, és ott áll a végén, akkor kell az a tudat, hogy én megpróbáltam, hogy én mindent megtettem. Nem sikerült, valahova tudom, nagyon nehéz helyzetek vannak, tehát ott, ahol van három kisgyerek, ott nem, és elugráltam addig, amíg az én kislányom kicsi volt. Tehát, hogy én már akkor is vágytam másra, mint amilyen lehetőségeket a Madách Színház adott, és Én fölhívtam, igen, Babarczi Lászlót, akkor ő a Kaposvári Színház igazgatója volt, és mondtam, hogy én nagyon vágyom másra, és igazából ők engem elismertek és szerettek. Május volt, amikor nem nagyon szerződtetnek színészt, de mégis leszerződtetett volna, csak hát az anyai szív, ugye, mégis lemondtam, mert nem tudtam mit hagyni a kislányomat, és én ezt mindenki mással el tudom fogadni. Nagyon nehéz egy kisgyereket.
3: Hát hiszen te is megélted,
4: igen,
3: ezek szerint.
4: Igen, otthagyni, és nem is szabad egy kisgyereket elhagyni egy édesanyának. Tehát akkor bizony van az alkú, és van a kiegyezés, és van, hogy a helyzetet el kell fogadni, mert nincs jogom egy életet megnehezíteni, egy kisgyerek életét megnehezíteni.
3: Van olyan pályatársad, aki emiatt nem bánja a gyereket? Mert hogy ezt az életet éli, és úgy gondolja, hogy abban nem fér bele egy gyerek. Lehet, hogy nem is maga miatt, hanem a gyerek miatt nem fér
4: igen,
3: bele.
4: Igen, és én ezt meg is értem. Tehát, hogy nagyon nehéz otthagyni egy akkor, amikor kezdődik az esti műszak. Tehát nagyon nehéz elmenni a fürdetésre, nagyon nehéz elhagyni a mesét, nagyon ezeket. Most már nekem persze ez mind emlék, és valójában megoldottuk, és a Babarcit pedig lemondtam. Tehát, és azt hiszem, hogy ő soha nem tudta ezt megbocsájtani. Én olyan borzasztó volt, hogy rá két napra fölhívtam, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen, a helyzet mégsem jó, és nem tudok lemenni. De mégis az élet hozott egy olyan helyzetet, amikor már szabadon és függetlenül, tehát szabadon dönthettem arról, hogy milyen irányba viszont.
3: A Vörös Sándor Színházban megkaptad azokat a rendezőket, akikre vágytál?
4: Hát eleinte nem, tehát hogy most nagyon azt gondolom, hogy egy beszélgetésnek akkor van értelme az ember őszinte.
3: Nyilván.
4: Hát nem, hát pokolian csalódott voltam. Tehát a családom azt találta ki, hogy jöjjön velem a két ló. Tehát én leköltöztem Szombathelyre úgy, hogy jött velem Leócska és Aladár, és egy barátunknak az istálójában volt ott Sorkifaludon a két ló, hogy úgy érezték, hogy nagyon lelkes tudok lenni. Tehát én egy ilyen déli típusú vagyok, abszolút reményekkel és hittel, de ők valahogy felnőttebbek voltak, és érezték, hogy nem lesz minden rózsaszín, és hát nem is volt az. Nagyon kedvesek voltak az emberek a városban, nagyon szeretek, nagyon örültek, hogy látnak, hisz volt mögöttem jó pár film, tehát ismertek. Viszont mégsem indult úgy az évem, sőt, egyszerűen úgy éreztem, hogy tehát az első darabban, ami 9700 címmel ment, én úgy éreztem, hogy színészileg én önmagamat értékelhetetlennek találom. Most mindegy miért, de azt éreztem, hogy ez hú, hát nem erre vágytam. Hú.
3: Tehát, ugye de benned lenne... volt a hiba, vagy a dolog maga, ahogy az ott összeállt minden
4: nem
3: estől?
4: Nem tudtam úgy. Tehát, hogy én azért mégis 55 fölött voltam. 55, amikor leszerződtem. A kollégáim fiatalak voltak, nagyon helyesek, tehetségesek, sokan közülük Budapestről, sokan közülük az ország bizonyos színházaiból, ahol ők már játszik. Sokkal jobban ismerték egymást ők, mint ahogy én ismertem őket. Én idegen voltam. És ez olyan volt, most tehát nem akarom őket megbántani, de hát hát retetes volt az első év. Az volt a szerencsém, hogy ott volt a két ló, mert ha nincs ott a két ló, akkor én szólok, hogy hát azért én mégis hazamegyek. Na te most 2-600 kilóval, mert nem mozog olyan könnyen, hogy becsomagolok, és akkor irány Budapest, nem így gondoltam, nem. Na jó, ez volt az első év, az első két év.
3: Jordán mit mondott? Hát ugye ő volt a színház alapító igazgató, nyilván mondtad neki, hogy Tamás, ez így nem jó.
4: Nem mondtam.
3: Nem mondtad meg neki soha?
4: Nem. Aztán persze újságcikkekben elmondtam, persze. De Tamás nagyon helyes volt, tehát hogy nem, ezt nem lehet rá hibaként. Hát ott volt neki ez a tizenvalahány ember, mindegyik azt gondolta, hogy most róla fog szólni minden. Hát nem mondhattam azt ebben a korban, hogy de én.
3: És ez hol fordult át? Mert aztán nagyon szépeket játszottál, és nagyon szépen beszéltél.
4: Igen,
3: színházról.
4: Tehát szerintem a Vörös Sándor Színház most is egy kiváló színház. Nagyon tehetségesek a kollégáim, csodálatosan dolgoznak, remek előadásokat csinálnak. Tehát, és aztán jöttek azok a rendezők, akikre én vágytam persze, és játszottam nagyon jókat.
3: Ki volt az, akire vágytál?
4: Akire vágytam, tehát nagyon szerettem volna Mohácsival dolgozni, ő nagyszerű rendező, nagyon izgalmas volt. Vele azt gondolom, hogy egy jó közös munkám volt, de nem voltam az ő világa. Erről se ő, se én nem tehetek neki, megvoltak a saját emberei, akikkel kedvelt dolgozni, akiket szeretett, akiket régóta ismert. Én nem tartoztam közéjük, de ez semmi baj. Ez ilyen az élet. Tehát, hogy...
3: De ez csalódás? Ugye vágytál erre a rendezőre, megjön a rendező, dolgoztok, és igen, azt érzed közben, hogy nincs meg a kémia.
4: Hogy mondjam, én szerintem én nagyon rajongtam, és ez nem volt helyes. Tehát nem volt ez jó. Nem kellett volna. Mert nagyon akartam teljesíteni, nagyon akartam jó lenni, nagyon akartam tetszeni, nem szabad. Tehát, hogy én igazából a világomat Jeles Andrásnál, Zsótér Sándornál és Alföldi Robinál találtam meg. Tehát azt a világot, amit én szeretek, amiben én jól érzem magam a színpadon, akiket nagyon csodálok, akikkel nagyon jó együtt dolgozni, akik engem kedvelnek, és akik engem szívesen látnak a színpadon, és látnak bennem valamit, tehát látják azt, hogy nekem mit kell eljátszani, kié lehet az a szerep, és ezt ők tudták nekem.
3: Milyen érdekes, ugye Jeles egy kiváló filmrendező.
4: Igen.
3: Tehát ő nem színházi rendező, másképp lát valószínűleg téged, mint egy echte, igazi színházi rendező, aki mondjuk nem filmezett.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

műsor ajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túl. Könnyed.

0: Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légicsapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma éjjel 10 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak, és ezen a szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé pedig útszűkület.

0: hajtani.
1: Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, webgáz vezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

piti bunyó, ez a meg a szomó, kinek jó, fed a sötét leple, rákszabták méretre, éres vagy fej.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Rónai Egon.
1: Július 3-a péntek reggel, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, itt vagyunk a Startban, Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével, és hát azt nem mondhatjuk, hogy ez a mai nap okozza nekünk azt a gondot, ha ez gond. Hát valószínűleg sokaknak igen, amiről mi beszélünk, mert nem ez a nap hozza, hanem már 2 nappal ezelőttől úgy van, hogy a bankok felemelték azokat a díjakat, amiket hát még mondjuk úgy, hogy az Orbán kormány egy évvel ezelőtti nyomására egyfajta önmegtartóztatással vállaltak, hogy nem teszik. Hát most már az önmegtartóztatásnak vége. Banki költségek emelkedtek, erről beszélgetünk első körben, aztán van még más témánk.
2: Hát másfél éve nem emeltek a bankok, hogy 2025 elején vállalták önként, tehát nyilván
1: egy kormányomásra. Önként, ezt tegyük idézőjelbe, igen.
2: Hát azt, hogy nem emelik egészen 2026 első fél évének végéig a bankszámlákkal kapcsolatos költségeket, ez így is van. És most ez a moratórium ez véget ért, és azt látjuk, hogy bizony mindegyik nagy bank legalább a 2025-ös inflációt azt leverte a bankszámla költségekbe, tehát körülbelül egy 4,4%-os emelés az végig söpört.
1: Van, amelyik 8-al emelt. Ott mi indokolja ezt?
2: Emelhetett, hiszen a 2020, tehát 2 évi emelés van. A 2026-ban emelhetett a 2025-ös miatt, és 2025-ben emelhetett volna a 24 miatt. Tehát most 2 olyan inflációs év van, amit, hogyha összeadunk, az 8,1%. Tehát az a bank, amik azt mondta, hogy most mind a 2 évet leveri az ügyfelén, az megemelte ennyivel. általában inkább az előző évit verték le.
1: Hát igen, a KNTH, az ESZT, az OTP 4,4-et emelt, a CIB és az MBH 8,1-et. Nagyokat nézzük
2: csak. Igen, az MBH-nál is úgy van egyébként, hogy ott van egy 4,4%-os, meg egy 8,1, tehát inkább ő is a 4,4-et emelte, de ezt most megkapják lényegében az ügyfelek minden banktól.
1: De nem most, hanem majd augusztusban. Ugye igen, a júliusi számlán ezt még nem látjuk.
2: Most már ennyit fizetünk érte, de kifizetni majd jellemzően a költségeknek a jelentős részénél, mondjuk a számlavezetési díjnál, az majd a e-havi elszámolásnál lesz.
1: Mekkora pénzről van itt szó? Mert ezeket legyintéssel szoktuk elengedni, de hát azért nem kéne.
2: Ha azt nézzük, hogy havonta ez mit jelent. Valóban egy átlagos magyar ügyfélnek ez néhány száz forint. De hogyha összeadjuk ezeket a költségeket, akkor azért egy évben simán kijön akár 10.000 forint nagyságrendű összeg, és különösen, hogyha családi szinten nézünk. Egy 3-4 fős család, abban mindenkinek van már bankszámlája, és itt nem csak számlavezetési díj van, itt minden más költség is rárakódhat, tehát ebből a sok kis 100 forintból, amire legyintünk, hogy azt se tudom mennyi, hát most nem ezzel foglalkozok én, hogy most havonta 100 forint.
1: Úgyis annyi, amennyi mindenki.
2: Igen, tehát a bankszámlaköltség tipikusan ilyen, hogy úgyse lehet vele csinálni semmit, hagyjuk, tehát amíg egy boltba bemegyünk, ott választunk egy másik tejet, mert 20 forinttal olcsóbb. A bankszámlaköltségnél általában az ügyfél úgy van vele, hogy legyint, és akár több évtizedig is, vagy egy élethosszon át is egy banknál van, független attól, hogy az olcsó, drága, átmehetne másikhoz. Még azt sem nézi meg, hogy a bankon belül a saját bankolási költségének megfelelően lenne olcsóbb.
1: Ezt egyébként a bankban egy ügyintézői mozdulattal látja? Tehát ha vennénk a fáradtságot, hogy valakivel beszéljünk egy bankfiókban, akkor ő ránéz a gépre, és azt mondja, hogy hát az jobb lenne.
2: Igen, de valójában a ügyfelek egy évben egyszer megkapják a teljes évi költségüket is, ez kötelező, hogy évelején kapnak egy levelet, amit persze nem néznek meg az emberek, amiben látják azt, hogy ebbe az évben ennyi tokkal, vonóval, minden díjjal, költséggel együtt ennyit költöttem én a bankolásomra. Az már egy ilyen látványosabb összeg, hogy azt látom, hogy akkor nem 100 forintokat, vagy néhány ezer forintot
1: látok. Ott ezrek repkednek, persze.
2: Ott már egy komoly költség van, de nagyon, nagyon nem jellemző az a magyar ügyfelekre, bankügyfelekre, hogy rendszeresen váltanának bankot.
1: Ugye itt van egy korlát, ha bármiféle hitelem van a bankomnál, akkor ez egy nagyon nehéz játék, de akár egy folyószámla hitellel is.
2: Így van, tehát több korlát
1: ott
2: is
1: azért,
2: van.
1: Ott azért 20-szor meg kell gondolni, hogy egyszer az embernek kiveselkedjen. De ha nincs, akkor teljesen szabadon lehet jönni-menni a bankok között.
2: Így van, ráadásul egyszerű is, mert sokakat az is elriaszt, hogy úristen, ezzel mennyi macera lesz majd, hogy elmegyek az egyik, és akkor át kell iratni ezt, azt, amazt, azt mondja, inkább bele se gondolok, és bele se kezdek. Ami nem igaz, mert most már van egy olyan szisztéma, egy egyszerűsített bankváltás, amikor valójában a bankok intézik el egymást között ezeknek a jelentős részét. Tehát a bankváltás már messze nem olyan nagy probléma.
1: De megváltozik a számlaszám.
2: Megváltozik, de amit gondolunk, hogy akkor majd mi mindent kell nekünk elintézni emiatt, ezeknek a jelentős részét már elintézik, kötelező elintézniük a bankoknak egymás között, de az teljesen igaz, hogyha például valakinek hitele van, akkor bizony, ha mondjuk úgy akarna dönteni, hogy bankot vált, akkor kiderül, hogy hoppá, de akkor elveszti ezt a kamatkedvezményt, azt a jóváírást, tehát a bankok igyekeznek magukhoz láncolni, például hitelekkel az ügyfeleket, hogyha azt mondja, hogy persze, hát elmehet, de akkor a következő kamatkedvezményeket veszti el. Amikor fölveszi az ember a hitelt, akkor általában azt nézi, hogy a legalacsonyabb kamatot hogy lehet kihozni. Tehát nem gondol annak utána, hogy viszont akkor ő itt ezt úgy kapja meg.
1: A következő 20 évben
2: igen,
1: ott lesz.
2: Elmehet, de akkor annak lesznek következménye. Hitelni nem csak ez, az sokszor a visszafizetés, vagy az előre fizetésnél is kiderül, hogy hoho, hát ha én ezt túl hamar előtörlesztem, akkor itt megint csak ilyen következmények vannak. Tehát nagyon jellemző, hogy a hitelnél nem azt nézi meg valaki, hogy milyen feltételekkel is kapja meg azt a kedvező kamatot, hanem az a lényeg, hogy a legkedvezőbb kamatot.
1: Jó, azért ez érthető.
2: Érthető.
1: Na, ha már a legkedvezőbb kamatnál járunk, az OTP csökkentette a lakáshitel kamatokat. Mennek utána a többiek?
2: Szinte biztos, hogy menni fognak, hiszen az, hogy az OTP csökkentett, annak van egy fundamentális oka, mégpedig az, hogy azok a referenciakamatok, ami alapján áraznak a bankok lakáshiteleket, ezek az elmúlt hónapokban nagyon jelentősen csökkentek, és ráadásul tendenciaszerűen, tehát nem egy hirtelen ugrás volt a csökkenés, tehát várni lehetett azt, hogy elindul egy kamatcsökkentés.
1: Valakinek el kellett kezdeni.
2: Igen, itt a legnagyobb, a csorda legnagyobb vagyja indult el, és az OTP egyébként is olyan, hogyha ő valamit csinál, az a többi banknak egy iránymutatás abban az értelemben, hogy igazodnak hozzá, vagy mit lépnek. Tehát van tere a többi banknak is a kamatcsökkentésre, ráadásul akár ennél nagyobb kamatcsökkentések is bekövetkeznek.
1: Meddig mehet ez le reálisan?
2: Hogyha azt nézzük, hogy a referencia kamatok hogy változtak, akkor minden további nélkül beleférhet akár egy 1%-os csökkentés is. Tehát eljöhet az az idő nem túl nagy messzeségben, amikor már ötössel kezdődő lakáshitelkamatok.
1: Tudunk erről tárgyalni, mondván, hogy lám az OTP is lejjebbítte, tehát akkor, hogyha én itt akarok hitelt felvenni, akkor üljünk már, beszéljük meg, hogy mennyiért is kapom ezt, vagy nem tárgyalóképesek a bankok?
2: Abban az értelemben nem. Van egyedi hitelelbírálás, de egy átlagos ügyfél, ha bemegy a bankba, és azt mondja, hogy de hát a OTP is csökkentett, akkor ettől...
1: Azt fogják mondani, hogy tessék oda menni?
2: Igen, és ez persze
1: üzletileg remek döntésnek tűnik.
2: Igaz, de hogyha most megnézzük, hogy az OTP a csökkentés után hol van, akkor még mindig találunk nála olcsóbb bankot, de mindenképpen az OTP lépése fontos, és az OTP bekerült most, hogyha a legnagyobb kedvezményt ott el lehet érni az olcsóbb lakáshitelek közé, de biztosra vehető, hogy aki eddig olcsóbban kínálta a hitelét, annak most lépni kell, hiszen azért
1: utolérték. Olcsó,
2: igen, utolérték, vagy megközelítették, és egyébként is a piaci helyzet olyan, amikor lépni lehet.
1: És akkor visszakanyarodunk oda, ahol kezdtük egy egyszerűbb ügyel a folyószámla állapotával, és hogy mennyi bankköltség járul azzal ránk, hogy hát meg kell nézni a kínálatot a piacon. Ez ügyben is, a bankszámlánk ügyében is, úgy általában.
2: Tehát egy 0,5%-os kamat csökkentés is 5-6 ezer forintot jelenthet egy jelentősebb lakáshitelnek.
1: Tóth Levente, a biztosdöntés.hu szakértője. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: Jó reggelt kívánok, Raskó György, agrárközgazdásznak örülök, hogy itt van velünk.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Az elmúlt napokban rengeteget beszéltünk a hőségről, rengeteget beszéltünk a vízhiányról, arról, hogy milyen problémákat okoz az, hogy mennyire nincsen csapadék, de most kevesebbet beszéltünk a mezőgazdaság állapotáról. Hogy bírták a növények, hogy bírták a mezőgazdaságban dolgozók ezt a hőséget?
1: Hát nehezen, mert azért ez egy hosszantartó, rendkívüli kánikulai időszak volt, ami például a gyümölcs termesztésben okozott most komoly károkat, hiszen a gyümölcs szó szerint összeaszódott a fán, meg mire leszették volna addigra, a fa visszaszívta a vizet, a nedvességet a gyümölcsből, tehát ami szépnek nézett ki mondjuk 3 héttel ezelőtt, mire betakarítás megkezdődött, csak milyen mazsolaszerű volt a megy, hogy konkrét kárról beszéljek, de a vízhiány az egészen elképesztő, főleg szántóföldi növények esetében, amelyeket nem igazán önteznek Magyarországon, közben talajvízszint pedig olyan mélyre süllyedt, hogy a szerencsétlen növény alulról se tudja felszívni azt a nedvességet, ami a termeléshez szükséges. De ezek a gondok ismertek, most már jó pár éve van is koncepció arra, hogy hogyan lehetne ezt szisztematikusan kezelni, mert ez valóban a klímaváltozás legnagyobb kihívása a mezőgazdaság számára. Tehát itt elsősorban a talajvízszint visszaszerzése egy vízmegtartás koncepcióval, ami csatornák feltöltése vízzel, ott állandó víz szükséges, és emellé kell olyan okos öntözés, ami nem az a vízpazarló, amit jelen pillanatban Magyarországon jellemzően használnak, hanem kicsit a csepegtető öntözés irányába történő elmozdulás, ami víztakarékos, és hát hatékony is egyben. Ezek a fejlesztések állnak ma magyar mezőgazdaság előtt. Ha azt akarjuk, hogy ne legyen minden évben ekkora veszteség és sírás, hanem használjuk ki a klímaváltozásban lévő egyébként előnyöket is, ami zöldség-gyümölcs termesztésben biztos, hogy élvezhetően segítené.
0: Ez a 40 fok, ez a zöldség-gyümölcs ágazatnak
1: hát,
0: lehet
1: ha
0: jó.
1: Megfelelő csapadék van, akkor nincs különösebb gond ezzel. Sivatagban is termelnek zöldséget, gyümölcsöt, nagy legutóbb Chilében tapasztaltam ezt, tehát lehet ezt színvonalosan csinálni. Ez egy más technológia, kell hozzá víz, alulról felülről egyaránt.
0: Ne jussunk el oda, Tordján József járt hajdanában, emlékszik, hogy Chiléből akarta hozni a cseresznyét is. Mert hogy ott van. Na de, mennyi lesz nálunk a zöldség, gyümölcs ára, hogyha ilyen állapotok uralkodnak?
1: Én azt gondolom, hogy a új kormánynak az a döntése, hogy a zöldség és gyümölcs áfaszintjét 27%-ról 5%-ra csökkenti, ez egy abszolút jó ötlet, és remélhetőleg ezt az ígéretét a Tisza kormány be is váltja. Az én információm szerint 2027-ben mindenképp sor kerül áfa csökkentésre, ami azért hozzásegíti a fogyasztói árak alacsonyabb szintjén, és tehát legalábbis a kordánban tartáshoz biztosan hozzájárul. Komoly verseny van a kiskereskedelemben. Az a félelem, hogy majd a kereskedők lenyelik ennek a hasznát, az nem jogos föltételezés, hiszen az a lánc, amely ezt tenné, egészen biztosan ki fog szorulni a forgalmazásból. Én azt gondolom, hogy a áfa csökkentés rendkívül fontos erre a zöldségre és gyümölcsre egyaránt. Európában ma már legdrágább gyümölcs zöldség Magyarországon van. Az, hogy németországi zöldség, gyümölcs áraknál jó 20-25%-kal magasabb szinten vagyunk, az mindenképpen elgondolkoztató. Ha még a vásárlóerőt is hozzá tesszük, hogy itt komoly problémák vannak. De ennél tisztább és fontosabb az a kifehérítés, ami a zöldséggyümölcs ágazatban be fog következni. Tehát ez egy jó lépés, ha lesz a kormánytól.
0: Mert ez egy szürke zóna?
1: Mert hogy ez abszolút szürke zóna. Néhány nappal ezelőtt mondta nekem egy zöldségkereskedő, az, hogy uram, higgye el, a szegedi dorosmai piacon a nagykereskedők, kiskereskedők közötti kapcsolatnak az ÁFA oldalról, hogyha folyamatosan vizsgálnánk, kiderülne, hogy körülbelül 40-50%-a úgymond szürke zónában.
0: Ez úgy szokott lenni, hogy ha jön egy ellenőrzés, akkor tudok mutatni olyan számlát, ami azt igazolja, hogy éppen ami aznap ott van, azt rendesen vásároltam?
1: Igen.
0: Mindig van egy aznapi számla?
1: Mindig van. Itt ugye ez egy romlandó termék, itt a piros hol a piros alapon bármikor eltüntethető, számlázás nehezen követhető, de ami ennél is lényegesebb, hogy a termelők között akkor beindulna egy közös munka, egy szerveződés, mert ez nincs meg ma Magyarországon. Lengyelországban, zöldséggyümölcságotatban, de a tejnél is a gazdák között olyan szövetkezés van, ami beszerzésre, értékesítésre egyaránt létezik és hatékonyan működik. Magyarországon ez nincs meg, többek között ebben a magas áfatartalom is bűnös.
0: Visszakanyarodunk a termelőszövetkezeti gondolathoz?
1: Nem a termelőszövetkezet, mindenki termeljen saját tudása alapján és saját felelősségére, de miközben kereskedelem, és persze az élelmiszeripar is hihetetlen mértékben koncentrálódott, velük szemben egy-egy termelő, még a relatíva nagy termelő is kicsi, tehát ahhoz, hogy ők sikeresen tudjanak áralkut kötni, és stabil beszállítók lehessenek, ahhoz az nem megy, hogy külön-külön termelők próbálnak megegyezni kereskedelmi láncokkal. Ehhez komoly országos szintű szerveződésre lenne szükség.
0: Amikor azt látjuk kiírva egy áruházban, hogy magyar dinnye, vagy magyar eper, vagy magyar valami, az minőségi kérdés is egyúttal, vagy csak a nemzeti büszkeségünkről szól a dolog, hogy jó, vegyünk magyart. Vagy jobb a magyar, mint amit egyébként máshonnan hoznak.
1: Én máshogy közelíteném. Ahogy az országoknál a lokális termelőket, a ott lakók tudatosan támogatják, és azt a zöldséget, azt a gyümölcsöt, sőt azt a sört vásárolják, amit abban a tartományban állítottak elő. Ez a tudatos vásárlói szokás kellene Magyarországon is, hogy általánossá váljon.
0: Na de akkor azt kellene, hogy ne fizessünk többet a magyar termékért, mint amit valahonnan hoznak.
1: Az osztrák vásárló többet fizet érte, tehát bevállalja azt, hogy ez a termék...
0: De több pénze van.
1: Hát több pénze van, hát reméljük, hogy Magyarországon is az embereknek több pénze lesz.
0: Szóval azt mondja, hogy ez nem minőségi kérdés elsősorban?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem minőségi kérdés. Az olasz, vagy éppen a görög, vagy bolgár gyümölcs ugyanolyan jó minőségű lehet, mint a magyar. Magyar se rosszabb a többiekénél, de miután a szállítási távolság jóval kisebb, ezért feltételezhető, hogy a frissen leszedett, azonnal forgalomba kerülő gyümölcs azért csak jobb minőségű, jobb ízű, mint amit esetleg 1000 kilométerrel fuvaroztak ide.
0: Nyilván az már fagyasztott, hűtött, másképp az nem bírná ki. Raskó György, köszönöm szépen.
1: Szívesen.

0: 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Mi lesz kettőnk el inkább? Most mi van kettőnk el, amit jel? Amit jel feltörhet, amit jel? Amit jel feltörhet, ez a kedvenc volt ötli. Nem akart úgy, de megtörtént. Nem akart úgy, de épp történt. Pontot kell.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alapos. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését, az erről szóló jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A felülvizsgálatért Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a felelős, aki emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízibicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Hungária körúton továbbra sem járható az egyenesen haladó külső sáv az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert tart a gázvezeték javítása, a Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt is lezárták. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Július 3-a péntek reggel, jó reggelt tévénézőknek, rádióhallgatóknak, tudják, ilyenkor már lehet minket a rádióban is hallgatni a Spirit FM-en. Slanger Márton az első vendég itt a folytatásban a híradót követően, aki figyelmeztetett arra, hogy ne felejtsem el a névnaposokat köszönteni, a Somákat és a Kornélokat kell tehát ma ennek alapján köszöntenünk, Isten éltesse őket is, meg a születésnaposokat is.
2: Így van.
1: Jó reggelt.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A Republikan Intézet kutatójával nem a névnapokról fogunk beszélgetni, hanem például a közmédiás változás. Ami ugye egy elég rapid megoldásként született most meg, de megoldása?
2: Igen, hát szerintem lényegében késő. Tehát azt gondolom, hogy a közmédia Magyarországon az elmúlt években gyakorlatilag a közmédiára vonatkozó törvény megszegve működött, tehát törvényszegű módon. Én azt gondoltam már a választások előtt, hogy azért sokkal gyorsabban adásszünet, vagy valamilyen más módon ezzel kezdve lesz valami, hogy ilyen szép
1: magyarság. Adásszünet éppen a médiatörvény miatt nem volt lehetséges, ez felmerült ötletként, de elő van írva, hogy adást kell adni.
2: Hát igen, csak ugye már egy hónapja van parlament, van kormány, tehát hogy lehetett volna hamarabb új törvény akár. Nyilván értem, hogy nem ez volt talán a prioritás, hogy nem teljesen értem. A lényeg, hogy a Republikonnak is volt erő kutatása, egy éven keresztül monitoroztuk a közmédiát, tehát mondjuk lehet, hogy erre sem volt szükség az, hogy a nézők fejében így nagyjából összeálljon, hogy a közmédia azért nem annyira a közszolgálatában áll, tehát mindenképpen szükséges a változás. Nyilván, ami most történik, ez egy operatív jellegű ilyen átállás, amíg nincsen megpályáztatva az új vezetőségnek a pozíciója. Volt valamiféle kis vita a bizottságokban, a Népművelési Bizottságban, a parlamentben, de lényegében a Fidesz sem küzdött meg annyira az ügyért. Lehet, hogy érzik azért, hogy nem annyira testhez álló téma számukra.
1: Mi az, hogy próbálkozott, de hát azért reménytelen
2: vállalkozás. Nekik volt jelöltjük az átmeneti vezetésre, de hát az mondjuk érthető, és meg egy kisebb pártnak a parlamentben, így a Mi Hazánknak, mint ilyen harmadik fél, muszáj szerintem mindenre jelölniük, mindenre. Tehát,
1: de egy dolgot, ha már a bizottsági ülés szóba került, azért hadd vessek fel, nem ment be a bizottsági ülésre a közmédia kinevezett idéglenes átmeneti vezetője, hanem egy önéletrajzot csatoltak a megbeszéléshez. Hát ez nem túl elegáns.
2: Igen, hát szerintem remélhették, hogy így is meg lesz szavazva.
1: Hát persze, de kétharmaddal bármi meg lesz szavazva, igen, akkor önéletrajz sem kell.
2: Így van, és hát a Fidesz tartózkodott is a szavazástól, nyilván tudták, hogy hogy ez az ideiglenes vezető meg lesz szavazva, tudták, hogy úgymond nem nagyon tudnak ellene mit tenni. Egy ellenjelöltet lehetett volna egyébként állítani, hogy a Mi Hazánk tette, valamilyen, nem is tudom, statement jellegűen, de hát nem tudom, hogy kit tudna a Fidesz egyébként a közmédia vezetésre javasolni. Eddig is ők választották ki 16 évig, hogy hogy alakul a közmédia vezetése. Ők szavazták meg a bizottságban, hogy ki legyen az, vagy megpályáztatták. Tehát azt gondolom, hogy nehéz lenne, és talán támadható, és ez a legtisztább módja, hogy a bizottságban, most már a technikába belementünk, kezelhették ezt a helyzetet. Gyakorlatilag nem legitimálják ezt az egész folyamatot azáltal, hogy szavaznak. Nyilván egyébként a Mi Hazánk esetében ott legalább tartózkodtak, de igen.
1: Van egy konvojügy, úgy tűnik, hogy ez egyre följebb ér ez a történet. Ugye most a főügyésszel kapcsolatban az ügyészségön belülről szivárog az, hogy milyen ellenérzéseket fogalmaznak meg a saját munkatársai, mondván, hogy benne van nyakig ebben a történetben.
2: Igen, hát így elég nehéz ráadni az ügyészség munkájára külsősként, és hogy kinek miben van benne a keze. Nyilván van ennek egy olyan része, vagy szerintem nyilván van ennek egy olyan része, hogy azért az ügyészség, mint intézmény nagyon sok problémás ügyben érintett az elmúlt években, vagy pontosabban az ügy nem létében érintett, tehát számos esetben az ügyészségnek azt gondoljuk, hogy lett volna feladata, a nyomozni valója, például egyébként Magyar Péter egyik első húzása kapcsán, ugye a lehallgatás kapcsán is elkasszálták a bizonyítékait, meg ugye az egész Fölner Sádül ügy. Tehát nagyon nehéz külsők is szemmel megmondani azt, hogy kinek miben van felelőssége, hogy van vaj a füle mögött. Tehát általánosságban ezt a helyezkedésnek is vehetjük az ügyészségen belül, de mégiscsak azért a legfőbb ügyész az, minden intézetnek a vezetője az, aki a leginkább felel egy ilyen helyzetben, akkor is, hogyha egyébként előtte Polt Péter hosszú éveken keresztül legfőbb ügyészként azért jócskán hozzátette ahhoz, hogy semmiből nem lett semmi, tehát nyilván nem ő egy személyben felelős az ügyészség dolgaiért. Az aranykonvoj ügy maga nyilván még mindenféle nyomozás zajlik, olyanok is nyomoznak, akik ellen nyomoznak, tehát hogy itt még egy nagyon bonyolult helyzetben vagyunk, nehéz megmondani, vagy pontosabban nem lehet megmondani, hogy mi a teljes igazság. Azt meg lehet mondani, hogy minek látszik ez az egész ügy, és azért eléggé annak látszik, hogy a miniszterelnök és egyébként a kormány a választás előtti hetekben egy ilyen kétségbeesett próbálkozás keretében vélhetően befolyásolta ennek az egész ügynek a menetét, legyen az a TEK, a NAV vagy az ügyészség érintettségével zajló. A fő kampánytémában, az ukrajnai kérdésben és az ukrán pénzek kérdésében lefoglaltak egy az állítás szerint egyébként általános pénzszállítmányt, napokig visszatartották, fogvatartották, az vád szerint ugye jogalap nélkül ezt ennek a konvojnak az érintettjeit.
1: A kíséretet,
2: és hát azért felmerül annak a gyanúja, hogy pláne most, hogy hallunk ezekről az érintettségekről, nem csak az, hogy az ügyészség a ludas, a NAV a ludas, a TEK a ludas, hanem az, hogy van, amit feltételezünk, tényleg van itt egy struktúra, amiben minden állami szerv, állami és nem állami szervnek, vagy olyan szervnek, aminek nem az állam kéne gyakorolja, és nem a kormány kéne gyakorolja a jogköreit, vagy a döntési felelősségét, befolyásolta-e a mindenkori kormány, a miniszterelnök, hát nem a mindenkori, a legutóbbi, ezeknek az intézeteknek a működését felhasználta a politikai célra. És ez az, amit után nyomozunk, de ugye nyilván nehéz úgy nyomozni, hogyha egyszerre magad ellen kéne nyomozzod, meg a volt miniszterelnök ellen.
1: Egyébként most, hogy a Volnes Sándor egy fél mondat elég előkerült eszembe az, hogy annyi ügy lett hirtelen, amiről beszélhetünk, hogy ez teljesen kezd elsikkadni, miközben az egy lezáratlan történet mindenestől. Ugye ott vannak tónik és mindenféle nevek, amiknek most végre utána lehetne menni, mert most már azt lehet mondani, hogy nyomozható, korábban azt mondták, hogy ezen nincs mit nézni, de most a felmerült az ukrán szál, ugye itt volt a szerbiai szörnyű robbantás kísérlet, aminek hát egy pillanatig nem volt egyetlen komoly szála sem, de mégis a szerb elnök azt mondta, hogy majd a magyar választás után elmagyarázza, hogy mi történt. Itt volt az emelt harckészültség az ukrán határnál az utolsó hetekben. A rengeteg kirendelt katona, mondjuk a MOL különféle telephelyein, mindenki hazamehetett a saját laktanyájában, milyen érdekes. Tehát, hogy itt rengeteg kamu volt az utolsó időszakban.
2: Igen, szerintem nyilván az előző hatalom leginkább saját magát féltette, és nem azokat a szerveket, akik egy esetleges kormányváltás után számos kellemetlen kérdésre kell válaszoljanak. Egyébként nyilván magának a volt miniszterelnöknek is egy másik kérdés. Ezeket az ügyeket külön is lehetne boncolgatni, nyilván időhiány nem fogjuk. A szerb ügyben Vučić most éppen el van foglalva azzal, hogy hogy és milyen formában maradjon hatalmon. Ugye a hadkészültség az természetesen véget ér, de ott ugye nehezebb. A Völner Sádül ügy megint csak problémás, én ott nyilván megint csak nem látunk rá, arra látunk rá a legkevésbé, de már abban sem vagyok biztos, hogy annyira nyomozható olyan értelemben, hogy minden bizonyíték az eredeti formájában rendelkezésre áll, vagy esetleg van, ami megsemmisül. Tehát ezek mind-mind olyan ügyek, amik valójában egyesével is problémásak, de igazából lefestik a teljes képet, egy olyan autoritár rendszert, ami lényegében az összes ilyen szervre hatás vagy nyomás gyakorol, és ezeket a nyomozó hatóságokat és egyebeket egyszerűen a politikai ellenfelei ellen, vagy a politikai céljai megvalósítása érdekében használja föl. Ebben a precedensben, látva ezt a sok ügyet, nem olyan nehéz elképzelni, hogy az aranykonvoj ügy is egy ilyen ügy. A legfőbb ügyész felelőssége is egy kérdés, de ez egy sokkal nagyobb kérdés általában. Azért azt gondolom, hogy amikor Magyar Péter a parlament alakulásakor, meg a kormány alakulásakor felsorolta azokat a közjogi méltóságokat, akiknek talán nincs már keresnie valója a közéletben, akár egyetértünk azzal, hogy például Sőjök Tamás hogy és milyen módon mozítják el, vagy nem. Azt gondolom, hogy azért volt miért, vagy volt miről számot adni, és bizonyos értelemben a legfőbb ügyészség az én véleményem szerint terheltebb, mint akár a köztársasági elnök tisztsége.
1: Igen, az érdekes, hogy miért nem lemondásra, miért rendcsinálásra szólítja ma fel Magyar Péter a főügyészt?
2: Igen, hát de megnézzük, hogy működik az öncenzúra, a közmédián nagyjából már működik, van ez az ilyen limbo állapot, amiben tartva vannak, lehet, hogy kínzás miatt, lehet, hogy csak tényleg praktikum szempontból. Tehát nem tudják, hogy mi lesz, próbálják magukat cenzurázni, ez kicsit olyan, mint a fóliázós törvény, hogy megnézték a Fidesz megnézte, hogy a könyvesboltok maguktól fóliáznak, és évekig nem büntettek. Hát most egy ilyen köztes állapotban vagyunk, megnézik, hogy az ügyészség elkezd dolgozni, a közmédia elkezd közszolgálati lenni, és aztán pedig nyilván egyszer csak eljutnak oda, hogy ezt szabályozzák.
1: A fóliázós törvény még mindig érvényben van, csak úgy mondom, tehát
2: igen.
1: Lesz még mit csinálni a törvényhozásnak is. Angél Márton, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

0: Matura Tamás kínakutatóval folytatjuk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt.
0: Azt mondja az Európai Unió hanyatszor már, hogy, és egy újabb időpontot szabva saját magának, hogy valamit kezdenie kell a kínai kereskedelmi nyomulással. Most az az utolsó időpont, hogy 2026. októberére. Miért pont októberre?
1: Az Európai Unió azt csinálja, amire teremtetett, és amire engedik, vagy amit engedek neki a tagállamok, ugye tárgyalni próbál Kínával. Az elmúlt egy-két hétben több olyan hír is megjelent, hogy kereskedelmi háború lesz, aztán az Európai Unió elkerülte a kereskedelmi háborút, és most éppen ugye az elmúlt napokban találkozott a kínai kereskedelmi miniszter európai partnerével Brüsszelben, és megállapodtak arról, hogy létrehoznak egy kereskedelmi bizottságot, ami megpróbálja azt megoldani, amit szerintem egyébként lehetetlen megoldani, de alapvetően tárgyalásokat próbálnak folytatni. A határidőket folyamatosan tolják, én azt gondolom, hogy nem azért, mert a Magyarországon elterjedt nézetekkel szemben Brüsszel tehetetlen, hanem azért, mert a tagállamok ezt engedik Brüsszelnek. Ugye azt láthatjuk, hogy elsősorban Németország, illetve néhány másik kereskedelemben orientált ország szeretné megőrizni a jó kapcsolatokat Kínával, még akkor is ezek hosszú távon nem fenntarthatóak, még mondjuk Franciaország és egyes más országok pedig kritikusabbak és szeretnének.
0: Miért nem fenntarthatóak? Ellenérdekeltség okán? Tehát a kínaiaknak nem fontos?
1: Van egy óriási globálissá vált egyensúlytalanság a világgazdaságban, amit nagyon egyszerűen úgy lehet bemutatni, hogy van egy 1200 milliárd dolláros kínai külkereskedelmi többlet. Kína termeli ma már a világ ipari elő termelésének kb. Egy harmadát, elfogyasztja a világ fogyasztásának 14%-át, tehát a kettő között van egy óriási túltermelési kapacitás, vagy ha úgy tetszik, könnyen lehet, hogy túltermelési válság Kínában. Ezzel áll szemben a nettó fogyasztó országoknak, így elsősorban az Egyesült Államoknak, a szintén 1200 milliárd dolláros külkereskedelmi deficitje. Tehát ez az egyensúlytalanság az, ami jelenleg fenntarthatatlan. A kínaiak egyre többet akarnak exportálni, miközben a fogyasztásuk nem nő. Ez viszont azzal jár, ugye egy szabad, vagy egy viszonylag szabad világkereskedelemben, hogy mi kénytelenek vagyunk ezeket elfogyasztani. Ahogy az Egyesült Államok elkezdett az elmúlt években bezárkózni, protekcionista politikát folytatni, Kínának nem volt más választása, mint hogy az egyetlen utolsó óriási piacra zúdítsa ezeknek a termékeknek egy jelentős részét, ez pedig az Európai Unió. Több mint 2,5-szeresére nőtt az elmúlt 4-5 évben az EU külkereskedelmi hiánya Kínával szemben, és ez folyamatosan növekszik tovább. Ez ugye a makrokép, kicsiben pedig láthatjuk ugyanezt, hogy az elektromos autózás területén a kínai export Európába hogyan csökkenti az európai termelést, és zárnak be németországi gyárak.
0: De a legapróbb csetreszektől kezdve az elektromos autókig mindenre igaz ez. De hogyha figyelmesen hallgattuk most önt, akkor azt tökre lehet érteni ebben a történetben, nincs más lehetősége Kínának, mint egy árversenyt megnyerni más gyártókkal szemben, mert valamit tennie kell a termékeivel. Ezzel hogy tud versenyezni Európa? Milyen érvei maradtak az Európai Uniónak?
1: Az érvekkel egyébként nem sokra megyünk, az látható. Szerintem Kínának most ez a megállapodás, hogy tárgyalunk, nagyon kedvező, hiszen Kínának időre van szüksége, számukra az a legjobb, hogyha minél tovább tárgyalunk, és addig is folyik tulajdonképpen a kínai export az Európa
0: Unióba. Újabb és újabb bizottságok alakulnak.
1: Így van. Majd. Az Európai Uniót ugye gyakorlatilag erre találták ki, tehát valójában itt az a probléma, amit korábban említettem, hogy nagyobb tagállamok nem hajlandóak változtatni ezen az álláspontjukon, saját belső politikai és gazdasági érdekek és összefonódások miatt. Bár egyébként az megjegyzendő, hogy az elmúlt hetekben Friedrich Merz német kancellár mondott olyanokat, amely korábban elképzelhetetlen lett volna a német vezető részéről. Például arról beszélt, hogy erősen alulértékelt a kínai deviza, arról beszélt, hogy Kínában túltermelési kapacitások vannak, és arról beszélt, hogy ez a kétoldalú kereskedelmi viszony fenntarthatatlan.
0: A német ipar az egyik legnagyobb vesztese ennek az Európával kapcsolatos kínai gondolatnak, mert hogy az autógyártásuk nagyon erős volt Kínában. Nekem meg a hangom fogy el. És hát az, hogy a Mercedes, a BMW, az Audi, ezek a presztízsmárkák már nem olyan fontosak Kínának, ez egyúttal azt is mutatja, hogy a kínai autóipar szépen átvette még a presztízsmárkák tekintetében is a hazai piacot. Ez drámai lehet a Mercedesnek, meg a többinek.
1: Ez abszolút drámai, és az egész német gazdaságnak drámai, azt gondolom. Körülbelül 2 évvel ezelőtt részt vettem egy olyan találkozón, ahol ez volt a téma Párizsban, és az hangzott el, hogy a német autóipari vezetés igazából nagyon rövid távon gondolkodott, ennek az okait lehetne hosszan boncolgatni, de ők voltak, és egyes más német nagy ipari multinacionális konglomerátumok azok, amelyek a mindenkori német kormányt arra, abba az irányba terelték, hogy nem szabad Kínával összeveszni. Ugye a három nagy német autógyártónak 35-34-33% rendre az eladásainak a részesedése Kínában, tehát az ő eladásaiknak az egyharmada, bő egyharmada az Kínában valósul meg. A legfontosabb piacuk volt Kína, és hiába mondogatták nekik egyébként nagyjából 10 éve szakértők, hogy engedjétek el a kínai piacot, mert ott meg fognak verni titeket a kínaiak, és utána megvernek titeket a kínaiak a saját piacatokon, így Európában is. Valamiért ezeket a hosszú távú előrejelzéseket nem vették figyelembe, és ennek megfelelően látjuk, hogy ezek valóra váltak. Most az Európai Unióban döbbenetesen gyorsan nőnek a kínai autóeladások.
0: Viszont az szinte közhely lett az az állítás, hogy technológiai fölényben van Kína Európával szemben, de bizonyos szempontból még az Egyesült Államokkal szemben is. Ezzel mit tud kezdeni egy bizottsági tárgyalás? Tehát ez egy folyamat, amit nyilván mi valahol elszúrtunk, ők meg kaptak az alkalmon, és előnyből dolgoznak.
1: Így van, Kína semmi más nem tesz, mint amit minden nemzetállam tenne, és tulajdonképpen az önérdekét követi, és kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyeket mások biztosítanak számára. Az, hogy kínai technológia előnyben lenne, egyébként ez egy túlzás. Nagyon szűk területeken van olyan technológia, ahol Kína utolérte, vagy kicsit megelőzte a nyugatot, de ezt nagyjából egy kézen meg lehet számolni, 100 másik területen a nyugat továbbra is vezet. Ezeken a szűk területeken, ahol Kína tulajdonképpen egy vezető pozícióban van, sem a technológiájának a minősége a lényeg, amit Kína nagyon tud, az a mennyiség, és a mennyiséget itt most jó értelemben kell érteni, itt arra kell gondolni, hogy Kína tud hatalmas kapacitásokban előállítani, így csökkenteni ugye az egy előállított termékre eső költségeket, értékláncokat létrehozni vertikálisan és horizontálisan is, tehát van, vagy az angol mondja, scale, van ugye kapacitás, van mennyiség Kínában. Az Európai Uniónak például ugye az előbb korábban már említett akkumulátorgyártás területén az a fő probléma, hogy megvan a technológia, van erre cég, csak éppenséggel nincs akkor európai piac, amelyre rá lehetne építeni egy olyan céget, amely igazából költséghatékonyan és ezáltal versenyképesen tudna termelni. Persze azt se felejtsük el, hogy a legújabb kutatások szerint a kínai cégek nagyjából az európai szint 6-8-szorosát kapják állami támogatások formájában, azért ez is egy olyan verseny.
0: Hát ez lett volna a következő kérdésem, ezt nagyon egyszerűen úgy szoktuk mondani, hogy kínai kommunista állam. Mindenben benne van az állam keze, és ha az állam azt mondja, hogy adok pénzt, akkor azzal nem lehet konkurálni. Lásd autógyártás, vagy éppen mesterséges intelligencia. De ez mennyire igaz? Tehát azok az autógyárak például, amelyek Európába betörtek, itt Magyarországon is pillanatok alatt teret foglaltak, ezek vállalkozások, vagy állami cégek?
1: Nagyon nehéz ketté választani ezt Kínában. Egyébként az autógyárak, főleg amelyek mostanában az elektromos autózás területén a világon elterjedtek, ezek hivatalosan magánvállalatoknak számítanak, de éppen az elmúlt napokban az egyik Magyarországon is építkező autógyár kapcsán a Pentagon kijelentette, hogy ez kapcsolódik a kínai népi felszólító hadsereghez, és ezért egy olyan listára rakta, ami alapján nem lehet tőlük, vagy nem szabadna tőlük vásárolni, úgyhogy ezeket az összefonódásokat Kínában nagyon nehéz, ha nem lehetetlen szétszálazni. Ami ennél is sokkal fontosabb az, hogy a kínai versenyelőny nagyon sok összetevőből jön össze. Egyébként az olcsó munkaerőnek most már viszonylag pici részét adja. A kínaiak valóban létrehoztak olyan logisztikai és értékláncokat, amely versenyelőnyt ad nekik, és az előbb említett állami támogatások is azért óriási szerepet játszanak. Becslések szerint a 2010-es évek vége és a 20-as évek eleje során eltelt 4-5 évben a kínai elektromos autógyártók kb. 240 milliárd dollár, ez ugye a magyar GDP-hez mérhető összeg, ekkora mértékű állami támogatásban részesültek, és nagyon sokszor szokták felhozni itt ellenérnek, hogy de nyugaton is vannak állami szubvenciók, persze, csak az előbb említett módon körülbelül az ötöde, hatoda a kínai szint.
0: Ráadásul az Európai Unió állandóan küzd ellene. Tehát, hogy itt ráadásul egy ellenkező folyamat indult be. Akkor a záró kérdés, miről tudunk valóban tárgyalni?
1: Kínaiakkal a piac, kínai piacnyitás az Európai Unió fő célja, tehát hogy valamennyire csökkentsük az európai külkereskedelmi passzívumot. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy Kína nem csak azzal védi a piacait, hogy különböző protekcionista intézkedések, nem vámjellegű intézkedésekkel nehéz oda betörni, hanem azzal, hogy mindent megtermelnek maguknak. A nyugat abban bízik, hogy majd libamájat, bort, sajtot, hústerméket exportálhatunk Kínába, de ezzel valójában a most már több mint 300 milliárd dolláros kereskedelmi hiányt nem lehet ellensúlyozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy hosszú távon ez a kereskedelmi konfliktus elkerülhetetlen. Európának nem is elsősorban vámokat, hanem nagy valószínűséggel kvótákat kell majd bevezetni a kínai termékekkel.
0: Matura Tamás, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Itt az jó volt, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

Mostól mi szaggatott a nyír, ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn, ezek üresedő szégek, egy elhagyott tribűn. Ez a nem, ez a de, ez a mégsem, ez a legkedvesebb repedésem. Ezek azok a sebek, amikre büszke, lehetetlen lenni, ez egy ki nem húzott tüske. Árvaházi lángokat épp belepű a füstje, az izzó aranynak így lesz hamu ezüstje. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak, elnéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak, ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak, ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ez egy golyóstól, mi szaggatott a nír, ez a csendek miatt elkapott radír. Ez a pillanatok heve és a bűn, ezek üresedő székek, egy elhagyott tribűnje. Emlik a felmosó vödörleve az utcára, a tinta minden vállóperen úgy szárad. Alatt ázott beton, felette szederfoltok, bennem a neved most egyszerre úsz meg ezer koltot. Nem vagyunk ismerősök, lelki dezertőrök, Kongó torna csarnok, szivacsok, messzes födrök. Ne kérdezz tova, csak távol innen vezess főnök. Tudom, te úgy hiszed, ha nincs minden a fele semmi, vagy ez a fele semmi, minek vissza feleselni. Rögeszt meg csere közben egyedül felesezni, örökkör folyosókon ragyogni és megrekedni. Zongor a dallamára fátyolik egy nyitott ablak, nagyobb a kapu ajtó, de nem lettünk nyitottabbak. Egyre gazdagabbak, egyre szomorúbbak, lenéz hátra, de épp mögötted a bűnök. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak, ezek nem felelnek meg ennek a krúnak. Ezek rabjai a fényeknek, a klubnak, ezek nem felelnek meg ennek a krúnak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Azt mondja Magyar Péter, hogy ahogy az ígéret szólt, bevezeti a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a magyar kormány. Két részletben érkezik majd a rászoruló családoknak a pénz, 50 000 a tanévkezdés előtt, és 50 000 novemberben, amikor talán majd látszik, hogy mi az, amire még szükség van. Az elmúlt években, évtizedekben pont ezekért a gyerekekért, ezekért a családokért küzdött Elditok Nóra, az Igaz György Alapítvány alapítója, aki itt van velünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ez a 100 000 forint két részletben akár, mire lehet elég? Milyen hiányt pótolhat azoknál a családoknál, ahol ez a 400 000 gyerek, akiről beszélt a miniszterelnök él?
2: Hát tisztában vagyunk vele, hogy mennyibe kerül egy gyereknek a beiskolázása, úgyhogy ez egy óriási segítség. Az Igaz György Alapítványnál mindig is segítettünk a beiskolázásban, elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknél. Egyébként rájuk valamennyi támogatás ment az iskolakezdéskor, tehát a települések a lehetőségeikhez mérten próbáltak önkormányzati támogatást adni gyerekenként 10 000 forintot, középiskolásoknak 20 000, de kinek mennyi lehetősége volt, de volt ahol semmi. A halmozottan hátrányos helyzetűekre itt legalábbis a mi térségünkben a tankerületek füzetcsomagot osztottak, de nem az iskolakezdéskor, hanem egy picit később, ami nyilván nem volt megfelelő. De egyébként nagyon hektikus és nagyon heterogén volt ez, hogy ki mihez jutott hozzá. Nyilván ez most óriási segítség, nem csak a családoknak, hanem tulajdonképpen azoknak a segítő szervezeteknek is, mint amik mi vagyunk. Egy picit ezt a stratégiát át kell értékelnünk, de hát ez egy nagyon jó feladat, hogy fogunk tudni segíteni ezután. A füzetcsomagok, az iskolaszerek, iszonyatosan fölment mindennek az ára, és hát mivel ugye művészeti iskolánkban azt is tudjuk, hogy a minőség is nagyon fontos, hogy most milyen minőségű eszközök jut hozzá a gyerek. A rajzonnal, a vizuális nevelésen nagyon le lehet mérni ezt, azért gondoljunk bele, hogyha az egyik gyereknek vannak félszkollai normális vízfestéke, mellette meg a másiknak a tanítónéni ad egy fénymásoló papírt, aminek az egyik oldalára már nyomtatva van, és akkor ő ceruzával oldhatja meg ugyanazt a feladatot, hogy mennyi sikerélmény jut az egyik gyereknek, meg mennyi a másiknak. Szóval óriási a szakadék, és nyilván óriási ez a segítség is.
1: Hogy jut el pont a gyerekekhez, és hogy garantálható az, hogy ez a támogatás ez odaér, ahova érnie kell, és nem a kocsmába?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt kell először is megérteni, hogy akik generációs szegénységben élnek, azoknak a túlélési stratégiájuk erős, ami egy rövidtávú gondolkodás. Egyik napról a másikra élnek, legyen a következő nap is megoldva az alapszükséglet. Ahhoz, hogy valaki az oktatásról gondolkodjon, ahhoz hosszú távú gondolkodás szükséges, és ezt a napi szükségletek felülírják. Ez egy nagy küzdelem, amikor a mély szegénységet szeretnénk felszámolni, hogy ezt hogy tudjuk közelíteni egymáshoz. Tudja, amikor valamikor a munkán kezdetén, egyszer emlékszem, nem iskolaszert, hanem mosószert osztottunk, mert kaptunk valamelyik cégtől, és akkor hát felháborodva kaptuk az üzeneteket, hogy eladták a mosószert. Hát nyilván mi is felháborodtunk, mert hogy ne, hát nem azért adtuk. És akkor, amikor utána mentünk, akkor kiderült, hogy eladta és kenyeret vett rajta. Na most innentől kezdve rögtön világossá vált, hogy az, hogy éhes vagyok, az egy alapvetőbb szükséglet, mint az, hogy ki kell mosni a ruhát. Egy picit talán ezen a példán érthető az is, hogy ebben a gondolkodásban, ebben a túlélésben mennyire meghatározó ez a dolog. Nyilván, ha pénzt kapnak, akkor egyrészt a családoknak biztosan be fog vásárolni azok, akiknél ez az alapvető szükséglet kielégítés szükséges. Nyilván ebbe bele fog férni az is, hogy a szülők szükségleteit, vágyait kielégítsék ki, bele fog férni a dohány, a kávé, és ott, ahol van alkohol, nyilván az is. ezt kell majd egy picit finomítani, nem is picit nagyon, hogy azokat az ellenőrző rendszereket kialakítsa a kormány, amit most egyébként a civil szférában, ahol vagyunk, ott próbáljuk vinni. A szociális ágazatnak nincs erre kapacitása, az iskola pedig nem lát rá a családok életére.
1: Utalmány szóval ez egy olyan pénz? Mit gondol erről?
2: Egyik sem igazából. Mind a kettő arra a sorsra juthat, amiről beszéltünk.
1: Mert az utalványt is átváltja pénzre.
2: Utalvány eladható. Eladható, sőt, hát utalványoknál megértük már, hogy azért a mögött az uzsora is eléggé működik. Mi tárgyi adományban oldjuk meg ezt, tehát névre szólóan a gyerek életkorának nemének megfelelő iskolatáska, iskolaszer követve azt, hogy az előző évben mit kapott, hogyha megvan a jó minőségű iskolatáska, akkor ne kapjon újat, és követve azt is, hogy máshonnan milyen támogatások érkezhetnek még, mert azért néha volt korábban, hogy a kisebbségi vonalon is kaptak iskolaszereket, megmondom, amiket említettem az önkormányzatnál. Szóval mindent össze kell mozaikozni, és ez minden család esetében más és más. És most azt gondolom, hogy ez könnyebb lesz. Velük kell majd megértetni azt, hogy mivel kapnak állami támogatást, ezért tőlünk annyi segítséget nem várhatnak, mint eddig. Biztos, hogy kell, mert az 50 ezer forint nem elég. És azt gondolom, hogy be fog jönni egy másik csoport például a mi segítő munkánkba. Ezt is elég soká tudtuk kinyomozni és megérteni. Még pontosan 2013 körül, amikor a besorolását, vagy a törvényi szabályozását a hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzetnek átfogalmazták. És nem nagyon értettem, hogy miért van az, hogy kiestek gyerekek a kategóriákból, de az élethelyzetükben nem látunk változást. És aztán végül is megértettük, ezeknek a családoknak, akik generációk óta szegénységben élnek, szinte mindegyiknek van behajtó céges tartozása. Ezek közüzemi számlákból, vagy személyi hitelekből, vagy áruhitelekből vannak, mert ez bombázza ezt a társadalmi csoportot is, a személyi hitel is és az áruhitel is. 0 forintos áruhitel, amikor hozzájutnak valamihez, másnap azt eladják, mert szükségük van pénzre, hogy kenyeret vegyenek, a tartozás viszont marad náluk. Ez a szabályozás szerint úgy van, vagyis a magyar rendszerben úgy van, hogy a cégek ezt egy idő után behajtó cégeknek adják el ezeket a tartozásokat, hiszen nem tudják behajtani. És a behajtó cégek, amikor megjelenik a legális munkaerőpiacon az, aki tartozik, legyen ez akár a közmunka is, akkor a egy tartozásnál 33-2-nél 50%-át levonják a fizetésnek. Na most, amikor a gyermekvédelmi kedvezményt megállapítják, akkor nem ezt nézik, hanem az, hogy mennyi a bére, mennyi a bruttó bére. És ez egy óriási szakadék, mert közben a fele fizetését kapja meg. Ez nem látszik ebben a rendszeres gyermekvédelmi besorolásban. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy legyenek olyan helyi szakértők, és teljesen mindegy most, hogy a civil szféráról vagy az intézményrendszerről beszélek, akik ilyen szinten tudják értelmezni a családoknak az élethelyzetét, mert ők tudják megmondani azt, hogy milyen módon és hogyan lehet hathatósan segíteni.
1: Itt most egy kicsit fűnyíróelvszerűen van kimondva, hogy 400 ezer gyerek jut így támogatáshoz. De akkor hogy jutnak támogatáshoz? Vagy hogy kellene valakinek központi módon kellene tanszereket, iskolatáskát, nem tudom mit osztani, attól függően, hogy mérték fel az igényeket, vagy hogyan lehetne ezt megoldani praktikusan?
2: Én azt gondolom, hogy az első beavatkozási pontoknak a tárgyakhoz kellene kötődnie, akár úgy, hogy az iskola rendszerben kapják meg a gyerekek ezeket az eszközöket, amire szükségük van, nyilván a tornacipőveg, azok, amik még ehhez kapcsolódnak, azok nehezebbek, de az iskola szereket én jobbnak látnám az iskola rendszeren belül. De ugye ez egy folyamat. Tehát ne úgy nézzünk erre, ami örökösen így van, hiszen azért dolgozunk, hogy ezek a családok képesek legyenek hosszú távon gondolkodni, és ehhez prevenciós munka kellene. Prevenciós munka a családokkal, ami gyakorlatilag az elmúlt 16 évben kiment a rendszerből. Egyáltalán nincs ilyen. És a prevenciós munka végén elérhetjük azt, persze ez annyi minden kell, leginkább a szegénység felszámolása vagy csökkentése, munkahelyek, lakhatási szegénység, a szülők edukálása, a munkavállalói kompetenciák fejlesztése. És a végén, ha van jövedelem, akkor jut az ő gondolkodásukban arra is időben, hogy a gyerekeknek mire van szüksége. Szóval én ezt egy folyamatnak képzelném el, tudja, azt szoktuk mondani, hogy ez is egy adományozás most az ő szempontjukból, hiszen nem tesznek érte különösebben semmit, meg fogják kapni. De az adományozás és a fejlesztő segítségnyújtás között alapvető különbség van. Mi az igazgyönyben a fejlesztő segítségnyújtás részük, ami azt jelenti, hogy képessé szeretnénk tenni a családokat arra, hogy a gyerekeiket biztonságban új életstratégiára neveljék. De ehhez idő kell, türelem kell, egy más fókuszú szociális munka kell, és még azt is figyelembe kell venni, hogy felnőtt emberekről beszélünk, akiknek az önrendelkezésébe, a személyi jogaiba azért nem nagyon kellene beavatkozni. Szóval ez egy nagyon nehéz munka, nagy kihívás, de én nagyon örülök neki, hogy legalább ilyen szinten elindult, és bízok abban, hogy a finomításokkal majd, és ezzel a prevenciós munkával ez egyre inkább hatékony lesz.
1: Még egy téma a legvégére röviden, az új oktatási miniszter Annett Judit nagyon komolyan gondolkodik abban, hogy hogyan lehetne a magyar oktatási rendszert egy kicsit kiegyensúlyozottabbá, szegregációmentessé, eléréshez köthetően a gyerekek fejlesztésére fókuszálóvá tenni. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ezek a szándékok ezek valamilyenné váljanak? Ugye most fel kell mérni először az állapotokat.
2: A legnagyobb, tehát nagyon tetszik minden, ami elhangzik, hiszen azok az alapértékek, amelyeket az oktatási miniszter most közvetít, azok teljesen megegyeznek azzal, amit az igazgyön képvisel. Úgyhogy ez egy nagy optimizmus bennem, ami van. Az, hogy mikorra ér le ide például a leszakadó térségekbe, a szegregált iskolákba, ez az biztos, hogy sok időbe fog tenni. És talán az a legnagyobb baj, hogy 16 évig másban szocializálódtak az emberek, például az elhallgatásban, hogy úgy kell dolgozni, hogy ne szivárogjon ki semmi probléma, legyen csend, nyugalom, aztán majd megoldódik valahogy. Hát ezt látjuk mindenhol, ahogy borulnak ki a csontvázak, hogy ennek az elhallgatásnak milyen tragikus eredménye lett. Hát vannak, akik vélelmezik, hogy ez a szocializáció, ami a szakemberekben is benne van, ez mennyi idő múlva fog változni. Biztos vagyok benne, hogy 10 évnél hamarabb ez nem fog megoldódni. Hosszú távú és mindenképpen az a mondat, hogy kormányokon átívelő stratégia kellene ahhoz, hogy az oktatásban ez az óriási szakadék, és mindenhol ez az óriási társadalmi szakadék megszűnjön. Ebben teljesen biztos vagyok. Nagy munka, hosszú munka, nagy türelmet igénylő munka mindannyiunktól.
1: Egy esély, amit most meg lehetne ragadni. Eritok Nóra, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hang.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszky államfő a Kijev elleni, több mint 20 halálos áldozatot követelő szerdai, északai orosz drón és rakétatámadások után. A légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást a háborúban álló kelet-európai országnak. Az ír miniszterelnök szerint Európa versenyképességének erősítése lesz a szerdán kezdődött féléves ír soros elnökség legfontosabb feladata. Mihály Martin azt mondta, folytatni kell Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. 1000 napja történt a Hamas Izrael elleni terrortámadása. A 2023. október 7-én elkövetett, mintegy 1200 halottat követelő mészárlásról, egy perces csenddel, videóösszeállítással, valamint tüntetésekkel emlékeztek meg tegnap Izraelben. Pokolgép robbant Damaszkuszban egy zsúfolt kávéházban. 6 ember meghalt, 16-an megsebesültek. A merénylethez feltehetően egy házi készítésű robbanó szerkezetet használtak. Elkövetőként egyenlőre senki sem jelentkezett. A szíriai fővárosban csak szorványosan fordultak elő merényletek azóta, hogy 2024 végén megbuktatták Bashar al-Assad elnököt. Tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát egy ember az ENSZ New York-i székháza előtt. A férfi a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben, az incidens nem okozott fennakadást a világszervezet munkájában. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a két turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. Kárpatos szigetéről délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, ezért a térségben gyakoriak a földrengések. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Erősödik a forgalom a fővárosban, a Rákóczi úton, a Blaha Lujza térnél, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá az Andrássy úton szintén befelé az Erzsébet tér előtt. Ma reggel is fennakadást tapasztalhatnak a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert tart a gázvezetékjavítás, és emiatt lezártak egy sávot. Egyirányosították a Budafoki utat a Lágymányosi utcától a Bertalan Lajos utcáig, augusztus végéig, mert javítják a távhővezetéket. Nagy Tétény ipartelep felé a 133E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Budafoki út, Karinti-Frigyes út megállót. Szintén a Budafoki úton jelentősen megváltozott a forgalmi rend egy másik szakaszon is, a Bogdánfi utcától befelé ugyanis egyirányosították az Irinyi József utcáig. Várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Forgalmi rend. BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

kell-e, rövid anyám, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szín, törik a fény a trabant tetején.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Folytatásunkban arról beszélgetünk majd, hogy a gyerekek hogyan vették át a internetes világ egy részét, és uralták az elmúlt időszakban. És nekem erről van egy nagyon konkrét élményem, mert vendéggyerek volt nálunk, aki gyerekinfluencereket nézett folyamatosan a saját számítógépén. Úgyhogy van miről beszélnünk. Forgás Mariana vendégünk, örülök, hogy itt
2: jó
1: vagy.
2: Reggelt,
1: jó reggelt újra. Tettet. Van itt egy cég, amit, hát, vagy szervezet, amit nevezzünk meg, az IAB, vagy IAB Hungary, ez micsoda? Annak vagy te a social media és influencer munkacsoport vezetője.
2: Igen, hát ez egy nemzetközi szervezet, és az a jó, hogy nagyon sok munkacsoportban dolgoznak szakemberek. Én például azt a munkacsoportot vezetem, aminek a social media és az influencereknek a lehető legjobb megértése az ügyfeleknek, az ügynökségeknek és a magyar piacnak a lehető legjobb szabályozása és működése a feladata, és ezért is örülök neki, hogy tudunk beszélni a gyerekinfluencerekről, illetve hogy hogyan lehet megóvni a gyerekeket.
1: Nekem ez egy új világ. Erre én így csodálkoztam rá, és most csodálkoztam rá, hogy tele. Hát ugye nem nézek gyerekinfluencereket, nem nekem szólnak elsősorban, de hogy ezek a gyerekek, ezek milyen sokan vannak, és hogy mennyire működik ez a dolog.
2: Nagyon sokan vannak, évek óta vannak egyébként, és ugye próbálják a különböző országok különböző szabályozásai keretek közé tenni ezt az egész jelenséget, mert hogy gondoljunk bele abba, hogy a gyerek lehet, hogy nem magától lesz influencer, hanem mondjuk az anyukája vagy az apukája ismert ember, és ezért a gyerek már akkor, amikor a pozitív terhességi tesztet szeretné országvilágnak megmutatni az apa-anya, már akkor elkezdi az influencer karrierjét, és lehet látni, ahogy cseperedik, és beleszületik ebbe a családba. Tehát nagyon árnyalt, és nagyon sok összetevős ez a sztori.
1: De az is van, amikor a szülő lehetőséget, pénzszerzési lehetőséget lát a nagyszájú gyerekében. Bizony. Mert egy gyerek ennyire nyíltan, ennyire közvetlenül fogalmaz, üljön ma oda a kamera elé.
2: Igen, ami nagyon cuki és jó pofa, viszont különböző statisztikák, sokkoló statisztikák vannak azzal kapcsolatban, hogy mondjuk pedofil oldalakon azok a tartalmak, amik keringenek, annak 50%-át a szülők töltötték fel. Mert mondjuk cuki volt, ahogy az anyák napi verset mondta a gyerek, vagy ahogy pancsolt, tehát bármilyen, nem gondolnak ebbe bele a szülők, ugye van ez a sharenting nevű jelenség, ez a share megosztásból és a parenting a szülőségből jött létre, amikor így túlposztoljuk magunkat.
1: Hát nem gondolunk bele, mert mi semmi szexuális tartalmat nem látunk abban, amiben más meg megérzi.
2: Igen.
1: De mert ugye ezt
2: is végig kell gondolni, tehát hogy mit szeretnék ezzel elérni? Miért kell országvilág előtt megosztanom ezt az egészet? Értem, hogy pénzt lehet vele keresni nagyon sok esetben, de itt szerintem lehet nyilván szabályozni azt, hogy a platformok mit engedélyeznek, mi az, amit betiltanak, és azt mondják, hogy ne, ugye vannak olyan országok, ahol a gyereknek kell hozzájárulni ahhoz, hogy a róla szóló tartalom az kikerüljön a social médiába. Aztán ugye van olyan, amikor a szülőnek nyitnia kell egy számlát, ahová az a kereset, amit ezekkel az együttműködésekkel gyűjtenek, az a gyereknek a tulajdonába kerül majd, ha elérte a 18-21 éves kort. Tehát, hogy nyilván lehet ezt egy picit árnyalni és szebbé tenni, de az, hogy a gyereknek a gyerekkora az ott van a közösségi médiában, azt szerintem nem lehet tompítani.
1: És kell. Akkor van ennek egy másik oldala, hogy gyerek tanít gyereket, gyerek nevel gyereket.
2: Igen.
1: Sokkal erősebb lehet egy menő gyerekinfluencernek a szava, mint a szülője vagy a pedagógusé.
2: Igen, mert hogy ugye a reklámtagadás az még jobban ott van ebben a generációban, tehát ugye az generáció után már vannak az alfák, sőt a béták kezdtek el megszületni 2026. január 1 óta, és ők ugye nem, tehát az a reklám, ami a mi gyerekkorunkban volt, amit láttunk a tévében, rádióban hallottunk, vagy az újságban, az kifejezetten ellenállást kelt bennük, úgyhogy amit valaki ismert ember, akit ők elfogadnak és a véleményére adnak, azt fogják elhinni. Éppen ezért ugye a cégeknek teljesen érdekükben áll a gyerekeket egy másik gyerekkel, egy kortársal megszólítani. De ez iszonyú veszélyeket rejt. Tehát eleve a gyerek, aki maga is célcsoport, tartalom előállítóvá is válik, és oda a gyerekkora. Tehát, hogy azt tudja, hogy hogy kell a kamera előtt szerepelni, hogyan kell mozogni, melyik a jobb profilja, de erről kell, hogy szóljon egy gyerekkor.
1: Hát ráadásul egy felnőtt ember jó esetben tud nemet mondani olyan reklámokra, olyan termékekre, amikkel különben nem ért egyet.
2: Igen.
1: Egy 11-2-3 éves srác, persze, hát fizetik, hát azt mondták, ezt mondjam.
2: De a 11-2-3 éves még azt gondolom, hogy nem jó, de talán jobb, mint egy, nem tudom, 4-5-6 éves gyerek, aki elkezdi a játékokat kicsomagolni, és örül ennek, meg eleve milyen képet közvetít az, hogy azt látja a gyerek, hogy arról szól más gyereknek az élete, hogy ajándékokat bontogat ki, vagy játékokat bontogat
1: ami
2: ki,
1: neki és nem adatik körül. Meg.
2: Adat igen, esetben. Tehát, hogy nagyon...
1: Más életére vágyik.
2: Igen. Ráadásul ugye, tehát láttam egyébként én is egy olyan felvételt, ahol egy lány, akinek a családja volt influencer, tehát gyakorlatilag egészen kicsi korától kezdve közvetítették azt, hogy hogyan élik a családi életüket, és a lány beperelte a családot, mondván, hogy érti, hogy az az összeg, amit ezzel keresett, az az egyetemi tanulmányait támogatta, de hogy ő visszaadná azt az összes pénzt, csak azért, hogy a gyerekkora megmaradjon.
1: De hát a szegénynek nem jön vissza.
2: Nyilván nem jön vissza, de az, hogy az első szerelem, azok a családi dinamikák, amik benne vannak kamera nélkül a családban, hogy azt meg tudják élni. Úgyhogy én minden olyan szülőt, aki szeretne eldicsekedni a gyerekkel pénzért vagy nem pénzért, egy pici önmérsékletre intenék, illetve a cégeket is, akik kifejezetten ilyen családokat keresnek, vagy fiatal gyerekeket, akikkel lehet reklámozni. Nyilván van ennek jogi szabályozása is Magyarországon, de az NMHH-nak, a Hintalovon Alapítványnak kiváló kiadványai és nagyon okos anyagai vannak ezzel kapcsolatban, amik segíthetnek.
1: Mit csináljunk mi szülők, akiknek a gyereke nem influencer, de mondjuk látom azt, hogy rákapott egy ilyen tartalomra, ahol valami olyan van, amivel mondjuk adott esetben én nem is értek egyet?
2: El kell vele beszélgetni mindenképpen, tehát ugyanúgy, mint ahogy régen a mi időnkben a tévécsatornákon lehetett látni olyan tartalmat, amivel nem tudott egyetérteni a szülő, de nyilván a gyermeki kíváncsiság bennünk volt. Az a jó, hogyha nem hagyjuk magára a gyereket, hanem nem azt mondjuk, hogy nem használhatod az internetet, nem böngészheted a YouTube-ot, Facebookot, akármit, hanem ott vagyunk vele, és tudjuk, hogy mi az, amit csinál. Lehet, hogy például mondjuk egy új hobbit talált magának, vagy van egy olyan irány, amiben elképzeli a jövőjét, ami mondjuk a szakmáját adhatja később. Tehát nagyon sok jó dolog van, csak nem szabad magára hagyni ebben a zűrzavaros helyzetben a gyereket, hiszen ez szerintem még nagyon sok felnőttnek is problémát okoz, hogy amit az interneten lát, az most valós vagy nem valós, arról nem is beszélve, hogy ugye deepfake videókat lehet csinálni a gyerekről, ezzel zsarolni. Tehát nagyon sok csúnya dolog van, AI, ami mindent lehet manipulálni. Azt hiszem 315 másodperc elég ahhoz a gyerek hangjából, hogy azt felhasználva tudjanak olyan telefonhívást csinálni csalók, amivel fel tudják hívni a szülőt, és hallja a saját gyereke hangját, hogy segítséget kér, hiszen túlszul ejtették, vagy bármilyen rossz dologba keveredett, és ezt nyilván váltságdíjért cserébe.
1: Ki milyen világ vár ránk?
2: Korán van még ehhez, nem?
1: A mi életünkben van ehhez korán. Igen. Nagyon. Igen. Nem is az óra igen. Szerint. Marian, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: Közösségi média szakértő Forgács Marian volt a vendégünk.
2: Köszönöm.
0: Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja, másik nevén a Semmelweis Nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Azon szörnyűködünk, hogy lehet horvát-portugál meccset hajnali 2-kor rendezni. Hát nem hajnali 2-kor rendezték, csak nekünk volt annyi. Zöldösi György, sportúságírók szövetségének vezetője, meg a Nemzeti Sport főszerkesztője, meg még egy csomó minden. Voltál a VB-n már?
3: Voltam az elején, igen.
1: Mekkora élmény volt?
3: Nagyon érdekes, ez a nagyon sok szempontból nagyon egyedi világbajnokság, nem volt még három országban, nem volt még ilyen nagy területen, nem volt még ennyi csapattal, nem volt még időben sem így széthúzva, és hát nyilván Amerikában, főleg New Yorkban, ahol voltam, ott azért sok minden történik a VB-n kívül is, és akkor éppen a helyi NBA csapat 53 év után
1: mekkora ünneplés volt.
3: Lett bajnok, úgyhogy akkor még ez volt a fókuszban. De úgy látom, és ebben szerepe van a házigazdák nagyszerű szereplésének, hogy azért eluralkodik a VB láz Észak-Amerikában. Az Egyesült Államok csapata, Kanada és Mexikó csapata is ragyogóan menetel eddig.
1: El tudtad volna képzelni 20-30 évvel ezelőtt, hogy van olyan csoportkör, ahonnan Kanada tovább tud jutni?
3: Hát nagyon különös, már csak azért is, mert mi 86-ban, amikor legutóbb VB-n voltunk, akkor velük voltunk, és akkor tényleg a futottak még kategóriájába tartoztak, még a mi megtépázott szörnyű vereségeket elszenvedő csapatunk is legyőzte őket, és hát sokszor emlegetjük, hogy Eszterházy Márton és Détári Lajos az utolsó, vagy az eddigi utolsó VB gólszerzőink, és ez most már 40 éve igaz ez a mondat, sajnos. Most már vannak viszont NB1-es gólszerzők, azóta azt hiszem először ezen a világbajnokságon.
1: Jó, csak nem magyar csapatban.
3: Talán Algéria és Haiti színeiben, illetve Duarte, a Puskás Akadémia légiósa, Argentina ellen fog az ötfoki köztársaság színeiben pályára lépnie.
1: Na ez például egy új elem, tehát olyan kis csapatok jönnek elő, Curaçaót szoktam erre mondani mindig, de az ötfoki köztársaság is egy jó példa, akiknek tudunk szurkolni pont azért, mert annyira irreális, hogy egy világbajnokságon ott tudnak lenni. És van tartásuk.
3: Igen, szerintem sokféle tanulságot fognak majd levonni a VB után, ugyanis nagyon sok szempontból különleges ez a 48 csapatos lebonyolítás. Egyrészt valóban a kontinentális kvóták miatt, ugye amiatt mi szoktunk keseregni talán joggal, hogy nem a világ legjobb 48 csapata van ott, amelybe talán mi is beletartoznánk, hanem kontinensenként valamennyi, ezért aztán bekerültek olyanok is, akik, vagy amely csapatok azért talán nem bántás ezt mondani, kilognak a mezőnyből. Ez egyébként alkalmat teremtett a legnagyobb sztároknak arra, hogy kettesével, hármasával adott esetben rúgdossák a gólokat, ami szerintem jó tesz a VB hírének, és egyébként volt olyan VB, talán a dél-afrikai, ahol a legnagyobb sztárok mind lebőgtek, és akkor mondtuk, hogy hát persze a hosszú bajnokság, az idény kizsigereli őket, stb. Most nem tudom, hogy azért, mert Amerikában van a VB, de a sztárok egyszerűen csillognak, ontják a gólokat, Holland, Mbappé, Messi,
1: most már Ronaldo is.
3: Harry Kane, most már Ronaldo is, és biztos, hogy nem említettem mindenkit. Vinicius például. Tehát ezek a viszonylag könnyedebb, a nagy csapatok szempontjából könnyedebb meccsek alkalmat teremtettek arra, hogy gólrekordok, egyéni csúcsok szülessenek. Viszont a 32 között meg olyasmi történik, amit szintén nem láttunk korábban, hogy itt már a 16 közéjutásért, pláne a 8 közéjutásért összekerülhetnek olyan csapatok, most például spanyol-portugál mérkőzés lesz, amely, tehát ilyen soha nem volt, hogy 32-től egyenes kiesés.
1: Meg hát az korábban is érdekes, hogy már a 32-ben is néha mázlék kellene a csapatoknak, hogy egyáltalán túléljék. Már amelyik túléli, lásd a németek, például akik nem érték túl. Tehát, hogy egyáltalán nem előírásszerű az, hogy a nagy csapatoknak gondolt együttesek biztos ott lesznek majd a legjobb nyolcban.
3: Igen, pontosan ezért, mert a 32 között még soha nem volt egyenes kiesés, és itt egy botlás elég, és akkor most már elszáll az adott csapat. És hogyha kesergünk azon, hogy éjszaka vannak a meccsek, akkor azért mindent egybevetve, bár a végére majd biztos azért az európai csapatok lesznek ott a legjobb 4, meg a legjobb 8 között főként, de azért mégis látjuk azt, hogy ez a VB már nem elsősorban Európáról szól, ami az üzleti részét illeti úgysem, mert ha úgy lenne, akkor európai szempontból is megfelelő időben lennének a meccsek. Valószínűleg az ázsiai meg az amerikai reklámpiac, televíziós piac ma már erősebb annál, hogy az európai szempontok legyenek az elsődlegesek.
1: Valószínűleg ez a portugál-horvát, ami éjszaka volt, ma éjszaka, és Portugália 2-1-es továbbjutásával ért véget, ez nagy valószínűséggel a VB eddigi meccse. Na most ezt elég kevesen láttuk itt Magyarországon, ez biztos.
3: Igen, de valószínűleg a FIFA illetékeseinek azért nem fáj a feje emiatt, mert a globális piac az viszont így is szerette ezt a meccset, és Cristiano Ronaldo például, de akár Luka Modricról is mondhatjuk ezt, hogy aki 40 év fölötti csapatkapitányt említsük, őket az egész világon ismerik, szeretik, követik.
1: Ez mert Horvátország még nyilván zokog, mert így kiesni, és két les gólt kapni, és szóval ez borzasztó, de legalább ott vannak.
3: Igen, és az egyenlítő góljuk, amely végül is, amelyet érvényesített a játékvezető, most azt olvastam a Nemzeti Sporton hajnalban, hogy labdába elhelyezett csip volt az, amelyik perdöntő bizonyítékú szolgált, hogy beleért az a játékos, ami miatt Lesről beszélhetünk.
1: Azért ez a játék szellemével szerintem nem kifejezetten egyezik, de ezzel hosszan lehet vitatkozni, mint hogy a VAR különböző döntésein is hosszan lehet vitatkozni. Most ezt engedjük el. Szerintem egyszerűbb. Ti mennyire látjátok például a Nemzeti Sportnál, hogy van VB láz?
3: Hát a világbajnokság azért az egy olyan különleges esemény a sportvilágnak, amelyik így is, hogy tényleg éjszaka, sőt hajnalban, tehát abszolút nem a magyar, meg az európai nézők számára barátságos időpontban vannak a meccsek, hogy ez mindent visz, akár a reklámokat, a nézettséget, a klikkelés számot veszed alapul. Persze nagyon furcsa, hogy olyan időszakban vannak a legizgalmasabb jelenetek, amikor általában aludni szoktunk. Ezért felértékelődnek az összefoglalók, a rövidebb, hosszabb összefoglalók. Ugye most már szerintem mindenki így van ezzel reggel, amit nem láttál, átpörgeted a telefonodon, megnézed a gólokat, megnézed a legizgalmasabb jeleneteket. Eleve úgy működik a közösségi média, hogy eléd tárja a legdrámaibb, legviccesebb jeleneteket, kimazsolázza, megmutatja, ami viszont leszoktatja
1: ezt
3: a fiatalokat a meccsnézésről.
1: Ez nem tesz jót.
3: És például Hőbörgünk a ezen VB egyik újítása az ivószünet ellen, hogy megtöri a futball hagyományos ritmusát. Hát ez a helyzet, hogy azt a hagyományos ritmust, hogy hömpölyög a meccs, hogy kétszer 45 perc, hogy odaülünk, végignézzük, végigszurkoljuk, ezt a mai szokások, meccsnézési szokások, közösségi média használati szokások erősen felülírják, mert csak a legérdekesebb jelenetek fontosak, igen, a gólok fontosak, azokat szépen kiválogatva elénk teszik.
1: Hát csak azt kéne lejátszani.
3: Sok minden változik.
1: Csak a legérdekesebb jeleneteket kéne lejátszani egy meccset. Mennyivel egyszerűbb lenne. Egyébként az edzők kiválóan használják az ivószünetet, csak mi kapunk hideglelést tőle, mert hogy megáll a mérkőzés, de ők rendkívül jól át tudják szervezni a csapataikat. Szervezés. Előtted áll egy olyan esemény, aminek most nem biztos, hogy annyira nagyon örülsz, ugye a Sportújságíró Szövetségben tisztségviselő választás lesz, és téged elég rendesen megtámadtak.
3: Olyannyira, hogy nem is tisztségviselő választás vagy tisztújítás lesz, hanem bizalmi szavazás lesz, hiszen a jelenleg megválasztott elnökség mandátuma 2028-ig szól.
1: Tehát
3: szólna,
1: a tiéd is csak.
3: De az alapszabályunk értelmében legalább 50 ember beadott egy olyan bizalmatlansági indítványt, amelynek a nyomán össze kellett hívnunk a rendkívüli közgyűlést.
1: Hogy állsz te ehhez a dologhoz? Mit gondolsz?
3: Hát a demokrácia az egy nagyszerű dolog. Szerdán lesz a rendkívüli közgyűlés, nem egyszerű sem megszervezni, sem részt venni világbajnokság közben, nyári időszak közepén, de úgy látom, hogy aktívak a kollégák, és az, hogy sokan szívükön viselik a szakma sorsát, és sokan össze fogunk jönni, hogy a sportújságírás jövője szempontjából egy fontos döntést hozunk, szerintem ez önmagában jó.
1: Ez a jövőről szól, vagy a múltról szerinted?
3: Szerintem mind a kettőről, hogyha a múltról, akkor én azt gondolom, hogy nem kell ennek az elnökségnek szégyenkezni, hiszen ebben a 11 évben olyan programokat tudtunk elindítani és működtetni, külföldi tudósításokat segítő Csillag Imre ösztöndíj program, sportkönyvkiadást segítő Nagy Béla program, egy egészen más szintre tudtuk emelni, és azt gondolom, hogy a magyar sport hagyományaihoz és sikereihez méltó szintre tudtuk emelni a sportgálákat, amelyekből a legutóbbi négyet már az Operaházban tudtuk megrendezni.
1: Akkor az ellened szövetkezők politikai okokból szövetkeznek? Az előző rendszerhez való ismert kapcsolódásod miatt?
3: Természetesen elválaszthatatlan az országgyűlési választások eredményétől mindaz, ami most a Sportújságíró Szövetség berkein belül is történik. Én azzal együtt itt elsősorban szakmai sikereket soroltam, és azt gondolom, hogy ezeknek a súlya talán erősebben esik majd alatban, mint valamilyen politikai megítélés. De az is igaz, hogy a szövetséget jó lenne hasonló szinten tovább működtetni, lendíteni, és ebből a szempontból én minden megoldásban egyébként partner vagyok, ami a szakmának és a kollégáknak az érdeke.
1: Szőlősi György, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja, másik nevén a Semmelweis Nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Mondanám, hogy szinte érthetetlen az a rajongás, az a vonzalom, a magyar közönséget a brit királyi családhoz fűzi, tehát ez mindig bármi történik, óriási érdeklődést vált ki, de közben mégsem gondolom így, mert hogy a brit királyi család az intézmény az intézmények fölött, tehát valami olyat tudnak és hoztak létre az elmúlt évszázadok, ami persze nem csak nálunk, hanem az egész világon érdeklődést vált ki. Sönnauda Nóra a vendégünk, a Royal Story blog szerzője, az Elrönyöz újságírója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: És hát van itt egy történelmi pillanat, amikor azt mondja a brit király, hogy adóbevallást készítek és nyilvánosságra hozom. Miért kell egy királynak adóbevallást készítenie? Hát övé minden, nem?
2: Hát nagyon sok minden az övé. Többek között egyébként a korona birtoka, az Egyesült Királyságot körülvevő tengerfenék, meg az összes hattyú, meg az összes delfin, ami ezekben a vizekben úszik, tehát nagyon sok minden valóban az övé. Erre most azért volt szükség valószínűleg, egyébként már második Erzsébet is fizetett adót önkéntes alapon, mert egyébként semmilyen törvény nem kötelezi az uralkodót arra, hogy adót fizessen, jövedelemadót, vagy örökösödési adót, vagy tőkenyereség adót. Tehát eddig is fizettek adót, viszont most először hozták nyilvánosságra azt az összeget, hogy ez mekkora pontosan.
1: Nóra, ez hogy van? Tehát az angol király az államtól kapja az apanást, tehát a jövedelmet. De az állam ő maga. Majd amikor adót fizet, akkor az angol király az államnak fizeti az adót, de az is ő maga megint. Tehát ez így körbeforog?
2: Körbeforog, például a koronabirtokok, ez a Crown Estate, aminek óriási ingatlan portfóliója van, földjei vannak, erdei, mindenféle birtokai, azok egy az egybe befizetik a bevételt az államkasszába, és onnan egy bizonyos százalékot visszakap a királyi háztartás a saját maga fenntartására. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon, nem tudom, elmondjam-e, hogy milyen részekből épül föl röviden. Ugye persze. Van a királynak a magánvagyona, amihez az állam nem nyúlhat, tehát az mint egy bármilyen privát embernek vannak palotái, vagy hát neki vannak palotái, pontosabban. Van ékszergyűjteményük, műkincsgyűjteményük, meg nyilván rengeteg tőkéjük is van. Ezt nem lehet pontosan tudni, hogy ez mennyi. Van ez a Crown Estate, amit az előbb említettem, ezek az úgynevezett koronabirtokok, amelyeknek vannak ezek a hatalmas ingatlan portfóliójuk. Illetve van egy, ami a legtöbb vita tárgya, egy kicsit egy hibrid megoldás, van ez az úgynevezett Lancasteri hercegség, meg a Cornwalli hercegség. És ő a Lancasteri hercegségből még származik a királynak is jövedelme, azonban, és ezután fizet adót, de ez egy kicsit ilyen hibrid, tehát nem is magánvagyon, nem is az állami, nem adhatja el azokat az értékeket, amelyek azon találhatók, és ez rengeteg vita tárgya jelenleg.
1: Az, hogy lett egy adóbevallása a királynak, ez gondolom inkább olyan színes történet Angliában is, vagy brit birodalomban, mert hogy igazán mit tudunk meg róla? Azt, hogy kapott pénzt, adózott, és megint kap pénzt, és megint adózik. Ez egy körforgás, ahogy az előbb megbeszéltük.
2: Hát valóban körforgás, de az tény és való, hogy rengeteg kiadásuk van, tehát például a Buckingham palotát fel kell újítani, fenn kell tartani ezeket a történelmi, mit tudom én, Windsori kastély.
1: Azt saját forrásból kell? Azt az állam nem?
2: Azt az állam finanszírozza, mivel azok a paloták nem károlyéi, vagy nem az uralkodói, hanem azok az állami, tehát azokat csak elfoglalhatja. Így is hívják őket, hogy elfoglalt paloták. Tehát ezek nem a privát vagyon részei.
1: Ha azt tekintjük, hogy ez egy gesztus az állampolgár felé, aki szintén adót val be és fizet be. Ezt így is értékelik az angolok?
2: Igen, hiszen gyakorlatilag most ez azért történt, mert társadalmi nyomás, és ezt, ahogy észrevettem, Károly nagyon jól érzékelte az utóbbi években, hogy mikor kell nagyon határozottan és gyorsan lépni ügyekbe, például András ügyében is, amikor megfosztotta a címeitől a saját öcsét. Egyrészt, másrészt megélhetési válság van az Egyesült Királyságban, tehát úgymond Károly elég jól érzi az idők szelét. És én azt gondolom, hogy illetve András ügye kapcsán fölmerült az, hogy ott is voltak ilyen furcsa ingatlan ügyek, hogy ő maga kiadott bérbe ingatlanokat, amelyek nem is a sajátjai voltak, tehát András herceg, és ebből bevételt szedett. És amikor ezek nyilvánosságra kerültek, illetve a másik botrány az azzal volt kapcsolatos, hogy a Cornwalli hercegség, amiből egyébként a Walesi herceg szerzi a jövedelmét, kiadott állami fenntartású intézményeknek bérbe ingatlanokat, tehát például az NHS-nek, ami a Nemzeti Egészségügyi Biztosító, és ezeket piaci áron számolták. Tehát egyébként jogszerűen adta bérbe ezeket az intézményeket.
1: Csak nem elegáns.
2: Viszont igen, erkölcsileg megkérdőjelezhető, hogy egy ilyen szervezet, ami nagy hiányokkal küzd, az éppen a király fiától kap bérbe piaci alapon.
1: Valami. Amikor Erzsébet uralkodásának vége felé jártunk, akkor felrobbant a vita arról, kell-e egyáltalán királyság Erzsébet után. Károlyt nyilván Erzsébet maga legitimmé tette, hogy ő következik a trónon, de ez a folyamat, ez meddig fenntartható, miközben állandóan felmerülnek a viták, és hát egyre polgáribb, egyre civilebb lesz maga a királyság intézménye is közben.
2: Én azt gondolom, hogyha ilyen ütemben modernizálják a monarchiát, tehát hogyha egyre átláthatóbbá teszik a költségeiket, karcsúsítják a költségeiket, illetve azért sok királyi családtag kikerült most már a dolgozók köréből, akkor és valahogy lépést tartanak az idők szelével, sikerül megnyerni az E-generációt. Én azért azt még látom, hogy György herceg trónra fog egyszer lépni.
1: Most aztán majd ki tudja.
2: De ezt majd meglátjuk.
1: Így van. Sanada Nóra, köszönöm szépen. Örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönjük az önök figyelmét. Én az egész hetit megköszönöm. Most jövő héten az Egyenes Beszédben esténként várom önöket. Legyünk akkor is együtt. Szép estét akkor, és jó reggelt most, meg jó hétvégét mindannyiunknak. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Ismét orosz drónok csapódtak be ukrajnai lakóházakba, segítséget nyújt hazánk a földrengés sújtotta Venezuelának. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában, az szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.

0: lengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a két ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbetegszakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárca vezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csak nem 600 pályamű közül választották ki a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palack Posta a Pocket külön kiadásában. Az ország nagy részén derült, keleten néha gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Egy érdekes esemény történt nem olyan régen a Hagyományok Háza színház termében. A Magyar Kultúra napjához kapcsolódik az esemény. Ott adták át az UNESCO főigazgatója által jegyzett dokumentumot az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára felkerült csárdástánc hagyomány képviselőinek. Itt van a vonalban dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szellemi kulturális örökség igazgatóságától. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
2: Én is köszöntöm Önt, és hát beséljen nekünk erről a dologról magáról. Tehát nyilván itt van egy kezdeményezés e mögött, és van egy jóváhagyás a másik oldalról. Hogyan zajlott ez?
3: Igen, hát ez egy hosszú-hosszú folyamat, ami ráadásul nagyon sok évvel ezelőttről kezdődik, ha szabad bevezetnem. Tehát, hogy miről is beszélünk tulajdonképpen, hogyan kerül az UNESCO elé bármilyen magyar örökség elem. Van egy UNESCO egyezmény, amely arról szól, hogy nagyon fontos odafigyelnünk a közösségekre, azokra a hagyományokra, amelyek ma is élnek. Ezeket szeretnénk fenntartani, továbbadni a következő generációk számára. És éppen ezért ennek a nemzetközi egyezménynek a mentén tulajdonképpen az országok össze kell, hogy gyűjtsék a saját területekön található úgynevezett szellemi kulturális örökségeket, amik ezek az élő hagyományok, ezek az élő közösségi tudások. Így kerül tulajdonképpen időről időre a mi szellemi kulturális örökség igazgatóságunk elé sok-sok közösségi előterjesztés. Tehát fel lehet terjeszteni hozzánk olyan gyakorlatokat, amelyeket a mai napig is ők őriznek, továbbadnak a következő generációknak, és ebből készül a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke. Itt ennek van formai követelménye, tartalmi követelménye, egy bizottság, Szellemi Kultúrás Örökség Magyar Nemzeti Bizottsága elé kerülnek ezek a közösségi javaslatok.
2: Tehát ez olyan, mint mondjuk a busójárás, meg a matyó örökség és ilyenek?
3: Igen.
2: Akkor 54, ezt ismerjük, igen, így értjük.
3: Igen, 54 ilyen örökség elem szerepel már a nemzeti jegyzéken, tehát

0: van egy ilyen nagy nemzeti jegyzékünk. Majd erről a jegyzékről ez a Nemzeti Bizottság jelölhet ki és javasolhat a kulturális miniszter számára egy-egy örökség elemet, amelyet utána az ország tovább terjeszt az UNESCO listájára. Tehát itt van egy következő lépcsőfok, hogy úgy gondolja a bizottság szakértői testülete, hogy vannak olyan hagyományaink, amelyek közösségekhez kapcsolódnak, amelyek szépen reprezentálják ezen az UNESCO listán a magyar örökséget, de egyben az emberiség kultúráját is. Tehát így kerülhetnek tovább jelöléseink az emberiség szellemi kulturális örökségének a reprezentatív listájára, ilyen gyönyörű neve van ennek.
1: Igen,
0: a,
1: szép, hosszú.
0: A listának. Igen, de az a lényeg, hogy ez az emberiség kultúráját reprezentálja, amelyek mögött közösségek vannak. Hogy röviden fejezzük.
1: És ebből akkor... nekünk van két ilyen világörökség szintű reprezentánsunk már, a Matyó népművészet, meg a Mohácsi Busó járás?
0: Nem pontosan, nyolc van már. Nyolc, bizony. Tehát az első volt a Mohácsi Busó járás, majd következett a magyar solymászat, a Matyó örökség, az üveges üvegművészet, vagy az üvegművesség hagyománya, a kék festés hagyománya, a lipicai lótartás, amiben nagyon-nagyon elő van Magyarország. Tehát nyolc ilyen örökség elemmel rendelkezünk már, a vonózenei hagyomány is, ugye, amely összefüggésben van egyébként a csárdástánc hagyományával is, és nyolcadik ilyen örökség elemünk lett ezen az UNESCO listán a csárdástánc hagyomány. És nem szabad megfeledkeznünk azokról a módszereinkről, azokról a programokról, amik ugyanennek az egyezménynek egy másik nemzetközi listájára kerülnek, a Kodály módszer és a táncház módszer, amelyek modellek más országok számára, más közösségek számára, hogy hogyan őrizzük meg ezeket az élő hagyományokat. Uh-huh. Tehát minden 10 ilyen elemmel tulajdonképpen büszkélkedhetünk az UNESCO-nak ennek a szellemi kultúrás örökség listáján.
1: Szóljon akkor a rendszergazdának, hogy javítsa és frissítse a listát, mert az internet szerint csak ez a kettő van, de én örömmel is boldogan hallom, hogy ennél jóval több. Viszont itt van ez a csárdástánc. Itt mennyire számít az, hogy mennyire él a jelen világban az a hagyomány, amit erre a listára szánunk. Ugye a néptánc mozgalom az abszolút megvan, és ezzel összefüggésben természetesen megvan a csárdás is.
0: Igen, hát ez egy alapfeltétel, hogy ez egy élő kulturális örökség is hagyomány legyen, és közösségekhez kapcsolódjon, tehát enélkül nem is kerülhetne fel az UNESCO listájára. A csárdás egy nagyon összetett kérdés, úgy gondolom, tehát van egy nagyon régi történelmi gyökere, tudjuk ott a romantika idején, a toborzások korábban alakul ki a verbunk és a csárdás tánc hagyomány, még a régi reneszánsz körtáncok, amikor páros táncá válnak itt Európában, akkor az egyik válfaja lesz ennek a csárdás, amely ugye alapvetően páros tánc, férfi-nő, illetve nő-nő is táncolhatta egymással, és ennek nagyon sokféle változata alakult ki, tehát azért, amit ma tudunk a csárdásról így elsőre hirtelen, hogy kettőt jobbra, kettőt balra, azért ennél sokkal bonyolultabb. Vannak helyi, táji jellegzetességei, nagyon sokféle lépéskombináció, forgás, ugrás, szökelés, lippentés, tehát hogy nagyon-nagyon változatos a csárdás tánc hagyomány. Különböző elnevezései vannak a lépéseknek, vagy egy-egy régióhoz kötődő, mondjuk a Rimóci csárdás, a Nagy Ecsedi csárdás, ezek nagyon ismertek, és a táncház mozgalomban is nagyon kedveltek. És valóban például a táncház mozgalmunk nagyon sokat tett azért, hogy ezek a néptáncaink mai napig is élő formában meg tudjanak maradni. Ennek is különböző csoportjai vannak, ma is vannak hagyományőrző együttesek, akik még a saját falujukban, a saját régiójukban táncolják a saját hagyományos táncaikat. Aztán vannak olyan amatőr tánc együttesek, akik már sokféle tánc hagyomány, tánc típus táncolnak, és aztán vannak a profi tánc együttesek, akiknek pedig az a foglalkozásuk, hogy ezeket a magyar táncokat megmutassák Magyarországon, illetve világszerte, és ebből már művészi koreográfiákat készítenek. Tehát ez mind-mind él Magyarországon, szerencsére, és azt is elmondhatjuk, hogy Van egy olyan közkultúrában élő rétege is a csárdás táncnak is, amely nem csak a színpadon jelenik meg, hanem szerencsére különböző tánc alkalmakon még a mai napig is. Mm-hmm. Tehát vannak bálok, lakodalmak, ezek ugye alapvetően hagyományosak, de hát egyre jobban tudjuk azt, hogy a városi lakodalmakba is bekerülnek ezek a népi motívumok, elemek, mondjuk akár a vőfékedés hagyománya, vagy a csárdástánc hagyománya is, amit mindenki nagyon szeret, kedvel, és a körcsárdások így alakultak ki tulajdonképpen, amik már egy picit leegyszerűsített változatok, de él a tudatban, él abban, hogy ez egy magyar tánc hagyomány, és ezt mennyire jó gyakorolnunk, és tulajdonképpen hát egy nagyon fontos jellegzetes nemzeti táncnak tekinthető.
1: A komoly zene az érvényes felület ez ügyben? Mert ugye hát gondoljunk Brahmsra, vagy fiab Johann Straussra, Lisztre, ők használtak csárdást, sőt írtak csárdást maguk is.
0: Így van, tehát ugye annyira népszerű volt, és ott a reformkor idején, ugye a nemzeti ébredés idején ugye nagyon sokan nyúltak hozzá ezekhez a motívumokhoz, azt is tudjuk, hogy bekerül a polgári közegbe, a tánciskolákon kívül a polgári báloknak része volt a csárdás, a palotás is ennek egy változata tulajdonképpen, tehát nagyon fontos nemzeti szimbólummá vált tulajdonképpen, tehát hogy egyszerre létezett a paraszti falusi kultúrában és az ünnepekben, vagy a táncalkalmakban, és közben pedig városi polgári millióben is nagyon fontos magyar karakterré vált a csárdás táncolás.
1: Egy ilyen UNESCO által átadott dokumentum, egy lista, amin szerepel a csárdás maga, ez azon túlmenőleg, hogy regisztrált lett a csárdás ezen a listán, mit jelent?
0: Ez nagyon fontos, hogy tudni kell, hogy nem az UNESCO fogja megőrizni helyettünk, vagy bizony, bármelyik más ország helyett a saját hagyományát, vagy örökségét. Ennek az a jelentőség, hogy az UNESCO a nemzetközi jellegéből adódóan segít abban, hogy ez láthatóvá váljon, hogy bekerüljön egy nemzetközi networkbe, tehát tulajdonképpen kapcsolatok nyílnak a táncos közösségek között, hát azért a csárdás most a flamenco és különböző más nagyon ismert európai, latin-amerikai és egyéb országok táncai közé került be, a lengyel polonéz vagy a szerb kóló mellé, és ez egyfajta tudatosodást is jelent, tehát felhívja arra a figyelmet világszerte is, hogy ezeket meg kell őrizni, ezeket a közösségi hagyományokat, de magának a közösségnek is egy visszajelzés, hogy igen, amit én csinálok, az nagyon értékes, nagyon fontos, rajtam múlik, hogy ez megmaradjon, és fontos azt is bemutatnunk egy-egy ilyen felterjesztésben, amit itt készítünk az igazgatóságon, itt állítjuk össze is, különböző szakmai partnerekkel készítjük el a kötelező dokumentumokat, és be kell azt mutatni, hogy különböző szinteken hogyan akarjuk ezt megőrizni. Tehát meg kell mondani, hogy az állam milyen lépéseket tesz, a szervezetek, a szakmai intézmények és a helyi közösségek milyen lépéseket tesznek azért, hogy ez megőrződjön. Szerintem Magyarországon nagyon fontos az, hogy nálunk minden szinten tulajdonképpen az oktatásban benne van a tánckultúra, a néptánc is szerencsére, a formális és a nem formális oktatásban, a művészeti iskolákban, egyetemi szinten ugye pedagógusokat képeznek, ott van a táncház mozgalmunk, tehát nagyon sok olyan tényező van, ami segít abban, hogy ezek a táncaink, a néptáncaink fennmaradjanak, a tudatban legyenek, és hogy értő módon vigyük tovább ezeket a hagyományokat, és minden szélesebb körben, és hogy a gyerekeket is ebbe be tudjuk vonzani, hiszen ez a jövője az örökség fennmaradásának, a csárdástánc fennmaradásának is, hogy a következő nemzedékek már magukénak érzik, szívesen táncolják ők is a csárdástáncot, akár még a tánccsoportukban, vagy bármilyen rendezvényen, tánchez találkozón, tehát nagyon fontos, hogy ilyen élő formában a kultúránk része maradjon.
1: És hát igen, az nagyon fontos szintén, amit az előbb említett is, hogy az általános iskolai oktatásnak része a néptánc oktatás, tehát gyakorlatilag a gyerekek úgy nőnek fel, hogy azért erről még akkor is, hogyha maguk nem járják majd felnőtt korukban, de tudnak.
0: Igen, igen, pontosan. Hát ugye Kodály Zoltán a zenével kapcsolatban mondja azt, hogy a gyerekek zenei képzése már az óvodában, sőt már az édesanyja hasában elkezdődik, sőt már az anya gyerekkorában elkezdődik, tehát hogy igen, ez a generációra, generációra való tudatosítás és a belenövés, nevelődés, ami még egy falusi közegben nem volt kérdés, most azért ennek a formáit meg kell találni, de szerencsére nagyon sok olyan lehetőség van, hogy ezek a tánchagyományok is meg tudjanak maradni, és új közösségeket formálnak. Azt gondolom, hogy a Csárdásnál nagyon fontos az, hogy nem csak élő közösségeket támogat, vagy azokat erősíti, hanem újakat hoz létre. A közös táncolás az egy közös élményt jelent, közösséget formál. Tehát, hogy ebben is nagyon fontos szerepe van a tánchagyománynak, és különösen a Csárdásnak, hiszen abba könnyen be tudunk kapcsolódni, az alapszinteket hamarabb el lehet sajátítani, és utána lehet specializálódni, és megtanulni a különböző fortélyokat.
1: Hát ezért a dologért, már nem a Csárdásért magáért, hanem azért, hogy az emberiség szellemi kulturális öröksége lett önfelel végső soron, úgyhogy gratulálok hozzá, nagyon szép munkája.
0: Köszönjük szépen. Igen, köszönöm szépen, én is nagyon örülök neki, és a közösségekkel nagyon jó együtt dolgozni, és látni az örömüket, amikor egy ilyen elismerést kapnak.
1: Elhiszem. Köszönöm, hogy beszélhettünk. Dr. Csonka Takács Esztert hallották, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatóját. Köszönöm, viszonthallásra!
0: Köszönöm, viszonthallásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az adás elején hallották, hogy Vékás Magdolna fotóművészt keresünk majd a műsor vége felé, sőt, aztán beszélgettünk a Budapest film igazgatójával a filmszemléről, és ő is megemlítette, hogy Vékás Magdolnát ő is szeretettel üdvözli. Hát itt van a vonalban, úgyhogy ezt én át is adom. Egyfelől, másrészt örülök, hogy köszönhetem itt a műsorban.
2: Köszönöm szépen, és a hallgatókat is köszöntöm.
1: Egy konkrét apropója van annak, hogy kerestük, de aztán szerintem tudunk beszélni magáról a fotóművészetről, meg a saját munkáiról is. A Kassák Múzeum a január 25-én rendez egy fotóworkshopot, és ezen a workshopon egy olyan technológia, technikát mutat majd az ott résztvevőknek, ami egy kicsikét a régmúlt fotózásába visz vissza minket, igaz?
2: Igen. Igen, ez a technika az argentotípia, és ezt az 1860-as évek környékén használták a fotósok, akik akkor még saját maguk készítették el a fényérzékeny anyagokat.
1: 1860?
2: Igen.
1: Hát ez majdnem a daguerrotípia korszaka, hanem az.
2: Hát a daguerrotípia az 36, az első, ha jól emlékszem, így hirtelen fejből, úgyhogy azóta az alatt fejlődött egy csomót a fényképezés, amíg eljutott az argentotípiáig.
1: Ez miért jobb, vagy mitől izgalmas ma a 21. században, mint az, ami egyébként a rendelkezésünkre áll?
2: Hát a 21. században azért érdekes, mert hogy már mindenki ráunt arra, hogy a digitálissal olyan pikpak lehet fényképezni, és nagyon sokan a fiatalok is elkezdtek visszanyúlni az analóg eljárásokhoz, és egyre nagyobb érdeklődés van ezekhez a nagyon kézműves fotóeljárásokhoz, amikkel én is dolgozom.
1: Ez egy fura helyzet abból a szempontból, hogy ugye mindannyian fotóművészek lettünk, nagyon súlyosan idézőjelben használom, amit mondok, mert hogy sorra készítjük a bármilyen fotókat. Tehát vagyunk fotóriporterek, művészek, gyerekfotósok, akciófotósok, és mindenfajta fotósok, ott a mobiltelefon. Amire kapunk ezernyi szűrőt, maszkot és mindent, azt csinálunk a képekkel, amit akarunk. És azt hisszük, hogy tényleg jókat csinálunk. A fotós szemével barbárság, ami zajlik?
2: Nem feltétlenül, hát ez most ilyen népművészetté vált tulajdonképpen. De végül is én is digitálissal dolgozom, mert annyira nem vagyok bátor, hogy egy ilyen nagy szörnyeteg bőrharmonikás fényképezőgéppel menjek ki az utcára fotózni. És a digitális képből készítem a negatívot, amiről a képeim készülnek. Tehát itt nálam összemosódik a modern eljárás a régi.
1: Visszaanalogizálja a digitális.
2: Igen, így van. És ez egyébként lehetőséget ad a többieknek is, akik nem annyira jártasak a fotográfiában, hogy kipróbálják a saját felvételeiket ilyen kézműves technikákkal.
1: Más a végeredmény, és persze másképp néz ki, de több lesz az a kép azáltal, hogy más technikát használunk?
2: Igen, hogyha megtalálja azt a technikát, ami ahhoz a képhez illik. Szóval én mindig mondom azoknak, akiknek mutatom ezeket az eljárásokat, hogy nem a technika csinálja a képet, hanem a fotós. És hiába, hogyha nem jó a kép, nincs jól szerkesztve, nem jó az, amit elkapott pillanat, akkor attól, hogy cianotípiával, vagy antrakotípiával, vagy ördög tudja milyen típiával készít róla egy másolatot, attól még az nem lesz jó.
1: Hogyha valaki elmegy erre a workshopra 25-én a Kassák Múzeumba, akkor ott ezt a nagyon régi képekre jellemző barnás árnyalatú fotót állítja majd elő?
2: Igen, az argentotípia az magától barna lesz.
1: Ez milyen izgalmas.
2: És csak fixálni kell, tehát amikor az exponálás után, azt nem mondtam, hogy az exponálás viszont UV-fénnyel működik, tehát ha süt a nap, akkor ki fogunk menni a kertbe, és ott fogjuk megvilágítani a képeket, ha nem süt a nap, akkor pedig az UV-fénycsövek alatt fogjuk exponálni. Tehát akkora negatív kell hozzá, amekkora képet szeretnénk.
1: Elviszek egy családi fotót, és 150 évvel ezelőtti képet tudunk belőle valójában készíteni?
2: Igen, hogyha lereprózzuk a képet digitálisan, aztán átfordítjuk negatívban, fekete-fehérbe, és kiprinteljük egy fóliára. És akkor a fóliáról tudunk csinálni a argentotípiát.
1: Izgalmas. Mennyire kapós ma egy ilyen workshop? Mennyire vagyunk arra fogékonyak, hogy engedjük el egy kicsikét a telefonunkat, és gondolkozzunk valami másban?
2: Általában beszokott telni a létszám. 15 embernél többen nem tudok egyszerre foglalkozni, mert mindenkihez oda kell tudni menni, megnézni, hogy hol tart a munka folyamatban. Tehát általában ennyien vannak, és majdnem mindig telt ház van.
1: Most van egy kiállítása a Kolta Galériában, az egy másik helyszín, mint ahol ugye várja Igen. most a workshopra a érdeklődőket, ez a Semmelweis utcában van a belvárosban. Igen. Ott a Puskin mozi mellett, hogyha ez így könnyebben tájolja a kedves így hallgatókat. Van. Az például természetfotózásról szól az a kiállítás. Ami korábban talán ön nem jellemezte annyira, ugye?
2: Igen, én nem csináltam természetfotót egyáltalán. Most ez az ötlet ez úgy jött, hogy szerettem volna egy olyan kiállítást, ahol többféle technika megjelenhet, mert általában egy téma egyféle eljárással szokott készülni, és azt gondoltam, hogy a természet az olyan, hogy megengedi, hogy az összes régi eljárást, amivel én képet tudok csinálni, az itt fölvonuljon.
1: Itt igazából... Igen, azon gondolkozom, hogy igazából a technológia volt az, ami izgatta, vagy a természet?
2: A természet, mert azért a gondolat az, ami elindítja az embert a munkában, és nekünk van egy elég nagy kertünk, és ott sok minden előkerül, amikor kertészkedek, és az első az egy... orszarvú bogár volt, amit még soha nem láttam, és azt gyorsan megfogtam egy dobozzal, és szaladtam lefényképezni, és innen indult az, hogy tulajdonképpen miért is nem csinálok én ilyen képeket, amik egyszerűen szembe jönnek velem.
1: És amik aztán majd nem lesznek persze. ilyen egyszerű képek, mert utána jön a technológia.
2: Így van, meg hát én azért nem úgy fényképezem a természetet, ahogy a természetfotósok.
1: Nem azt látom.
2: Másokat veszek észre, meg más uh-huh. részleteket emelek ki, úgyhogy egész más, aki egy természetfotó kiállításra számít, az meg fog lepődni.
1: Nem baj, néha lepjük meg az embereket. Szerintem a művészethez hozzátartozik. Flóra és fauna, ez a Kolta Galéria, tehát a Semmelweis utcában lehet Vékás Magdolna kiállítását megnézni, de igazából nem ez volt az apropó, de olyan jó, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni, hanem a Kassák Múzeumban 25-én lesz egy fotóworkshop. Hol lehet erre jelentkezni, hogyha valaki izgatott lett az argentotípiától?
2: Igen.
1: Hol tud jelentkezni rá? Mikor lehet jelentkezni?
2: A Kassák Múzeum honlapján van a program, és ott lehet jelentkezni.
1: Na, ez még azért fontos volt, ezt tegyük hozzá. Vékes Igen. Magdolna, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy beszéltünk.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Viszont hallásra.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És ráadásul ennek a szociológiai műhelyének is vezetője. És e kettős vezetése alatt jön létre egy esemény a mesterséges intelligencia társadalmi hatásairól, ahol ön az előadó, és ebből az alkalomból hívjuk, aztán majd elmondjuk mindjárt, hogy hol és hogy lehet megtalálni ezt az eseményt. Szóval ennek a társadalmi hatásai mennyire beláthatók már?
2: Nagyon izgalmas ez a kérdés, mert néhány évvel ezelőtt már vizsgáltuk azt, hogy a társadalom hogyan reagál arra, hogy mesterséges intelligencia, mi van a fejükben az embereknek erről a fogalomról, és azt találtuk ebben a kutatásban. Ha jól emlékszem, 2018-2019 környékén készítettünk egy reprezentatív kutatást, és hát egyöntetűen, amikor meghallják azt, hogy mesterséges intelligencia, az emberek olyanokat gondoltak, hogy ez valami nagyon elvont, és valami nagyon a távoli jövőben zajló dologról van szó. Hát ehhez képest megmondhatnánk azt, hogy a mesterséges intelligencia berúgta az ajtót, és hogy az elmúlt egy-két évben gyakorlatilag egy ismeretlen dologból egy hát köznapi dologgá vált abban az értelemben, hogy most nagyon sokat foglalkozunk vele. Most volt egy olyan kutatásunk, amelyikben azt kérdeztük meg így a 40 év alattiakat, hogy mennyit beszélünk mesterséges intelligenciáról szerintük, és hát ez a vezető téma a tekintetben, hogy mi az, amiről ma sokkal-sokkal többet beszélünk, mint néhány évvel ezelőtt, sőt azért itt a többség azt is gondolja, hogy már túl sokat beszélünk erről a témáról. Most az még az érdekes, hogy ehhez képest, meg amit keveselnek, hogy beszélünk róla, ott olyanok vannak, mint a jövő. Hát én azt gondolom, hogy azért a mesterséges intelligencia meg a jövő az nagyon erősen összekapcsolódik egymással.
1: Hát bizony, és hát az, hogy hogyan kapcsolódik a mi életünkhöz, azt igazából még be sem látjuk, ugye? Akik a mesterséges intelligenciával napi szinten foglalkoznak, felhasználói szinten foglalkoznak, az ő életükben már jelen van, de alapvetően nem változtatta meg. Viszont a kutatók arra számítanak, hogy mindannyiunk életét megváltoztatja, mert olyan mértékben fog a hétköznapjainkba beleszólni. És nem is biztos, hogy felhasználói szinten, egész egyszerűen a körülöttünk lévő dolgok működése által.
2: Így van, de felhasználói szinten is látjuk a változást.
1: Nyilván, de abban én benne vagyok. De hát az egy abból a szempontból szerencsésebb helyzet, hogy én magam felhasználóként magam is részese vagyok a folyamatnak. De amikor körülöttem zajlik, csak hat rám, az egy sokkal elborzasztóbb dolog lehet.
2: Nyilvánvalóan én arra akartam utalni, hogy arra vonatkozóan vannak adataink is, hogy míg mondjuk 2024 elején a 15-29 évesek, tehát azok a fiatalok, akik leggyorsabban adaptálják általában az új technológiákat, nekik a 10%-uk volt rendszeres használója az olyan mesterséges intelligencián alapuló legismertebb programoknak, mint a ChatGPT, és ehhez képest most az egészen friss adataink pedig azt mutatják, hogy ennek a korcsoportnak a harmada rendszeres használó. Ez azt jelenti, hogy legalább hetente egyszer használ ilyen jellegű alkalmazásokat. De valóban a másik oldala ennek, hogy a nem tudatos használat is egyre növekszik. Ugye nagyon kevesen tudják, vagy kevéssé van ez benne a köztudatban, hogy nagyon sok rendszer, amelyet naponta használunk, az már mesterséges intelligencia megoldásokat használ. Például egy képstabilizátor, hogyha használjuk a telefonunknak a kameráját, egy keresőmotor, hogyha valamit az interneten szeretnénk megkeresni, vagy az ajánló algoritmusok, amelyek a közösségi média felületein feldobják számunkra a minket érdeklő, vagy minket potenciálisan érdeklő reklámokat. Szóval ezek mind olyan dolgok, amelyek a hétköznapjainkban is benne vannak, és talán nem tudjuk, vagy nem látjuk, hogy ezek mögött is mesterséges intelligencia van.
1: Hogyha azt firtatjuk, hogy mik a társadalmi hatások, és elfogadjuk azt, hogy azért ez nehezen belátható egyelőre, mégis mik azok a cölöpök, amikben már biztosak lehetünk, és önbe tudunk kapaszkodni?
2: Nagyon nehéz ilyen biztos cölöpöket találni, mert ugye amikor elkezdtünk arról gondolkodni, hogy ha jönnek ezek a mély tanuláson, számítógépes algoritmuson alapuló megoldások, amit most egyszerűen nevezzünk így mesterséges intelligenciának, akkor milyen feladatköröket tudnak majd átvenni, akkor elsősorban azok a könnyen automatizálható, rutinszerű, mondhatni nagyon unalmas feladatok jutottak eszünkbe, és ehhez képest azt látjuk, hogy nagyon sokszor a kreatív iparban, azoknál a feladatoknál jelenik meg, vagy jelennek meg ezek a megoldások, amelyeknél azt gondoltuk, hogy az emberre, az emberi találékonyságra, intuícióra van szükség, és ezekben nagyon komoly szerepe van már ma ezeknek a megoldásoknak. Úgyhogy nagyon nehéz átlátni a mai helyzetből azt, hogy milyen lesz mondjuk akár csak néhány év múlva a világ, mert ráadásul maguk azok a fejlesztők, azok a mondjuk azt, hogy tech guruk, akik ennek a fejlődésnek a központjában vannak, azok is nagyon eltérő és adott esetben nagyon sommás állításokkal jönnek elő, hogy adott esetben felboríthatja az egész életünket, és gyakorlatilag a mindennapjainkban, a fontos döntéseinkben is egyaránt jelen lesz, sőt adott esetben kényszerítő erővel hat majd ránk.
1: Ön is előadással készül a mesterséges intelligencia társadalmi hatásairól, annak fókuszában majd Kecskeméten mi lesz? Február 11-én lehet erről hallani a Kecskeméti, az MCC Kecskeméti Képzési Központjában. Szóval ön mire készül?
2: Én arra készülök, hogy adjak egy átfogó képet arról, hogy most hol tartunk, milyen percepciói vannak a társadalomnak a mesterséges intelligencia megoldásaival, és szeretném azért a közönséget egy-két érdekes adattal is sokkolni, például azzal, és akkor ezt most ezzel lelövöm a poént, hogy például a magyar fiatalok 25 éves kor alatt saját megítélésük szerint jobban értenek a mesterséges intelligenciához, mint hogy azt tudnák, hogy hogyan kell feladni egy postai ajánlott küldeményt. Ez egy nagyon érdekes olyan friss kutatási eredményünk, ami ebben a témában született.
1: Hát én tudom, hogy kell feladni, de belegondolok abba, hogy ott állok sorba a postán, azért a 20 másodpercén, negyed órát, 20 percet, én se akarnám megtudni. Na, ez egy másik kérdés.
2: Így van.
1: Február 11-e 17 óra MCC képzési központ, a téma a mesterséges intelligencia, és ott találkozhatnak Székely Leventével, az Ifjúság Kutató Intézet igazgatójával is. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ismét orosz drónok csapódtak be ukrajnai lakóházakba. Jó minőségű lehet az idei búza a kevés csapadék ellenére. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben Moszkva közelében 4 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem. A főváros egyik repterén korlátozták a forgalmat. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracas-i magyarháznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón emellett közölte azt is, hogy a kabinet embernek tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök

0: Elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Török zárjegyes csempész cigarettákat találtak a pénzügyőrök egy Németországba tartó kamionban az M5-ös autópályán. A csaknem 1 millió forint értékű több mint 330 doboz különféle márkájú dohányterméket lefoglalták, az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt eljárást indítottak. A sofőr akár 1,3 millió forint bírságra is számíthat. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak, a versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vizen. Pályakarbantartás miatt mai szakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-éig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek síneket és talpfákat cserélnek, átjárókat építenek át, ellenőrzik a felső vezetékhálózatot, illetve rendezik a vasúti pálya melletti növényzetet. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is számítani kell, mert a nyugati pályaudvaron is felső vezeték karbantartást végeznek majd. Az ország nagy részén derült keleten néha gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szakár Erzsi a mai szerkesztő, és Varga Zoltánnal, az Equinor befektetési ZRT szenior elemzőjével indítjuk a mai műsort, meg az államháztartási hiánnyal, amiről már hallottak az előző napokban Magyar Péter közlése nyomán, de azért egyre biztosabbnak látszik, hogy igen, ez valóban olyan elképesztő, mint amilyennek ő ezt mondta, miért mondta volna másképp. Szóval jó napot kívánok, kedves Zoltán.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm önt is.
2: Hát itt, hogyha arról beszélünk, hogy 8% fölötti az államháztartási hiány, meg arról, hogy itt 3%-os hiánycél lenne a kettő között, akkor a különbség, hogy igazából ez egy másik gazdaság, mint amiről korábban álmodtunk.
3: Picit csalókákhoz vetok, mert természetesen elég magas a szám, hiszen a hazai költségvetés fejnehéz, tehát az év első, második, negyed évében vannak a nagyobb kiadások, és ez torzítja azért a képet. Tehát az év egészében azért nem várható 9%-os hiány. De ami az első negyed évben, és ugye most a KSH az eredmény szemléletű költségvetési egyenleget tette közzé, érdemes tudni, hogy havonta a pénzügyminisztérium a pénzforgalmi egyenleget teszi közzé, ami nem teljesen egyezik érthető okokból, tehát a pénzforgalmi szemléletű hiánynál ugye az adott időszak kifizetéseit regisztrálják, illetve könyvelik el, míg az eredmény szemléletében a teljesítés dátuma számít, de hát nyilván a kettőnek össze kell érnie idővel. Tehát ugye az első négy évben azért láttuk a választási osztogatást, lehet így fogalmazni, ugye a részben a 13. havi és a részleges 14. havi nyugdíj kifizetés, az adókedvezmények, otthontámogatások, ugye ez rengeteg adóbevételt vitt el, illetve az agrár uniós kifizetések is emelték a deficitet. Április-májusban, ugye, amit már ismerhetünk az április-májusi havi adatokat, tehát ez nem az eredmény szemléletű hivatalos adat, ott pedig a útberuházások, illetve a lakástámogatások is magasak maradtak, de ugye itt már jelentősen csökkent a hiány, tehát a havi adatban, úgyhogy a következő negyed, tehát a második negyed évben már jóval kedvezőbb lehet majd az adat.
2: Azért így is úgy számol a kormány, az idén 7% feletti lehet a hiány, és hát ebből talán 1-2% közötti lehet az olyan egyszeri kiadási tétel, ami a jövő évben már nem

0: jelentkezik. Azért ez így is sok.
1: Így van, magas lesz, tehát az kétségtelen, ugye az MNB most 6,5%-os hiány prognosztizál, tehát valahol 6,5 és 7 között, vagy lehet, hogy picivel 7 felett lesz, ugye ez a GDP alakulásától is függ természetesen. Tehát ez nagyon magas hiány, és a GDP arányos államadósság biztosan nem fog csökkenni a tavaly év végéhez képest, ugye, ami szintén egy Maastrichti kritérium lenne. Tehát egyelőre természetesen nem teljesítjük az euróbevezetés feltételeit, de nem is ez volt a cél, hanem majd 2030-ra szeretné a kormány teljesíteni ezeket, és hogyha azt megvizsgáljuk, hogy az állampapírpiaci hozamok mennyit csökkentek az elmúlt hónapokban, főleg a választás után, akkor azért abból lehet látni, és ugye azt is látjuk, hogy a lakossági állampapírok kamatát is csökkentett az államadósságkezelő központ, hogy a kamat kiadások azért jövőre jóval alacsonyabban alakulhatnak, mint az idejében, és az is az első negyed évben kerül elszámolásra a nagy része.
0: Minden esetre az azért eléggé sokat mondó adat, hogy az előző év azonos időszakához képest GDP arányosan 3,1%-kal lett magasabb a hiány. Ennyivel költött többet az állam vagy a kormány, ha úgy tetszik, az első negyed évben, mint egy évvel korábban. Ezt hívjuk választási költségvetésnek?
1: Abszolút, igen, itt nagy részt az intézkedések, illetve amik magas hiányt okozták, ezek az intézkedések szinte teljes mértékben a parlamenti választás előtti osztogatáshoz kapcsolódtak. Ugye rengetegféle támogatás, juttatás nyugdíjasoknak, családosoknak, adómentesség, tehát ezek mind-mind szerepet játszottak. Ami probléma lehet természetesen, és még nem látjuk, hogy az új költségvetést azt csak augusztusra ígérte az új kormány, hogy ezek egy része benn marad a jövő évi költségvetésben, és a kedvezményeket ugye nem szeretné eltörölni az új kabinet sem, úgyhogy ez akár hosszú távon is természetesen egyfajta problémát jelenthet, viszont ugye hogyha az uniós forrásokat sikerül lehívni, akkor azért annyiban segítheti majd a költségvetést, hogy legalább nem állami finanszírozásból kell ezeket a projekteket, vagy egy részüket végrehajtani.
0: Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője volt itt velünk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a figyelmet.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hát az, hogy milyen meleg volt az elmúlt napokban, azt szerintem egyáltalán nem kell leírnunk a kedves hallgatók számára. Nagyon meleg volt. Olyan meleg, mint ahogy mondják, még soha nem volt Magyarországon. Ez mondjuk előhozza azt a kérdést is, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ne legyen ez így. Egyre kevesebbet, vagy azt lehetne megelőzni, hogy egyre rosszabb legyen a helyzet. Minden esetre van ezzel dolga a politikának is bőségesen, nem csak nekünk magunknak, ugyanis van egy klímatörvény, amely alaptörvény ellenes módon lett 2020-ban egy bekezdését tekintve legalábbis elfogadva. Ezt mondta ki egy évvel ezelőtt az Alkotmánybíróság, és éppen emiatt lejárt az a határidő, amennyi adott volt arra, hogy a klímatörvényt módosítsa a parlament. Privéli Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampányfelelőse a vonalban. Nem arról fogom faggatni, hogy hogy bírta a 42 fokot, szerintem nem jobban, mint bármelyikünk, hanem arról, hogy mit kéne tennünk most. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát ez a helyzet, és az, hogy ezek a helyzetek várhatóan egyre gyakoribbak és súlyosabbak lesznek, az teljesen egyértelműen megmutatja azt, hogy vételenek vagyunk a klímaválság hatásaival szemben Magyarországon, és kiemelném azt, hogy nemzetközi szinten is a hazai helyzet az különösen rossz. Tehát mi azok között vagyunk, akik különösen nagy vesztesei a klímaváltozásnak itt a Kárpát-medencében, mármint, hogy a Kárpát-medence ezen régiók közé tartozik, és ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert a legerősebb, az egyik legfontosabb teendőnk az az lenne ebben az ügyben, hogy nemzetközi szinten is minél inkább azt erősítsük, hogy a klímaválság fékezése irányába legyenek érdemi lépések. És azért is, mert másrészt nagyon fontos helyben az alkalmazkodás. Ennek rengeteg szintje az, hogy milyenek a tájaink, milyenek a városaink, hogy vigyázunk a zöld területekre, milyenek az épületeink, az energiarendszerünk, a vízellátás, rengeteg minden ide tartozik, ugye ezért majd mindjárt kitérek rá, hogy ezért kell ehhez egy klímatörvény, hogy ezt alaposan átgondoljuk, és ennek jó kereteket adjon a politika. Viszont arra térnék vissza, hogy tehát mindenképpen elengedhetetlen az, hogy nemzetközi szinten próbáljuk ezt a folyamatot abba az irányba tolni, hogy megtörténjenek azok az érdemi lépések, amik a fékezés irányába hatnak, ami ugye különösen például az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos. És ugye ez azért nagyon lényeges, mert az alkalmazkodásnak vannak határai. Tehát, hogyha mi mindent a legjobban csinálunk az alkalmazkodás terén, akkor is lesz egy csomó olyan dolog, amihez nem fogunk tudni alkalmazkodni, hogyha ilyen ütemben fog romlani a helyzet.
1: Azt tudtuk előre, hogy a Kárpát-medence, a mi szűkebb régiónk ennyire kitett lesz, és ennyire a legsúlyosabb következményekkel nézhet szembe?
2: Azt régóta lehetett látni, hogy Európa és ezen belül Magyarország, illetve ez a tágabb régió, ez különösen sújtott, de én azt gondolom, ez nem egy tudományos megállapítás lesz, ez az én személyes véleményem, hogy ezt senki nem vette elég komolyan, vagy nagyon kevesen kutatók, meg egyes aktivisták, zöld szervezetek tagjai komolyan vették, de nagyon-nagyon kevesen vannak ezek az emberek, és most viszont itt van az a valóság, amiben azt látjuk, hogy itt ugye egy dolog a hőség, ami tényleg egy nagyon drámai és halálos hőhullám volt, de egy másik dolog a vízhiány is, és most nem is csak arra gondolok, hogy már vannak olyan települések, ahol átmenetileg nem folyt a csapból víz, hogy Magyarországon is vannak ilyenek, hanem hogy a táji szinten hogyan hiányzik a víz, tehát hogy milyen aszálykatasztrófa sújtja a hazai mezőgazdaságot, az élelmezésünket, ez veszélybe sodorja, és nyilván itt mindig fontos hozzátenni, hogy az emberen túli élővilág is egy csomó más életforma szenved, madarak, növények, kétéltűek, tehát rengeteg olyan élőlényt lehet sorolni, akit eszméletlenül megvisel ez a helyzet, ahogy mi személyesen is ezt most megtapasztalhattuk a saját bőrünkön. És ez a klímatörvénnyel kapcsolatos kezdeményezés, amiről itt szó van civil oldalról, ez pedig arról szól, hogy ahogy ön is említette, az Alkotmánybíróság kitűzött egy határidőt, hogy idén június 30-ig kellene egy új klímatörvényt benyújtani az országgyűlésnek, ez nem történt meg, viszont a mi javaslatunk az több civil szervezet összefogásában, körülbelül közel 200 civil szervezet a Magyar Természetvédők Szövetségének a koordinációjában dolgozott ki egy olyan törvényjavaslatot, gyakorlatilag egy olyan összefoglalását ennek az egész problémarendszernek, amit szeretnénk, hogyha az országgyűlés majd megvitatna és elfogadna, legkésőbb idén november 9-éig. Ez a dátum ez azért jelképes, mert az ENSZ újabb klímacsúcs találkozója az november 9-én fog kezdődni, és nagyon fontos lenne, hogy addigra megtörténjen ez a lépés. Ugye eddig is, ahogy már mondtam, késésben voltunk, de ez egy olyan határidő, ami, ami mindenképpen segíthetne abban, hogy most hát tovább ne húzzuk.
1: Lett ennek egy minisztériuma, és lett egy olyan miniszter, aki érzékeny a környezeti kérdésekre, az élővilág viszonyaira, a környezetünkkel, ugye Gajdos Lászlóra gondolok. Nem tudom, van-e velük kapcsolatuk? A minisztériumban bárkivel, vagy vele akár?
2: Megkerestük a minisztériumot, illetve több fórumon is különböző minisztériumoknak elküldött a Greenpeace Magyarország is javaslatcsomagot, meg több más szervezet is. És ugye egyrészt egy nagyon nagy előrelépés az, hogy létrejött az élő környezetért felelős minisztérium, de azt is látni kell, hogy ez önmagában nem elég akkor, hogyha nem elég erős az érdekérvényesítő képesség, és ezt kell majd látnunk a következő hónapokban, hogy ez mennyire tud tényleg egy meghatározó minisztériummá válni, amit azért is emelek ki, mert nyilván azzal, amit az előbb felsoroltam, hogy az ivóvíztől egy csomó minden más gazdasági, mezőgazdasági területek is érintettek, ez csak akkor képzelhető el, hogy érdemben fel tudunk lépni ezzel ellen, hogyha az egész kormányzatnak a szemléletét ez át fogja hatni, és hogyha a gazdasági kérdések, az egészségügyi kérdések, azok mind ebből a szempontból is meg lesznek vizsgálva, és ebben a keretben is lesznek tárgyalva.
1: Reménykedhetünk, mert hogy Magyar Péter például új alapokra akarja helyezni Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartásra figyelve, ez a Greenpeace-nek is elég régóta elképzelése, és általában a vízügyi szakemberek is ezt mondják. Tehát, mint hogyha itt most bizonyos dolgok elkezdenének összeérni, remélem, hogy az önök kezdeményezését is megértik, felkapják, és legalább tárgyalóasztalhoz ülnek a megfelelő szakemberek önökkel.
2: Igen, ezen dolgozunk, és nagyon fontos az, hogy látszódnak most pozitív változások, de azt látni kell, hogy több évtizedes lemaradásban vagyunk, tehát nagyon radikális lépésekre van ahhoz szükség. Ugye pont ez a hőhullám is megmutatja most, hogy mennyire felkészületlen tényleg a vonatközlekedéstől kezdve. Tehát nem tudok gyakorlatilag az életnek olyan területét mondani, amire ne hatna egy ilyen mértékű hőhullám, és ahogy mondtam, ezekből várhatóan több lesz, és súlyosabbak lesznek. És a villámárvizek is problémát jelentenek, tehát hogy tényleg egy olyan valóság kezd itt a szemünk előtt kibontakozni, amit nagyon sokan nem gondoltak, hogy ennyire hamar el fog következni itt Magyarországon, és erre mindenképpen nagy léptékű válaszokat is kell tudni. Egyébként lesz egy olyan esemény most több civil szervezet szervezésében, a Városligetben július 10-én 17 órától, aminek az lesz a címe, hogy nyissunk ernyőt a jövőnkért, hogy azt jelképezzük az ernyők nyitásával, hogy egy ilyen védőernyőre lenne szükség, mert az éghajlatváltozásnak az életveszélyes hatásai azok elérték már Magyarországot is, és nagyon fontos lenne erre felhívni a politikai vezetésnek a figyelmét is, hogy tényleg itt radikális és gyors lépésekre van szükség.
1: Talán most ez könnyebben megy majd, mint az előző években volt. Pribéli Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampány felelőse. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

delad ut. Och delar ut, mikor gondoltam az ablakon.

0: mogul, piskuš ruhák.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! A fővárosban, Zuglóban, a Tököli úton, a Mexikói út közelében, a Kolumbusz utcánál a két irány forgalma felváltva egy sávban halad baleset miatt. Ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A fővárosban ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Hungária körúton továbbra sem járható az egyenesen haladó külső sáv az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert tart a gázvezeték javítása, a Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt is lezárták. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, BKK.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: Az elmúlt időszakban rendre jöttek a hírek arról, hogy milyen lassú jeleket volt kénytelen a MÁV kihelyezni a hatalmas meleg miatt különböző pályaszakaszokra. Aztán jöttek azok a hírek is, amelyek arról szóltak, hogy hogyan váltak szolgálatképtelenné a Stadler motorvonatai a túlmelegedés miatt, és ilyenkor nem beszélünk arról, hogy egy túlmelegedőben lévő mozdonyon például hány fok lehet a vezetőülésnél. És hát többek között erről írt éppen egy közleményt a Vasutasok Szakszervezete, amelynek elnöke Meleg János a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
4: Azt írják, hogy 45-50 fok is simán lehet a vezetőfülkében, ahol nincs klimatizálás ezek szerint.
5: Sajnos igen, a motorvonatok is, amik talán arra voltak hivatva, hogy abban legalább a klíma majd bírja ezt a meleget. Hát sajnos az igazság az, hogy ezt a hőmérsékletet nem bírják a motorvonatok sem. Így teljes egészében igaz az a mondás, hogy akár 50 fok fölött is lehet ami nagyon tragikus a munkavállalók számára, mind a mozdonyvezető részére, mind pedig a jegyvizsgáló személyzet részére, akik utaznak. De nem csak a vasúton van ez, hiszen most már csoportszinten kell, hogy beszéljünk. Sajnos a volántársaságoknál és a buszoknál igaz ez az állítás. És nemrégiben jártam vidéki területen én is, ahol megállapítottuk azt, hogy azok a fordák, amik elkészültek, és hogy 4 órát kell várakozni valamelyik pankét hódalba, ahogy így fogalmazom, kukoricás mellett egy buszvezetőnek, ebben a hőségben, ahol nincs a környékén még egy vécésen, egy pihenőhelység, ahol be tudja menni, ebben is kértük magát a munkáltatónak a közreműködését, hogy nagyon gyorsan oldja meg ezt, mert nem lehet az embereket kitenni ilyen hőségben arra, abba, hogy ők ne kapjanak valamilyen fajta normális munkakörülményt.
4: Na de hogy kaphatnak, hogyha nincs klíma a buszon, a vonaton, akkor mit lehet kezdeni ebben a hőségben azzal a munkavégzéssel, amit meg muszáj ellátni, mert hát másképp meg leáll a szolgáltatás.
5: Igen, hát ez majd egy másik kérdés, hogy hogyan készültek fel arra, hogy ez a klímaváltozás ez megtörténik, ez egy hosszabb folyamat. Azt lehet tenni, hogy a buszoknak nem ott lesz a végállomása a kukoricásban, hanem esetleg egy olyan helyen, és ezt meg lehet oldani, vezetői hozzáállás, fordakészítés, ez szakmai kérdés, meg lehet oldani, hogy egy olyan telephelyen kell neki majd várakozni a következő indulásig, ahol biztosítva vannak ezek a munkakörülmények. És a buszvezetőknek is, mozdonyvezetőknek is azt lehet csinálni ebben az esetben, hogy sűrűbben váltogatják őket, illetve hát olyan folyadékbevitelt kell biztosítani, ami esetleg a szervezetük igényel ebbe a rendkívüli hőségben.
4: Volt egy másik felvetésük is, méghozzá a vasutasok túlmunkájával kapcsolatosan, és ezt elsősorban a Balatonra vonatkoztatták. Most nyilván van máshol is, de hát persze nyáron a Balaton különös figyelmet kap, és hát eléggé különleges is a helyzete.
5: Hát igen, gyakorlatilag az a probléma, hogy a balatoni közlekedésre oda vezényelnek mindent ebbe a körülményekbe, és alapvetően azok a vonatok, amelyek lerobbannak, azok létszámában már nem biztosítható ugyanaz a leváltás, hogy így mondjam, ami mentesítené a munkavégzés alól azt, aki túlórába esik. Sajnos igen, kevés a létszám, tehát azért továbbra is foglalkoztatási nehézségekkel küzdünk, és azon munkavállalók, amelyeknek már most júliusban a túlórája megengedett MT szerint is már jóval túlhaladja azt a mértéket, ami előirányzott erre az időszakra a kollektív szerződésben pláne, és hát nem lehet az embereket végtelen ideig foglalkoztatni úgy, hogy nekünk gyakorlatilag, és itt alapvetően az a legnagyobb problémánk, hogy amikor a munkatörvénykönyvét megváltoztatták, akkor a kötelező napú munkaidő vége az 8 órában tartott, és egyébként meg azt a munkaközi szünetet, ami a munkaidőnek nem része, azzal tovább dolgoznak az emberek. Hát én azt gondolom, hogy ebben is változtatni kell, hogy hamarabb hazamenjenek az emberek a munkavégzés végeztével.
4: Honnan lesz hozzá elég ember, hogy a váltás meglegyen, hogy legyen, aki dolgozik, és közben haza tudjanak menni azok, akiknek tényleg lejárt a munkaidejük?
5: Megint a tojás vagy a tyúk, nagy valószínűséggel akkor, amikor ezt megszüntették, nem számoltak azzal, hogy azok, akik azért jöttek ide, hogy hamarabb elmehessenek nyugdíjba majd, itt akkor kedvezményes nyugdíjazásra gondolok, ugyan többet dolgozunk adott esetben, de életünknek a hátralévő részét hamarabb elkezdhetjük a pihenéssel. Nem számoltak arra, hogy gyakorlatilag ez a következmény, hogy nem fognak idejönni a vasútra dolgozni. Lényegesen egy hónappal többet dolgoznak a kollégáink, mint 2012 előtt, amikor az MT módosítása nem történt.
4: Lesz egy komplett tervük, amit mondjuk Vitézy Dávid elé tudnak tárni, hogy hogyan lehetne egyrészt munkaerőt találni a piacon, tehát vonzóvá tenni a MÁV-nál, a Volánnál való munkavégzést, másrészt jobb körülményeket biztosítani az ott dolgozóknak?
5: Igen, erre felkészültünk, már az előző kormányzat alatt is megpróbáltuk ezeket, akkor süketfülekre találtunk, más volt a koncepció. A miniszter urat megkerestük levélben, elírtuk, leírtuk neki azokat a témaköröket, amelyekben mi változást szeretnénk, és a miniszter úr már válaszolt is nekünk, hogy mihez lesznek olyan szakértői, hiszen még ott lukas a rendszer egy kicsit, MÁV oldaláról is nem tudni, hogy még lesz-e mozgás, személyi mozgások, hogyan alakul ez a kérdés, a szervezeti struktúrára még nem lehet tudni, hogy hogyan fog tovább működni. Amiben ezek a kérdések meg lesznek, akkor előtte nyilván, és a miniszter úr azt írta, hogy a szakértők keresni fognak bennünket, hogy ezeket az egyeztetéseket lebonyolítsuk. Egyébként minden témakörre azt írta, hogy egyetért és támogatja a kezdeményezésünket.
4: No, hát akkor innentől kezdve már csak beszélgetni kell, és aztán megállapodni. Ezt kívánom a vasutasoknak, a volán dolgozóknak. Köszönöm szépen. A vasutasok szakszervezeti elnökét, Meleg Jánost hallották az imént.

0: 참 바라네.
1: 스피릿 FM, 스피릿 FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szerintem mostanában sokan vannak úgy, hogy azt böngészik, hogyha a devizárfolyamokat nézik, hogy na még ment el lejjebb egy kicsikét az euró a forint viszonylatában, olcsóbb lett-e egy picikével, és hát persze, hogyha mondjuk valaki nyaralni indul, akkor neki az lenne jó, hogyha még olcsóbb lenne, nem 355, mint mostanában, hanem mondjuk 340-330, ezt el tudnánk képzelni nagyon sokáig. Igen ám, de azért az nem biztos, hogy mondjuk azok a vállalkozások, amelyek export-importtal működnek, azok a vállalkozások pont így gondolkoznak erről, úgyhogy ezt meg is próbáljuk megtudni most. Mi a helyzet a KKV szektorral az erős forint esetén? Perusz László a vonalban, a VOSZ főtitkára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval mi persze egyszerű állampolgárként nagyon örülünk, hogy erősödik a forint, de vajon erre kalkulálhattak-e azok a cégek is, amelyek egy jelentős részben devizában költenek, vagy éppen jön a bevételük?
2: Biztos, hogy nem. Főleg az exportnak kitett, főleg nagyobb vállalkozások, ők most elég komoly bajban vannak. Tehát akiknek komoly üzleti megrendeléseik voltak előtte, előre lekötve, meghatározott árfolyamon, ugye senki nem számított egy ekkora árfolyam erősödésre. Ők most lényegesen kevesebb bevételhez jutnak hozzá, ugye 8-10%-kal kevesebb bevételhez, mint ami a szerződésben szerepel. A hazai költségeik ugyanakkor szinten maradtak, vagy tovább növekedtek, tehát valóban az exportáló, jellemzően nagyobb vállalkozások komoly bajban vannak, és mivel Magyarország azért beruházásból és exportból tud hosszú távon növekedni, vagy fejlődni, ezért ezzel mindenképpen foglalkozni kell.
1: Milyen árfolyammal számolhattak a cégek, hogyha tervezték a 2026-os évet ilyen 400 körülivel?
2: Talán valamivel 400 alatt, tehát ilyen 380-390-nel mindenképpen nagyjából ez tűnt egyensúlyi árfolyamnak. Persze túl nagyok voltak a kilengések, ez problémát okozott, nem volt kalkulálható igazán, de körülbelül jellemzően ez a 380-390 volt az, amivel tudtak számolni.
1: Na de így eltűnik a profit. Tehát a legtöbb cég örül a 10%-os profitnak, és azt nagyon megbecsüli, de ha pont ennyivel erősödött a forint, akkor ő pont ennyit veszített.
2: Így van, ráadásul mondjuk legrosszabbul több felmérés azt mutatja, hogy az ipar járt le legrosszabbul ebben a nagyon hirtelen és nagyon jelentős forint erősödéssel, ott jellemzően lényegesen 10% alatt vannak a profitok, tehát valóban ezzel foglalkozni kell. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt se, hogy vannak azért olyan területek, vannak olyan iparágak, akiket azért nem ennyire rosszul érintett. Például aki kereskedelemmel foglalkozik és importált áruk kereskedelmével, ott kifejezetten még jól is járhatott. De akár az építőiparnak is vannak olyan területei, ami nagyon kitett az importált alapanyagoknak, nyersanyagoknak, ott is, vagy energiának, ott is ugye az erős forint az segített. Tehát az iparág, a tevékenységi kör is nagyban meghatározza. A vállalati méret is nagyban meghatározza jellemzően, a nagyobb cégeket érintette nagyon rosszul, hiszen ők vannak külpiacon, a kisebb cégeket is rosszul érintette, de ők nagyon sokan magyar piacon tevékenykednek, rugalmasabbak, ezért nem ennyire problémás a helyzet.
1: Egy erre való hivatkozás, mondjuk egy átárazás esetében mennyire szoktak elfogadni az üzleti partnerek? Mi erre a tapasztalat, a gyakorlat? Tehát amikor nagyon ugrik az árfolyam ide vagy oda, ott mennyire rugalmasan tud lépni az, aki ennek kitett?
2: Rövid távon nem nagyon rugalmas ez, tehát hogyha van egy szerződés, és egy hónap alatt zuhan a forint, vagy emelkedik a forint, bocsánat, az árfolyam 10%-ot, akkor az nem lehet újra tárgyalni. Újra tárgyalni lehet a következő évet, lehet egy negyedévet, vagy egy hosszabb távú folyamatot. Ezért mondjuk azt, hogy a legnagyobb probléma, ez az előre nem látható, előre nem kalkulálható dolog volt, hogyha lehetne látni egy ívet, például a gazdaságpolitika eljutna odáig, hogy azt mondjuk, hogy valóban ugye, mert miből ered az árfolyam növekedés? Egyrészt ugye ez egy ilyen egy hangulat, egy pozitív hangulat, egy bizalom növekedése, ugye erősebb kötődés az Európai Unióhoz, ugye másrészt pedig van egy politikai megállapodása az uniós pénzek hazahozataláról, ez egy nagyon jelentős lökést tud adni a beruházásoknak. Tehát, hogyha lenne egy ív, ja és bocsánat, van még egy nagyon fontos, hogy van egy politikai, vagy körvonalazódik egy politikai elköteleződés az euró bevezetéséről 2030-as évek elejére. Tehát, hogyha lenne egy ív, hogy a gazdaságpolitika fixen úgy is cselekszik, és ki is jelenti, hogy hogy a 2030-as évek elejére csatlakozunk az euróhoz, és addig mindent megteszünk, és ezt is azt betartjuk, akkor ez egy olyan árfolyam ívet is lehetne mondani, hogy számítsanak rá a vállalkozások az elkövetkezendő 5 évben, milyen lesz az árfolyam, és akkor ezzel már lehet kalkulálni.
1: Mondjuk a kormányzat ehhez most köti magát, még majd azt törvények fogják megerősíteni egyelőre csak a szavak szintjén persze, de ez a 2030-31-es csatlakozási dátum ez egyelőre még tartja magát. Hogyha valaki bajba kerül árfolyam ingadozás, árfolyam emelkedés ebben az esetben a forint erősödése miatt, milyen támogatást, milyen segítséget tud kapni?
2: Hát a nagyobb cégek, ugye ott banki segítségek is vannak, tehát ugye lehet az árfolyamot fedezni, ezek nem túl olcsó ügyletek, tehát az inkább a nagyobb cégeknek áll fenn, de hát le kellene ülni, mi nagyon szeretnénk leülni a gazdasági kormányzattal, és átnézni ezt, hogy a kisebb cégeket hogyan érinti a nagyobbakat, az ipari, a kereskedő cégeket, az exportnak nagyon nagyban kitett cégeket, az, hogy, hogy egy exportáló cégnek mennyi az import hányada, ott is hogyan, és akkor lehet kidolgozni olyan eszközöket, rövid távon, hosszabb távon, amelyel utána lehet ezt kezelni. Mondok egy példát, például felmerült a tagságunkban, hogy azok a nagyobb exportáló cégek, amelyek most kaptak ugye egy pofont ettől a nagyon erős forint erősödéstől, és fixálódik is ezen a 3,50-3,60 közötti árfolyamon, ők például a közterheiket fizethessék euróban. És akkor ez egy legalább egy olyan segítség, ami rövid távon egy ilyen mentővet jelentett. Nem biztos, még egyszer mondom, ezt végig kell számolni, végig kell tárgyalni, milyen körben, nem általánosan, hanem például ilyen és olyan exportőrvállalatoknak, vagy ilyen és olyan foglalkoztató vállalatoknak. Tehát, hogy vannak azért olyan eszközök, vagy lehetnek olyan eszközök a gazdaságpolitika eszköztárában is, amivel lehet rövid távon is segíteni, mi készen állunk, és nagyon szívesen leülünk és tárgyalunk. Egyébként ezt a folyamatot az eurócsatlakozást és az EU-s pénzek hazahozatalát ezt maximálisan üdvözöljük, és ez valóban egy igazi európai út a Magyarország számára, de rövid távon ennek a nehézségeit ezt kezelni kell.
1: A Széchenyi-kertje program ága-boga ad erre támaszt például, hogyha valakinek hirtelen gondjai támadtak, tehát tud-e odafordulni akár valamilyen erre való hivatkozással?
2: Igen, az Széchenyi-kártya program az mindig erre jó volt, tehát alapvetően erre lett kitalálva, hogy szépen magyarosan fogalmazzak, hogy áthidalja az ilyen likviditási problémákat. Tehát akinek likviditási problémája van, az nyugodtan fordulhat a Széchenyi-kártyához, folyószámla típusú hitelekkel tudunk segíteni, még akkor is, hogyha ez most a 3% helyett egy ilyen 5% fölötti kamatozású, de ez akkor is nagyon kedvezményes, tehát ez továbbra is lehetséges, illetve a Széchenyi-kártya programnak, ugye ennek az elmúlt már több mint 2 évtizede működik, ennek az a nagy, az egyik nagy előnye, hogy egyrészt a vállalkozói közösségek alakítják, másrészt, hogy nagyon gyorsan tud reagálni termékben, szolgáltatásban, mit mondok erre, hogyha sikerül a gazdaságpolitikával, vagy sikerülne kialakítani egy speciális, mondjuk ilyen árfolyam védelmi terméket, akkor az egy hónapon belül a piacra lehet dobni. Tehát, hogy ebbe is jó, hogy ott nagyon sokan, ugye naponta több száz vállalkozással találkozunk az országos hálózatban, gyorsan le is lehet tesztelni, és gyorsan teríteni is lehet egy ilyen terméket.
1: Perrusz László, a VOSZ főtitkára igyekezett néhány mondattal segíteni azoknak a kétségbe esetteknek, akik nem örülnek a lakossággal együtt a forint erősödésének. Hát remélem, hogy sikerült, mert hogy ezek fontos mondatok voltak. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Holnap jövünk újra. Holnap még csak péntek, ugye, hogyha jelentkezik a Friss Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en a szokott időpontban. Róna Jégont hallották, Szakár Erzsi volt a szerkesztő. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: Lefekszem óba mellé, nyakamban összeír a víz, szívom a kékül, árt a vágyai.
0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jó minőségű lehet az idei búza a kevés csapadék ellenére, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltűntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvő betegszakellátásnál. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozás.

0: oktatási hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum kedves nézőit ismét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit. A témajavaslatok 100 000 forint iskola kezdési támogatást kap több 100 000 család. Ezt írta ki a Facebook oldalára Magyar Péter, és azt ígérte, hogy ma megtudhatjuk a részleteket. Kiderült, hogy 2 milliárd forintot költöttek Szijjártó Péter magánrepülőgép bérlésére tavaly. Állami feladatokat látott el a külügyminiszter, de magángéppel röpködött szert a világban, és ennek az összköltsége egy év alatt, tehát több mint 2 milliárd forint volt. A harmadik témajavaslat pedig, hogy felmentették a médiahatóság elnökét, ezt egyébként korábban Magyar Péter megfogalmazta, hogy ez így lesz, több egyéb közjogi tisztségviselővel egyetemben, például az élen Súlyog Tamással, aki még mindig a hivatalában van, de úgy tűnik, hogy amint megszavazza a parlament az alaptörvény 17. módosítását, Súlyog Tamás mandátuma véget fog érni. Erikával kezdünk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Ferenc! Hát, hogy hű legyek az első pont, én nagyon helyes dolognak tartom, és én úgy emlékszem, hogy miniszterelnök úrnak, Magyar Péter miniszterelnök úrnak ez egy vállalása is volt, hogy a magyar családokat, a gyerekeket, a családosok iskola kezdés, ugye ez a szülőknek, nem minden szülőnek, és én is várom nagyon a részleteket, mert hát őszintén lehet, hogy ezt el lehetne igazságosabban, de kapjanak azok, akik rosszabbak az anyagi körülmények, hogy ezt mi alapján döntik, ezt oda teszem a pontot, őt tudják. A második pont, hát engem nem lep meg, sőt, ez... Hozzáteszem, hogy ez apró pénz, ez a kis 2 milliárd. Hát nekem még néha hóvégén, annak idején, mikor egyedül éltem, 1000 forint is nézegettem, hogy most ezt hova tegyem, mire költsem. Tehát a 2 milliárd, ha így nézem, így teszem jellegre, hatalmas pénz. Na de hát Szijjártó úr, mint volt külügyminiszterünk, hát az többet volt a levegőbe, Ferenc, mint a földön. És gyakorlatilag ő ezt úgy érezte, hogy ez neki kiárt, ez egy ilyen státuszszimbólum. Hát miért ne? Ha engedték, és engedtük, és hagytuk, őszintén megtehette. 16 éven át egyébként nagyon sok mindennek tettek, és most a médiahatóságnak, hogy felmentette a vezetőjét, igen, erről már beszéltünk több körbe, nagyon fontos az emberek tájékozottsága, a csatornák és a televízió, az újságok, a plakátok, ami szembetűnő, amibe belebotlik az ember, akarva, akaratul a figyelmét oda tekint, de hogyha ezt nem a valóságot, ezt is sokszor elmondtam, hanem ilyen álomhajóból, ilyen lufikat gyártunk, és beletesszük magunkat, hogy itt minden szuper, és ezzel átformálják az emberek gondolkodását, elkezdődik a manipulációt, és én egészen más tapasztalok, de a szövegekben, a hírmondóknál pedig az ellenkezője jön le. Nagyon örülök, hogy felébredtünk, de még azért van, akinek ébredeznie kell. Van, aki azért félti már a helyét, és így meghallgatja.

0: hasonul, de azt mondja, hogy jaj, hát én is akartam, csak tudjátok, elkezd magyarázkodni ezért, azért nem a Tiszapátra, mert hát ismeretlen, stb., mert nem lesz ebből, meg ha rossz is volt, tudod, Erikám, nekünk, akkor is az a rongyos régi, az a megszokott rossz, igaz, hogy hazudtak sokat, meg igaz, hogy ez is rossz, azért bukdácsolunk Debrecen második főváros. Hát nem véletlenül kapta ezt a nevet, hogy kinevezték Debrecen. Tehát ide milliárdokat, visszanemtérítendő pénzeket osztottak le. Hát azért lettünk második főváros, hát Ferenc, visszaemlékszik-e mindenki a Keresztapára, a Kósa Lajosra, ahol kormány közeli érdekeltség volt, hogy ott a csak, amihez közünk nincs, mert mindenki olyan keresztapát, keresztmamát választ. Nekem egy nagyon emberséges tündéri keresztapám, keresztmamám volt, nem volt politikai vénája, ő a régi rendszerbe egyébként úgymond akkor megválasztották pártitkárnak, ő kereskedelmi vonalon, hát ő tette a dolgát, de ő nem egy az a fajta ember volt, aki hatalom, akár a politikát belevitte a munkájába, mert voltak, mint a KISZ tagok is. Én ha akartam, hanem erről is beszéltünk, mindenki nyakába abba a korba a piros nyakkendőt, a kéket, ugye a kisdobos, az úttörő, megkaptuk, és én is voltam KISZ tag, hát ott is, nem is tudom, volt-e tagdíj, nem volt, ugyanez volt a szakszervezet, ami tulajdonképpen eleinte még volt funkciója, és én kiáltottam 5-6 évvel ezelőtt, hogy hol vagytok szakszervezetek, hol vannak azok az érdekvédelmi képviseletek, hogy a dolgozók összetömörülve a jogokat, odaálljanak, és valahol a közösségben beállva, elmondva, párbeszéd formájába odavinne a vezetőnek, és azt mondja, hogy Mókuskáim, ti erről beszéltek, de mi toljuk a szekeret.
1: Igen, most egy picit elkalandoztunk, nehéz néha követnem már Debrecentől, most már a szakszervezetekig jutottunk.
0: A szakszervezet, meg a Kósa úr és papúr menesztése jön ide, hogy gyakorlatilag milliárdokat kapott a kormánytól, rengeteg pénzt, visszanemtérítendő itt és sajnos papúr engedte a legjobb kövér magyar földeket itt a Debrecen határába, bejött a kínai beruházó, és azt mondták, ezt véghez viszik, szerveztek itt a civilek részéről, ugye minden városban vannak civil fórumok, Ferenc, és ez nem azért születik, hogy itt most mi ellent mondjunk, vagy bárki is, én ennek tagja nem vagyok, de gyűjtöttek annak idején aláírást, aláírtam, én kiálltam, de én itt a debreceni lakossághoz szólnék most, hogy akkor nem ébredtek föl, azt mondták, sőt, sokan oda se figyeltek, ó, jöjjön, meg a GDP mutató, meg ezt meg fogják csinálni, a fejünk rálunk akkor is. Kiemelném a Mike Pércsi Kozmerikát, aki ennek élére állt, azóta már nem is tudom, milyen dolgot vitt véghez, tehát nagyon-nagyon sok tüntetés szervezett, demonstrációkat, de sajnos, hogy Debrecen lakói, nem tudom, kényelmesek, idősek, vagy érdekeltségek miatt nagyon kevesen álltak bele. Én elmentem egy-két ilyen meghallgatásra is, és nagyon kevesen voltunk, és csak azt tudom mondani, hogy felért egy jó megszervezett legénybúcsúval létszámilag, hogy egy kis humort is vigyek a mondani valóban.
1: Kicsit megpróbálok megszólalni, Erika, ha nem haragszik.
0: Igen, tehát, nem én, nem Ferenc.
1: Köszönöm szépen. Tehát azért jelentős ellenállás volt. Emlékszem, hogy botrányos közmeghallgatások voltak, nem legénybúcsúnyi csapat volt, ott több száz ember összezsúfolodott, még mi is közvetítettük. Ott volt a kínai beruházó képviselője, meg a városvezetés, próbálták nyugtatni a kedélyeket, és minden tiltakozás ellenére lenyomták a torkukon, a Mike Pércsi anyák pedig nagyon sok akciót vittek véghez. Tehát én nem mondanám, hogy a társadalom nem jelezte, hogy nem akarja ezeket a gyárakat, jelezték, csak a hatalom erővel átvitte az akaratát. Egyébként most meg már ott tart a polgármester, aki korábban támogatta mindezt, hogy felszólította az egyik kínai gyártót, hogy hagyják el a várost. Közben meg a polgármester felszólította egy tiszásai politikus meg képviselő, hogy mondjon le. Úgyhogy azért zajlanak az események.
0: Hát Ferenc, azért nagyon megmozdulást. Ez mind igaz, amit ön elmondott, de akkor is kevés. És én szerintem még nagyobb összefogás kellett volna, és sajnos, hogy itt gondolkodásbeli dolgok vannak, nagyon sok embernél. Én egyébként rengeteg emberbe csalódtam, olyanokba is, akik hogy mondjam, akár, tehát nem csak érettségie van, mert nem azzal mérünk embereket, tehát akik érdekek mentén ott maradtak a függöny mögött, és most sokan előbújnak, de még mindig vannak a volt kormányhoz közeli olyan emberek, akik lojálisak még mindig a volt kormányhoz, és azért a saját, egy város érdekét kellene nézni, és papurat én tisztelem, de már régen le kellett volna váltani. Nekem ez
1: a ő most kezd fordulni, tehát ameddig a Fidesz volt kormányon, addig gyakorlatilag ugyanazt mondta,
0: hát
1: mint a kormány.
0: Igen.
1: Hát ilyen az ember, próbál életben maradni, túlélni,
0: hát, igen,
1: meglátjuk.
0: Igen. Szomorú Ferenc, én ennyit akartam mondani. Rendben.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
1: Kezi csokolom, további szép napot, nem tudom, hogy van-e itt kedves hallgató. Marika, jó napot kívánok, parancsoljon.
2: Jó napot kívánok. Hát nem baj, ha nem ezzel a témával beszélek, ugye?
1: Nem.
2: Nem a témáról.
1: Nem.
2: Jó. Az egyik az, hogy én nézni szoktam a parlamenti közvetítéseket, és felháborítónak találom, ahogy a miniszterelnökkel beszélnek. Tehát amiket bekiabálnak, amiket, mit tudom én, a Torocka is, hogy bohóc vagy, meg még ennél csúnyábbakat is, hogy ez mire jó? Ez mire jó, mert most nem, hogy békésebbek lennének, hanem mindegyik belemar a másikba, ha kell, ha nem. És olyan kifejezéseket használnak, amit, hát, hogy úgy mondjam, egy kicsit kocsmába való.
1: Hát egymást osztják, azért Magyar Péter sem fukarkodik a jelzőkkel, ő meg valakit most éppen trógernek nevezett.
2: Igen.
1: De nyilván az ellenzék, hát főleg a fideszeseknek ez rendkívül frusztráló, hogy 16 év után most annyi van, amit ők engedtek korábban az ellenzéknek, hogy mondhatnak egymást, egyébként meg a dolog megy előre, a karaván halad, ahogy mondani szokták, a kutya ugat. Tehát, hogy ezt átélni így, ez egy óriási, óriási zuhanás lehet. Nem találják szerintem se a helyüket, se a hangjukat. Meg hát az egyéni képességek. Tehát,
2: hogy veszítettek valahogy. Néha úgy érzem, úgy viselkednek, mint a még mindig ők, hogy mennyi mindent csináltak, meg mennyi mindent csinálnának.
1: Hát az biztos, tudom, hogy sok mindent csináltak, ez
2: hát
1: a kérdés. Hogy...
2: Ahogy magyarázza, hogy mit mondjon a Magyar Péterként Brüsszelbe, mit vétózzon, szóval na mindegy, ez lett volna az egyik, hogy nagyon, nagyon csúnya hang, nem a
1: ugyanakkor szórakoztató is, mert sokan meg ezt azonosulnak a miniszterelnökkel, hogy végre kiosztják a fideszeseket, amit nem lehetett megtenni 16 évig, vagy csak korlátozottan, most meg lehet tenni.
2: 16 évig ők csinálták ugyanezt az akkori ellenzékkel, szóval ez a másik meglátásom. Aztán lehet, hogy nem így van, de én...
1: De abszolút így van, hát érdemi...
2: Nézegettem őket, vagyis hallgattam... A másik pedig egy teljesen más témában, hogy olyan furcsálom az, hogy a pedagógus bérek miért csak a diplomás bér 80%-a? Nem keveset tanulnak a pedagógusok, és nagy felelősség van rajtuk. Szóval nem értem, miért van így ez a megkülönböztetés a pedagógusok meg az egyéb diplomások között.
1: Diplomás átlagbér 80%-át kell elérni. Hát ez egy uniós kívánalom. Igazából ez is egy előrelépés, mert korábban ettől is jócskán elmaradtak a magyarországi pedagógus bérek, tehát lehet, hogy ez majd tud tovább emelkedni. Most ennek az elérésére kötelezték az országot.
2: Nem az, hanem csak az, hogy egyáltalán, amikor ez az egész elkezdődött, hogy mitől kevesebb egy pedagógus diploma, mint egy másik, nem keveset tanulnak, és nem akármiket tanulnak, mert már a pszichológiától kezdve már mindent. Nem csak az, hogy tanítsa meg. Hát ezek a mai gyerekek egészen mások, mint a régiek. Ezt mondom én 70 éves elmúlta. Úgyhogy nagyon nehéz a gyerekekkel. Nagyon nehéz a gyerekekkel, mert mások a szülők, másképp viszonyulnak a tanárhoz. Valahogy elveszett a tanárságnak a megbecsülése. Az emberek, a szülők se. A gyerekek se úgy viselkednek. A gyerekek is csak az, hogy neki mihez van joga, de hogy neki mit kéne csinálni. Hát borzalmas hangnemben beszélnek néha a tanárokkal a gyerekek. És akkor bemegy a szülő, és akkor ő még rátesz egy lapáttal. Szóval
1: van ilyen jelenség. Hát Finnországban úgy futott fel az oktatás, hogy először megemelték a pedagógusok fizetését, egyből reagált rá az, aki pedagógusnak akart menni, tehát túljelentkezést generált ez a jó fizetés, viszont ebből az következett, hogy a legjobbakat alkalmazták tanárként, ebből meg az következett, hogy felfutott az oktatás színvonala, és az ország meg elkezdett fejlődni, mert okos, értelmes, jól képzett fiatalok, gyerekek jöttek az iskolapadból, és ez az egész folyamatra pozitív hatással volt.
2: Hát igen, tehát itt a környékünkön például egyre nagyobbak az osztálylétszámok a kezdő gyerekeknél, tehát a kisiskolásoknál. Amit régen ugye arra próbáltak rámenni, hogy egyre kevesebb legyen, mert ugye a kis elsősökkel, második, az alsó tagozatosokkal azért ott sok egy 20 fős osztály, vagy egy 20-30 fős osztály. És nincs tanító. Nincs tanító, úgyhogy...
1: Hát erről beszélek, hogyha nem vonzó a fizetés, akkor nem jön az utánpótlás, vagy jönnek, de nem megfelelő szakemberek.
2: Ja, és hát akkor még egy utolsó lenne, ha van rá idő.
1: Még fél perc van a reklámig.
2: Hogy az Orbán miért képviselheti még mindig a magyarországi embereket?
1: Hol képviseli?
2: Hát amikor megy ki ez a patriótákhoz, vagy akárhol.
1: A saját pártját képviseli, hát ennek a pártcsaládnak a tagja a Fidesz, és ja, ott a Fidesz képviseli, ezek nem államközi folyamatok. Itt pártok próbálnak befolyást szerezni egyelőre mérsékelt sikerrel.
2: Jó, akkor ezt egy kicsit félreértettem, úgyhogy hát köszönöm, én ennyi lett volna, úgyhogy további szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen, önnek is szép napot, köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra, kedves nézők, a reklámszünet jön, de aztán még folytatjuk.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros 12. kerületében egy meghibásodott gépjármű veszteg el az Eötvös úton a Hollós útnál az átjáróban. Emiatt a 60-as villamos helyett a Széchenyi-hegy gyermekvasút és a Schwab-hegy között pótlóbusz közlekedik. Ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton távhővezeték felújítás miatt a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, míg a Kerepesi út felé a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén korlátozásra számítsanak. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban, amit ma este 8 órától hétfőn hajnali 4 óráig lezárnak, és ezen szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak majd át. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között 19-es pótlóbusszal utazhatnak majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, folytatjuk a műsort. Nem tudom, hogy van-e itt kedves betelefonáló.
3: Kívánok, Jutka vagyok.
2: Jutka itt van, jó napot kívánok, parancsoljon.
3: Hát én másodszor telefonálok be, és lehet, hogy már igyekszek, hogy már többet, hát ha nem kell. Az az igazság, hogy minden nyugdíjassal egyetértek, de én nem akarok panaszkodni. Annak ellenére, hogy mindig bejelentett munkájunk volt a férjemnek is, meg nekem is. Férjem ledolgozott 43 évet, én 41-et bejelentett munkahelyen. Férjem sajnos meghalt 2020-ban, és itt maradtam egyedül, és a kettő nyugdíja összesen 250 ezer forint.
2: Igen, az nagyon kevés.
3: Nagyon, hát főleg egynek, hogy rezsit, gyógy, hát nem beszélek arról, hogy összeroppant csigolyám van, térdeim, nem tudok menni sehová, csak ha visznek, ha valami sürgősen vinni kell valahova, akkor fizetnem kell, mert senkitől nem váratom el, ilyen benzinár mellett ingyen vigyenek, a gyógyszer sokba kerül, a rezsi, hát ez van, mégse panaszkodok, egész életemben beosztottam a pénzt, nagyon a fogunkhoz kellett verni, ahhoz, hogy két gyereket fölneveljünk meg. Családi házat építettünk ilyen vacak fizetésből, de mégsem panaszkodok. Meg vagyok, még egy pár évig talán, mert nem mondjam azt, hogy 86 éves vagyok.
2: 86? Gratulálok, az nagyon szép kor.
3: 86 éves vagyok, és világéletemben sporolós. Összekuporgattunk minden pénzt arra, hogy a gyerekeknek legyenek, hogy normális körülmények között éljünk, de hát mégis ide jutottunk. Hát ilyen régen nyugdíjban vagyok, és ilyen vacak a nyugdíjunk. Meg rosszul fizettek bennünket. A férjem pedig üzemvezető volt, én a termelési osztályon középvezetői beosztásban dolgoztam, és mégis ilyen kevés. Hát sajnos. Nem tudok mit tenni.
2: A gyermekei meghálálják, hogy ilyen jó szülők voltak önök, vagy azok?
3: Az az igazság, hogy az egyik gyerekem az nem itt lakik, messzebb, úgyhogy ritkán jön. A lányom az itt lakik helyben, úgyhogy ő szokott bevásárolni nekem hetente egyszer, összeírom, hogy mit kell hozni, aztán bevásárolja, aranyos, beugrik minden nap megnézni, hogy hogy vagyok, főleg most ebben a melegben eléggé kiborultam. Na, de nem panaszkodok. Na, azt akarom mondani csak, hogy gratulálok a magyar Péternek, mert írtózatosan drukkoltam neki, hogy ő győzzön. Az az igazság, mondtam a lányomnak, hogy azt mondja, anyu, te már ne menj szavazni. Mondom, dehogy nem. Lehet, hogy pont az egyetlen egy szavazaton múlik a háromnegyedes. És akkor mondom, nem fogom magamnak tudni megbocsájtani. Elvitt, és leszavaztam.
2: Persze, ez a jó hozzáállás, vagy legrosszabb esetben lehet mozgórnát is kérni, ameddig az ember aktív, éljen csak a jogával, és szavazzon.
3: Elvitt a lányom szavazni, és örülök, hogy neki. Hát már nekem van sok jót, nem mondhat, mert mi van már hátra ebből a pár évben, vagy a fene tudja, hogy mennyi, amilyen állapotban vagyok. De örülök neki, hogy így sikerült, és örülök neki, hogy talán a gyerekeimnek majd jobb lesz, meg az unokáimnak. Igaz, hogy az egyik kim van Németországban, meg erre, meg arra, úgyhogy nem tudom majd, hogy mikor visszajönnek-e, vagy nem. Sajnos ez van, és most itt vagyok egyedül, hát ez van. És olyan, ezért, amit még akarok mondani, olyan érthetetlenek. Én nagyon tudom, hogy a polgármester hivatal milyen helyzetben van, hogy elvették tőlük a gépkocsi adót, meg mit tudom én, ugye, hogy nem ide fizetik. De én most kértem hogy hívják ott a bizalmit, hogy legalább a kommunális adót engedjék már legalább 80 év fölöttieknek, mondom, hát olyan sok a kiadásom, mondom, hát képtelenség. Nem mondom, hogy nem élek meg, de úgy, hogy fogalmaz kell a karast felmérni, hogy mit veszek meg, és mit nem. A gyógyszert ki kell váltanom mindenféleképpen. És arra nem méltattak, hogy válaszoljanak rá. Arra nem méltattak, írtam levelet, és telefonon is beszéltem. Majd válaszolnak. Megjelenték a duplájára. Kijött a csekk, már tavaly dupláját fizetem. Hát ez van.
2: Az a minimum, mindegy, hogy válaszoljon egy önkormányzat egy helyi lakos levelére, az a minimum. Még ha esetleg elutasító is.
3: Az lenne. Hogy azt mondtam volna, ne haragudjon, de nem, nincs rá mód, vagy nem lehet. Megértem. De ennyit, hogy az ember ezt kéri, és na de az, hogy nem tudják 80 fölött elengedni, legalább 80 fölött is, akik egyedülállóak, hozzáteszem. Hát, na mindegy. Vége a panasznak, örülök a magyar győzelmének, és gratulálok neki, és mindenkinek sok szerencsét kívánok hozzá, hogy legyen boldogabb az élete. Ezt kívánok.
2: Köszönjük szépen, mi is önnek ugyanezt kívánjuk, Jutka. További szép napot, kezicsókolom. Erzsébettel folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Tiszteletet, kedves Ferenc! Hát én úgy szoktam belevágok a közepébe.
2: Igen.
4: Ugye, én vagyok az, aki mondta, hogy a Fidesz csak belülről lehet megbontani. Én tisztelem és becsülöm Magyar Pétert. Végignéztem a hétfői keddi parlamentgyűlést is. Mikor volt jogállam? Hát Orbán rendszerben nem lehet mondani. És most, ha mi kétértelmű szót mondunk, akkor mindjárt fegyelmeznek, ami helyes, mindent megértek. De amikor Torockai azt mondja egy miniszterelnök úrra, hogy te tricsúr, te kitartott, és a végén a volt felesége tartotta el. Hát a házelnöknek üzenem, de jó indulatból, hogy akkor gondolkozzon el, hogy Magyar Péter legyiltotta a miniszterelnököt, hogy hát most már nem arról beszél, amiről hát szó volt. Engem úgy felidegesített, és ahogy mondtam múltkor is, hogy ilyenkor a vérnyomásom, tudja, nekem 220. Én nem tudom elhagyni a lakásomat, mert engem az orvosok tettek tönkre, és nem kapom meg már évek óta, küzdök az elektromos mopedért, és most is beadtam, és az orvos egyszerűen nem volt magánál, azt se tudta, hogy mit csinál, egész más nő neve volt beírva. Tehát szörny. A másik, hogy elkezdtem mondani, és ezt javaslom, hogy ezt hallgassák meg, a polgármestereket. Igen, tegnap is hallgattam, hogy igen, aki már nyugdíjas, annak legyen elég a tiszteletdíj, mondjuk egy 700 fős település, ugye? De hát ott vannak mellette, ugye, akik nem tudom hányan vannak most, négyen vagy öten mellette még a jól lakott óvodások, akiknek nincs szakmája van. A polgármesterünknek én nem is tudom, nyugdíj mellett már régóta nem tudom hány vállalkozásra, minden. Hiába reklamál az ember, egyszerűen engem itt a saját kapunkban megfenyegetett, és el akarta vinni a házamnak a negyedét.
2: Igen, igen, erről már beszéltünk, de mi a problémája a fizetésükkel? Ön szerint is túl sok, tehát hogy a nyugdíjas polgármester csak a fele összeget kapja, mintha nem nyugdíjas?
4: Hanem visszaélnek, hogy ők polgármesterek. Nem szabad előválasztást csinálni, én ebből ezt akarom mondani, megmondom miért. Mert ő innen valósi volt, de hát városban lakik, ugye által. És itt Sógor Koma, jó barát, osztálytárs. Hát ő nekik jó. Na most, mint én egyedül élő, egész életemben a falunak ingyen dolgoztam. De ez komolyan, amikor felkértek. Köszönetet se kaptam. Én mondom, itt volt Szabad György, három napig a házamat nem láttam. Itt volt Áder, akkor még nem volt köztársasági elnök. Ott voltam, segítettem, költségvetéseket csináltam. És most egy polgármester megfenyeget. És nagyon sok ilyen volt, hogy kinézték a magán és beteg embereket, én rólam is már azt hitték, hogy pusztulásban vagyok, és semmi tartozásom nem volt, és megfenyegetett. Hát akkor hol élünk? Ha előválasztást csinálnak...
2: Milyen előválasztásra gondol? Időközi polgármester választásra, igen, hogy előrehozott választást tervezne a Tisza?
4: Erre? Igen. Nem kell. El kell menni a falvakba, megkérdezni az embereket, mert higgyék el, hogy az őszintét fogják majd mondani. Én ott voltam, nem tudom elhagyni a házat, én városból hívtam autót, hogy engem elvigyen 500 méterre Ferenc, amikor a Tisza sziget itt járt. Szemerkét az eső, nagyon hideg volt. Három zöld és egy fiatal ember volt. 8 óra már elmúlott. Senki nem volt ott. Nem tudtak hova húzódni. A faluháznak volt egy ilyen kiálló része, oda felhúzódtak, hogy ne ázzanak, és kitartottak egész nap. És én voltam az első. És mondom, hát, hogyha el kell végezni a dolgukat, hát a falu népa, tehát a polgármester arra nem volt képes, hogy kinyissa a faluházat.
2: Igen, azt hiszem, ezt már megbeszéltük, igen, most már rémlik, ezt már eltetszett mondani.
4: Nekem a mai napig fáj. És mondtam nekik, ott föntartottam őket, beszélgettünk, hát mondtam, amit mondtam, két bottal meg, és hát mondtam nekik, majd lassan elkezd jönni a nép. Mert az imam megjelent, és igen, megjelent, és jöttek. De a polgármesteri hivatal ott volt 200 méterre, se 100 méterre. a függönyök libbentek el, hogy ugyan ki. Na, azóta itt én nem vagyok jó ember. És egyedül élek szerint, ha nekem nem segítenének az újságosok, akik hozzák hajnalhoz, én már rég éhe haltam volna.
2: Na, akkor az pozitív, hogy vannak azért jó emberek a környezetében. Köszönöm szépen Erzsébet, hogy hívott, tehát örülök neki, hogy vannak jó emberek, kedves emberek a környezetében, akik azért tudnak önnek segíteni. Istvánnal folytatjuk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Ferenc!
2: Üdvözlöm!
5: Én a Rétvári Bence nagy keresztényről szeretnék egy pár szót.
2: Igen.
5: Úgy ossza az észt, nézem a parlamenti közvetítéseket, és mikor már meglátom, nekem hány ingerem van tőle. Nem tudom, emlékszik-e, hogy egy rendőr törzsőrmester, vagy őrmester, Laponyi Zsolt.
2: Emlékszem.
5: Tönkretette a karrierjét annak az embernek.
2: Ő volt, akinek az arcát felhasználták a rendőrség népszerűsítéséhez úgy, hogy ő ehhez nem járult hozzá.
5: Így van, és szóvá tette, és utána ide rakták, oda rakták, aztán nem tudom, a Gyorskocsi utcában már ilyen fegyőr volt, vagy mi, de elnézést még nem tudott kérni, most se. Én nekem ez felháborító, és ez a nagy keresztény ember. Úgyhogy csak ezt szerettem volna elmondani önnek, mert már jó pár napja bennem van, mondom, mikor láttam, hogy ott ossza az észt, és szóval csak ennyit szerettem volna.
2: Rendben, köszönöm szépen, nem tudom, hogy mi lett Laponyi Zsolttal, majd megnézem az interneten. Köszönöm, hogy hívott. Hát az a helyzet, hogy sok nézőnek, meg állampolgárnak van elég sok a verziója, meg lesz ingerült korábbi politikusokat meglátva, de hát ilyen a demokrácia, attól, hogy elvesztették a választást, még jelen vannak a közéletben, elmondják a véleményüket, lehet, hogy sokszor nem azt mondják, ami a valóság, de mindez belefér a véleménynyilvánításba, meg a demokráciába, szóval akkor azt tudom mondani, hogy ne nézzék azokat az embereket, akik rossz hatást keltenek, rossz érzéseket váltanak ki. Én például ezt tenném, tehát vannak, akiket nem nézek, meg egyszerűen átpörgetem, nem engedem, hogy mérgezzenek egy fél percig sem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Az a helyzet, hogy lassan letelik ez a fórum, úgyhogy most már új telefonálót nem kapcsolunk be. Azt hallottam, hogy lesz ma kormány szóvivői tájékoztató, ami azért érdekes, mert például gondolom én, akkor a felső hír kapcsán megtudhatunk részleteket, tehát hogy 100 000 forint jár iskola kezdési támogatásként több 100 000 gyereknek vagy családjuknak, de hogy ki ez az érintetti kör, az még nem tudható, hát nyilván a leginkább rászorulok, de hogy ezeket hogy választják ki, vagy mi lesz a kiválasztás alapja, és mikor jön ez a pénz, lehet, hogy mostanában kiderül. Ezt csak azért mondom, mert a déli híradó után lesz egy újabb fórum, és lehet, hogy akkor már erről is tudunk majd beszélni. Szép napot addig is, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sarvarfürdo.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Csökkenhet a várakozási idő az egészségügyben, a második legmelegebb volt az idei június, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csak nem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. Portugália déli részére a legmagasabb vörös riasztást adták ki a következő napok átlag hőmérséklettel. Portugália

0: és egy szakadékba zuhant. A sérülteket a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték. A magáncég által üzemeltetett távolsági járat túlzsúfoltan közlekedett, mert egy másik lerobbant busz utasait is szállította. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. 100 ezer forint iskola kezdési támogatást kap több százezer család. Kiderültek a részletek, a TISZA számításai szerint 400 ezer gyermek fog részesülni ebből a támogatásból, olyanok, akik különféle módon hátrányos helyzetűek, a részletek megtalálhatók most már az online portálokon. Két részletben kapják a támogatást, az első felét 50 ezer forintot még az iskola kezdés előtt, a második felét pedig novemberben valamilyen utalványon vagy kártyán keresztül. A második ír, hogy 2 milliárd forintot költöttek Szijjártó Péter repülő útjaira tavaly. A Fidesz szerint Szijjártó Péter Európa legjobb külügyminisztere volt. A harmadik hír pedig, illetve témajavaslat, hogy felmentették a médiahatóság elnökét, ezt Magyar Péter már korábban a kampányban megígérte. Ez az ember, Koltai András is a távozni kényszerülő vagy távozásra felszólított közjogi tisztségviselők között van. Tehát őt felmentették a médiahatóság éléről. A másik hír, hogy kinevezték az állami média átmeneti vezérigazgatóját. Sándorral kezdünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét. Első ponthoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a Magyar Péter betartja ígéretét, és megkapják a rászoruló családok a iskolakezdési támogatást, hogy így mondjam.
2: Igen.
3: Most két részletbe kapják meg, ez talán szerintem ez így jó is, mert hogyha egy részletbe kapták meg, egy összegbe kapták meg, akkor szerintem hát egy szegény családnál 100 ezer forint hamar el tud fogyni.
2: Hát 50 ezer meg még hamarabb.
3: Igen, de novemberben jön a másik 50 ezer, és arra tudnak számolni.
2: Igen. Jó, hát ez egy részletkérdés. Megígérték, tényleg megkapják elég sokan.
3: Hát a Fidesz kormány luxizása most is kiderült. A 2 milliárd forintot elrepült Szijjártó Péter, mondjuk. Ez jellemző ott a Fideszre. Én még emlékszek arra, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter volt, Ausztriában tervezett munkatanácskozást, mintha a minisztériumban nem lett volna megfelelő terem, ahol tudtak volna tanácskozni.
2: Hát vannak ilyen vállalati csapatépítő tréningek, ez nem teljesen szokatlan, és ráadásul itt miután lebuktak, azt hiszem, hogy kifizették saját zsebből a költségeket, és haza is utaztak.
3: Hát már akkor is eléggé furcsa volt, hogy minisztériumi megbeszélést akartak tartani, és az el kell menni Ausztriába egy panzióba, szóval ez valahogy nem stimmel. Itt valami gubi lehetett.
2: Igen, de végül is ez meghiúsult ez a történet, mert valamelyik portálnak kiszivárogtatta valaki, ők megjelentek a helyszínen, és Nagy Márton hát kissé durcásan bejelentette, hogy akkor ők ezt el is halasztják, és hazautaznak.
3: A médiahatóság elnökét hát egyértelműen leváltják, mert amilyen plakátok voltak, már most csúnya szót használok, egy agymosás folyt Magyarországon a Fidesz kormányzás idején, hogy az ukrán fronttal kikerülnek a férfiak, meg ehhez hasonlókat erőtettek.

0: Szóval ezzel nem kell csodálkozni. Nekem legalábbis ez a vélemény.
1: Igen, meg volt egy olyan megnyilvánulás ennek az embernek, hogy a valamelyik állami csatorna Facebook oldalán nagyon durva tartalmakat osztottak meg, tehát nem igazán voltak ezek a tartalmak összeegyeztethetők a pártatlan tájékoztatással, és az volt a válasz, hogy a média hatósága az nem illetékes az állami média közösségi felületén megjelenő tartalmak kapcsán. Hát ez nagyon meglepő volt, de nyilván számos egyéb kritikát is meg lehet fogalmazni az illető felé, tudom, ahogy működött az állami média itt az elmúlt 16 évben.
0: Tudom, miért gondolszák ezt, úr, amikor a kislány kereste az apukáját, és ott volt a kivégző osztag előtt. Gondolom erre.
1: Lehet, hogy ez volt, most nem tudom konkrétan, de minden esetre az volt a furcsa, hogy az állami média fölött, az állami média hatóság bizonyos esetekben nem gyakorol kontrollt, mert hogy az állami médiának nem a képernyős felületén történt a sokak szerint jogsértő tartalomközlés, hanem a Facebook felületén. De hát azért is felel a tartalomkészítő. Még egy gyűlölködő kommentért is felelnie kell az új törvények szerint annak, aki beírt, pedig az lehet, hogy egy teljesen civil ember. Tehát, hogy az állami média tartalmaért nem vonják felelősségre az állami médiát, mert a Facebookon történt, ez abszurd.
0: Meg az aranykorról szeretnék beszélni, de megígérem, hogy rövid leszek.
1: Igen.
0: Most Magyarországon ki az az ember, aki elhiszi, hogy megtámadják az aranykorot Orbán Viktor beleegyezése nélkül. A Hajdú János önhatalmulag biztos nem támadta volna meg.
1: Hát ez az érdekes.
0: Jó áldásra volt szüksége.
1: Hogy? Jó vágyás, hát ez szerepel egy ügyészségi iraton, legalábbis az ügyészség nem cáfolta, nem tagadta, hogy ügyészségi irat, amin azt szerepel, hogy Orbán Viktor is a döntéshozók között volt. Hát ha pedig így van, akkor ilyen kicsit nehéz lenne elképzelni, hogy van 4 döntéshozó, de valójában nem a legmagasabb pozícióban lévő ember dönt végül is, tehát nem a miniszterelnök, hanem mondjuk egy terrorelhárítási főigazgató. Tehát, hogy az ő Hajdú János akarata felülírja mondjuk Orbán Viktorét, de hát elvileg semmi nem zárható ki, reméljük, hogy kiderül, hogy mi is történt ott, és miért történt.
0: Hát, ha jól emlékszem, ő mondta egyszer, hogy még tűzszenteni sem lehetett a Fideszben úgy, hogy Orbán Viktor ne tudna róla. Annyira kiépítette a hatalmi rendszerét.
1: Szerintem ezt nem én mondtam, de én is úgy tudom, hogy eléggé. Meg ő maga is elmondta, hogy eléggé erős az elnöki jogkör a Fideszen belül, tehát amit egy elnök akar, az végül úgy lesz.
0: Nézd, hát, szerkesztő, bocsánat, hogy közben szóltam. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége. Szóval...
1: Igen, most azt olvasom, hogy az ügyészségen belül is van egy hatalmi harc, fúrják a legfőbb ügyészt, és pont egy olyan ember erőltetné a korábbi kormánytagok vagy Orbán Viktor felelősségének a megvizsgálását, aki annak idején viszont azt állapította meg, hogy például az ügyészség nem követett el semmilyen törvénysértést, és nem avatkoztak be, nem engedtek be avatkozni a Völner Sadl ügybe. Ugyebár innen indult az egész történet, Magyar Péter ezt a Varga Judittal folytatott beszélgetést, amit titokban rögzített, ezt mutatta föl, hogy ez egy olyan akkora botrány, hogy bele kell, hogy bukjon a kormány. Na és ezt erre a történetre mondta ugyanaz az ügyészségi vezető, hogy abszurd és nem igaz, aki most állítólag az ügyészségen belül Orbán Viktor felelősségét is vizsgálná, de mivel a legfőbb ügyész ezt nem akarja, a sajtóhírek szerint ott van egy törésvonal, és az ember le is mondott, Fürth Pál. Úgyhogy érdekes folyamatok zajlanak, igen.
0: Kíváncsian várom, hogy mi lesz a végeredmény.
1: Igen.
0: Gondolom, hát, nem vagyok egyedül.
1: Gondolom, sokan várják, igen. De hát ez mondjuk egy ugye nagyon-nagyon sok közül.
0: De hát, szerkesztő úr, az Alkotmánybíróságnál is 7 bíró visszalépett.
1: Igen, hogy a súlyokféle beadványt...
0: Igen, a kormánybíró visszalépett, hogy a Magyar Péter az akaratát tudja érvényesíteni. Jobban mondom, az a 3,4 millió embernek az akarata érvényesüljön.
1: Állítólag ma jön a Velencei Bizottság delegációja, vagy képviselői, ma jönnek Budapestre hozzá ehhez a bizottsághoz. Ez az Európa Tanács tanácsadó konzultációs testülete, alkotmánybírókból áll. Szóval, hogy hozzá ez a Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás, hogy adjanak tanácsot, hogy az nem problematikus-e, ha őt elmozdítják a pozíciójából. Azt mondta Magyar Péter, hogy ő is, vagy a kormány is szívesen találkozik a Velencei Bizottsággal. Szóval, hogy ma érkeznek ide, vagy már itt vannak, gondolom, amint van bármi állásfoglalás, vagy nyilatkozat, majd a sajtó elé tárják, vagy a közvélemény elé tárják.
0: Hát ez az ügy is érdekes lesz, de haladnak a dolgok, úgy néz ki, a lassan is, de haladnak. Nagyon szépen köszönöm a türelmét.
1: Köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott. További szép napot, minden jót. Katalinnal folytatjuk, kezdi csokolom.
2: Jó napot kívánok.
1: Katalin vagyok. Megtenni, hogy elnémítja a tévét, csak hogy ne jöjjön vissza a hangunk a háttérből. Igen. Köszönöm.
2: Hát egy nagyon nagy gonddal szeretnék én hozzászólni. Itt vannak ezek a végrehajtók, ha lehet ezzel a dologgal foglalkozni.
1: Önnél jelentkeztek a végrehajtók?
2: Hát nem jelentkeztek, csak levelet küldek. A levelet azt küldik. Ez már lassan 20 éves dolog. Kaptam levelet, hát a férjem, és kifizettük, egy autót vettünk fel hitelre. 2006-ba. De a nyugdíjból lefogták, 1 100 000 forint volt az autó, és lefogtak 3 100 000 forintot.
1: Önök 1 000 000 forintot vettek föl, vagy 1 100 000-et?
2: Az autó került annyiba, 1 100 000 forint.
1: És önök mennyit vettek föl egyébként, akkor nyilván kevesebbet?
2: Pénzt nem vettünk fel, csak az autót vettük hitelre.
1: Ja, értem. Igen. És tehát egy 1 100 000 forintos autót vettek hitelbe, gondolom fizették a törlesztő részleteket.
2: Igen, utána a nyugdíjból fogták.
1: De miért voltak elmaradásaik? Tehát, hogy...
2: Hát igen. Igen.
1: Értem.
2: És összesen 3 100 000 forintot fogtak le.
1: Igen. És még mindig próbálkoznak?
2: Hát most úgy próbálkoznak, még a választás előtt jött a levél, ugye az Intrum már nem nekünk küldte a levelet, hanem a végrehajtónak. És a végrehajtó már 4 200 000 forintot kér, plusz 300 000 forint munkadíjat. De se autó, se pénz. Ugye ennek már 6 éve én hallgattam, nem követelőztem. Lefogták a nyugdíjból, lekértem az igazolást, és hát nekik van igazuk. És most meg vannak őrülve, van más ügyem is, és még fenyegetőznek az emberrel.
1: Azt tudom mondani, hogy született egy európai bírósági ítélet, ami úgy szól, hogy nem lehet többet visszakövetelni senkitől annyi pénznél, amennyit konkrétan felvett. Tehát ha önök egy 1 100 000-es autóra vettek fel hitelt, akkor annál többet nem lehet követelni, sőt, amit eddig elvettek önöktől, vagy behajtottak önökön, azt vissza kell, hogy adják. Tehát ez az ítélet megszületett, és már Magyarországon is sikerült számos esetben érvényt szerezni ennek. Tehát azt mondom, hogy keressenek egy ügyvédet, mert van esély. Van esély.
2: Van
1: esély. Tehát nem csak, hogy leállítani a folyamatot, hogy ne követeljenek többet, hanem ami az 1 000 000 fölött ment, amit vissza, vagy elvettek önöktől, vagy végrehajtottak, azt is vissza lehet kapni. Tehát ezt mondanám, hogy ha van ügyvédjük, akkor vágjanak bele.
2: Hát kénytelen voltam ügyvédet fogadni.
1: És ő lát esélyt arra, hogy visszaperlik?
2: Hát ennek már másfél hónapja, hogy dolgozik rajta.
1: Hát jó, az még nem olyan hosszú idő, ha tényleg dolgozik.
2: Persze, egyetértek vele. Mondta, hogy nyár van, szabadságolás van, de van itt más ügy is. És se szó, se beszéd, semmit nem kérdeznek, csak fogják magukat, nyúlnak a nyugdíjhoz, fogják le.
1: Hát ez most nehéz hozzászólni, hogy nem ismerjük az úgynevezett más ügyeket. Az biztos, hogy a devizahiteles történetben, tehát most már van jogerős európai bírósági ítélet, és a magyar bíróságok is elkezdték alkalmazni, és már sokan visszakapták a túlfizetésüket, főleg autós ügyekben, ingatlanoknál egy kicsit nehézkesebb, de állítólag ott is lesz áttörés ebben az ügyben, úgyhogy hát én kívánom, hogy minden jogtalanul elvett forintot tudjanak visszaszerezni. Köszönöm szépen, Katalin, hogy hívott, lejárt az első rész, kedves nézők, úgyhogy reklámszünetre megyünk, de aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Baleset történt a 6-os főút fővárosi szakaszán a Háros vasút állomás közelében. Az M0-áson az M5-ös felé az Annahegyi pihenőnél lezárták a belső sávot aszfaltozás miatt. Jelentős a torlódás, tudtuk meg az útinformtól. A villamos pályakarbantartása miatt szombattól, azaz holnaptól a Hungária körúton a Salgó-Tarján utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot sávelhúzással. A két külső sáv lesz járható, így nem lehet a Salgó-Tarján utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé szintén lezárják a Salgó-Tarján utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarján utcát pedig egyirányúsítják a Bül-Alfred utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra tudnak majd a Hungária körútra kihajtani, az érintett útszakaszon viszont a BKK járatokat átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz jár majd, a 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkúti Nándor stadion között nem közlekedik. Pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkúti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jaj, jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket, Józseffel folytatjuk, itt nem szólt a... semmi nem szólt, elnézést, parancsolja József, ha itt van.
3: Én vagyok, le van halkítva a telefonom, a tévén.
2: Szuper.
3: Nem zavarok, és még egy, nem hozok semmiféle magánügyet ide, hanem politikai. Ezt én javasolnám Önöknek is, hogy írják ki, hogy ne kelljen néznem Mari néninek a mit tudom én, nyugdíjár problémát, vagy pedig Tista bácsinak a szántóföldjét nem kapta ki. Ehhezek nekem semmi közöm. Jó volna, ha mindenki arra összpontosítna legalább, amik ki vannak írva, hiszen ezek mind olyanok, amiket mind meg lehet beszélni.
2: Egyetértek.
3: Hát a fiátóról elolvastam, hogy mennyit költött. Szerintem ebben még nagyon sok minden nincs, és ami nagyon fontos, hogy ő olyan úri módon szállt meg mindig, hogy ahova ment, azoknak a szállodáknak vagy pedig ott van ez a nem fényművelési miniszter, aki elrontotta az egész gazdaságot.
2: Nagy Márton gazdasági és pénzügyekért is felelős miniszter volt a végén, igen.
3: Hallotta, hogy Franciaországban micsoda költekezést végzett a szállodákban, mert neki különleges elbánásmód kell.
2: Igen, nem a legszerényebb szállodákat választották, az biztos.
3: Ja, és minden eredmény nélkül tért vissza. De mondom, nekem azt tűnt fel, hogy lehet egy olyan dolgot engedélyezni, ami saját magamnak kedvezni. Hát Szijjártó úr engedélyezte a saját repülését. Könyörgöm. Ez meglopása a közös pénzeinknek.
2: Így is lehet értelmezni, meg úgy is, hogy ő az a legjobb külügyminiszter, Európa legjobb külügyminisztere, ennyi. Ez a Fidesz válasza. És ezek igen, szerint, ha ez így van, akkor jár ez a 2 milliárdos repülőzgetés per év.
3: Azért, mert főleg a Lavrov úrnak majdnem, hogy megcsókolta azt a bizonyos hátsó részét. Na mindegy.
2: Hát jóban voltak, inkább maradjunk ennyiben, barátok. Lehet, hogy most is azok gondolom, a barátság nem szűnik meg azért, mert a hatalom elvész.
3: Igen. Sőt, lesz hova menekülnie, hogyha rábizonyítják a sok megsemmisített aktáknak a valós tartalma. Ezért például nagyon felelősségre lehetne vonni, hogy eltüntetett olyasmi, amit már nem lehet megállapítani. Ugyan én hallottam különben egy kompjúterről, amely össze tudja állítani a szétvágót.
2: Hát szerintem a legtöbb dokumentum nem csak írott formában van meg, tehát amit le lehet darálni, az egy nyomtatott anyag. A nyomtatót a számítógépről vezérlik, de lehet, hogy eltüntettek fájlokat is, utána a nyomtatott anyagot is, de az is lehet, hogy vissza lehet hozni eltüntetett fájlokat. Szóval erre is van egy egész iparág, adatmentés, ez a, mondjuk így ez a neve. Meglátjuk, meg hát ott az emberi tényező, tehát most nem Szijjártó Péterről beszélek, de egy minisztériumban mondjuk el akarnak tüntetni anyagokat, mert kínosak, kellemetlenek, arról azért többen tudnak. Tehát előbb-utóbb...
3: Ennél az embernek a ronyrázása akkor gyanús volt, mikor a kukában megtalálták a 100 000 forintos zakóját kidobva. De mindegy, ez az ő magán, ugye, legyen neki. De álljon ki és mondja el, hogy miket tett. Vallja be őszintén, és akkor szerintem csak az lesz, hogy körbenéznek az ő külhőztel levő emberekre. Mindegy. A másik pedig az, hogy nekem nem mondják azt, hogy Orbán Viktor nincs benne a dolgokban, ugyanis erről volt szó mindig, hogy a jóváhagyást, a legvégső jóváhagyást az Orbán Viktornak kellett jóváhagyni. Bármi volt az. Ha valaki leült, ha valaki fölállt, azt mindig Orbán Viktor.
2: Most az aranykonvoj ügyről beszélünk?
3: Igen.
2: Tehát valószínű, hogy a döntésben részt vett a korábbi miniszterelnök, mert van egy ügyészségi irat, erről már volt szó a korábbi fórumokban. Tehát lehet, hogy a súlypont inkább arra helyeződik, hogy maga az akció indokolható-e. Tehát, hogy tényleg alapos volt a gyanú arra, hogy itt pénzmosásból származó pénzt szállítanak ezek az ukrán pénzszállítók, vagy nem. Mert ha igen, akkor akár azt is lehet mondani, hogy az államnak ez jogos érdeke volt lecsapni rájuk, megvizsgálni. Ha viszont az derül ki, hogy nem volt ilyen gyanú, vagy nem volt bizonyított ez, az egy más kérdés. De az a vizsgálat, hogy tehát volt-e pénzmosás, vagy nem, ez nem zárult még le. Az kétségtelen, hogy maga a Raiffeisen Bank tagadja, hogy lett volna ilyen, azt hiszem az ő pénzüket szállították. De mivel nincs hivatalos, pecsétes, papíros vizsgálat, egyelőre ez még egy eldöntendő kérdés.
3: Na most még egy utolsót is nem zavarok tovább. Következő. Az utolsó 2 évben Orbaszájba vettek föl hiteleket Orbánék. Utaztak keletre, utaztak mindenhova. Ezekről kinek van vajon tudomása, és vetítették-e már ki azt az embereknek, hogy ezek hogy lesznek kifizetve?
2: Hát mivel a magyar állam nem szűnik meg ugye egy kormányváltás miatt, és a magyar állam vette föl az állam új vezetőinek, nyilván, hogy a birtokába kerülnek, vagy már ott is birtokukban is vannak ezek az információk, hogy kinek mennyivel tartozunk, mennyi ideig, milyen kamattal, milyen futamidő, stb.
3: Borzasztó adósságok lehetnek szerintem, csak talán még nem hozták napirendre. De legalább ezeknek az uraknak el kell venni utolsó pillérig a pénzüket, és akkor legalább megérzik és megtudják, hogy mit tettek. Mert ezt, ahogy nézem például a parlamentben a Fidesznek a reakciói, ezeknek nincs bűntudatú, ezek visszapofáznak végig. Hát én még ilyet nem láttam. Melyikben van bűntudat? Melyikben is értegetni a mostani államfőt? Na szóval... Köszönöm a türelmét.
2: Köszönöm szépen, József, hogy hívott. Lehet, hogy vannak.
3: Magának Nobel-díjat kéne kapni, amiatt a sok dadogó. Na nem mondom.
2: Hát ilyen kategória nincs, de köszönöm szépen, meg vagyok én mindenféle díjak nélkül is. Szóval biztos vannak politikusok, akiknek jól működik a lelkiismerete, ezt én nem zárom ki. A másik realitás pedig, hogy ellenzékből ütni, vágni kell, bírálni, felkérdezni, számon kérni a kormányt, ez egy ilyen műfaj. Gyulával folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Gyula vagyok.
2: Parancsoljon!
4: Tisztelettel köszöntöm a szerkesztő urat, és a nézőjüket is, egy kicsit izgatott vagyok, mert nem telefonáltam még soha be, most először is bejutottam.
2: Na, gratulálok, hát nem kell izgulni.
4: Az vezetett odáig, hogy az extrán és számos menti néző azt fejtette ki, arra lett következtetni, hogy nem bízik az igazságszolgáltatás pártatlanságába, és hogy meghirdetett tisztítótus nem igen éri el a célját. Tehát ilyen téma volt a számos menti délelőtt.
2: Értem.
4: Hát ebben sokat kételkednek, közöttük én magam is. Amíg azok a virág ülnek az ítélő székben, melyek évtizedeken keresztül lelkiismeretlenül törvényeket megszegve, kizárva, pártatlan körülményekkel hoztak olyan ítéleteket, amiben vétlen emberből tudtak bűnös csinálni, és büntet felelősségre vonás nélkül addig nehéz lesz igazságot szolgáltatni, míg ezek a bírák az ítélő székbe ülnek. A Magyar Független Bíróság nagy része eddig is tisztességgel végezte a tevékenységét. Azért vannak olyan bírák, akik a kitözött tisztítótűz akcióba jócskán megpörkölődnének, megégnének. Sajnos ezt magam is keservesen megtapasztaltam, átéltem. A Szamosz benti telefonra utalt arra, egyet értek, amivel utalt, nagyon bátornak kell lenni a tisztítótűz bizottság tagjainak, remélem nem fogunk csalódni. Egy 85 éves idős ember vagyok, az ukrán határ mentérünk. Soha életemben nem voltam félperes, 75 éves koromig. Akkor belekényszerítettek félperesi pozícióba, nem volt más választásom. Az ott ok törvénytelen úton elvettek egy ingatlanot, a ingatlanomat, ami egy 5,5 hektáros erdőterület volt. Az iránt indítottam kártérítés pert, a káromat szerettem volna visszaszerezni bíróság által. Ennek következménye az lett, hogy több mint 20 alkalommal kellett rendőrség és bíróság elé állni, megalázva, megszégyenítve. Végeredmény engem, mint felperest, köteleztek minden terrel kapcsolatos költségek megfizetésére, úgyhogy még egy bíróság sem mondta ki, hogy milyen bűt követtem el. Elnézést. Még nem is mondhatta egy bíróság sem, mert az ügyel kapcsolatban én sem bűncselekményt, sem vétséget nem követtem el.
2: Az a baj, Gyula, hogy nem tudjuk, hogy miről beszélünk, szóval így nehéz követni.
4: Mindjárt elmondom, mert a kártérítési pernek a lényege, de ezt bővebben ki fogom fejteni, a végén elmondom.
2: Az a helyzet, hogy ez egy közéleti műsor, nem akarom megbántani a világért sem, csak hogy ez szerintem ott nem biztos, hogy a többi nézőket érdekli, meg nem tudjuk, hogy miről beszélgetünk.
4: Akkor csak annyit hadd olvassak fél még, hogy 2026. május 16 napon Somos a pályán szerkesztőség címre, Somos András részére interneten küldtem egy 12 példányszámú levelet, amiben bővebben kifejtettem a témát. Reményében annak, hogy elmondhatom, közzé tehetem a történetemet példaként. Nem mondhatom el senkinek, hát elmondanám mindenkinek. Választ eddig nem kaptam.
2: Értem. Levélre. Hát majd megkérdezem az Andrást, hogyha találkozunk, hogy eljutott-e hozzá az ön levele.
4: Az végén azt mondjam, hogy ártatlan embert így meghurcolni, több mint 10 millió forintos károm keletkezett már.
2: Kívánom, hogy jusson érvényre az ön igaza, és kapjon.
4: Tehát a kurjánál befejeződött.
2: Sajnálom.
4: A kurjánál befejeződött. Nincs tovább.
2: Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtam.
4: Azért próbáltam közzé tenni, mert ez nem egyedi eset.
2: Értem. Köszönöm, hogy hívott. Hát így mondom, nehéz reagálni, mert nem tudjuk a konkrétumokat. Viszont hallásra Gabriellával folytatjuk. Kezdj csokolom.
5: Szép jó napot kívánok. Többen fölhívták már a figyelmünket, hogy lehetőleg olyasmiről beszéljünk, ami fönt van az ajánlatok között, de én most szeretnék egy olyan ügyről, a koncesziós ügyökről beszélni, mert létezik ez a Mohu nevű cég, ami valószínű, hogy valami Fidesz csókos kapta meg ezt a dolgot.
2: MOL hulladék gazdálkodás, igen.
5: Igen. Ami egy nagyon-nagyon hasznos és okos dolog lenne, ha jól lenne csinálva, mert nem kerülnének a palackok, meg a sörös dobozok, meg a nem tudom én mi minden a szemétbe, hanem egy olyan helyre, ahol fölhasználják, vagy újra feldolgozzák. Szóval maga az elv, az kifogástalan, hibátlan, de én egy olyan helyen lakom, hogy nekem nagyon közel van egy Aldi bolt is, meg egy Lidl bolt is. A legritkább esetben fordul elő, hogy az a két gép mind a kettő működik, mert az egyiken kint van a cédula, hogy elnézést kérünk, de technikai okok miatt nem működik. A másik egy pillanat alatt megtelik. Ott emberek állnak tisztességesen sorba, nyilván nem egy ilyen PET palackkal, hanem mindenki összegyűjt 8-10-et, és akkor megpróbálja leadni. Szerencsétlen boltosokat piszkálja mindenki, akik nem tehetnek róla, mert ezek csak néznek ábrándosan, hogy tehát már szóltunk, már jelentettük, már két napja be van jelentve, hogy megrom, vagy elromlott. Mi nem nyúlhatunk hozzá, nem csinálhatunk vele semmit. Azon kívül, hát szóval én úgy gondolom, hogy ez nem a boltoknak a dolga lenne, hanem ennek a Mohu nevű.
2: Nyilván ők szállítják ki persze az automatákat. Én annyit tudok mondani, hogy itt volt a szóvivőjük a Startban, és azt mondta, hogy maga a visszaváltás az egy sikertörténet, óriási mennyiséget visznek vissza az emberek, és ilyen módon ennyivel csökken a környezetszennyezés, mert ezeket újra hasznosítják különféle módon.
5: Én azzal kezdtem, hogy ez egy zseniálisan okos dolog lehetne.
2: De ők azt látják, hogy nem is csak lehetne, hanem hogy összességében sikeres. Nyilván sokszor elromolhatnak ilyen automaták.
5: Ezt az embert kergetném körbe-körbe ezek közül a gépek körül.
2: Jó.
5: És nézze meg, hogy hol itt nem működik, hol ott nem működik, megtelt, mire talál valakit az ember, aki kicseréli a megteltet.
2: Világos. Szóval elhiszem, hogy bosszantó.
5: Meg kellene oldani, hogyha valami jó. Mert azzal kezdtem, hogy...
2: Az legyen jó is, igen. Gabriella.
5: Ha valami jó, azt nem kéne elrontani.
2: Teljesen egyetértek. Köszönöm szépen, hogy hívott, csak azért zárom le a beszélgetést, mert lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom a kedves nézőktől mára. Holnap reggel is találkozhatunk. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a Sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Augusztusban érkezik az iskola kezdési támogatás első része, feloldották a vízkorlátozást Pátyon, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentum a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők

0: hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: A nyár kellős közepén vagyunk, sziasztok! Vendégem Szekrényi Péter, Digitál Pedro.
2: Hello.
1: A nyár közepén szerintem nyomasszuk egy kicsit magunkat robotokkal.
2: Szokás szerint.
1: Megélje a szokás szerint. Nemrég jöttél vissza egy robotikai fesztiválról.
2: Egy robotikai. Így van, egy robotikai fesztivál, egy igazi európai tech óriásnak nevezhető.
1: Egyből mond. Már kérdezem.
2: Na.
1: Európai, robotikai. Igen, hát az nem, igen, Kínában van minden.
2: Igen, igen. Na, találkoztam is olyan kínai üzletember, aki elmondta nekem, hogy hogy mennek itt a dolgok. Olyan üzletember volt, hogy rejtélyes volt, nem akarta megmondani, mivel foglalkozik.
1: Aha. De eljött megnézni az európait, és röhögött egyet?
2: Kínai üzletember vagyok, Németországban élek jó ideje. Mivel foglalkozol?
1: Ipari kémkedéssel.
2: És így csinált, hogy...
1: Így?
2: De mondom, technológiával foglalkozol? Igen. Így is. De rejtélyes.
1: Kínai népi elhárításnak vagyok az egyik ügynöke.
2: Nem tudom, de gyanúsan kérdezgetett engem is. Tudni akart, hogy én is európai vagyok-e.
1: Ránézésre ez szerintem egyértelmű.
2: Fura volt, hogy nem akarta el. Nem volt közlékeny.
1: Tényleg?
2: Na, de erről majd akkor beszélünk. Szóval a Bosch egyébként a rendezvénynek az alapítója, most már évek óta, és most megint náluk volt ez a két napos rendezvény, egészen konkrétan Berlinben. Robotika, automatizálás, mesterséges intelligencia.
1: A Bosch azért is érdekes, mert a Bosch az valójában egy ilyen európai ilyen szupergyerek.
2: Abszolút.
1: Mindent is gyárt, ami technológia.
2: Igen, igen.
1: Ugye az autóiparban rengeteg érdekeltsége van, Magyarországon gyárak működnek, 60-ban is van egy nagy Bosch gyár példa, teszem, több gyár is van Magyarországon, úgyhogy a Bosch az mindenben benne van, akkor ezek szerint ilyen jövő álló gondolata is vannak, hogy robotika, meg robotok?
2: Nagyon így van. Több cégben is benne vannak, akár társalapítóként, uh-huh, vagy részvényesként. Így van, ezek között kínai cégek is vannak egyébként, tehát közös fejlesztések vannak, és elmondták az egyik kérdésre, például egy magyar újságíró tette fel a kérdést, hogy miben látják a jövőt, Európa jövőjét egészen konkrétan, akiről tudjuk, hogy egy kis le van maradva egy Ázsiához, vagy egy Amerikához képest.
1: Hát igen, ez a túlszabályozás.
2: A túlszabályozás miatt.
1: Tudom, hogy miatt. És miben látja a Bosch a jövőt? Európa jövője.
2: Ahogy így most dörzsölted a szemedet, így érzem, hogy nagyon-nagyon szeretnéd tudni, úgyhogy megosztom vele.
1: Okay.
2: Na, miben van a jövő? Hát a jövő, képzeld, abban van. Ezt akkori vezetője mondta a Boschnak, mert ő pár napja egyébként lemondott, hogy igen, de minden rendben
1: elég,
2: van.
1: Elég hiteles, akkor csögyörű fényes jövő vár ránk. Én a jövő hónaptól kiveszem a nyugdíjamat, és elköltöm a megsporolt pénzemet.
2: Csinálja, aki akar, ez egész robotikát.
1: Én ebben nem leszek benne, az biztos.
2: De jó fej volt, Ékiri megmondta, és a téma az valós, ugyanis vannak ezek az érzékelők a robotoknak a, idézőben mondom, kezein. Ezek az érzékelők hasonlítanak a mi receptorainkhoz, aha, azzal a fő különbséggel, hogy a mi ujjainkon több millió van ezekből a receptorokból, és érzékelsz egy tojást, egy banánt, egy bármit. A robot ezt ahhoz, hogy érzékelje és ne nyomja össze, vagy ne fogja túl lazán, és ejtse ki a kezéből az üveg vizet például, ez kell ilyen különleges MEMS kis érzékelők, ez a nevük egyébként. Aha. Ezek mechanikusak is, meg elektronikusak is, egy picike lapkára vannak rá téve. Tök speciális eszközök. Aha. És ezeket teszik a robotoknak a idézőjelbe végtagjaira, hogy érzékelj, hogy mit fog meg, azt jelenleg kialakítja és reagál.
1: És ezek Bosch fejlesztések.
2: Többek között Bosch fejlesztés, a Bosch ebben most nagyon-nagyon ott van, uh-huh, és azt mondja, hogy egész Európának többek között ez lehet a jövője, hogy ilyenekre rámegy, hiszen a robotokhoz rengeteg kiegészítő kell, például ez az.
1: Egyébként képzeld el, beszélgettem nem is olyan régen egy ismerősömmel, aki egy ilyen gyárban dolgozik, egy Bosch gyárban dolgozik, és azt hinnéd, hogy az európai gyártók nem tudnak Kína felé semmilyen alkatrésszel szolgálni. Egyébként rengeteg kínai autóban van Bosch elektronika, vagy Bosch kiegészítő egység, tehát ezeket kinyitod a motoresztetőt, megtalálod. Ők azt mondták, hogy konkrétan azt a kamerát gyártják, ami előre néz a visszapillantó tükörből, előre néz, ezt Magyarországon gyártják, és ezt a kínaiak viszik, mert itt van olyan minőség, itt van olyan, nem tudom, gyártási kapacitás, tehát hogy nem úgy van ám, hogy mindent le tudnak hozni, még egy ilyen fejlett dolog is, mint egy kamera,
2: aha,
1: az Magyarországról megy Kínába.
2: Ez jó tudni.
1: Uh-huh, egyébként ez érdekes dolog.
2: Nagyon kellene nekünk európaiaknak az ilyenek, ez ilyen idézőben mondom kapaszkodók, mert tényleg úgy néz ki a túlszabályozás miatt, a mondjuk egy új fejlesztés, ezt mondta a kínai barátunk, akivel beszélgettem, 2-3 év alatt egy nagyobb AI fejlesztés átmegy, és élesbe áll Kínában, uh-huh, és használható, és vehető.

0: Ez ugyanígy Európában, hiszen ő Németországban jelentett, látja közelről, ez azt mondja, sokkal több évbe kerül, mire átmegy a szabályozás.
1: Na, erre is van egy, képzeld, egy nagyon érdekes sztorim. A kínai autóknak a gyártási, vagy nem is a tervezési ciklusa, az körülbelül 2-2,5 év. Ez azt jelenti, hogy fognak egy fehér lapot, és odáig, amíg gyártásban nem tudják küldeni, a kettő között eltelt idő, az mondjuk 2-2,5 év.
0: Wow.
1: Jó? Na most ez minden az mennyi egy európai modellnél?
0: Hát én 5-re tippelek.
1: Na most képzeld, de most jöttem vissza, nem is olyan régen a Mercedes-Benz VLE bemutatójára, ami egy teljesen új generációs Mercedes, elektromosnak tervez, ez a V-osztály, tudod, ez a csapatszállító, akár 8 személyesnek az új generációja, és ott egy magyar sráccal beszélgettem, aki a strukturális, mérnöki munkákban vesz részt, tehát hogy hogyan alakuljon ki a szerkezet az autónak. Nagyon érdekes volt, nagyon, nagyon normális Józsi, nagyon normális srác, szávasz Józsi, hogyha nézed, akkor ez most rólad szól, vagy rólad is, és mondta, hogy rekordidő, official, azt mondta, hogy ezt még nem volt benne biztos, hogy elmondhatja, de aztán elhangzott hivatalosan a sajtótájékoztatón, 4 év.
0: És ez már jónak számít, ez egy javított rekordidő.
1: Ez űridő. Aha. Ez náluk űridő.
0: De akkor van változás, akkor figyelik a kínaiakat, hogy húha.
1: Van, csak ezt akartam egy kicsit átvetíteni a te területedre. Tehát, hogy az autózásban 2-2,5 év versus 4 év, az űridő a 4 év, náluk a 2-2,5, akkor a robotikában így kb. Ez ugyanez. Tehát, hogy Európa az ilyen kétszeres lassított felvételen mozog.
0: Ugye az európai hatóságok azt mondják, hogy a biztonság mindenek előtt.
1: Igen.
0: De azt látjuk, hogy a túlszabályozás van igazából az egésznek a hátterében. Ez egyenesen hiányzik Kínából. Erre mindjárt mondok is például, hogy mi minden hiányzik még Kínából, ami miatt ők így a belső sávon előznek.
1: Jó, akkor még csak annyi, hogy a robot az most már tudjuk, hogy nagyon szélesen értelmezett
0: dolog. Igen, mert lehet ipari robot is, igen, lehet házi robot.
1: Ez a robot, ami oda megy, és megfőzi reggel a tojás rántottádat, meg kipakol a mosogatógépből.
0: Pontosan, ilyen is volt, ilyen házi robotok is voltak, amik azt mondják, hogy becsöngetnek hozzád. Egyébként most San Franciscóban már van egy cég, aki ezzel foglalkozik, hogy a robot becsönget hozzád külön személyzet nélkül, bemegy, összetakarít a házban, képzeld el, garanciát vállalnak, hogy semmit nem tör össze, és olyan 2 óra alatt tényleg végez a házzal, megcsinál mindent, amit kell, beágyja az elmosogat, összerakja a cuccokat, és na távozik. Annyi, hogy még egyelőre azok itt a gyenge pont. Vannak bizonyos kényes műveletek, amelyeknél ember veszi át az irányítást távolról, tehát kamerával figyel, azt mondja, ki akarja, hogy bejöjjön oda, aztán kamerával kukkoljon a házadba.
1: Én láttam olyan videót, ami arról szólt, hogy két robot dolgozott, beágyaztak, elpakoltak, és ott az volt állítólag a különlegesség, hogy a két robot egymással megosztotta a feladatokat, és hogy kommunikáltak. Tehát, hogy egy közös hálózatot alakítottak ki. Nem volt egyiknek sem terve. Tehát ugye bementek, mint ahogy a mesterséges intelligenciát tudjuk, megtanulják, ott van egy pohár, annak nem kéne ott lenni, arrébb teszem. De ha egyszerre nyúlt a kettőért, akkor szépen egymás közt elrendezték, hogy én elteszem a poharat, te meg addig nyisd ki a mosogatógépet.
0: Nagyon ügyes.
1: Nagyon durva.
0: Nagyon jó.
1: Na, mesélj még egy kicsit.
0: És majd egyébként, amikor ott fogunk tartani, hogy a mesterséges intelligencia mondjuk egy szintre lép az emberrel, tehát nem túlhaladja, csak mondjuk egy szintre lép vele, egy ilyen általános mesterséges intelligencia, akkor ott majd ez, amit most mondtál, mint jelenség, ez szerves része lesz a hódításnak. De erről majd visszatérünk, mert ez most rejtélyesen
1: hangzott. Ez a nyomasztó
0: ha
1: része.
0: Majd beszélünk erről, egy keddi napra fog esni. Beszéljünk róla. Okay. Na, visszatérve rá, a Bosnál gyakorlatilag tele voltunk ipari robotokkal, egyik szebb volt, ügyesebb volt, mint a másik, házi robotokkal, azokból is rengeteg volt, és akkor észrevettem, hogy az egyiknél így a fiatalok, tehát tényleg ilyen 20 évesek, akik ott felszolgáltak, így nézték, és mondták, hogy hát ez ijesztő. Tehát, hogy így, és akkor mondta a másik is, hogy igen, már én is beszéltem a barátnőmmel, nagyon-nagyon rémisztő. Egy kicsi robot fel akkora volt, mint mi, épp töltött. Ezért guggoló pózban így volt, fejet lehagyta.
1: Ja, hogy töltött az akkumulátorait.
0: Igen, automatikusan visszament, mert annyit mászkálta, hogy töltenie kellett. És akkor utána, tehát, hogy, na, és akkor mondták a többen is, hogy ők félnek tőle, fiatalok, hogy tartanak tőle.
1: De ijesztő volt maga a kinézete?
0: Én szerintem nem, de én elfogult vagyok.
1: Na jó, de te egy bátor gyerek
0: vagy. Igen,
1: hát,
0: meg elfogult vagyok, tudod, hogy a gépek iránt, hogy és több üzletember is mondta, akivel beszélgettem, hogy összességében ezt hallják vissza ügyfelektől, hogy rémisztő.
1: Emberszabású volt?
0: Igen, humanoid volt. Nem de fog
1: kicsi,
0: csinálni.
1: Kicsi
0: volt,
1: meg ilyen nyomi, kis, meg ilyen...
0: Pontosan ezek
1: pont, a... mint a horrorfilmeknek a lóguhajú kislánya.
0: Na jó, hát így kezded, akkor más is félni fog, de hogy állítólag az emberek még mindig tartanak tőle, hogy humanoid. És figyelj, azok az ipari robotok, amelyek ott dolgoztak egy rögzített állványon, nagyobb, erősebb volt, 50-60 kilót fölemelt, tehát nem olyan kis csenevész volt, mint a töltőrobot. Arra mondták, hogy hát az egy munkagép, az teljesen rendben van.
1: De az nem emberszabású volt, hanem...
0: De csak éppen mondjuk egy rögzített csinen dolgozott, és látszott, hogy ő munkát végez, és egy gyárban van, és akkor valahogyan elfogadóbb lett
1: tehát,
0: a közösség.
1: Tehát valószínűleg az a itt a pszichológiának az a titka, hogy mennyire látjuk vissza magunkat benne?
0: Igen, és mennyire tudjuk elképzelni a mi otthonunkban azt. Az ipari robotot nem, a kicsit igen, uha.
1: És ez a kicsi mondjuk éjszaka ott járkál, miközben kimész a mosdóba. És...
0: Vagy fölkelsz az ágyába, kintről a szemed, és ott van.
1: És ott néz rád.
0: Mit hozhatok, uram?
1: Jó, ez... hát, ezekből,
0: ezt a pelenkát.
1: Ezekből látom már a jövőt. Megy a bal, horog egyből.
0: Igen, szóval ez ijesztő tud lenni. Úgyhogy ebbe az irányba megyünk, de főleg az ipar terén van hatalmas fejlődés. Viszont képzeld el, hogy az ipari robotok most cél, most nagyon sok üzletemberrel, akivel ott én beszélgettem, ez a cél, hogy tényleg ez kimondom nyíltan, mert ezt hallottam ott többüktől is, hogy minél több embert helyettesíteni a gyárakban ezekkel az ipari robotokkal. Ezt most többen is kimondták, hogy ez a cél.
1: Ez ugye azért ijesztő, mert hogyha azt vesszük, hogy a évekkel ezelőtt, amikor elkezdtünk a mesterséges intelligenciáról beszélgetni, akkor valami olyasmi jött ki először, nem is tudom, először talán az olcsó munkaerő kiváltása volt, az egyik első félelem, aztán utána hirtelen átcsapott ez abba, hogy úristen, de várj, ez úgy kódol, meg úgy, hogy aztán jöttek a fehér galéros munkák, ugye? Tehát, hogy ez lehet, hogy nem is inkább, nem tudom én, a szalag melletti embereknek váltja ki a munkáját, hanem programozóknak, a marketingeseknek, a vágóknak, nem tudom, tehát igen, akik szellemi munkát végeznek. Majd most egy kicsit úgy tűnik, hogy mind a kettő területre visszacsap.
0: Igen,
1: nem?
0: Ebbe van a pénz, képzeld el. Azzal idézőben onnan védekeztek, tényleg ott a Bosch-nak a vezetője is, hogy hát a társadalom öregszik, és akkor mondta a német társadalmat, hogy mennyire öregszik, hogy muszáj lesz egyszerűen gépeket is használni, ha nem akar tényleg Európa úgymond lemaradni a termelésben, a modern termelésben.
1: Hogy állnak most ezek a humanoid robotok? Mennyire elérhetőek? Mennyire van már tömeggyártás? Újra meg újra hallom, hogy Elon Musk most már robotikai céget definiál, meg most a legújabb az a chipgyártó cége, majd arról is, szerintem majd arról is beszéljünk, vagy hogy érnek össze ezek a szálak, de most azt hallom, vagy azt látom, hogyha Optimus az övé, azt hiszem, hogy az Optimusnak most jön a harmadik generációja, ez lesz már kapható, mert az első, meg a második, meg a 2.5, azok még csak ilyen demók volt, ezek már kaphatóak? Ezek?
0: Méghozzá több célra is, tehát ilyen multicélú lesz, és akkor szépen te fogod eldönteni, mire akarod használni. Én egyébként az ipari robotokban továbbra is, akik sokkal régebb óta vannak már, vagy amik sokkal régebb óta vannak. Na, jaj, milyen
1: szólás.
0: Igen, igen. Jobb jobban lenni velük.
1: Ha nem láttalak volna vérezni, akkor nem gondolnám. Akkor azt gondolom, hogy robot vagy.
0: Igen, ez is pár kérdés fölvett, de nem baj, jó volt. Szóval azokban nagyobb a fantázia.
1: Pár kérdés felvett.
0: Igen, azokban nagyobb a fantázia, és azért nagyobb a pénz is, hogy ipari robotok. Itt ipari robotokról beszéltünk, amikor ezt mondták, hogy helyettesíteni fogja az ember. Nem az otthoni robotok.
1: Az ipari robotoknál is már ezt úgy kell elképzelni, hogy emberszabású robotok, vagy a robotizáció, ahogy most ismerjük, a heggesztő robotok, meg az ide-oda teszem, meg becsavarom. Most voltam megint egy autógyárban.
0: Na,
1: fergeteges egyébként, óriási élmény egy autó.
0: Önállóan dolgoznak.
1: Önállóan dolgoznak, de hát ugye azokat láttuk sokszor, már 20 éve, 30 éve látjuk. Ha visszanézel egy régi filmet, tele van a YouTube-ben, egyébként fantasztikus egy kicsit visszanézni ilyen technológia történetileg, mondjuk a 80-as években hogyan gyártották a Mercedeseket.
0: Aha.
1: És ott rengeteg ember tudott pakolja, csavarozza. Aha. Van egy-egy robotkar, ott belóg, meg oda teszi.
0: Igen.
1: És aztán most elmész egy gyárba, most azért mondom a Mercedes-en, pont egy Mercedes gyárba voltam legutóbb, hogy mennyire más. De...
0: Látod esetleg náluk azt a gépet, ami tényleg emberszabás, és úgy néz ki, mint mi, és hozza nagy rekeszekben a cuccokat?
1: Nem.
0: Azt nagyon beharangozták egy-két éve, de viszonylag eltűnt.
1: Ez Vitóriában, Spanyolországban volt, nem ez a legnagyobb gyáruk, a Zindelfingenben van, illetve igen, szerintem ott van a legnagyobb gyáruk. Ez a teherautó platformokat gyártja. Szerintem ez egy ilyen, tudod, ez nem a csúcs, hanem egy fejlett, de ez a teherautókat gyártja. Nem lát, én még robotot így, ilyen két lábon járó, két kézzel dolgozó robotot nem láttam, most pörgetem vissza, de nem láttam még ilyenbe, de hogyha ezt most valamelyik autós importőr nézi, és nekik már van olyan valamelyik gyárban, akkor szívesen megnézném.
0: Ez nagyon jól hangzik.
1: Mert nagyon, hát nem tudom, mennyire hangzik jól, de...
0: Nekem tetszik,
1: de nagyon, nagyon érdekes. Szóval azt akartam kérdezni, hogy akkor most a pillanatnyilag a robotika, az még mindig ezekkel a célszerszámokkal működik, még mindig az valójában azon a fejlesztés központjában, hogy a célszerszámok jobbak legyenek, és a humanoidok azok még egy picit arrébb?
0: Ők vannak a másodsorban, egy picit lemaradva. A pénz igazából, meg a tömeges terjeszthetőség, az az iparban van, ezt tudjuk.
1: Aha.
0: Tehát ez ott tud működni, meg is lehet szépen ideologizálni, öregszik a társadalom, nem mindenki akar vagy tud dolgozni, oké, akkor legyenek gépek inkább. De mi mindig van egy hatalmas akadályozó tényező Európában, már megint Európában, ami ezt gátolja. Aztán ez most jó vagy rossz, mindenki döntse el.
1: Na és mi ez?
0: Ezt úgy hívják, hogy szakszervezet.
1: Na erről tudnék én is mesélni, de mesélj.
0: Hát ugye Németországban konkrétan azt mondták, egy német üzletemberrel is beszélgettem meg a kínaival is, aki Németországban él, hogy a szakszervezet borzalmasan erős, igen, és gátolja, igen, bizonyos mértékben ezeknek a terjedését, az arányát, hogy mennyi lehet gép, mennyi lehet robot, de nagyon erősen gátolja. Igen. Tehát nincs az, hogy akkor most holnaptól 90% robot, pedig megtehetné sok cég szerintem.
1: Na,
0: ez van.
1: Na akkor figyelj csak, milyen érdekes, hogy a technológia, meg az autósipar, vagy az autóipar oldalára tudok hozni példákat. Uh-huh. Figyelj, Volkswagen, a világ második legnagyobb autógyártó koncernje. Uh-huh. 9 millió autógyárt a Volkswagen csoport.
0: Okay.
1: Csoport szinten. Ugye? Skodával, Bugattival, Lamborghinivel, Audival, Seattal, Cuprával, Volkswagennel. Figyelj, a Volkswagenre Németországban külön törvény van. Egy nagyon... A Volkswagen történelme az ugye visszanyúlik egészen a háború előtti időszakokba, ott volt egy kis...
0: Mellényúlás?
1: Nem. Volt egy kis mondjuk az, hogy állami betámogatás hogy a népautó meglegyen, igen, ugye ez egy ilyen állami, a birodalmi igényeknek megfelelő volt, tehát volt egy erős birodalmi vonal, ami aztán indult, és beleért ebbe a kapitalizálódó világba.
0: Aha.
1: De... A Volkswagen igazgató tanácsában, most nagyon leegyszerűsítem, a Volkswagen igazgató tanácsában abban a szakszervezetek az igazgatóság felét adják.
0: Hű!
1: Képzeld el. Ráadásul a politika további 2 vagy 3 tagot delegál, tehát valójában az üzlet, a szigorúan vett üzlet kisebbségben van.
0: Na ez nagyon kemény.
1: És hogyha ezt nézed, akkor ha a szigorúan vett üzlet kisebbségben van, és a szigorúan vett üzlet azt mondja, hogy de figyelj, hát nekünk a robotika felé kell elmozdulni, most ez most nem az autós oldalával közelít, de zárójelben mondom, most megint följöttek olyan pletykák, hogy újabb, komolyabb leépítésekben van a Volkswagen csoport, zárójel bezárva, most nem erről beszélünk, de ha azt mondja az üzlet, hogy figyelj, nekünk el kell mozdulni robotika felé, meg nekünk a gyártási költségeket le kéne vinni, mert egyébként 25%-50%-kal büdzsé felett dolgoznak a gyárak, akkor oda jön a szakszervezet, és azt mondja, hogy az alsó százország a további delegált tag a politika oldaláról, azt mondják, hogy figyelj, leszavazzuk.
0: Jó, de kemény. Na eddig hogyan, tehát ha ez így marad, akkor hogyan fejlődjön egy ország és egy kontinens? És azt mondja, ez nagyon kemény, és azt mondja nekem a kínai csóka rejtélyes, aki nem akarta megmondani, miért van itt és mivel foglalkozik. Amúgy ő jött oda hozzám, hogy röhög ezen az egészen, ezen a szakszervezet témán, és mondja, hogy gyere Kínába. Miért a Kínában nincsen szakszervezet? És akkor mondja, hogy de van, de és így legyint erőtlenek.
1: Oh.
0: Ezért tudunk fejlődni, azt mondja. Igen, értelek, barátom.
1: Na, akkor, hogyha már beszéltünk Európáról, akkor beszéljünk meg egy kicsit Kínáról, hogy hol tart Kína. Csak ennek, hogy ennek az adásnak meglegyen akkor a lekerekítése.
0: Igen.
1: Tehát most azt mondtad, hogy láttad az európai dolgokat. Nyomasztó kérdés. Mennyivel járnak előttünk?
0: Ami biztos, hogy a chipgyártásban, az pedig nagyon kell a modern technológiához, ott le vannak maradva. És bárhogyan is mondogatták ők is, meg mások is, hogy az csak fizika, meg csak időkérdése, tényleg csak fizika, meg időkérdése, hogy tudjanak gyártani olyan csipeket, mint mi, mint Európában, mint Amerikában, inkább így mondom egészen pontosan, de nem ment nekik eddig, nem jött még össze. Uh-huh. Tehát nem tudnak olyan minőségi csipeket gyártani. Max trükkös kerülő utakon beszerezni Amerikából.
1: De ezek a csipek elengedhetetlenül szükségesek a modern robotokhoz?
0: Igen.
1: Tehát az, amit ők le tudnak gyártani, az kevés ehhez?
0: Ez, hogy igazán versenyképesek maradjanak nagy mennyiségben, kevés. Uh-huh. Igen, igen, igen. Ja.
1: És egyéb tekintetben szabályozás, használhatóság. Én úgy hallom, hogy a Unitree talán már ilyen
0: az nagyon jó.
1: Több tízezres példányszámban dobálja ki a robotokat ilyen...
0: A határon is dolgoztatják, képzeld el. Azt mondja, a kínai-vietnámi határon talán...
1: Igen.
0: Azt hiszem, igen.
1: Tehát, hogy ott a felhasználása, a napi felhasználása, vagy a valós felhasználása, az már lényegesen előrébb
0: jár. Az lényegesen előrébb jár, nem mindehhez kell, ugyanis ténylegesen ennyire modern chip, amiről most beszéltünk. Uh-huh. Tehát egyszerűbbek is elegendőek hozzá. És hát ott azért gondolj bele, az emberek 85%-a képzeld el azt mondja, hogy hajrá technológia, menjünk előre, bátorítsuk az egészet. Tehát 85% a kínai népességnek, menjünk előre. Míg ha globálisan nézzük az egész Földet, akkor egy olyan 57%-nál jár csak a technológiai fejlődés támogatása. A maradék ember azt mondja így globálisan, hogy lassítani kéne.
1: Aha. Tehát azt mondod, hogy a kínaiak azok társadalmilag befogadóbbak az új technológiákra?
0: Teljes mértékben. Olyan nagyon átszövi az életüket, hogy azt mondják, hogy persze, jöjjön, csináljuk. 85% az nagyon magas.
1: Hát az nagyon sok. Az nagyon sok.
0: Izgalmas.
1: Mi lesz ennek a dolognak így egy percben a jövője? Nőni fog a szakadék Európa és Kína között? Mondjuk egy év múlva mit fogunk látni? Hogy látod?
0: Európa valójában egy ilyen kiszolgáló kontinensé fog átalakulni, most azt látom a tendenciákból, hogy a nagyon fontos alkatrészeket gyártani fogják azoknak, akik viszont létre is hozzák ezeket a gépeket, uh-huh. automatizált gépeket és mesterséges intelligenciát. Ha csak megnézed, hogy ott van például az ASML nevű cég, a holland cég, aki az összes chipgyártónak adja azt a gépet, amivel nyomtathat chipet. És egy európai cég. Uh-huh. Tehát nélkülön mondjuk nem működne a dolog.
1: Na, erről beszéljünk a következő adásban.
0: Tehát ezt fogja csinálni Európa, kiszolgálja gyakorlatilag a nagyokat.
1: Ki fogjuk tudni szolgálni?
0: Abban szerintem jók leszünk.
1: Aha. És ez elég?
0: Abba jók leszünk.
1: Szekrényi Péter, Digitál Pedro, köszönöm, hogy itt voltál. Hát a nyomasztóérzés az ilyenkor mindig megvan, de a következő műsorban egy kicsit más témában, de ugyanúgy technológiáról várlak vissza.
0: Köszi.
1: Sziasztok, én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja. Aloha.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt, ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csaknem másfél tized fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad majd a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Portugália déli részére a legmagasabb vörös riasztást adták ki a következő napokban várható hőhullám és az erdőtüzek kockázatai miatt. Mivel vidéken jelentősen nő a tűzveszély, a hatóságok ennek megelőzésére megtilthatják bizonyos gépek használatát. Bár az elmúlt hetek hőhulláma viszonylag kímélte Portugáliát, tegnap már az ország több pontján 40-42 fokot mértek. Súlyos buszbaleset történt Pakisztánban, 40 utas meghalt, 80 megsérültek, amikor az autópályán haladó jármű váratlanul letért az útról és egy szakadékba zuhant. A sérülteket a helyszínen ellátták, majd kórházba vitték. A magáncég által üzemeltetett távolsági járat túl zsúfoltan közlekedett, mert egy másik korábban elromlott busz utasait is szállította.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínlette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Összesen 17 személyhajó és 6 komp szállítja az utasokat. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki sem sérült meg, de az anyagi kár jelentős. A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, a puszta fentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A tűzokát a szakértők még vizsgálják, hírek szerint elképzelhető, hogy villám csapott az épületbe. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.
1: Közben 25 és 30 fok valószínű.

0: Nézzük, miről fogunk most beszélgetni. Az elmúlt időszakban leginkább az olajról, atomenergetikáról beszélgettünk, de a mai adásomban inkább a klímával fogok foglalkozni, és ebben lesz segítségemre Bart István, klímapolitikai szakértő, az Environmental Defense Fund munkatársa. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
0: Egészen pontosan a másfélfok.hu-n olvasott cikk miatt jött az apropó és a gondolat, hogy kicsit akkor beszélnék itt a generátorban is a klímapolitikáról. Úgyhogy talán kezdjük is ott, hogy beszéljük át, hogy amikor arról beszélünk, hogy klímapolitikai szakértő, akkor az mit is jelent pontosan, hogy az adott szakember mivel foglalkozik, hogy vegyük a tudományoságát külön attól, hogy a klímapolitika szakértő mivel foglalkozik, az is nyilván egy tudományoság, de nem feltétlenül azzal foglalkozik, amikor még az előkészítő javaslatokat készítik elő mondjuk.
1: Hát igen, tehát hogy mi vitatkoznék vele, hogy ez mennyire tudomány, ez egy alapvetően egy ilyen közigazgatási jellegű dolog. Ugye a mi munkánk, a klímapolitikai szakértő munkája ott kezdődik, ahol az éghajlatkutatói véget ért. Az éghajlatkutató kiszámolja, megbecsüli, hogy mennyi lesz, vagy hogy fog melegedni a Föld, meg hogy milyen éghajlati változások lesznek a következő évtizedekben. Annak alapján, hogy ugye különféle feltételezések vannak, hogy mennyi lesz a kibocsátása az emberiségnek. És akkor a klímapolitikai szakértők pedig arról beszélnek, hogy ugye hogyan lehet olyan szakpolitikai intézkedéseket, vagy gazdaságpolitika, vagy akár üzleti intézkedéseket hozni, amik oda vezetnek, hogy csökkentsük azokat a kibocsátásokat, amik ugye most is pillanatnyilag az emberi civilizáció elpusztításával fenyegetnek még ugye nagyjából a mi gyerekeink életében. Tehát, hogy ugye ezt a viszonylag kellemetlen végeredményt megelőzendő próbálunk különféle intézkedéseket kitalálni, meg elfogadtatni az emberekkel úgy, hogy ugye igen, tehát, hogy közben el is tudják fogadni. Tehát a mi munkánk az valahol a szakpolitikus és a politikus meg az éghajlatkutató között van.
0: Vannak olyan témák, amivel mi átlag emberek sokszor nem kellő figyelmet fordítunk, és nem feltétlenül találjuk annyira fontosnak. Ilyen téma például az energia is, de az elmúlt években azért most már erre is abszolút figyelnek az emberek. Ezt tapasztalom például pont ennél az adásnál is, a műsornál, a generátornál, hogy most már azért akarják tudni érteni az emberek, hogy miről is szól. A klíma és az azzal kapcsolatos kérdések is valahol egy ilyen kicsit szürke folt, hogy keveset hallunk róla, vagy felületes, halljuk a vészharangokat, ugyanakkor nem látjuk át, hogy merre, hogyan tovább, vagy hogyan lehetne erről gondolkozni. Mondom ezt azért is, mert ugye mindig egy ilyen egymásra épülő rendszert vélek én legalábbis felfedezni, hogy mindenki végig tudja gondolni, hogy ő mit tud tenni a klíma érdekében, ugyanakkor ezt lehet tágítani arra, hogy egy város mit tehet, aztán lehet még tovább tágítani, hogy egy nemzet, egy ország mit tehet, meg úgy globálisan, hogy hogyan gondolkodunk. Én most inkább a piramis csúcsáról indulnék, hogy nagyon sokszor nehéz ezekről a kérdésekről beszélni, mert mondjuk én elkezdek a kis magam módján ezt-azt tenni annak érdekében, hogy a környezetemmel mondjuk minél nagyobb összhangban éljek együtt. Ugyanakkor sokszor felmerül az a kérdés, hogy mit vesződök én a szelektív hulladékkal, mit vesződök azzal, hogy milyen kibocsátású az autó, mit vesződök azzal, hogy mennyire energiahatékony a házam, miközben azt látom, hogy a nagy hatalmak azok, akik leginkább úgy tűnnek, mint akik nem foglalkoznak ezzel. Mennyire van ez egymásra hatással, hogy az átlag kisember mennyire tartsa azt fontosnak, hogy ő tényleg elhivatott legyen, miközben azt látja, hogy a nagyhatalmak a kibocsátás tekintetében mondjuk pont a vállalásokat abszolút nem szeretnék teljesíteni, vagy legalábbis megkeresik a kiskapukat.
1: Jó sok minden volt ebben a kérdésben. Először is szerintem borzasztó félrevezető az, amikor az egyéni felelősség felől közelítjük meg a dolgot, és tulajdonképpen ugye gondoljunk bele, hogy más ügyekben, ugye például amikor a közbiztonságról beszélünk, akkor ugye nem szoktunk arról beszélni, hogy te vettél-e már pisztolyt, hogy megvéd magadat, vagy amikor az egészségügyről van szó, akkor nem azt mondjuk, hogy ugye arról beszélünk, hogy hogyan lesz orvos, meg beteg, meg kórházi ágy, meg ilyesmi, de nem arról beszélünk, hogy figyelj, hogyha lefogynál, vagy nem tudom, vagy egészségesebben étkezni, akkor nem kéne kórházba menni, és kezdjük azzal, ugye? Nem, azt mondjuk, hogy itt van egy szükséglet, kórházba fogsz kerülni, meg kell gyógyítani. Ugyanígy az oktatás, tehát hogy közösségi problémáink vannak, ezeket a közösségi problémákat azzal a módszerrel oldjuk meg, hogy összefogunk egy úgynevezett állam segítségével, vagy kisebb közösségi városok segítségével, vagy nagyobb

0: közösség a Föld segítségével, és közösen oldjuk meg. Tehát sosem azt kell nézni, hogy mit tehetsz te a klímaváltozás ellen, hanem hogy mit tehetünk mi a klímaváltozás ellen. Mert ez egy közös probléma. Számtalan közös problémával szembesülünk. Én szerintem nagyon nagy, nagy súlyos hiba, hogyha egyéni fogyasztói preferenciának tekintjük akár a környezetet, a klímavédelmet. Tehát az a gondolat, hogy te védjed a klímát, ha neked olyan fontos, én meg majd szennyezek. Ez ugyanolyan, mint hogy azt mondanánk, hogy te majd betartod a közlekedési szabályokat, hogyha szerinted azok olyan fontosak, én meg majd csinálom azt, amit akarok. Nem. Ezt mindenkinek közösen kell csinálni, és arra való az állam, hogy közösen, meg a demokrácia, meg az érdekképviselet, meg a parlament, hogy közösen megbeszéljük azt, hogy ez miért fontos. És ugye azok a nagyhatalmak, akikről beszélsz, ugye paradox módon mondod, hogy nem akarják teljesíteni a vállalásaikat, de valójában ezeket a vállalásokat is ők teszik. Tehát, hogy,
1: ezért furcsa, hogy valamit ígére valaki, igen, amit aztán önmaga nem tart.
0: Hát sajnos azt gondolom, hogy ugye szokták mondani, hogy a választott vezetőink azok bizonyos értelemben a mi választott követőink. Tehát, hogy nagyon sok tekintetben a nagyhatalmak, vagy a politikusok lekövetik azt az ambivalenciát, vagy azt az ellentmondást, ami bennünk is van. Ugye nyilván szeretnénk hosszú távon egy élhető környezetet biztosítani a gyerekeink számára, és amikor azt mondják nekünk, hogy ugye haldoklik a Föld klímája, akkor emiatt aggódunk, és azt akarjuk, hogy a politikusaink tegyenek nemes vállalásokat arra, hogy a jövőben ugye hogyan fogják ezt a szörnyűséget megelőzni. De viszont, amikor ugye visszajön a politikus, azt mondja, hogy jó, akkor ebből az következik, hogy neked 15%-kal drágább lesz a gázszámlád, akkor rájövünk arra, hogy ja, hát azért annyira mégsem fontos. Vagy szóval, hogy mondjam, az is fontos, de közben meg az is fontos, hogy ki tudjam fizetni a gázszámlát. Tehát, hogy sajnos ez a, és hogy mondjam, nagyon, tehát hogy ez egy ilyen nagyon nagy probléma, hogy a hosszú távú érdekeink azok szembefeszülnek a közeli érdekeinkkel, és ez ugye minden demokráciában van, ugye most is nagyon jól látjuk, hogy ugye történik az iráni háború, felemelkednek az energiaárak, és az egyetlen dolog, amit a politikusok most rövid távon tudnak tenni, az, hogy megpróbálják ugye visszafogni az energiafogyasztásra kiszabott terheket, amik részben pont azért vannak kiszabva, hogy ne fogyasszunk annyi energiát. Ugye például, hogy akár gondoljunk akár csak a benzin árstopra, amit most bevezettek. És itt nyilván hosszú távon azért, úgy mondjam, a politikának felelőssége az, hogy az emberek helyett, vagy az embereket segítve valahogy egy kicsit hosszú távon gondolkozzon, és ösztönözze a beruházásokra az embereket, tehát hogy van egy ilyen dolog is, de ezt, hogy mondjam, ezt ugye főleg akkor lehet megcsinálni, amikor jól megy a gazdaság. Tehát van például a klímapolitikában, ugye van ez a hullámzás, amikor jól megy a gazdaság, akkor az embereket nagyon érdekli, hogy mi lesz majd 10-15-20 év múlva az éghajlattal, meg a gyerekeink jövőjével. Amikor krízis van, akkor meg alapvetően azzal foglalkoznak, hogy mi lesz a következő hónapban, és ez egy nagyon emberi dolog, ezzel nem nagyon van mit tenni. De talán még egy dolgot hozzáfűznék ehhez a képhez, hogy szerintem azt érdemes tudni, hogy azért az elmúlt 10 évben jelentős részben megváltozott ez a dolog, mert ugye megváltozott az egész képlet, mert ugye az emberek nagyon gyakran úgy gondolnak erre, hogy hát igen, van a klímaváltozás, és egyre aggasztóbb, egyre szörnyebb a helyzet, de ugye mit lehet tenni? Igazából én nem tudok semmit se tenni, mert a nagyhatalmak így meg úgy, és különben is az alternatív megoldások azok drágák, ugye? A megújuló energia drága, az elektromos autó drága, a szigetelés drága, nekem nincs erre pénzem. Most az a szerencsés fejlemény történt az elmúlt 10 évben, hogy ha nem is minden tekintetben, de a klímaváltozást okozó tevékenységek jelentős részében már eljutottunk oda, hogy az alternatív, a zöld, a tiszta technológia már olcsóbb, vagy a kiinduló bekerülési költsége olcsóbb, vagy pedig az élete során olcsóbb lesz. Tehát tulajdonképpen nem teljes mértékben, de a klímaváltozás az átalakult, bár az emberek még ezt nem vették észre szerintem, hogy már nem arról van szó, hogy van egy hosszú távon pozitív dolog, amire most kéne többet költeni, vagy van egy dolog, ami jó, de drágább, és azért többet kell rá költeni, hanem az van, hogy van egy dolog, ami jó is, és olcsóbb is, és csak annyi történik, hogy neked most le kell váltanod azt az egyébként szennyezőbb dolgot, tehát van egy nagy kezdeti beruházási igény. Tehát, hogy tulajdonképpen egy többlet teher problémából egy beruházási problémává vált nagyon nagy részt a klímaváltozás elleni harc. És ugye itt jön majd a képbe Kína, de hát erről majd még fogunk beszélni.
1: Igen, így van, mert pont a cikk, amit említettem, a másfélfok.hu-n is azzal foglalkozott, ugye, hogy Kína helyzete milyen, ha lehet így mondani. És ugye ott is azért mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen ellentétes dolgokat vett föl, mert amikor azt mondjuk, hogy Kína a világ kibocsátásának ugye közel a harmadát teszi ki, viszont a zöld átállás és a zöld ügyekben viszont szintén a leggyakrabban felmerülő ország, és élen járnak abban, hogy tényleg mondjuk az akkumulátorgyártás, az elektromos autók, és sorolhatnánk. Ugyanakkor nem az tűnik ki Kínában, mintha nekik ez a küldetésük lenne, hanem mintha a gazdasági érdek és a dübörgő iparuk miatt indultak el ezen az úton. Jól érzem, hogy ilyen ambivalens érzésként lehet Kínáról beszélgetni?
0: Hát ugye most megint visszavetítjük ezt, ugye, hogy úgy gondoljuk, hogy ha nem fizeted rá a gatyádat is a klímaváltozás elleni harcra, akkor nyilván nem gondolod komolyan, ugye? Tehát, hogy ez a, hogy ez ugye a percepciónk, hogy hát ha nekik ez anyagilag megéri, akkor biztos valójában nem is akarnak klímát védeni. Én azt gondolom, hogy ugye ez egy itt a különféle körülmények szerencsés együttállásáról van szó. Tehát az, hogy a kínai gazdaság ugye felívelőben van továbbra is, ugye egyre jobban látszik az, hogy ugye ők most már képesek technológiailag a világ élvonalába kerülni, és gyakorlatilag mindent jobban és olcsóbban gyártani, mint a világ többi része. Egy. Kettő. Egy erősen exportvezérelt gazdaság, szükségük van olyan exportcikkekre, amik fönntartják a gazdaságot, és nyilvánvaló volt, hogy ugye ahogy egyre drágább a kínai munkaerő, úgy már a legolcsóbb dolgokból, tehát a pamutpólóból, meg nem tudom, meg műanyagedényből már nem lehet fönntartani a meg ilyen apró cikkekből a kínai gazdaságot, azt nem tudja kifizetni, hanem magasabb technológiai szintű dolgokra van szükség. Nagyon, és ami nagyon fontos, hogy rengeteg többletpénzük van, amit el tudnak költeni arra, hogy ipart fejlesztenek. Tehát, hogy ők tulajdonképpen rengeteg állami támogatást tolnak a kutatásfejlesztésbe, az iparba, az iparfejlesztésbe, tehát tulajdonképpen azt teszik most meg a kínaiak a zöld technológiával, amit egyébként az európaiaknak és az amerikaiaknak már rég meg kellett volna tenni, csak sose volt rá elég pénzünk tulajdonképpen, hogy ezt megcsináljuk, és nem alakítottunk belőle egy ilyen nagy iparágat, és ennek sok oka van, hogy ez miért nem, ugye az alternatív lehetőségek, tehát az olaj és a gázipar, meg a meglevő ágazatok nagyon erősek voltak, ugye Európában a hagyományos autóipar, ugye tehát hogy mondjam, érdekelt őket a gyors, a zöld átállás, csak ne gyorsan. Ugye ők azt akarták, hogy egy lassú tervezett átállás legyen, amit most ugye a kínaiak teljesen felülírtak. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ahol ugye azt látjuk, hogy Kína számára ez egy fontos dolog. Ugye még említeném azt, hogy természetesen náluk is vannak környezeti problémák. Tehát a klímaváltozást mindenhol érezzük, ugye a szárazság, a hőhullámok, a vízhiány, az árvizek, ezek náluk is ugyanúgy megjelennek, és ők is szeretnék, hogyha megállna a klímaváltozás. Ugye nekik az a, hogy mondjam, bizonyos értelemben, bizonyos szempontból szerencsés helyzetben vannak, hogy ugye nincsenek 4 évente olyan választások, ahol ugye a választók folyton felkérdeznék, hogy na mit tettél értem, amiért nekem egy éven belül jó lesz, ugye, vagy egy hónapon belül. Ugye gyakran ugye szeretjük hibáztatni a politikusainkat itt a demokráciákban, hogy rövid távra gondolkoznak, de valójában megint csak ugye mi vagyunk azok, akik rövid távra gondolkozunk, ugye, tehát hogy na most ugye Kína egy másként berendezett országot, ha van pénzük, meg van lehetőség, akkor képesek egy kicsit hosszabb távra gondolkozni, és ilyen szempontból a klímaváltozás az egy fontos dolog nekik. A másik, ami nagyon fontos Kínának, és ezt szerintem még érdemes megemlíteni, az az energiabiztonság. Tehát, hogy az energiaellátás és az energiafüggetlenség. Tehát, hogy Kína egy olyan ország, amelyik a földgázát és a kőolaját nagyon nagy részt importálja. Tehát nincs elég hazai, elég kevés, van valamennyi, de nincs elég hazai kőolajuk és földgázuk. Ugye azt is tudjuk, hogy Kína nagyon nagyra tartja az ő stratégiai függetlenségét, és hogy mondjam, ugye van egy ilyen folyamatos fennálló követelése Tájvánra, ugye? Tehát, hogy majd ők egyszer esetleg, nem tudom, meg egyesülnek Tájvánnal, ki tudja milyen módon. Most ugye Kína addig nem lehet egy igazi világhatalom, ameddig ameddig ameddig beáll egy csatahajó a Hormuzi szorosba, vagy egy rakétavető, és ugye a Kína energiaellátásának a jelentős része ugye megszűnik. Tehát, hogy nekik ez nagyon fontos, hogy hazai energiából lássák el magukat, amennyire lehet. Ugye a közlekedésben a kőolaj az uralkodó, most, hogy Kína agresszívan vezeti be az elektromos autókat, már látjuk, hogy a kínai dízel, meg gáz, meg benzin fogyasztás az már csökken. Tehát hogy mondjam, 2024-ben több gázolajat, meg benzint fogyasztottak, mint 2025-ben. Tehát, hogy ez elindult lefelé. Ugye ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy Kínának nagyon sok szene van, de ugye a szén egy borzasztó szennyező tüzelőanyag, rengeteg levegőszennyezési problémát okoz. Tehát, hogyha azt akarom, hogy megőrizzem a stratégiai függetlenségemet, de ne legyen nagy a környezetszennyezés, plusz legyenek új technológiák, amiket aztán exportálni is tudok, és ezzel továbbra is fenntartsam a gazdaság működését. Ugye ennek a sok-sok halmaznak a középpontjában mi van? A zöld technológiák vannak, amik ugye ma már a kínai GDP növekedés egyharmadát adják. Tehát ezek a szélturbinák, napelemek, hőszivattyúk, akkumulátorok és villanyautók, ugye ez a dolog. És ugye nagyon fontosak ugye ennek az egész történetnek az úgynevezett pozitív externáliái, tehát a Kína határain túl történő kihatásai, hogy iszonyatosan gyors, szinte spontán napenergiára való átállás történik a világ jelentős részében. Tehát Pakisztánt szokták említeni egy példának, ahol az emberek megelégelték azt, hogy a hálózati áram az drága, megbízhatatlan, és elkezdtek tömegével kínai napelemeket vásárolni, és ott tartunk, hogy nem tudom, 2024-ben annyi napelemet vásárolt Pakisztán, annyi kapacitás, mint az ország teljes villamosenergiatermelési kapacitásának a fele körülbelül. Tehát, hogy egy év alatt ugye kvázi hoztak még egy, és ugye ezek a hihetetlen növekedési számok, ezek azért vannak, mert olcsó kínai napelemeket tudunk megvásárolni.
1: Igen, de amikor azt nézzük viszont, hogy a kibocsátás tekintetében, bár nagy ország, nagy területen helyezkedik el Kína, az egy harmadát teszi ki, akkor úgymond hunjunk ezen szemet, hogy hát végülis megértjük, mert ők a zöld átállás illovasai, vagy nekik is lenne ezzel dolguk?
0: Van dolguk, és tesznek is, tehát ugye csökken a már a kibocsátásuk. Nagyon nőtt az utóbbi időben, de most már ugye elkezdett csökkenni. Egyébként ugye, és tényleg az van, hogy ugye Kína ezt nagyon óvatosan fogalmazza meg a klímavédelmi céljait, tehát általában az, hogy majd tetőzik valamikor a kibocsátás, meg szóval nem nagyon konkrétak ebben, de ha megnézed azt, hogy milyen őrületes megújuló energia termelési beruházási láz van most is, tehát ugye évek óta az van, hogy csak Kínában, ami mégiscsak ugye a világ egy hetede, tehát nem az egész világ, több napelemet és szélturbinát telepítenek egy év alatt tipikusan, mint a világ egészében együttvéve. Tehát, hogy érzékeltessük, hogy ezek ilyen őrületes számok, és ugye az, hogy nyilván ebben ugye nagyon fontos maga a technológia jellege is, tehát hogy a napelemekben az a jó, hogy ez nem olyan, mint a hagyományos energiatechnológia, hogy van egy nagy erőmű, mondjuk egy gázos erőmű, amit ugye külön meg kell tervezni, engedély, kitalálom, és az egész történet eltart 7 évig, ameddig összerakom, hanem ugye a napelem az egy olyan ügy, hogy borzasztó könnyen le tudom telepíteni, és nagyon könnyen felskálázható, ugye hát egy karórá méretű napelemtől egy megyényi méretű napelemparkok vannak már ugye pont Kínában, tehát hogy gyakorlatilag bármekkora méretben tud működni. És ugye ez a hatás egyébként ez Magyarországon is nagyon jól látszik. Gondoljunk bele, hogy ma Magyarországon ugye az van, hogy ma a hazai villamosenergia termelésnek körülbelül a 25%-át adják, már talán egy kicsit többet is, ugye ez napról napra, de 25-30% között adják a napelemek. 10 évvel ezelőtt ez nulla volt. És ugye gondoljuk el, hogy a jelenlegi paksi atomerőben a hazai energiatermelésnek szokta adni ugye a 30%-át. Tehát ez azt jelenti, hogy mondhatni, hogy 10 év alatt letettünk egy mostani paksnyi napelemet. És ez nem a kapacitás, hanem ez már a konkrét megtermelt elektronoknak a száma.
1: Hát igen, De szerintem mielőtt a következő kérdés föltenni, mert pont nem férne be a válasz, azt mondom a hallgatóknak és a nézőknek, hogy maradjanak velünk, és pontosan innen fogjuk folytatni, úgyhogy a generátort mindjárt folytatom.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Azt mondja bölcs Salamon a Prédikátor könyvében, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Tudom, hogy sokszor nehéz elhinni, de Isten ott van, és az élet egyszerűbb, mint amilyennek gondoljuk. Szóljon ez most nektek, akik távol vagytok.

Keressétek az urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörülj rajta.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, már is innen folytatjuk a Generátor című műsorunkat, amiben most ezúttal a klímával és a klímapolitikával foglalkozunk. Erre lesz most továbbra is segítségemben Bart István klímapolitikai szakértő, és talán folytassuk is ott, ahol abba hagytuk. Ugye a megújulókról beszélgettünk, és a napelemekről, és arról is, hogy Magyarországon az elmúlt években azért a korábbiakhoz képest ebben a tekintetben is egy nagy boom alakult ki. Akkor, amikor egy klímapolitikai szakértő azt mondja, hogy a kibocsátás tekintetében zöld energiáról beszélgetünk, akkor például ön miket sorol ide? Ugye itt jön az a pont, ahol mindig kérdés az, hogy az atomenergetikát, vagy az atomenergiát hova sorolják. Ön hova sorolja?
2: Hát az atomenergiának ugye nincs üvegházhatású gázkibocsátás.
1: És azt látható ilyen értelemben... Kínában is, hogy ők sem mondanak le az
2: nem,
1: atomenergiáról.
2: De az atomenergiával nem az a probléma, hogy zöld-e vagy nem zöld. Nyilván mindenkinek eldönthető, hogy mennyire fél a nukleáris balesetektől. Ezért alapvetően egy kicsit ilyen ízlés kérdése, vagy személyes döntés, hogy ez nekünk egy váló ok-e az atomenergiával szemben, vagy nem az. Ami nagyon fontos az atomenergiával, hogy az atomenergia valójában azért nem tud megoldást adni az aktuális problémákra, mert nagyon drága és nagyon lassan épül meg. Tehát nagyon látszik például, hogy Kínában is, ahol ugye nincsenek zöldek, meg hogy mondjam, van pénz is, tehát meg azért nem, hogy mondjam, nem kell az engedélyezéssel olyan sokat bajlódni, meg szóval sokkal hatékonyabb állam, ahol nincs olyan sok széthúzó, meg ellenmondó erő, ott is borzasztó lassan épülnek az atomerőművek a megújulókhoz képest. Tehát, hogy egyszerűen az atomenergia nem tudja nekünk, a mostani formájában nem fogja tudni megoldani nekünk a dekarbonizációt, hogy az atomenergia részaránya a világ energia termelésében folyamatosan enyhén csökken. Egyszerűen azért, mert sokkal könnyebb ugye napelemeket és szélturbinákat telepíteni, és sokkal olcsóbb is. Nyilván az időjárás függő megújulóknak megvan az a problémájuk, hogy időjárás függőek, tehát ugye mit tudom én, ugye télen nem süt a nap annyit, meg stb. De már az akkumulátorokkal ugye ebből nagyon sok mindent meg tudunk oldani. Hogy mondjam, nem kell messzire menni, hogy azt a paksi bővítést, ami Magyarországon zajlik, azt ugye 2012-ben döntötte el a kormány. Tehát már 13 éve dolgozunk rajta, most történt meg az első ugye betonöntés, ha jól tudom.
1: Igen.
2: És talán a 30-as évek közepére, vagy...
1: Nem hát 32-35 között vitatkoznak igen. a szakemberek, hogy mi lehet a reális.
2: Most erre nincs, tehát nem, nincs időnk arra, hogy, hogy atomerőművekből. Ha ezt tudja az atomipar, akkor erre nem érünk rá. Tehát, hogyha ha 2050-re kell dekarbonizálni a legalábbis például Európát, és 2070-re a föld energiatermelését, akkor ezen az úton nem fog menni. Lehet, hogy majd egyszer lesz egy jobb nukleáris technológia. Nyilván sokan erre azt mondják, hogy igen, de az atomenergia az, de az atomerőmű az ugye éjszaka, vagy télen is működik, meg éjszaka, és ez mindig az, ezzel együtt lassú és drága. Tehát, hogy szerintem nem kell ilyen nagyon elméleti döntéseket hozni az atomenergiáról, van ilyen nagyon gyakorlati probléma vele, hogy, hogy lassú és drága. Ugye a másik kérdés az, hogy mit tekintünk zöldnek, nagyon érdekes, mert én azt hittem, hogy az lesz a kérdés, hogy vajon a biomasszát zöldnek tekintjük-e.
1: Hát ebben a kérdésben ez is szerepel pont, hogy ide sorolható-e.
2: Én pont úgy gondolom, hogy a biomassza az, amit sokan ugye zöldnek tekintenek.
1: Igen,
2: de
1: már
2: valójában,
1: itt is voltak ide sorolt ebben.
2: Igen, de valójában nem az, mert ugye a gyakorlatban nagyon környezetszennyező, tehát hogy nagyon levegőszennyező, ugye tényleg ez az a remek kandalló, meg az a finom égő tűz, a barbecue-nak az illat, ezek mind ugye nagyon klassz dolgok, de borzasztó egészségtelen dolgok. És ugye nagyon rossz hatékonysággal égetjük el, és egyébként ez a másik, amire nagyon fontos utalni, hogy ugye a manapság a dekarbonizáció, tehát ugye a kibocsátások csökkentésének az elsődleges útja az a villamosítás. Hiszen áramot ugye tudunk megújulókból termelni. És ugye, de nem csak, ez nem csak egy sima váltás, hogy akkor most szén helyett áramot használok, és, vagy szén helyett áramot használok, és akkor tulajdonképpen ugyanazt az energiát, ugyanazt a primer energiát váltom be tisztáról zöldre, hanem azt kell megérteni, hogy amikor kihagyom az égetést, tehát nem égetek el ugye se gáz, se olajat, se fát, se szenet, akkor azt a hatalmas átalakítási veszteséget, amit az égetés jelent, azt megtakarítom. Tehát, hogy amikor ugye a napból meg a szélből jön az áram, akkor ugye gyakorlatilag ugye az az áram, az az energia, az automatikusan eljut tehát viszonylag kis veszteségekkel el fog jutni ahhoz a célhoz, amihez felhasználjuk. Tehát gondoljuk el, egy elektromos autóba ugye az az energia, ami lejön a napelemből, annak az energiának a 60-70%-a az ugye felhasználódik. De legalábbis amit beletöltök, annak a 85%-a a kerékig eljut. Ugye egy benzines autónál ez az arány, ez ilyen 30% körül van. És ugye gondoljuk el, hogy milyen mennyiségű átalakítás történt azzal a benzinnel, ugye ameddig eljutott a benzinkútig, ugye? Igen.
1: Utaztatták,
2: szállították, finomították, öntötték jobbra-balra, stb. Párolgatott. Tehát ez a rengeteg minden, ezeket... és utána elégetjük rossz hatásfokkal, mert ugye rezgés lesz benne, hő, meg minden. Tehát, hogy ezt a hihetetlenül, ez egy rendszer, ugye 100 éve kialakult ez a fosszilis, 100 év alatt alakult ki ez a fosszilis rendszer, de hogyha belegondolunk, akkor ez egy rettenetesen rossz hatékonyságú rendszer, és ráadásul borzasztó bonyolult is. Tehát az, hogy mondjam, mi itt ülünk ebben a szobában, és itt valószínűleg olyan gázzal fűtenek minket, ami tudom is, én egy 10.000 kilométer hosszú csövön át érkezik, ugye? Tehát, hogyha belegondolok, akkor ez egy igazi sci-fi bizonyos értelemben. Tehát mennyivel egyszerűbb az, hogy kiteszek egy napelemet, és akkor a napról lejön az áram, és akkor azzal tulajdonképpen meghajtok egy hőszivattyút, és fűtök, és nem aggódom amiatt, hogy mi történik a Hormuzi szorosban. Tehát, hogy szerintem itt most ugye pont ebben az aktuális helyzetben azt láthatjuk, hogy bebizonyosodott, ugye, hogy a fosszilis energia az ugye se nem biztonságos, se nem olcsó, és de közben meg nagyon szennyező is, ugye. És tehát, hogy azt gondolom, hogy a tulajdonképpen ezek a tiszta energiáknak ma már nincs igazi értelmes alternatívájuk az esetek legnagyobb részében.
1: Igen, de ugyanakkor, hogyha azt veszük, hogy mondjuk tényleg generációról generációra, a megújulókra, a tiszta megújulókra átállnak a családok, az intézmények, akkor a következő kérdés mindig az szokott lenni, hogy na, de akkor ehhez az energiatermelési módhoz, ehhez az ellátáshoz milyen alapanyagokra van szükség? Hogyha ebből a szempontból figyeljük meg a kérdést, akkor mit lehet elmondani, hogy földünk készlete ehhez az beruházásokhoz, alkatrészekhez szükséges alapanyagok tekintetében le tudja ezt követni, ezt a mértékű igényt?
2: Hát, igen, ez mindig fel szokott merülni ez a dolog, de hogy akkor van elég lítium, ugye, meg kobalt, meg alumínium, meg ilyesmi, és ugye
1: ez meg a hulladékkezelése majd ezeknek.
2: Meg a sok hulladék, de ugye ezzel szemben mindig azt kell látni, hogy a jelenlegi fosszilis rendszer milyen mennyiségű hulladékot meg szemetet termel. Tehát, hogyha még csak a széndioxidot nem is nézzük, ugye, amiben most éppen beledögleni látszik az emberi civilizáció, hogyha ezt az apróságot figyelmen kívül adjuk, akkor ugye az olajkitermeléssel is rengeteg plusz teher jár, meg plusz erőforrás és környezetrombolás, tehát, hogy mondjam, a mostani rendszer és ennek a fenntartása sincs ingyen. Tehát, hogy ez mindig, hogyha azon gondolkozunk, hogy mennyi teherrel jár a zöld energia, mennyi erőforrása, ugye rézzel, meg alumíniummal, meg lítiummal, akkor ezzel kvázi úgy csinálunk, mintha most azt a rengeteg szenet, amit felhasználunk, azt ugye nem bányásznánk ki. Ugye? Tehát az is történik, annak is ugye megvan a maga környezetbusztító hatása. Lehet, hogy más helyekkel lesznek a lítiumbányák, mint a szénbányák, és ebből biztos óriási konfliktusok lesznek, mert mindig szoktak lenni.
1: Igen.
2: Helyi szinten. De hogyha a globális mérleget nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a zöld energia eszköztárának az erőforrás igénye, az tulajdonképpen a töredéke a fosszilis energia eszköztárának. Ugye nem beszélve arról, hogy ezeket újra lehet hasznosítani. Tehát, hogy azt a lítiumot, egy lítiumos akkumulátor az el tud működni, nem tudom, 5-10 évig, 15 évig, és hogyha utána fogom és újrahasznosítom a benne levő lítiumot, akkor azt megint lehet használni. Tehát, hogy eljuthatunk egy olyan szintre, hogy ugyanazt a lítiumot pörgetjük, amit már egyszer kibányáztunk. Ez még nem nagyon látszik, tehát ez inkább csak egy vízió, mert ugye most még nincs olyan sok kidobott akkumulátor, elektromos autóakkumulátor, de nyilván a jövő energiagazdasága jelentős részben az akkumulátor újrahasznosítás, újrafeldolgozás egy fontos része lesz ennek a történetnek.
1: Valóban sok mindent ugye a jövő meghatároz, hiszen a technológia folyamatosan fejlődik, és mindenféle ágazatban azt a megoldásokat lehet találni. Úgy akár a nukleáris iparban, ugye ott is elindultak a kis moduláris reaktorok felé, a hulladék kezelés tekintetében itt is valószínűleg előbb-utóbb kitalálják, hogy minél hatékonyabban tudják majd például ezeket vagy újrahasznosítani részben, vagy pedig kezelni. Viszont beszéljünk kicsit arról, hogy amikor klímapolitikáról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a döntéshozók, akik azoknál az asztaloknál ülnek, mi alapján döntenek. Külső szemlélődőként néha az érzése az embernek, hogy ha lehet ilyen szóval élnem, hogy divat döntések születnek, vagy egyáltalán nem betartható döntések, aminek aztán komoly következményei tudnak lenni. Sokszor az irány nem feltétlenül rossz, csak például itt van az elektromos autók kérdése itt az EU-n belül, hogyha vesszük, láthatóan nem tudják tartani azt, amit korábban kitűztek célul. Most akkor már megy ennek a masszatolása, ugyanakkor sokkal hamarabb verték oda ennek köszönhetően mondjuk az unió autóiparát, mint hogyha mondjuk egy jobban tervezett döntést hoznak. Ön szakértőként hogy látja, laikusként, szemlélődőként tettem egy állítást, ön ezt hogy látja?
2: Hogy ezt a szerencsétlenkedést, amit az EU csinál.
1: Igen.
2: Hát ugye itt az történik, hogy volt ez a 2035-ös fosszilis autó kivezetési cél. Ugye ezt egy csomó autógyártó komolyan vette, sok autógyártó meg esetleg kevésbé vette komolyan. Ugye nagyon fontos az, hogy az egész történet ugye Gellert kapott attól, hogy most már olyan sok olcsó és jó minőségű kínai autó van. Ugye még 10 évvel ezelőtt is, amikor ugye ezt kitalálták, ezt a tilalmat, akkor ez még nem volt ilyen egyértelmű, most nem tudom pontosan, hogy hány évvel ezelőtt, de szóval mondjam, ez akkor még nem volt egy ilyen egyértelmű dolog. Az EU közlekedési átállásában ugye az a legnagyobb probléma, hogy az aktuális autógyártók benne a dolgozókkal, meg a tőketulajdonosokkal ugye nem érdekeltek igazán abban, hogy a saját a már meglevő gyáraikban, a már fejlett technológiával előállított fosszilis autóikat leváltsák. Tehát gondoljuk el, hogy a német autógyárakban vannak laboratóriumok, ahol 120 éve kuplungokat fejlesztenek. Ugye, hát most erre nem lesz szükség, hogyha készülnek elektromos autók. És nagyon sok ember hozzá van tulajdonképpen nőve a fosszilis rendszer. Ez mindenütt probléma. Ugye Kínának azért könnyen, mert ott nem volt egy ilyen belső fosszilis autófejlesztési nagy hagyomány. Tehát az európai gazdaság fejlesztés az ugye nagyon gyakran azzal szembesül, hogy ugye nem akarjuk, úgy akarunk megváltozni, hogy közben ne kelljen megváltozni. És ugye ez nagyon, tehát hogy mondjam, ezt azért Magyarországon is tapasztalhatjuk, ugye a magyar kormány azért rendszeresen azt mondja, hogy igen, nagyon fontos a zöld átállás, és nagyon fontos a klímavédelem, de azt a konkrét intézkedést, amit az EU most éppen javasol, azt inkább ne csináljuk, ugye? Mert az fájdalmas lenne, mert ott valakinek áldozatot kellene hoznia. És nyilván ez érthető, mert ahogy erről beszéltünk korábban, ugye a választók toleranciája azzal kapcsolatban, mennyi áldozatot hajlandók hozni, az meglehetősen csekély, tehát ez látszik azért, ugye Németországban elég jól kiderült már többször, hogy nagyon sok ember van, aki úgy gondolja, hogy mondjam, vagy nem hiszi el, hogy van klímaváltozás igazából, vagy a klíma jövője nem érdekli annyira, hogy mondjuk elfogadja azt, hogy ne gázbojlert építsen a következő lakásába, hanem valami mást. Tehát, hogy mondjam, mindegy is, hogy miért, de hogy van egy politikai ellenállás. És ugye abban az irányban is van egy nagyon erős politikai ellenállás, hogy ne mondjuk ki, hogy a fosszilis autóknak vége van. Mert nagyon, és ugye ez főleg Németországból jön, ahol nagyon sok ember érzelmi, vagy racionális, vagy gazdasági okokból nem akarja, hogy ki kelljen mondani ezt a dolgot, hogy a fosszilis autóknak vége van. Képzeljük el, hogyha mondjuk autószerelők vagyunk, vagy alkatrészeket gyártunk ebbe a rendszerbe, akkor nagyon szeretjük azt hallgatni, hogy azért ennek még van, itt még azért van remény, van esély arra, hogy itt még lesz valami. Ugye, és jelen, ugye teljesen őrületes módon ugye a német kormány, meg ugye akik ugye az alternatívákat követ, akik a fosszilis, vagy hogy mondjam, a belső égésű motor technológia túlélésében hisznek, azok mindig azt mondják, hogy na majd ugye e-benzint, szintetikus benzint fogunk tüzelni ezekben az autókban. De ugye álljunk meg egyszer, hogy a szintetikus benzin az egy, hogy mondjam, az egy mérnöki csoda, de valójában ugye abból áll, hogy fogok egy kis szén, ugye miből áll az üzemanyag, az ugye hidrogénből, meg szénmolekuláknak különféle kombinációi. Fogom a szenes erőműből lejövő széndioxidot összegyűjtöm, ugye, és azt a széndioxidot fogom, és összeházasítom hidrogénnel, amit pedig ugye vízbontásból hozok létre, mégpedig ugye azért, hogy tiszta legyen az az energia, ezért ugye villamos energiából, tehát megújuló energiából származó vízbontással előállított hidrogént kutyulok össze egy erőműből lejövő széndioxiddal, és ebből lesz a szintetikus benzin. Ergo, egy csomó villamos energiát felhasználtam ugye arra, hogy létrejön egy olyan dolog, egy olyan üzemanyag, ami helyett használhattam volna eleve villamos energiát, ugye? És sokkal hatékonyabb lett volna, hiszen nem az van, hogy fogom a villamosenergiát, gyártok bele hidrogént, összekutyulom, elégetem. Fogom a villamosenergiát, és meghajtom vele az autót. Tehát ez sosem lesz hatékony.
1: De most, hogyha feltételezzük azt, hogy valami varázspálcával husintva mégis sikerült volna ezt a 35-ös kivezetést az EU-ban tartani.
2: Bocsánat, szerintem ez meg lesz, ez a 35-ös kivezetés.
1: Igen?
2: Igen. Tehát, hogy szerintem én azt nem értettem ebben a beszélgetésben.
1: Kérdésem, hogy a villamosenergia termelés tekintetében, ha minden autót tölteni kellene, akkor egyébként az EU rendelkezik ennyi megtermelt villamosenergiával, hogy akkor ezt a gépjárműparkot úgymond töltse.
2: Hát ugye szerencsére a villamosenergia termelési oldal az olyan értelemben ugye szépen halad előre, tehát Magyarországon is ugye ez a rengeteg napenergia, amit ugye letelepítettünk, ez egy plusz energia forrás. Azért nem látszik nagyon az energia mérleke, mert ugye az importot váltotta ki jó részt ez a napenergia ez az új napenergia kapacitás. Tehát úgy nem tűnik fel, hogy mennyivel nagyobb lett az országnak a villamosenergia termelése. De hát, hogy mondjam, ha erre van igény, és az emberek ezt akarják, akkor meg is lesz a másik oldala. Ugye, ami ebben a szempontból, amit az állam feladata, és ez nem feltétlenül csak az EU feladata, hanem ugye ezek a hálózatoknak a létrehozása. Tehát az, hogy kellenek olyan nagyszabású villamosenergia hálózatok, meg hálózatfejlesztések, amik ugye alkalmasak arra, hogy ellássák. És egyébként nem csak az elektromos autókat, hanem ugye a másik dolog, aminek ugye villamosodnia kell, az a lakossági fűtés. Tehát ugye Magyarországnak van egy klímatörvény, ami azt mondja, hogy 2050-re dekarbonizálódunk, egyébként ez egy EU-s cél is, hogy 2050-re ugye elérjük a nettó nullát, ami azt jelenti, hogy csak annyi kibocsátásunk van, amennyit az erdőink, mezőink elnyelnek. Tegyük félre, hogy mennyit nyelnek el az erdők, mezők, de az biztos, hogy ez a mostani kibocsátásoknak körülbelül az egy tizede. Tegyük föl, nagyon durván. Igen. Tehát, hogy 2025-ről 50-re 25 év alatt el kell tizedelnünk a kibocsátásainkat, ami azt jelenti, hogy ugye az a dolog, ami biztos nem fog ebbe beleférni, az ugye a legolcsóbban és már technológiailag hatékonyan dekarbonizálható rész, vagyis a közlekedés, meg a lakossági fűtés. Lesznek olyan dolgok, amik még fognak széndioxidot kibocsájtani, lehet, hogy a különféle nehézipari tevékenységek, mondjuk cementipar, vagy mezőgazdaságban, mondjuk az állattenyésztés, vagy ilyesmi, de az biztos, hogy arra nincs lehetőség, hogy akár önnek, akár nekem legyen egy gázbojlerünk 25 év múlva. Vagy akár benzines autónk.
1: Ugye itt mind, amiről beszélünk, az körvonalazódik, hogy semmi se lehetetlen, csak hát pénz. Jól érzem?
2: Hát, hogy mondjam, persze, ez
1: mert
2: egy nagyon komoly...
1: Mert ezek beruházások nélkül, igen, töltőállomások, pontosan, hálózatfejlesztés, akár új energiatermelő egység építése, ezért...
2: Ez igen, de ezek nagyon komoly beruházási feladatok, de hogy mondjam, akkor... pont a közlekedésben az van, hogy elektromos autót venni ma Magyarországon azért már tulajdonképpen megéri. Tehát, hogy az a kérdés, igen, hogy én egy új benzines autót veszek, vagy új elektromosat, biztos vagyok benne, hogy tehát én, nekem van egy elektromos autóm, és kiszámoltam, hogy mit tudom én, 100 kilométert menni azzal az elektromos autóról, hogyha én mondjuk ezt a rezsicsökkentett villamosenergia árat veszem, akkor nem is tudom, a negyede, ötöde annak, amit egyébként fizetnék a benzinért. Tehát, hogy ez üzleti alapon megéri. Az ember csinál, leül egy kockás füzettel, és kiszámolja, akkor rájön arra, hogy mondjuk az más kérdés, hogy az emberek nem mindig üzleti alapon döntik el az autóvásárlásaikat, de mondjuk a cégek már igen. Tehát, hogy ez a dolog menni fog. Sőt, ugye Kínában már ott tartunk, hogy a nagy teherautóknak a 60%, az újonnan eladott nagy teherautók 60%-a már elektromos. Tehát, hogy egyre több és több terület válik, ugye kerül át ebbe az elektromosított világba, és ez így jó, tehát ez egy tök jó dolog, ennek örülni kell. De szerintem az egy kicsit hiányzik a politikai diskurzusból, hogy az embereket ráébreszteni arra, hogy igen, máshogy fogunk élni, más lesz a világ, tehát hogy nem lesz gázbojlerünk, és ennek tessék örülni, és nem benzines autókkal fogunk járni, hanem elektromos autókkal fogunk járni, és minél előbb jutunk oda, annál jobb mindenkinek, hiszen annál kevesebbet fogunk költeni például orosz gázra.
1: Hogyha viszont azt nézem, hogy akkor ebből a szempontból ezt érezhetjük, hogy fontos az átállás, és fontos ezzel foglalkozni, de mégis a döntések lassabban születnek meg. Lehet az egy elképzelés, hogy mondjuk azért, mert a politika ezeket a húsba vágó döntéseket kevésbé meri meghozni, hiszen őket egy ciklusra megválasztják, teljesen mindegy, hogy hazánkról vagy bármelyik mások országról beszélünk, őket egy ciklusra választják meg, és a jelen érdeke az, hogy ők mondjuk kedveltek maradjanak és újra megválasztják. Ezeket a bizonyos döntéseket nem annyira merik meghozni, hiszen a beruházásokhoz pénz kell, amit meg nyilván az embereken hajtanának be.
2: Hát, hogy nem, persze. Tehát, és nyilván, hogyha valaki, mint például Magyarország úgy csinálja, hogy a rezsicsökkentést azt ugye nem csak a rászorulók számára biztosítja, hanem a rá nem szorulók számára is, hát akkor természetesen ebből az van, hogy azoknak sem lesz igazán érdeke megcsinálni a beruházásokat, akik egyébként anyagilag megengedhetnék maguknak. Tehát, hogy egy kicsit magunk alatt is vágjuk a fát. De nagyon szépen látszik egyébként, hogy azért a hosszú távú beruházások meghozzák a hasznukat. Tehát mit tudom, most láttam egy kimutatást, hogy ugye most Spanyolországban a legalacsonyabb az energiaár Európában, és azért, mert ott az egyik legnagyobb a megújuló részarány. Tehát ott már van ugyan némi földgáz, de a földgáz nagyon kevés olyan időszak van az évben, amikor a földgáz ára határozza meg az energia árat, és azért van, mert ők régóta nagy mennyiségű megújuló telepítést csinálnak, nyilván jelentős állami támogatásokkal. Tehát, hogy mondjam, ezt kell csinálni, és meg kell oldani minden alkalommal, hogy ez megéri az embereknek. Ugye az egyik nagyon nagy probléma az szokott lenni, hogy nagyon magasak az áramon az adók, ugye? Tehát, hogy ha megnézzük, akkor most a ha energiatartalomra nézem, akkor ugye kb. Háromszor annyi adó van a villamos energián, mint a gázon. Ezért nem csoda, hogy az emberek ugye nem is rohannak olyan gyorsan elektromos autót venni, vagy hőszivattyút venni, mint hogyha, hogy mondjam, ez ki lenne egyenlítve. Tehát úgymond sok mindent tehet az állam azért, hogy a zöld irányba, a környezetbarát irányba tolja az embereket. Szerintem arra nagyon fontos vigyázni, hogy tényleg ne történjen az, ami Németországban, hogy olyan embereket toljunk bele ezekbe a dolgokba, akik úgy érzik, hogy ők ezt nem engedhetik meg maguknak, vagy nincs erre pénzük, és nem akarják csinálni. Tehát, hogy először azokkal kell foglalkozni, vagy azokat kell helyzetbe hozni, akik egyébként szerintem erre valamilyen módon nyitottak, vagy hajlamosak. Tehát, hogyha már azok az emberek, akik észrevették azt, hogy azok az emberek ezt megcsinálják, akkor már látszani fog nagyon sok ember számára, hogy ez egy jó dolog. Tehát, hogy viszont a Magyarországon például a lakossági napelem telepítés az jó, az egy nagyon jó példája ennek, nem tudom, minden, ma már szerintem minden tizedik magyar házon van valamiféle napelem. Erre vannak állami támogatások, de azért nem az van, hogy az emberek csak akkor csinálják, amikor állami támogatás van, ugye? Azért csinálják, mert megértették, hogy ez jó nekik, és csinálják, és hajtják előre, és most ugye nem az a probléma, hogy nem találunk embert, aki napelemet akar telepíteni, hanem az, hogy megengedi-e a hálózat azt, hogy föltegyed azt a napelemet. Tehát ott már átkerültünk ebbe a másik helyzetbe.
1: Nekem ez a klímapolitika téma nagyon tetszik, és úgy érzem, hogy még csak a felszínt kapargattuk, miközben az adásidőnk így hip-hop elszaladt. Úgyhogy ha a vendégemnek lesz kedve később visszatérni, hogy folytassuk a beszélgetést, mert egyébként még nagyon sok kérdés bennem maradt, akkor szívesen visszavárom. Bart István klímapolitikai szakértő, az Environmental Defense Fund munkatársa, köszönöm, hogy itt volt velünk.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt tehát ezen a héten a generátor, tartsanak velünk legközelebb is, és mondom, hogyha István visszatér szívesen, akkor folytatom majd ezt a beszélgetést. Viszont hallásra, látásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, holnap kezdődik a balatoni hajózási főszezon. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Szombaton kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Fonyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járatot közlekedtetnek késő estig. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mélytónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt valóban a Tehetség útja legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és lássuk, milyen témákkal érkezek ezúttal. Ez itt valóban a Tehetség útja legújabb adása. Én Somodi

0: hogy tehetség mozaik lesz a fő témánk, akkor nyilván ugye én is felkészültem az adásra, és tudom jól, hogy a Nemzeti Tehetségközpont által fejlesztett innovatív online pedagógiai mérőeszköz, talán ez a legrövidebb mondat, de akkor nézzük azt, hogy mi is ez a tehetség mozaik, de talán a kezdő origó ponttól, hogy mi hívta életre.
1: Leginkább azt gondolom, hogy azt kell ebben látnunk, hogy nagyon sok mérőeszköz van, akár most specifikusan a tehetség faktorokat szeretnénk azonosítani, akár bármilyen más terület, és egy nagyon érdekes helyzet, hogy a sok mérési eredményből valóban mit tudunk kihozni. Tudjuk-e olyan mértékben támogatni vele a gyerekek fejlődését, a kibontakoztatási folyamatokat, ami ezeket a nagy befektetéseket tudja valódi eredmények irányába tovább mozdítani. És mi pont ebből akartunk egy kicsit visszalépni, hogy ez a tehetség mozaik, ez arról szóljon, hogy legyen egy rálátásunk a gyerekek erősségeire. Tehát a potenciálokat keressük, nem mondunk senkire semmi kinyilatkoztatást, címkéket meg főleg nem, és ezért tudtuk ezt egy kicsit átkeretezni, és egy ilyen orientációs profil alakul ki utána belőle. Tehát azt nézzük meg, hogy a gyerek hogy érzi, miben tud jelenleg jól funkcionálni, és ami ebben különösen izgalmas, hogy azt is hozzácsatoljuk, hogy a pedagógusok mit látnak az ő működéséből. És ugye még ez mindig nem azt jelenti, hogy valóban ez az, ami őt leginkább meghatározza, hanem hogy ezt tudta jelenleg megmutatni. Igyekeztünk egy szélesebb spektrumon ezt vizsgálni, hogy a különböző területeken, és az legyen a mozgás, vagy az idegen nyelvek, hogyan tudja jelenleg aktivizálni magát, tehát akár képességeit megmutatni, milyen az érdeklődési potenciál, vagy milyen kreativitást tud magából egy-egy kihívás kapcsán előhozni. Úgyhogy erre fókuszál leginkább.
0: Akkor most már látjuk, hogy mi volt a kezdőpont, de akkor nézzük, hogy ugye mindig azt mondják, hogy a részletekben rejlik az ördög. Hogy is néz ki pontosan akkor ez a mérőeszköz? Mit mérnek? Milyen területre, hogyan történik az, hogy megnézzék mindezt?
1: Szerintem itt is sikerült megtalálnunk a leginkább optimális irányt, mert hogy nagyon röviden kitölthető a gyerekek által, és ezt azért ugye szeretik ma, ha nem kell órákon keresztül ott ülni, tehát rövid kitöltés, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon szeretik a gyerekek is, mert hogy elgondolkodnak magukról. Igazából állítások közül kell választani, melyik az, ami jellemző rájuk. És hát ebbe akkor belecsempésztük a különböző tudásterületeket, és a különböző kompetencia területeket, tehát így van a saját viselkedésükre vonatkozó visszajelzés. És rögtön kapnak is visszacsatolást erre, ezt is nagyon szokták azért értékelni, hogy rögtön van is eredménye. És a gyerekekről utána a pedagógusok, az őket tanító pedagógusok is adhatnak visszajelzést, ugyanígy a megnyilvánuló viselkedésről, ugyanazon területek és ugyanazon kompetenciák vonatkozásában. És ebből készül akkor utána egy profil, amit a gyerekek tudnak akár maguk is megtekinteni, illetve a tanárok nagyon sokat tudnak utána belőle profitálni a tanórai tevékenységek, vagy akár bármilyen komplexebb egyéb tevékenység vonatkozásában.
0: Amikor ezt kifejlesztették és életre keltették ezt a tehetségmozaikot, akkor tulajdonképpen milyen korosztályra határozták meg ezt? Egyáltalán korosztályonként változót töltenek ki, vagy kinek szól ez pontosan?
1: Eredetileg, amikor ezt létrehoztuk, akkor az volt a fő cél, hogy volt a Nemzeti Tehetségközpontnak akkor már egy ötödik osztályosok mérését célzó rendszere, és pontosan azt szerettük volna még ezzel kiegészíteni, hogy tényleg a teljes profilt tudjuk leképezni. Tehát eredetileg az ötödik osztályosok mérésére használtuk, de utána azt láttuk, hogy ez nagyon hasznos tud lenni bármilyen életkorban. Ennek pont emiatt egyrészt az önkitöltő, másrészt a pedagógusi visszacsatolás miatt nincs szükség standardizálásra, vagy bármilyen olyan keretrendszerre, tehát ezt bármilyen életkorban ki tudják tölteni. Másrészt viszont pontosan ez egy nagy értéke is, hogy évenként is meg lehet ismételni, és ezáltal tudjuk a nyomonkövetést is detektálni. Tehát nagyon izgalmas, amikor azt látjuk, hogy mondjuk a gyerek jelzi valamelyik területén az érdeklődést, de mondjuk az iskolában ezt még nem tudta megmutatni. És hogyha van az iskola kellőképpen felkészült, és tud hozzá olyan programokat biztosítani, tehát el tud indulni ebbe az irányba, akkor a következő évi felmérésnél már igenis azt látjuk, hogy ott van egy megerősödés. És ez pedig egy fantasztikus lehetőség arra is, hogy itt a tehetségfejlődést is nyomon tudjuk követni, vagy egyáltalán csak

0: az érdeklődés változására tudjunk kvázi napra kész rálátást tenni ezzel a nyomon követéssel.
1: Ugye itt most beszéltünk a pedagógusokról és a diákokról, de vajon a szülő mit tud ebből kinyerni? A szülő megkapja ennek az eredményét? Mi a tapasztalat? Ők például mennyire kíváncsiak?
0: A tapasztalat az, hogy olyan fele-fele arányban, tehát alapvetően mi úgy alakítottuk ki a rendszert, hogy igenis a szülőknek legyen hozzáférése, és ugyanezeket az eredményeket láthatják. Volt egy orientációs mérésünk, pilot programot 2023-24-es tanévben megvalósítottunk, ott egészen odáig elmentünk, hogy a Krétával együttműködve konkrétan meg is kapták ezeket az eredményeket a szülők, és az volt a visszajelzés, hogy a pedagógusoknak is erre nagy igénye van, hogy igenis vonjuk be még inkább, vagy adjuk meg a lehetőséget, hogy még inkább bevonhatóak legyenek a szülők is ezekbe az eredményekbe. Itt fontos hangsúlyozni, hogy itt tehát nem adtunk címkéket, hogy valaki tehetség ígérete esetleg, uh-huh. vagy bármilyen területen kimondhat-e, hogy a tehetség faktorok szerint van egy magas teljesítmény, hanem pontosan azt a fajta irányultságot próbáltuk visszacsatolni, ami jelen pillanatban látszott a gyerek működésében a saját megítélése, illetve a pedagógusok visszacsatolása alapján. Úgyhogy az volt a visszajelzés, hogy igenis nyitottak voltak erre a szülők, és igényelték is ennek a lehetőségét.
1: Ugye nagyon sokszor összekeverednek fogalmak, és például a tehetség szó is amennyire pozitív tud lenni, néha ugyan annyira ijesztő is tud lenni, mert ahogy ugye említetted is, hogy nem feltétlenül az van kimondva, hogy ő ebben és ebben tehetséges, de mondjuk az érdeklődési kör, vagy hogy a kompetenciái miben erősek, akkor ha jól értem, akkor ezeket tudja nagyon jól lehatárolni ez a tehetség mozaik.
0: Igen, és mi erre nagyon is törekszünk, hogy ne adjuk a tehetség címkét. Uh-huh. Nagyon sok előnye mellett, nagyon sok veszélyfaktora is van. Utána akár egy teljesítménykényszer, bármi egyéb hozzátársul. Tehát mi ezt inkább kerülni szeretnénk. Mi abban hiszünk, és a teljes szakmai munkánk is ezt erősíti, hogy a tehetségi fejlődéshez biztosítsuk azokat a lehetőségeket, ami az ő adott fejlettségi, érdeklődési szintje szerint a leginkább meghatározó. És ezzel tudjuk azért a legjobban is segíteni a gyerekeket, mert hogy mindenki más adott területen is ugye máskor éri el azt a fajta a fejlettségi szintet, és így, hogy ha van egy adott pillanatban visszacsatolás, akkor ahhoz lehet a támogató környezeted még inkább adekvát módon alakítani. És azt gondolom, hogy ez egy külön nagy érték, egy kicsit a szemléletmódbeli váltás is, de így magának ennek az orientációs támogatásnak egy külön értéke, hogy pontosan ebben tudunk leginkább segítséget adni, hogy neki most mire van leginkább szüksége, hol tart, és ahhoz, hogy ő tovább tudjon menni ezen az úton, mire van szüksége. Úgyhogy ez a egyrészt maga, hogy az orientációt és nem a tehetség meglétét mondjuk ki, ez már egy nagy hozzátétel, másrészt pedig az, hogy egy profil kialakítására, tehát egy-egy teszteredmény az nagyon hasznos tud lenni, de pont azt nem látjuk, hogy mi volt szükséges ahhoz, hogy ez létrejöjjön, akár mondjuk kimagasló eredményként, vagy esetleg éppen aktuálisan nem egy magasabb teljesítményként. És egy profilban pontosan ezt tudjuk leképezni, hogy oké, az a sokféle képesség, egy képesség szerkezet éppen hogyan funkcionál, és ahhoz, hogy meg tudjuk támogatni, mire van leginkább szüksége. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy hozzátétel, szemléletváltásra van hozzá szükség, mint ahogy mondjuk akár a versenyek kapcsán is ugye ezt látjuk, hogy nagyon jó, hogyha elküldjük versenyekre a gyerekeket, és nagyon sok hozadéka lehet ennek is, de kérdés az, hogy tud-e valóban ő utána úgy továbbfejlődni, vagy kap-e annyi visszacsatolást. És akkor itt például nagyon jól rá tud csatlakozni az NTK is erre, hogy olyan versenyeket hirdetünk, például a Start Ideaton programunk, amiben kifejezetten a vállalkozói tehetség ígéreteket próbáljuk segíteni. Ehhez is van egy saját mérőeszközünk, egy unikorn és a vállalkozói attitűd korai felismerését segítő eszköz, és itt is helyzetbe hozzuk a fiatalokat, látjuk a kiindulási állapotnál, hogy mi az, ami leginkább most jó jól funkcionál, és minek a megerősítésére van szükség. Megkapják ehhez azt a fajta célzott támogatást, és utána vissza tudjuk mérni, hogy valóban ők tudtak ezen az úton eredményesen tovább menni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum, hogy a lehetőségeket nézzük, és hogy a tehetségi fejlődéshez mire van még szüksége a fiatalnak.
1: Szerintem egyébként ez a tehetségmozaik, mint kifejezés pont ezért jó, mert ugye van ez a mondás, hogy mindenki tehetséges, csak meg kell találnia a magában, hogy milyen irányba induljon el, ugye a tehetség útja merre megy, és ugye a mozaikokból tevődik össze maga a személyiség is, és az, hogy mondjuk megismeri a saját képességeit, erősségeit, fejlesztendő területet, az nagyon fontos szerintem egy gyerek életében, és nem fogom a részleteket elárulni, mert az én lányom nyilván nem járult ehhez hozzá, de pont ő, amikor nekem hazajött, hogy hát felmérték, és ő milyen irányba gondolkodhatna, akkor volt olyan, ami úgy engem is meglepett, mert nem jutott eszembe, ugyanakkor, ahogy így kimondta, hogy például ez jött ki egy teszten, akkor úgy elgondolkodtam, hogy de tényleg ehhez minden képessége meg lenne, és eszembe se jutott. Tehát, hogy jó az, amikor egy mintát kap az ember, és akár, ahogy említetted évről évre, hogyha elvégzi, akkor meg látja is a fejlődés útját. De nektek akkor most már nagyon sok, ha mondhatjuk, az több tízezer diák az, akit vizsgálni tudtatok. Mi a tapasztalat, mit láttok a fejlődés tekintetében?
0: A fejlődés tekintetében azt mondhatom, hogy ami egy nagyon komoly visszacsatolás volt számunkra is, hogy például mit jelöltek vissza a tanárok, hogy milyen területen látták az erősségek megmutatkozását. És itt kezdtünk el például mi is gondolkodni rajta, hogy vajon minden területen meg tudják-e mutatni magukat a gyerekek az iskolai helyzetekben, és kifejezetten a visszajelzésben így is fogalmazunk, hogy jelenleg így tudtad megmutatni magad. Tehát itt sem olyan deklarétumok vannak, vagy kijelentések vannak megfogalmazva, hanem pontosan azt, hogy most jelenleg itt tartasz, és ezt tudtad magadból megmutatni. És ez egy nagyon fontos elem ebben is, hogy lássuk, hogyha ő magáról azt gondolja, hogy mondjuk az idegen nyelv területén, és az idegen nyelv mellett mondjuk a matematika területén mondjuk magasabb az érdeklődése, és mondjuk ezt nem látjuk visszacsatolni a pedagógusoktól is, akkor ez egy nagyon jó továbbgondolási irány, hogy vajon vannak-e olyan kihívások számára, amiben ő meg tudná ott magát mutatni. Tehát ez nagyon nagy segítség tud lenni abból a szempontból is, hogy az iskolai feladatokat úgy tudjuk tervezni, szervezni. És nagyon izgalmas abból a szempontból is, hogy pontosan akár a szülő is, hogyha látja ezt, hogy a gyerek magáról mit adott itt a visszajelzésben, illetve a pedagógusok jelenleg mit látnak az ő működéséből, akkor ezeket a tovább gondolásokat. Uh-huh. És a gyerekek esetében is, ahogy mi elkezdtük, és nem is javasoljuk ezeket ezért ilyen 10-12 éves kor alatt, de akkor már megjelenik az a fajta önreflexióra való képesség, ami majd egy rendkívül fontos dolog, úgyhogy ezáltal ő maga is végig gondol, valóban a szülővel is elindul egy újabb párbeszéd, elindul az iskola, a szülő és a gyerek között is esetleg egy párbeszéd, hogy akkor milyen irányokat lehet ebből tovább gondolni. És ez nem csak a tehetség azonosításban, vagy a tehetség gondozásba való becsatornázásban egy nagyon jól működő eszköz, hanem azt látjuk, hogy a pályorientációs támogatást is remekül tudja alátámasztani. Tehát ott is ugye szerencsére már túlléptünk azon, hogy a pályorientáció az nem a 8. osztályban való döntés előkészítési folyamat, hanem azt is folyamat jelleggel, a támogató jelleget így építjük be, és azt tapasztaltuk a kollégáktól, hogy igenis már mondjuk egy pályorientációs nap tervezésébe is be tudják vonni ezeket az eredményeket. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert amikor ezt a pilot programot megcsináltuk az orientációs mérésben, akkor tényleg több mint 80 olyan kollégával dolgozhattunk együtt az iskolákban, akik egyrészt rendkívül lelkesen egy újnak a kipróbálásába becsatlakoztak, és segítették a munkánkat. Másrészt pedig mi is ugye arra törekedtünk, hogy valamit elindítunk, és ez volt az első alkalom, hogy itt a többi mérőeszközzel összehangoltuk ennek a tehetségmozaiknak a működését is, és nagyon sok olyan építő visszajelzést adtak, amiből mi is láttuk, hogy merre érdemes ezt továbbfejleszteni, és azt is láttuk, hogy mi az, amiben ők jelenleg tudják használni. És hát mindig fantasztikus dolog, amikor amikor elindul egy közös gondolkodás is, tehát amikor ennek a záró akkordját valósítottuk meg, akkor tényleg olyan tapasztalatcsere indult be a kollégák között, és elindult, hogy igen, hogyan lehet ezt még akár továbbfejleszteni, mi már erre használtuk, mi azt látjuk, hogy ide is beépíthető, tehát ez egy nagyon értékes hozzátétel volt a kollégáktól is, hogy igen, akkor mindig van továbbfejlődési lehetőség.
1: Akkor, ha jól érzékelem, akkor a tehetségmozaik még közel nem egy lezárt projekt, hanem mint oly sok minden az életben, fel lehet ezt úgy is fogni a szakemberek számára, hogy akár továbbfejleszthető, akár sokkal többféle területen bevethető.
0: Abszolút így gondoljuk, hogy mindig látjuk, hogy nagyon jó, hova eljutottunk, de nézzük meg, hogy hova lehetne még, mivel lehetne bővíteni, azokat a fő szempontokat megtartva, hogy nem egy újabb leterhelést szeretnénk sem a gyerekeknek, hogy akkor most itt órákon keresztül valamiféle mérés, nem is próbáljuk is egy kicsit a mérést is magát átkeretezni, hogy ez tulajdonképpen ne egy ilyen teljesítendő feladat legyen, de az volt a visszajelzés a kollégáktól is, hogy ezt nagyon jól tudták a gyerekek is fogadni, hogy hú, itt érdekes dolgokat, akár magamról ugye kaphatok visszajelzést. Igen. Tényleg azt érezték, hogy oké, ebből én tényleg akkor visszajelzést kaphatok magamra is, és beletették, meg odafigyelően töltötték ki. Úgyhogy igen, a kérdésre válaszolva azt gondoljuk, hogy nagyon hasznos, amit most is vissza tud jelezni, de mindig van továbbfejlesztési irány, és hogy ebben is azt a fajta párbeszédet, hogy akár a pedagógus kollégák, hogyha jeleznek vissza valamit, sőt volt olyan is, hogy a gyerekeknek az észrevételeit tolmácsolták, ezeket mind megfontoljuk, és lehetőség szerint fejlesztjük így a rendszert majd.
1: Nekem nagyon szimpatikus, hogy egyre többször kerül az elő, hogy én amikor diák voltam, akkor arra voltak leginkább kíváncsiak, hogy mit tudok és mit tudtam betárazni a fejembe adatot, és azt így vissza tudom adni, és már azért mondjuk az én időmben is kezdték azt is vizsgálni és felmérni, hogy ki mennyire kreatív. De szerintem napjainkban ez a szó, és az, hogy vajon tényleg a gyerekek mennyire kreatívak, és mennyire tudják használni a tudásukat, vagy tudnak gondolkodni szituációkban, ez nagyon sokszor előkerül. Például itt a tehetségmozaiknál mennyire volt fókuszban az, hogy fölmérjék a gyerekek kreativitását is?
0: Egy-egy területre célunk is volt, hogy ne fókuszáljunk, viszont megjelenik az is benne a különböző területek vonatkozásában, hogy mennyire tud újszerűen, vagy mennyire mer újszerűen megközelíteni dolgokat. Tehát itt erre vonatkozólag is van egy visszacsatolás, és ugye biztatjuk is őket arra, hogy ezen eredmények kapcsán esetleg gondolják végig, hogy az adott területen ők hogyan tudnak a maguk továbbfejlődésén is gondolkodni. És itt megint becsatolnám, hogy a kollégák is mennyire elkötelezettek, és hogy nekik is hasznosak ezek a visszajelzések, mert pont mondták, hogy volt olyan, hogy ennek hatására, akkor mivel gyerekek esetleg többen jelölték meg ugyanannál a területnél az érdeklődést meg, hogy akkor ők úgy gondolják, hogy vannak újszerű ötletei, hogy ennek hatására indítottak a következő tanévben egy olyan tehetségműhelyt, ami pontosan erre tudott válaszokat adni. Úgyhogy igen, nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a kreativitás az egyik olyan terület, amire kell is fókuszálnunk, mert a tudás anyag az rendelkezésre áll, de hogy abból hogyan tudjuk a tudásterületeket megújítani, ez egy nagyon fontos terület. Van a Nemzeti Tehetségközpontnak a kreativitás vizsgálatra vonatkozólag is egy kidolgozott anyaga, itt a profil részeként jelenik meg.
1: Amikor készültem az adásunkra, akkor volt egy kifejezés, ami nagyon megfogott, és őszinte leszek, így még nem hallottam, de felkeltette az érdeklődésemet, én nyilván elolvastam. Tehetségklíma. Mit is jelent ez pontosan, hogyha azt a kifejezést olvassuk, hogy tehetségklíma, mi minden befolyásolhatja a diákot?
0: Szerintem ez egy nagyon találó kifejezés, és pontosan ezzel a szemlélettel, hogy biztosítsuk azt a bizonyos tehetségklímát, ami megadja, hogy bárkinek meg lesz a lehetősége arra, hogy a potenciálja alapján esetlegesen tehetséggé fejlődjön. Tehát nem azt mondjuk ugye, hogy akkor csak is kizárólag a tehetségek, mert hogy pont ettől szeretnénk elmozdulni, hanem adjuk meg ezt a lehetőséget mindenkinek. És ez a tehetségklíma azt jelenti, hogy van egy nyitott, elfogadó közeg, ahol lehet hibázni, ahol pontosan a kreativitás, fejlesztés így kap tered, hogy igen, megpróbálom, nem sikerült, akkor újra nekifutok. És ebben legyen egy olyan támogatás és nyitottság, hogy ez egyáltalán nem egy kudarc megélése lesz, hanem a természetes fejlődési folyamathoz hozzátartozó, hogy igen, újra és újra próbálkozok. Ez viszont nagyon fontos, hogy olyan kihívások legyenek, amik az éppen aktuális fejlettségi szinthez tudnak csatlakozni. És például akkor megint itt a tehetség mozaik eredménye egy nagyon jó kiindulási alap lehet a pedagógusnak, mert amikor látja, van egy szimpla Excelben le tudjuk ezt képezni, hogy akkor kinél melyik terület az, ami jelenleg egy nagyobb aktivitást mutat, ha olyan jellegű kihívásokkal kínáljuk meg őket, akkor sok esetben egyszer csak azt veszük észre, hogy az, aki korábban nem is gondolta magáról sem, vagy mi sem láttunk benne ilyen potenciálokat, hirtelen kap egy olyan feladatot, amiben felcsillan a szeme, és ez a nem tudtam, hogy lehetetlen, és megcsináltam feeling fog benne megjelenni, és pont ez egy rendkívül nagy motiváló erő lesz a továbbiakban is, hogy merjen egyáltalán újabb kihívásokba belefogni. Szóval maga a tehetségklíma ezt a fajta nyitottságot és ezt a fajta motiváló, elfogadó, biztató, bátorító légkört jelenti. És ebben az is nagyon fontos, hogy egy kicsit az értékelésről való gondolkodásunkat is felülvizsgáljuk, mert nagyon hasznos ugye minden egyes elért fázisnál egy visszacsatolást adni, de ha ezt egy kicsit is átfordítjuk, és az a fajta fejlesztő értékelés jelenik meg, amiben tudja az ember, hogy akkor oké, itt tartok, még tudok még tovább fejlődni, ezek a kis varázsszavak pedig ugye nagyon sokat tudnak lendíteni, mert hogy magát a tehetséggondozást is, és egyáltalán az oktatási nevelési tevékenységet ugye nem tudjuk területekre bontani, hiszen a személyiség fejlesztéssel kéz a kézben jár minden terület vonatkozásában, és ezekkel nagyon sokat tudunk adni, hogy legyen a későbbiekben próbálkozás, hogy az a bizonyos kreativitás egyáltalán táptalajt kapjon.
1: Igen, nagyon fontos, hogy ne úgy határozzák meg magukat a diákok, hogy csak ennyit tudok, hanem még ennyit tudok, igen, de jól lehet látni, hogy milyen irányba hogyan lehet kitűzni a következő célokat, hogyha azt vesszük. Fontosnak tartom mindig, hogy abból a feltételezésből induljunk ki, hogy a hallgató, aki éppen minket hallgat, nem feltétlenül minden információ áll a rendelkezésére. Így talán akkor zárjuk a beszélgetésünket azzal, hogy amúgy a tehetség mozaik milyen úton elérhető, és hogyan tölthető ki, kik azok, akik számára megvan nyitva ez a lehetőség.
0: A Nemzeti Tehetségközpont minden iskola számára megnyitja ezt a lehetőséget. Jelenleg az iskolai felhasználásra vagyunk felkészülve. Ha bármelyik intézményt érdekli, akkor egy e-mailes érdeklődésre felvesszük a kapcsolatot. Mi biztosítunk egy ilyen igény szerinti időtartamban felkészítést, ezt azért mondom így, mert volt már képzési alkalmunk is, ugyanakkor, ha arra van igény, akkor inkább csak egy pár órás átbeszélés és egy folyamatos támogatás az, amit biztosítunk, tehát egy nagyon gyors rendszer használatra való felkészülést biztosítunk, mellette vannak olyan segédanyagok, amiket már az eddigi működésből látunk, hogy hasznos, akár a tanulás támogatás szempontjából, akár jó gyakorlatokat is megosztottak a kollégák, és ebből akkor minden intézmény fel tudja építeni, hogy az ő jelenlegi intézményi céljaihoz ez hogyan használható, hogyan tud belőle a legtöbbet profitálni.
1: Hát remélem, hogy akkor akik hallottak bennünket, pedagógusok, vagy pedig intézményvezetők, és még nem éltek a lehetőséggel, akkor megteszik, vagy pedig szülői nyomásra, ha a szülők hallgatnak bennünket, akkor hajrá. Hát én remélem, hogy ez a tehetségmozaik minél több gyermeknél összeáll úgy, hogy aztán a tehetség útjára lépve elérjék azokat a célokat, amiket el szeretnének érni. Elszaladt a műsoridőnk, de nagyon örülök neki, hogy tudtunk erről beszélgetni, hiszen nagyon fontos szerintem, hogy a gyermekeinket segítsük, és ez egy remek lehetőség a tehetségmozaik mindebben. Kovács Mónika, Nemzeti Tehetségközpont képzési csoport vezetője volt a vendégem.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, szép napot kívánok!
1: És hát ugye tudja most már minden hallgató és néző, hogy ez csak az adás első része volt. Maradjanak velünk a következő fél órában is.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik.
1: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a Tehetség útja című műsorunkat, és ígértem, hogy a második fél órában is izgalmas téma, és izgalmas vendégekkel érkezem, és hát akkor lássuk, hogy kikkel beszélgetek. A lássuk kifejezés az csak részben igaz, hiszen a stúdióba köszönhetem Szabó Kriszt, a Talent Capital Hungary mentorát, és a Start It Up Győr társalapítóját, ugye?
2: Így van, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Üdvözöllek. És a vonal túloldalán Ludányi Levente lesz hallható, őt ugye nyilván nem láthatjuk a stúdióba, aki a Talent Capital Hungary mentoráltja volt korábban, a 2025-26-os évadban pedig mentor, és jelenleg Londonban él és dolgozik az AI szektorban. Köszöntünk téged is, Levente.
3: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: Ebben a műsorban nagyon sokat szoktunk beszélgetni a tehetségekről, és arról, hogy például a mentor, mentorált kapcsolat milyen tud lenni, hogyan tud sikeres lenni, és azért hívtunk titeket is ide az adásba, hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy ki hogyan élte, éli meg ezeket a lehetőségeket, mint mentor, mint mentorált, és nagyon izgalmas a ti életutatokba kicsit beletekinteni és olvasni, úgyhogy talán egy kicsit kezdjük onnan, hogy Krisz, te ülsz itt a stúdióba, veled kezdem. Hogyan fogalmaznád meg, hogyha valaki a munkavilágában él és mozog, és a pályáján van, akkor miért dönt úgy, hogy ez a mentori dolog is fontos lehet? Mi az, ami elindítja abba az irányba, hogy érez kihívást és ösztönzést, hogy mentorként valakinek segítsen?
2: Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Sose gondolkoztam rajta, de a válasz szerintem roppant egyszerű, hogy előbb-utóbb az ember elér abba az életkorba, amikor szeretne visszaadni, segíteni. Nekünk a saját szervezetünk is, ugye pár egy non-profit szervezet, ami arról szól, hogy segítsünk a helyben lévő fiataloknak bebizonyítani azt, hogy egy vidéki magyar városból is lehetsz nemzetközileg sikeres vállalkozó. Nem kell ahhoz feltétlenül elhagynod az országot, vagy elhagynod a városodat, hogyha jó a mindseted, jó a gondolkodásod, érted, hogy mi történik a nagyvilágban, akkor akár Szentendéről, akár Győrből, Pécsről, Szegedről, Debrecenről, vagy egy balatoni településről is lehet sikeres. Szóval a mi szervezetünk, amit én alapítottam annak idején, eleve erről szól, és amikor ezt kitűztük az ászlónkra, akkor nagyon sok olyan szervezet, még nagyon sok ember, akinek hasonló gondolkodása volt, azok összetalálkoztak eseményeken, és én így találkoztam tulajdonképpen a Nemzeti Tehetségközponttal, akivel rájöttünk, hogy azért közös utak vannak, és egyszer csak felkértek mentornak, hogy nem vállalnék el egy tehetséges magyart, aki nemzetközi mindsettel biztos, hogy rendelkezik, mert nemzetközi egyetemeken tanul, hogy egyengessük az életpályáját.
1: És hát a telefonvonalunk túloldalán ülő Levente pedig pont egy olyan, aki a mentorált oldalról tud tulajdonképpen nyilatkozni, hogy milyen az, amikor megtapasztalhatja valaki azt, hogy egy mentor segíti. Valóban sokat tud hozzáadni az ember életútjához?
3: Igen, szerintem mindenképpen nagyon sokat tud segíteni, hogyha az ember egy mentorral dolgozik együtt. Egyébként szóval nekem mindig is az volt a hozzáállásom, hogy én mindig is nehéz dolgokat szerettem volna csinálni, nagyon komplex problémákat megoldani. Ezeket az ember nem tudja teljesen magától egyedül megoldani, és szerintem az elképesztően fontos, hogy az ember tudjon segítséget kérni. Ezek lehetnek ilyen struktúráltan mentor programokon belül, de lehetnek egyébként eseményeken, vagy a barátoktól, ismerősöktől, így a networkön belül. Szóval szerintem ez elképesztően fontos, hogy az ember az hajlandó legyen tanulni, tudjon segítséget kérni, és nem igazából csak így tud ezekre építkezni és haladni előre.
1: Ha visszagondoltak arra a pillanatra, amikor mondjuk a ti életutatok keresztezte egymást, Krisz és Levente, akkor, és akkor kezdjük Leventével, Mi volt az első pillanat, hogy képzeljük el egyébként? Rögtön megvan az összhang, és érzi az ember az, hogy tud segíteni, miben tud segítséget kérni, mennyire fontos, hogy az első találkozás jól sikerüljön, Levente?
3: Igen, szerintem az első találkozás fontos, de szóval az életben nem feltétlenül vannak ilyen visszalem folytató események, szóval az első találkozás, és a rosszul sikerül, szerintem akkor is egyébként szerintem nagyon jó együttműködést csinálni, de szerencsére nekünk a Krisszel nagyon-nagyon jól sikerült az első találkozás. Szóval mi először egyébként ugye online beszéltünk, mert én akkor még Párizsban voltam, ahol egyetemen voltam és tanultam, Krisz pedig otthon volt Magyarországon. És tehát igazából onnantól kezdve, hogy elkezdtünk beszélni, szóval nekem a közös munkában Krisszel az volt a legfontosabb, hogy amit a legjobban értékeltem, hogy az elejétől kezdve óriási nagy bizalmat kaptam, és azonnal igazából partnerként voltam kezdve, és azon rengeteg sok segítséget. Szóval igazából akkor, amikor mi elkezdtünk közösen dolgozni, én már akkor egy cégen dolgoztam a kettő alapítótársammal, akik most itt alapítótársaim, csak akkor még egyetemen voltunk, és akkor dolgozni a cégen. Ezt az ötletet elmondtam Krisznek, és ő már szóval azon volt, hogy oké, szuper, fantasztikus, hogyan tudok segíteni, kik azok az emberek, akiket az én networkömből be tudnak nekik mutatni, akik relevánsak lehetnek vásárlóként, vagy tanácsot adni, stb. Szóval ez látszik, hogy szerintem már az első találkozástól kezdve nagyon jól kijöttünk a Krisszel, hiszen igazából elég egy hullámoszon tanultunk abban a szempontból, hogy ugyanaz az érdeklési körünk, szóval a startupokat nagyon szeretjük, és az, hogy igen, szóval azonnal bizalmat kaptam, és teljes mértékben partnerként voltam itt kezelve, és azon volt, hogy hogyan tud nekem segíteni.
1: Nem, tehát akkor most, hogy meghallgattuk a te oldaladat, mindenképpen hallgassuk meg a Krisz oldalát is, hogy az az ominózus kezdő origó pont, amikor az ember akkor a mentor áltjával találkozik, akkor milyen küldetés tudattal ültél le akkor ehhez az online találkozáshoz, és mit gondoltál, miben fogsz tudni segíteni neki, és valójában végül miben tudtál segíteni? Mennyire volt a kettő összhangban?
2: Köszönöm a kérdést. Én emlékszek tisztán a bejelentkezésre, nagyon szakadozott a telefonos vétel, egy igazi egyetemistát képzeljétek el, aki bolyong egyébként a nagy párizsi egyetemen, keresi azt, hogy hol van internet, meg hol nem zavarják, és egy ilyen nagyon hektikus megbeszélés volt, de szerintem nagyon-nagyon fontos nekünk, mentoroknak elfogadni azt, hogy már egy másik generáció máshogy kezeli a találkozók időpontját, azt, hogy ott mennyire van békés, nyugodt környezetben. Én úgy voltam vele, ha ez segítség a Leventének, hogy így beszélgetünk az első három alkalom, akkor beszélgessünk így, de már érezhető volt rajta azt, hogy ő egyszerre akar a világ egyik legjobb egyetemén teljesíteni, meg egy nagyon komoly vállalkozást építeni, és már a harmadik, negyedik találkozásnál egyébként ez egy valamilyen feszültség is volt, hogyha a tehetség útja a műsornak a címe, hogy mi a tehetség útja, az, hogy jó kis fiúként el kell végezni a világ egyik legjobb egyetemét, vagy egyébként az egyetemet egy eszköznek tekintjük arra, hogy megvalósítsa az álmait. És a Levente esetében az volt nagyon-nagyon különleges, mert nekem ugyebár több mentoráltam is volt, csak a Levente az, aki a legtovább jutott olyan tekintetben, hogy most már mentorrá vált, és bekerült igazából egy nagyon elit 30-as listába is, hogy a Leventén érezhető volt, hogy neki nem a utolsó éven, vagy az utolsó előtti éven fog ez a felismerés megtörténni, hogy az egyetem csak egy eszköz, hanem sokkal hamarabb, mert olyan alapító társakat talált maga köré, és olyan időzítés bekerült, így a vállalkozás életében a timing, az ütemérzék nagyon fontos, hogy érezhető volt, hogy ő most van abban az időpillanatban, amikor meg kell lépni, és ezért is, ahogy mondta Levente, minden kapcsolatomat tett ebbe a szektorba, főleg amiben a Levente megtalált, hogy startup, networking, nemzetközi kapcsolatok nagyon-nagyon erős bázissal rendelkeztek, és a Leventét nagyon könnyű volt helyzetbe hozni, hogy legalább a bemutatkozások meglegyenek, sőt egyébként Angliába, azt hiszem Londonba pitch versenyre tudtuk kiküldeni, képviselte már ott a szervezetünket, meg az országot is. Szóval én emlékszem tisztán az első pillanatra, egy nagyon hektikus, egy picit hadaró, mindent akaró srácot láttam, és nagyon örülök, hogy ebből a végén egy nagyon tiszta, úgymond ember vált, aki pontosan tudja, és nagyon céltudatos, hogy ő mit akar az életben, és az egyetemre úgy tekint, ahogy szerintem kell tekinteni.
1: Kriszit említette ugye, hogy vajon mi a tehetség útja, és ki hogyan dönt, és ahogy készültem az adásra, akkor ugye számomra is közismerté vált, hogyha jól tudom, Levente, de javíts ki, hogyha rosszul tudom, hogy végül amellett döntöttél, hogy nem ez a fő cél, hogy egy egyetemet elvégezz, hanem sokkal fontosabb volt számodra, hogy a céljaidat minél gyorsabban és hatékonyabban megvalósítsd, és végül nem fejezted be ezt az egyetemet, jól tudom?
3: Igen, ez így van.
1: Ez mennyire nehéz ezt a döntést meghozni? Ezért én visszagondolok, hogy a szüleim, ugye, ők úgy nőttek föl, hogy hát amit elkezdtél, be kell fejezni. Ugye már más generáció, más korszakot élünk, tehát azért egy ilyen döntést meghozni nyilván nem könnyű, viszont aki tudatos, annak van valami gondolata, hogy miért így dönt. Nálad ez hogy volt?
3: Igen. Szóval tehát kapcsolatban három dolgot fogok mondani. Szóval először is az, hogy teszem az életben vannak ilyen úgynevezett aszimmetrikus lehetőségek és aszimmetrikus döntések. Ez attól aszimmetrikus, mert hogy a nyereség az óriási lehet a másik oldalán, viszont a veszteség, hogyha nem terv szerint alakulnak a dolgok, akkor eléggé limitált. Ez egy százszegben egy ilyen döntés volt. Mert mi a legrosszabb eset, ami történhet, az, hogy szakkreditjeim azok nem tűnnek el, amiket egyenlőre csináltam. Egy nagyon jó egyetemen voltam, szóval, hogyha visszamenni, vagy egy másik átmenni, ezt lehet, és lehet, hogy onnan folytatni. Viszont, tehát az aszimmetrikus része, hogy a nyereség, az pedig egyébként óriási lehet, és egy elképesztően jó pozícióban voltam. Fantasztikus alapítótársakat találtam, voltak nagyon jó üzleti lehetőségeink, mint első vásárlók, úgyhogy ezért ezt a döntést kell végighozni. Szóval nyilván van nagyon sok komplikáció, tehát ez a másik dolog, amit akartam mondani, hogy természetesen a szülők ők is úgy gondolták, hogy ez
1: nem ez a helyes út, igaz?
3: Igen, nem ez a helyes út, de szerencsére, tehát én egy egyszerűen szerencsés helyzetben vagyok, hiszen tehát a szüleim, ők engem tényleg olyasi bizalmat és szeretetet kapok tőlük, tényleg feltétel nélkül szeretnek engem is, bíznak bennem, ezért nem értették, hogy miért így döntök, de bíznak bennem, hogy ez egy jó döntés lesz.
1: Hát és akkor adódik a kérdés, hogy amikor egy ilyen döntés sem áll elő egy mentorát, akkor a mentor mennyire mondjuk a régi idők berögződése alapján mondjuk élből azt mondja, hogy ne tedd ezt, fejezd inkább el, menjél lassabban, haladj lassabban az utadon, vagy mennyire nehéz mentorként eldönteni azt, Krisz, hogy mennyire utat mutass, tanácsolj, vagy mennyire határozottan állíts valamit. Azért ez nagy felelősség.
2: Igen, abszolút. Semmiképpen sem szeretnék határozottan állítani semmit. Tehát azért fontos szerintem azt megérteni, hogy mi is rengeteget tanulunk mentorok a mentoráltaktól. Tehát én magam is a mentoraimnak volt orgonaművész mentoráltam, volt, aki Valenciában volt, korábban sportoló. A Leventének is nagyon-nagyon sokat köszönhetek én is. És nekünk ablakot nyitnak ezek a nemzeti tehetségek a világra. Annak ellenére, hogy én nagyon sokat utazok, és nagyon sok kapcsolattal rendelkezek a nagyvilágból, de mégis megmutatják azt a szeletet a Levente pont Párizsból, hogy ők hogy gondolkodnak, mi történik, mik a trendek, mi a valóság. De emlékszek arra a döntésre, amikor egyszer csak hallottam a Leventétől, hogy ő passziváltatni fog, és Lengyelországba költözik egy lakásba, vagy egy házba az egyik alapítótársához, és ők a vállalkozáson dolgoznak. Ugye ez azért már egy komoly döntés, hogy nem is abba a városba passziváltatunk, és én emlékszem, akkor felhívtam a Nemzeti Tehetségközpontnak a úgymond a felelős embereit, hogy figyeljetek, ez a helyzet, én egyébként ezt egy nagyon jó döntésnek tartom, mert én egy eszköznek tartom az egyetemet is, a vállalkozást is, szóval szerintem a legfontosabb az, hogy mindenki maga el tudja érni azt az életet, amit szeretné élni, azt a boldogságot, vagy azt a létet, amiben ő szeretne lenni, minden mást eszköznek tartok, vagyis nekem ez a nézőpontom. De ha azt mondjátok a Nemzeti Tehetségközpontnál, hogy fontos, hogy el is végezzék a magyar tehetségek az egyetemet, akkor én beszélgetek a Leventével, és egy nagyon pozitív választ kaptam, hogy Krisz, azt javasold, amit te jónak gondolsz, és beszéltek meg a Leventével, hogy mik az előnyi, mik a hátrányai, de hogy nincsen semmilyen úgymond kényszer vagy akarat, hogyha ezt látjátok a legjobb döntésnek, akkor legyen így. Úgyhogy szerintem a Leventének az életútjába senki nem szólt bele, hanem mindenki támogatta, még akkor is egyébként, amikor lehet, hogy sokan nem értettek egyet a döntéssel.
1: Hát Levente, ahogy ugye itt beszéltünk a tanulmányokról, akkor ugye hallhattuk, hogy Párizsról volt szó, de amikor felvezettelek a beszélgetés elején, akkor azt mondtam, hogy Londonban élsz és ott dolgozol. Ugyanakkor Krisz egy harmadik helyszínről beszélt, úgyhogy föltehetném franciásan a kérdést, hogy pourquoi, tehát hogy hogy is volt ez és miért pont London?
3: Igen. Szóval... De igen, tehát az előző gondolatot szeretnék csak igazából csak kettőt hozzátenni, csak kettőt szeretnénk az előzőt hozzátenni, még ez az egyetem otthagyáshoz. Szóval nekem az a véleményem, hogy az ember, szóval leginkább, hogyha a természettudományi szakra megy, akkor nem azért megy egy top egyetemre, mert hogy ott többet tanulna, mint mondjuk az ELTE-n vagy a BM-en. Szerintem ez nem így van, szerintem mondjuk ugyanazt tanulja, vagy igaz a lényegtelen, hanem azért, mert hogy az ember az egész világról akar a legjobb emberekkel körülvenni a magát, hiszen ténylegesen azt fogja determinálni az életét, azt, hogy milyen lehetőségek után megy, mikről hall egyáltalán, azt, hogy milyen emberekkel veszik körbe magát, és ez a legeslegfontosabb dolog. És nekem is ez volt a legnagyobb motivációm, hogy azért akartam a világ egyik legjobb egyetemre venni, és akkor, hogy perspektívába rakjam, szóval nálunk az volt, hogy a szakomnak a 15%-a ők matematikából, fizikából, informatikából, középiskolában olimpikonok voltak, és ott érmesek. Szóval ez miatt ez elképesztően sok, elképesztően tehetséges ember volt, akikkel követem magamat, egyszerűen csak a világképem sokat vett változott, hiszen én Szentesről vagyok. Ez egy kis alföldi település, ahol az ember nyilván nem hall startupokról, meg ilyesmi dolgokról. És az, hogy az ember a világ legtehetségesebb, legokosabb embereivel veszi körbe magát, egyszerűen csak más lehetőségekről, hogy wow, mik azok a dolgok, amiket el lehet érni ebben az életben. Szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mindenképpen hozzá tudtam tenni, hogy nekem ez volt a motivációm, amiért szóval Párizsba mentem. Szóval egyébként amúgy én, tehát akkor is amúgy szóval Angliába akartam tovább tanulni, csak ez már a Brexit után volt. Uh-huh. Úgyhogy ekkor már, és azért volt ekkora tehetség sűrület ezen a Párizsi egyetemen, hiszen nagyon sokan úgy értek, mint én, hogy eredetileg még angliai top egyetemekre, Oxfordra, Cambridge-be készültek, csak aztán, tehát már Brexit után megemelkedett a tandíj, ezért mindenki ide jött. Szóval ez ebben a szempontból szerencsés volt, hogy ez így összegyűjtette az ilyen tehetségeket, ami elképesztően szerencsés volt.
1: De akkor utána volt, hogy London?
3: Így van. És akkor, szóval a céggel az ember ott szeretne lenni, ez a kezdő dolga, ami nagyon fontos. Egyrészt az, hogy a vásárlóihoz akar legközelebb lenni, szóval mi leginkább pénzügyi cégeknek adunk el. Tehát Európán belül ez Londonban a legerősebb, mert ez úgynevezett ilyen fintekeknek szadunk el, tehát ez mindenképpen Londonban a legerősebb. Szóval az ember be akarja rakni magát egy olyan helyzetbe, ahol igazából csak magának tudja kovácsolni a szerencséjét, hogy potenciális vásárlók össze tud futni, ugyanazok a bulik vagy események, ahol mennek, ott olyan emberek vannak, akik neki relevánsok lehetnek. Szóval ez volt az egyik legfontosabb dolog. És másrészt meg nyilván a cég építésében a tőkéhez való hozzáférés, a startup kultúra és a tehetséghez való hozzáférés, ezek mind nagyon fontosak. Szóval ez a kettő faktor volt, ami miatt ugye azt határoztuk, hogy Londonba fogunk költözni. És ugyanit a Krisz mondott, meg te is kérdeztél, hogy ez a Lengyelország, ez mi volt köztesen?
1: Igen.
3: Szóval ez a Lengyelország köztesen ez az volt, hogy tehát amikor mi ott hagytuk az egyetemet, akkor szóval a dolgok azok tehát nem úgy történtek, mint hogy a mesekönyvben meg van írva, hogy azonnal sok vásárló, befektetés, és akkor elindul az egész felfele, és akkor nincs megállás a hold a következő állomás. Szóval, tehát mi ott hagytuk az egyetemet, akkor szóval azok az üzleti lehetőségeink, vásárlók, stb. Ilyen szerzésnél lettek volna, ezek sajnos nem valósultak meg, és ez miatt befektetésünk sem volt. Szóval Tehát mi, nekünk el kellett költözni egy olyan helyre, ahol csak saját pénz, vagy ilyen locsolkodós, húsvéti pénzből, meg karácsonyi pénzből az ember túl tud élni. És az egyik alapító társamnak, a családjának volt egy ilyen, hát igazából egy házuk, ahova mi be tudtunk költözni, de ez a ház, ez igazából nem arra volt, hogy emberek lakjanak, mert egy aukción vásárolták, egy elképesztően olcsón. Szóval, de és akkor oda költöztünk be, és akkor ott éltünk 10 hónapot egyébként, ameddig ki tudtuk tenni ezt a pont semmit csinálunk, rengeteg sok ötleten végigmentünk, rengeteg sok ilyen kisebb terméket adtunk ki, és próbáltuk eladni, és ez az egész cégépítés, ez egy elképesztően iteratív dolog. És tehát ez nem úgy működik, hogy az ember csak, tehát az embernek van egy jó ötlete, és akkor utána boom, Microsoft, hanem hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon iteratív dolog, hiszen de nyilván szóval a legjobb ötletek azok már meg vannak valósítva, úgyhogy azért, hogy az ember egy nem triviális ötletet találjon, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és mélyre kell menni egy bizonyos témában. Szóval ez volt a Lengyelország, és akkor amiután az első eredményeink megvoltak, és vontunk be tőkét, akkor utána aztán elköltöztünk Londonba.
1: Krisz, hogy most itt Leventét hallgatom, egy az, hogy tényleg feltűnik az embernek, hogy nagyon céltudatosan tudja, hogy mit szeretne, és milyen irányba haladjon. Viszont mind Leventénél azt éreztem, mind ahogy te is beszéltél, ugye, hogy a nagyvilágban sok tapasztalat, sok kapcsolat, hogy valahogy azt érzékelem, hogy ez a startup AI világ, ez tulajdonképpen nem is megy. Anélkül, hogy az ember ne nyitná ki a képzeletét, a fantáziáját, és törölje el az országhatárok gondolatát, hogy nagyon beszűkítse. Jól gondolom, hogy ez az a terület, ahol nagyon vállalkozó szelleműnek kell lenni, és nagyon fantáziadúsnak, vagy mi az igazság?
2: Hát szerintem nincs egy igazság. Határok nem léteznek a digitális világban, igen. Az AI szektorban egyáltalán nem, ez biztosan így van, de annak a felismerése, hogy nincs határ, az nagyon, nagyon nehezen törhető át. A Leventék még nagyon sok mentor állt igazából, áttöri ezt, és rájön arra, hogy mi magunk húzzuk meg a határokat, meg mi magunk vagyunk, vagy a kultúra, vagy a nyelvi akadályok okán behatárolódva valahova, de egyébként nem a világ akar minket bekategorizálni, hanem mi magunkat tartjuk benne egy dobozban. Aki tényleg ki mer menni úgy a piacra, hogy a piacból élni, és felmeri vállalni azt az életet, hogy nincsen egy kikönnyített út, nincs egy szociális háló, elmegyek egy olyan lakásba, vagy egy olyan életben élni, ami nem biztos, hogy látom, hogy mi lesz 2 év múlva, 3 év múlva. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon bátor ember. Én sokszor szoktam mondani, hogy a vállalkozók a legbátrabb állatfajok a világon, mert a saját idejüket és a saját pénzüket kockáztatják. Nagyon sok tehetségnek, aki egyébként a magyar tehetségek között benn van, mert én egyébként voltam a táborukban is, a Talent Zone-ban is, nagyon-nagyon sok tehetséggel tudok és volt alkalmam beszélni. Majdnem mindegyikben van valami vállalkozó szellem, amit a saját szakmájának a csúcsra járatásában képzel el. Kevesen képzelik el egyébként a klasszikus akadémikus életben magukat a magyar tehetségek közül, de szerintem az egy nagyon-nagyon jó pont, hogy majdnem mindegyik egyébként Magyarországban is gondolkodik, tehát hogy szeretnének valamit tenni Magyarországért. Én emlékszem, amikor 2 vagy 3 év után a Levente is megkérdezte tőlem, hogy Krisz, most jut eszem, hogy én mit tudok neked, vagy nektek visszasegíteni a Győrben, és én is használtam úgymond a Leventét arra, hogy amikor már látszódott, hogy siker, látszódott, hogy tőkét tud bevonni, látszódott, hogy van egy-két ügyfél, hírek voltak, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy segítség, hogy mint sikersztori a úgymond a vidéki embernek, vagy egy kisebb eseményen el tud jönni, tud képviselni, el tudja mondani az életútját, mert amúgy nagyon keveset hallani arról, hogy ez egy mennyire rögös és mennyire nehéz út. Tehát jellemzően egyébként, ami eljut az emberekhez, azok a legnagyobb történetek, amik igazából Amerikában zajlanak, ami nagyon-nagyon messze van tőlünk, vagy még a helyi kis befektetések. De hogy a kettő között mi történik, azt aki nincs ebbe benne, nagyon-nagyon nem látja. És én azért örülök az ilyen történeteknek, a magyar tehetségeknek, és azért is vagyok benne, mert sokkal jobban látható és érezhető, hogy ez milyen rögös út, milyen nehéz út, de hogy mennyire elismerésre méltó az, aki végül kivívja a totális szabadságot, amiben nincsenek határok, országhatárok, meg piaci határok.
1: Ez az igazi szabadság, ugyanakkor ehhez kell valódi, hogy is mondjam, bátorság, hogy az ember ezt megmerje lépni, és ha jól tudom, Levente, akkor ugye a mentorádból most már mentorként is avanzsálsz, vagy hát most már ezt is űzött, ha lehet ilyen csúnya kifejezéssel élni. Mennyire nehéz átállni abba, hogy mentoráltból eljuss a mentor feladatig? Gondolok itt arra, hogy Krisztől hallhattam, ugye, hogy az első meetingeknél szakadozó vonal, időpont egyeztetési nehézségek esetleg. Most meg ugye már te is érsz a pályán. Mennyire nehéz a két szerepből átugrani?
3: Igen, és szerencsére szóval ebben a három évben azért rengeteg sok mindent történt, és rengetegszer olyan pozícióba tettem bele magamat, ahol azért sokkal inkább professzionálisnak kell lenni, és ugye ezek a szolgok, amit a Kriszt mondott, nyilván ezeket szóval meg kell szüntetni, szóval, hogy az embert szóval itt nagyobb szerződéseket megszerezzen, vásárlókat meggyőzzön, tőkét vonjon be. Egyébként nekünk a befektetőink azok mind Szilícium völgyben vannak, szóval ugye nem rengeteg sok időt töltünk Szilícium völgyben, akkor ott tényleg a befektetőknek a krémjét azt szóval meggyőzni, ehhez azért nagyon professzionálisnak kell lenni. Szóval szerencsére szerintem az igazi átállás az abból kell, hogy az ember összeszedettebb legyen, hiszen ebben a három időben nagyon sok minden eltelt, amikkel az ember ebben jobb lett, hanem az, hogy szóval az, hogy belerakni magát másnak a helyzetébe, és pontosan tudni, hogy adjon tanácsot, mikor adjon tanácsot, mikor ne adjon tanácsot, mikor legyen az, hogy csak, tehát hogyha valamivel nem ért egyet, akkor kifejezze a nem egyetértését, vagy igazából csak bízzon a mentorájában, és hagyja, hogy csinálja. Szerintem ezek a még nehéz dolgok.
1: Hát mi pedig annak örülünk, hogy az elmúlt percekben hallgathattunk titeket, mert azt gondolom, hogy mind Levente, mind Krisz a te munkád utad, legyen az mentor-mentorált szerepben. Nagyon fontos és hasznos, és jó hallani ezeket a sikertörténeteket. Még szerintem órákat tudnánk itt beszélgetni és a mélyre ásni. Viszont az adásidőnk elrohant. Nagyon szépen köszönöm Ludányi Leventének, hogy Londonból rendelkezésünkre állt, és sok-sok sikert kívánunk, és reméljünk, hogy még sokat fogunk hallani rólad, és arról, hogy mi mindent érsz el.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szia, és hát a stúdióba ülő vendégemnek, Szabó Krisznek is azt mondom, hogy egy élmény volt hallgatni titeket, és tényleg lehetett érezni azt, hogy ez a kapcsolat köztetek is mentor-mentorát között nagyon különleges és hasznos lehetett, és hogy ahány ember annyiféle út, mint ahogy itt is hallhattuk Leventénél, hogy olykor, ami nem tűnik kézenfekvőnek, akár célra vezető lehet. Nagyon szépen köszönöm, Krisz, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt tehát ma a tehetség útja, én azt gondolom, hogy ma is érdemes volt velünk tartani, és hát tudjuk, jövő héten is érkezünk egy újabb adással, akkor nem én fogom várni a hallgatókat és a nézőket, hanem kollégám Róna Jegon. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra, látásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az oligarha és felesége, illetve a fiúk is megsebesült. Az elkövető Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, és 2021 óta él Monakóban. A Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: A gazdasági magazint hallják a Több-kevesebb címűt itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, örülök, hogy velünk tartanak a mai napon is. Hogy mi mindennel foglalkozunk, azzal Hazafi Dávid a felelős, vagy az ügyben Hazafi Dávid a felelős, aki a mai adás szerkesztője, és rögtön ide az elejére a mi ügyeinket, a személyi hitelek meg a lakáshitelek ügyét helyezte. Vrazsovics Ritához fordulunk tehát, a Bank 360 elemzőjéhez, hogy beszéljünk erről. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Történelmi csúcsot ért el az új szerződések összege májusban a személyi hitelek piacán. Vajon ezt mi magyarázza? Új szerződések összege májusban a személyi hitelek

0: Talán azzal is lehet magyarázni, hogy több felmérés szerint van most, vagy volt egy ilyen optimista hangulat az országban a választások után, ami elképzelhető, hogy olyan célok megvalósítására ösztönözte a lakosságot, amihez személykölcsönre volt.
1: A kormányváltással azt gondolják az emberek, hogy majd most jobb lesz, és legyen nekünk is jobb, szálljunk fel erre a vonatra?
0: Igen, elképzelhető, hogy olyan célokat tűztek ki most maguk elé, ami például egy lakásfelújítás vagy autóvásárlás, amihez most úgy gondolták, hogy akkor ez lesz a jó időpont arra, hogy hitelt vegyenek fel.
1: Lehet átlagolni, hogy mennyi pénzhez nyúlunk ilyenkor? Mennyit veszünk fel?
0: Igen, a szerződések száma alapján meg lehet mondani. Most közel 36 ezer szerződést írtak alá májusban, ez alapján több mint 3,6 millió forint volt az egy szerződésre jutó összeg.
1: Ugye, ahogy mondta itt, az nem látszik, hogy mennyivel egészítették ki az otthoni pénztárból, a párna cihából, ahogy mondani szoktuk, de minden esetre 3,5 millió forint, hát abból azért használt autót még lehet venni, újat már aligha.
0: Ez így van. Amit még látunk, illetve ami erre az optimista hangulatra enged következtetni, az az, hogy jelentősen meghaladta az inflációnak a mértékét. Az a bővülés, amit a személykölcsönöknél láttunk, ugye egy évvel ezelőtt még csak 3,1 millió forint volt az átlagos hitelösszeg, most pedig ez egy 16%-os bővüléssel, ugye már több mint 3,6 millió forint.
1: Szóval bátrabbak vagyunk a lakáshitelek ügyében is, tehát ugye miközben az ingatlanosok arról beszélnek, hogy egy kicsit megtorpant a lakáspiac, és főleg a lakás árak emelkedése, de közben a jelek szerint azért a lakáshitelek is fogynak.
0: Igen, itt tényleg történik egy enyhe visszaesés, vagy történt májusban egy enyhe visszaesés az előtt, azt megelőző hónapokhoz képest. Viszont ez inkább az otthonstart kezdeti lendületének a csökkenését jelzi. Az májusi adatok szerint több mint 250 milliárd forintot vettek fel a háztartások lakástílú jelzáloghitelből. Ez egyébként az előző évhez képest itt több mint 70%-os bővülés, tehát alapvetően egy dinamikus bővülés történt. Viszont most először úgy tűnik, hogy jelent a magának a bővülés mértéke az, ami csökkent az előző hónapokhoz képest. Eddig a tavalyi évhez képest akár a dupláját is lehetett látni, hogy a dupláját veszik fel annak a lakáshitelnek, mint egy évvel ezelőtt. Most úgy tűnik, hogy ez a szám alacsonyabb, illetve az otthonstart program keretein belül nyújtott lakáshiteleknek a folyósított hitelösszege is csökkent valamelyest az előző hónapokhoz képest.
1: Van itt még egy érdekes dolog, a babaváró gyengült, a munkáshitel meg bővült, éppen az önök összefoglalójában látom ezt. A munkáshitel, ami hát azért nem lett egy átütő siker.
0: Nem, de ez azzal is magyarázható, hogy egyrészt egy kisebb hitelösszegről van szó, tehát legfeljebb 4 millió forintot lehet ugye ebben a formában felvenni, illetve egy viszonylag szűk kör számára érhető el ez a kölcsön, ugye csak azoknak a fiataloknak érhető el, akik nem felsőoktatásban tanulnak, hanem már dolgoznak a középiskolá végzése után. És így van egy felső korhatár is.
1: Igen, miközben meg arra ösztönöz minden és mindenki, hogy menjenek a fiatalok a felsőoktatásban, legalább a munka mellett tanulni is, mert hogy ez lehet a jövő, a sokfajta képességfejlesztése. De ez egy másik történet, ez már máshol vezet, meg akár a diákhitel felé is elvezet, de az nekünk most nem témánk. Hogyha ez így folytatódik, ez az optimista hitelfelvétel, az nyilván újabb és újabb rekordokra ösztönöz minket, de vajon tudjuk-e fizetni ezeket a hiteleket? Arra van-e adat, hogy mennyire vagyunk eladósodva?
0: Igen, van arra hírett adat. Az elmúlt hetekben jött ki a Magyar Nemzeti Banknak a stabilitási jelentése még júniusban, és ez alapján egyébként stagnál azoknak a hitelszerződéseknek a száma, ahol jelentős késedelem van. De egyelőre az adatok alapján nem látszik azt, hogy gondot jelentene a lakosság számára ezeknek a hiteleknek a törlesztése.
1: Legyen ez a jó hír a végére. Drazsavics Rita, a Bank 360 elemzője. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is, viszont hallásra.

0: serce a bakelit.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy hangzatos címnek megyünk utána, úgy szól a cím, a pénzcentrum.hu oldalán látjuk, hogy hatalmas razziát tartottak a magyar influencereknél. Ezt találta a hatóság, persze nem írják oda, hogy mit találta a hatóság, úgyhogy ezt megkérdezzük a kedves hatóságtól. Horváth Bálint, a GVH kabinet főnöke és kommunikációs vezetője van itt a vonalban, mint kedves hatóság. Szervusz Bálint!
2: Jó napot kívánok, és megpróbálok nagyon kedves tenni.
1: Köszönjük szépen. Hogy kell elképzelni egy razziát az influencereknél? Egyáltalán ez a szó, ez jó-e ide?
2: Nem jó, hát ugye a gazdasági versenyhivatal mindig törekszik, hogy egy támogató hivatal legyen. Tehát természetesen vannak hatósági eszközeink is, de ezeket akkor használjuk, ez különösen indokolt. Ebben az esetben is alapvetően a támogatás a fő szempont. A gazdasági versenyhivatal látókörében már azért hosszú évek óta ott vannak az influencerek. Ennek az az oka, hogy a magyarországi reklámpiacnak a legdinamikusabban fejlődő területéről van szó. Míg évekkel ezelőtt ugye ez csak egy néhány, hát ilyen 10%-os részt képviselt ebből az úgynevezett reklámtortából, ugye, amit évente a cégek, vállalkozások, illetve az állam reklámtevékenységre költ. Ez ma már egy nagyon jelentős részt képvisel, ez egy milliárdos nagyságrendi piac az influencer marketing területe, ezért a gazdasági versenyhivatal is egyre nagyobb figyelmet fordít erre, és a fokozatosság elvében hiszünk, évek óta hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az influencereknek milyen szabályokat kell betartaniuk, akkor, hogy a különböző kereskedelmi tevékenységet végeznek ugye az online térben, ugye jellemzően az online térben működnek, ezek digitális platformokon működnek, és már ugye ellenőrzéseket is végzünk, vannak eljárásaink és konkrét influencerekkel szemben, most pedig egy nagy nemzetközi vizsgálatban vettünk részt, közösen a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal, ami egy partner intézményünk a fogyasztóvédelem területén, és azt vizsgáltuk, hogy a magyarországi influencerek azok mennyire tartják be a szabályokat, és van-e elmozdulás az elmúlt évekhez képest.
1: Itt ugye az történik, hogy az influencert megkeresi egy ügynökség, vagy maga ritkábban közvetlenül a hirdető maga, és hát tesz egy ajánlatot, amit az influencer, ha elfogad, akkor azt a tevékenységet fogja élőszóban, videóval megtámogatni, ami a hirdetni való termék, vagy mondani való. Mennyire lehet annak utána menni, hogy itt mi az, ami direkt hirdetés, mi az, ami egyfajta támogatás, és mi az, ami egy olyan együttműködés, amiben mondjuk nem jelenik meg pénz?
2: Ugye nagyon fontos az, amit említek, van, hogy ennek a tevékenységnek ugye több szereplője van. Ugye van egyrészt az a cég, aki a különböző szolgáltatást vagy terméket valamilyen módon megpróbálja eljutatni hozzánk fogyasztókhoz, és úgy dönt ez a cég, hogy erre a digitális platformokat, jellemzően a közösségi médiát használja fel. A másik, hogy van valóban egy ügynökség, ami szervezi ezt a tevékenységet, és gyakorlatilag a céget összeköti a tartalomgyártóval, az influencerrel, akik ugye a reklámpiac, illetve a reklámtevékenység fejlődésében egyre nagyobb jelentőségük van. Ugye a hagyományos televíziós reklámok, illetve a print lapokban megjelenő reklámok fokozatosan szorulnak háttérbe, és ugye ahogy az információ áramlásban is egyre nagyobb szerepe van a közösségi médiának, ugye látjuk például a politikában is egyre nagyobb szerepe van már a közösségi médiának, az influencerek is egyre nagyobb teret kapnak, és a cégek felismerték az influencerekben rejlő lehetőséget, és ezt ki is használják. Ugyanakkor fontos, hogy mind a cégnek, mind az influencernek, mind az ügynökségnek felelőssége van abban, hogy ez a tevékenység, ez a jogszabályok által előírt módon valósuljon meg, hiszen szigorú szabályai vannak annak, hogy hogyan lehet kereskedelmi tevékenységet végezni az online térben. A legfontosabb az, hogy nekem fogyasztónak világosan, ugye kivilágítóan kell értesülnem arról, hogy itt egy fizetett együttműködésről van szó, valamilyen promóciós együttműködésről van szó, tehát az influencer, a tartalomgyártó az valamilyen ellenszolgáltatást kap azért a tevékenységet, az lehet pénzbeli ellenszolgáltatást, de lehet, hogy a különböző, mondjuk olcsóban kap különböző termékeket, vagy kipróbálásra megkap különböző termékeket. Ez is már egy együttműködés forma, amit meg kell jeleníteni. Tehát ő nem a saját, nem tudom, szándéka szerint mutatja be ezeket a termékeket, és mondja el erről a véleményét, hanem ez valamilyen ellenszolgáltatás fejében végzi, ezt világosan a fogyasztó tudtára kell hozni, hogy itt egy ilyen együttműködésre van szó.
1: Mi a teendőjük akkor, hogyha mondjuk olyan terméket hirdetnek, és hát ez is igen gyakori, aminek az összetevői vagy a hatékonysága az legalábbis megkérdőjelezhető. Tehát itt az étrend kiegészítők például a legáltalánosabb. Ettől aztán úgy le fogok fogyni, hogy a fal adja a másikat, és tényleg adja, mert nem fogyok le.
2: Igen, ez egy másik terület. Ugye önmagában az influencer marketingnek is vannak szabályai, és vannak annak szabályai, hogy milyen termékeket hogyan lehet reklámozni az online térben, vagy általában véve a különböző kereskedelmi piacokon. Ugye nagyon fontos, hogy gyógyhatást csak kizárólag gyógyszernek minősülő készítményeket lehet tulajdonítani. Ezt is figyeli a gazdasági versenyhivatal. Tehát nem csak azt nézzük egyébként, hogy az influencer marketingre vonatkozó szabályokat betartja-e. Például jelzi azt, hogy reklám együttműködésről van szó. Ebben egyébként van fejlődés, tehát látszik, hogy van eredménye a munkánknak, és az, hogy folyamatosan súlykoljuk, mi is már nem először beszélgettünk itt önnel is Egon erről a témáról, azt, hogy az influencerek jelöljék azt, hogy valamilyen promóciós együttműködés van, ebben látunk pozitív elmozdulást, egyre nagyobb mértékben mutatják meg ezt az influencerek, illetve jelölik ezeket a különböző tartalmakat. Ugye, amit mond, az nagyon fontos, hogy az sem mindegy, hogy mit reklámoznak, és ezt hogyan teszik, és valóban itt nagyon figyelünk erre a különböző étrendkiegészítőkre, gyógyhatású készítményekre, hiszen ez egy fontos szabály, ez nem csak magyar, hanem Európai Uniós szabály is, hogy csak gyógyszerként bejegyzett terméknek lehet gyógyító hatást tulajdonítani, és amennyiben egy influencer azt állítja, hogy egy nem gyógyszerként bejegyzett termék is mondjuk valamilyen betegséget meggyógyít, vagy valamilyen pozitív hatást gyakorol az egészségre, akkor könnyen jogsértésbe csúszhat bele, és hát szembe találkozhat a gazdasági versenyhivatallal. Most is egyébként számos ilyen ügyünk van, amikor azt vizsgáljuk, hogy az online térben cégek, illetve akár influencerek segítségével is reklámoznak ilyen termékeket, és nem jogszerűen teszik, ezzel pedig súlyosan megtévesztik a fogyasztókat.
1: Volt erre már példa 2 évvel ezelőtt, talán én emlékszem, beszéltünk is arról, hogy akkor is ellenőrizték az influencereket, meglehetősen gyalázatos eredményt hozott az ellenőrzés. Mondja most, hogy javult a helyzet némiképp, de most akkor nem is lesznek büntetések, nincs miért büntetni, már csak elég figyelmeztetni, vagy felhívni a figyelmet arra, hogy valami nem stimmelt, tehát fejlődünk?
2: Összességében ugye fejlődünk, mi most ugye 10-10 hazai tartalomkészítő több havi tevékenységet tekintette át a GVH és a Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, és ez alapján látjuk, hogy van elmozdulás, hiszen évekkel ezelőtt is végeztünk már ilyen vizsgálatokat, tehát van honnan kiindulnunk. Évekkel ezelőtt az influencerek alig több mint 20%-a mutatta meg azt, hogy valamilyen promóciós együttműködésről van szó. Ez a szám már jelentősen nőtt, tehát jellemzően az influencerek többsége most már valamilyen módon jelöli azt, hogyha valamilyen kereskedelmi együttműködésről van szó. Ez köszönhető annak is, hogy ugye pár évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt konkrét influencerekkel szemben, a legnépszerűbb magyar influencerekkel szemben indítottunk versenyfelügyeleti eljárásokat, és ebben már 3 le is zárult, és ezekben szabtunk ki bírságokat is. Tehát a gazdasági versenyhivatal, ugye említettem a fokozatosság elvét, hát nem csak a terelő hatását mutatta meg, hanem hát elővettük a kardunkat is ebben a helyzetben, és megmutattuk azt, hogy vannak keményebb eszközeink is. És azt gondolom, hogy az összességében az edukáció, az, hogy felhívtuk a figyelmet arra, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, közzétettünk például influencer tájékoztatókat a honlapunkon. Világosan pontról pontra megmutatjuk az influencerek számára nagyon szemléletes módon azt, hogy hogyan kell reklámozni az online térben, ez segít, illetve hát bírságokat is szabtunk ki már több esetben, és azt gondolom, hogy ennek is van erős visszatartó ereje, az az okos influencer, aki más kárán tanul, nem pedig a saját kárán.
1: Hát nyilván meg befizetni azt a pénzt, amit megkeresett azzal a hirdetéssel, amiért megbüntették, hát az nem tűnik egy nagyon jó üzletnek. Figyeljünk mi is arra, hogy mivel találkozunk, az is fontos ám.
2: Igen, és itt fontos, nem csak a büntetésről van szó, hanem egy hitelességről is van szó, hogy az influencereknek a legnagyobb ereje az a hitelességük alapvetően, hogy a fogyasztók bíznak bennük. Ugye ezért is van ennek nagyon nagy hatása, főleg a közösségi médiában, mert kicsit a vásárlók, a fogyasztók úgy érezzük, hogy követünk egy népszerű influencert, akinek egyébként kedveljük a tevékenységét a kereskedelmi televíziózásban, vagy a zenevilágában, vagy bármilyen művészeti területen, és azért számunkra ő egy hiteles, elfogadható forrás, ezért hajlamosak vagyunk arra, hogy az ő véleményét az készpénznek legyük, elfogadjuk, és akár trendként követjük is az ő öltözködését, az étkezési szokásait, az, hogy milyen szabadidős tevékenységet végez, ez hatással van ránk. És ebből a szempontból a bizalom a legfontosabb tényező, és hogyha mondjuk a gazdasági versenyhivatal egy influencerrel szemben eljár, és rámutatunk arra, hogy ő nem tartotta be a szabályokat, átverte a saját követőit, akkor ez egy nagyon erősen erodálja a felé irányuló bizalmat. Tehát én azt gondolom, hogy az influencereknek nem csak azért kell betartani a szabályokat, mert adott esetben mondjuk néhány millió forint vagy 10 millió forint bírságot be kell fizetniük, hanem mert az ő feléjük irányuló bizalomban esik olyan erős csorba, amit aztán szinte lehetetlen helyrehozni.
1: Amit az előbb mondtam volna, hogy mi sem menjünk vakon utánuk, tehát azért azt a kérdést érdemes feltenni, hogyha ez nem egyértelmű egy adott kommunikációban, hogy vajon amit most látunk, azt tiszta szívből mondja-e, vagy pénzért. Igen, és elég gyorsan meg fogjuk tudni adni a választ, ha ezt a kérdést feltesszük.
2: Igen, nagyon fontos ezt én gondolom, és ez a fajta körültekintés vagy tudatosság ebből a szempontból is nagyon fontos. Én azt gondolom, az egy jó dolog, hogy vannak olyan népszerű szereplők a közéletben, akár az online térben, a közösségi médiában, akiket sokan követnek, és hatással vannak az életünkre. Alapvetően ez természetes velejárója a modern tömegkommunikációnak, de az fontos, hogy ezek az influencerek, ezek jó üzeneteket, pozitív üzeneteket adjanak át a lakosság számára. Fejlették a gondolkodásunkat, fejlették a különböző viselkedésünket, magatartásunkat, mert alapvetően akkor élek el igazi hatásukat ezek a tevékenységek.
1: Horváth Bálint, gazdasági versenyhivatal, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és mi a gazdasági versenyhivatal is minden nap ezért dolgozunk. Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára a Budai híd főnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezetékjavítás miatt lezártak egy sávot. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blaha-Lujza tér közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, továbbá az M3-as autópálya a fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy picike kis árfolyam kitekintés, hogy aztán a magyar export helyzetéről beszéljünk némiképp. Erősödött a mai napon az árfolyam, legalábbis a hajnalhoz képest, vagy az éjszakához képest mindenképpen, és már megint ott vagyunk, hogy 3.53 felé jár az euró, ami ugye azt mutatja, hogy ez az erős forint, ez tartósan és kitartóan itt van velünk. Ez pedig nyilván gondot okoz a gazdaság különböző szereplőinek. Erről fogunk szót váltani Németh Dáviddal, a KNTH vezető elemzőjével. Szervusz, Dávid!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ugye a külkereskedelemben működőknek, akár exportálnak, akár importálnak létfontosságú az, hogy milyen az árfolyam. Ugye van, aki mind a kettőt teszi, mert ahhoz, hogy exportáljon, az előbb importálnia kell mondjuk alkatrészt. Az egy bonyolultabb helyzet, de ha csak az exportot nézzük, mekkora bajban vannak a magyar cégek?
2: Ez most még azért nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora baj lesz. Amit egyelőre lehet látni, hogy a profitabilitásukat az rontja, tehát elvisz valamennyire, valamekkora nyereséget nekik. Az, hogy középtávon, tehát mondjuk akár már a jövő évben valamilyen hatékonyságjavulással, vagy akár árpolitikával, mert elképzelhető az is, hogy majd ki tudnak alkudni a jövő évre jobb árakat a vásárlók felé. Ugye Ez majd még a világpiactól is függ. Az biztos, hogy ugye az idei évet azt inkább az exportőrök ilyen 390, 95, 400, tehát általában ilyesmi árfolyammal számolták, és ugye a bérköltsége az minden exportáló cégnek azért forintban van, és ugye a bérköltsége az hirtelen megnőtt az euróbevételéhez képest. Ugye ez az, ami komoly problémát jelent. És már sok helyről hallottam, hogy most tervezik át akár az idei évi számaikat is ilyen 350-360-as árfolyamokkal. Azt is megnézik, hogy ezt ki tudják-e gazdálkodni az évben, vagy esetleg már el kell kezdeni elbocsájtaniuk embereket. Úgyhogy van egy ilyen újratervezési fázis, még nem látszódik pontosan, hogy milyen konstrukcióba fogják megoldani, hogy alkalmazkodnak ehhez az erősebb árfolyamhoz.
1: Egyén szempontjából minden ilyen változás persze megrázó, meg lehet egyébként kifejezetten kellemetlen is, mondjuk, hogy valaki elveszíti a munkáját, őt nem vigasztalja, hogy a cégettől jobb lesz. Viszont egy cégvezető számára ez egy lehetőség is arra, hogy mondjuk azt áttekintse, hogy tudná olcsóbbá tenni a működést, miközben ugye van egy szorító helyzet az árfolyam.
2: Persze, hát az eddig is mindig látszott, hogy amikor jön egy-egy külső sok, akkor kikényszerít valamilyen alkalmazkodási metódust a cégektől. Tehát amikor egy magas energiaár szint köszöntött be az országba, akkor nagyon hamar elkezdték keresni azokat a pontokat, ahol pazarolta az adott cég az energiát. Lehet ez akár elektromos áram, fűtés, de akár volt olyan, amikor simán a sűrített levegő is elszökött, és annak az energia vonzata, hogy ott próbáltak sporálni. Úgyhogy az látszódik, hogy igen, amikor valamilyen külső vagy belső, vagy valamilyen stressz éri a szervezetet, ugye az kényszerítő erővel hat, és sokkal aktívabban keresik a megoldásokat, hiszen ilyenkor a túlélés a cél. Szemben, amikor úgy nyugodtan el tud működni egy normális környezetben, akkor kevésbé ezekre a hatékonysági célokra mennek rá, hanem sokkal inkább ugye a piacot próbálnak növelni, új területeket bekebelezni. Úgyhogy most ez az időszak, ez egyértelműen az, amikor meg kell találni ezeket a hatékonyságjavuló lehetőséget, egyszerűsítési lehetőségeket. De mondom, az is nagyon fontos lesz, hogy mondjuk a nemzetközi piacon a Magyarországon legyártott termékek árát lehet-e majd növelni. Ugyanis azért, hogyha jó minőségű a termék, elképzelhető, hogy azért még így is mondjuk egy 5%-kal magasabb áron is tud versenyképes lenni a magyar termék, és akkor részben ez az árfolyam erősödés ezáltal kiküszöbölhető.
1: Az, hogy az exportpiacaink gyengélkednek, mert hogy így van, és az Európai Unióban ezügyben olyan nagy áttörés nem várható, az mennyire veti vissza a magyar gazdaságot, vagy kérdezem én ezt másképp, tudunk-e ehhez alkalmazkodni úgy, hogy ettől még a növekedés beinduljon?
2: Igen, ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy az azébként mindenképpen egy pozitív hír, hogy az elmúlt időszakban Magyarországnak a csere aránya az nagyot javult, 4,4%-os volt a javulás mértéke. Ez mit jelent? Az, hogy azok a termékek, amiket Magyarország elad, azoknak az ára az jobban növekedett, mint amiket importálunk. Vagy hát mondhatjuk fordítva is, hogy vagy akár az import termékeknek az ára jobban csökkent, mint amit exportálunk, mert akár így a forint erősödés ebbe az irányba is hatott, hogy a import termékeink ára az tud lefelé jönni. Úgyhogy egy ilyen cserearány javulás az mindenképpen kedvez a magyar gazdaságnak. Ugye ezáltal azért van tartalék a magyar iparban, a magyar kivitelben. Viszont azt tagadhatatlan, hogy a külső környezet az elég rottyom van. Itt az egész eurózóna gazdasági növekedési prognózisát is folyamatosan lefelé módosítják, akár a nemzetközi nagy szervezetek is. De egyébként mi házon belül is elég pesszimisták vagyunk, bőségesen 1% alatti növekedéssel számolunk az eurózónára az idei évre. S ráadásul a német gazdaságról is rendre kedvezőtlenek hírek jönnek ki. Még mindig a bizalmi index az stagnálást, vagy inkább recessziót mutat. Az infláció az eurózónában egy picit fölpörgött, ugye az Európai Központi Bank kamatot is emelt még júniusban, hát talán majd nem fogja folytatni ezt a kamatemelést a következő időszakban a gyenge eurózóna növekedési környezet miatt, de ez a rossz felvevő piac, ez ellen sajnos nem tudunk rövid távon tenni. Annyi pozitívum még van, hogyha a megrendelés állományokat nézzük, akkor a járműgyártás és a villamosberendezés gyártásnál volt egy megugrás, és itt jönnek be az új kapacitások. Ugye a kínai gyártók és néhány német autógyártó, ez az, amiben azért bízhatunk, hogy ezek a cégek a nemzetközi piacon jó termékeket fognak gyártani. Ezt a BMW esetében látjuk is, hogy nagy a kereslet az új 3-as BMW iránt, amit Debrecenbe gyártanak. Úgyhogy ebbe lehet egy picit bízni, hogy ez lökést ad majd az exportunknak, de ez specifikusan néhány nagyobb céget és azoknak beszállítóit fogja érinteni, viszont nagyon sok cég ebből nem fog sokat érzékelni sajnos.
1: Hát és akkor itt van ennek a másik oldala, az akkumulátorgyártás, ahol egyre több a botrány is, egyre hangosabb ettől a politika is, és hát az is egy kérdés, hogy ez így hogyan folytatható és folytatódik-e hosszú távon Magyarországon. Nyilván ez sokkal bonyolultabb kérdésnek látszik most, mint önmagában az export kérdése.
2: Hát ez sajnos igen, ugye ez az elejétől fogva kérdés volt, hogy a környezeti szabályozásokat, ezeket hogyan fogják betartani. Már régen más koreai gyártónál is ez előkerült, ugye most egy kínai gyártónál is ez napirendre került. Itt egy szigorú fellépés azért abban mindenképpen segíthet, hogy tudatosítani kell ezekben a cégekben, hogy már pedig vannak szigorú környezetvédelmi előírások, ezeket be kell tartani, és ezek a cégek azért beruháztak itt, tehát valamilyen megtérülést szeretnének látni. Nekik sem érdekük az, hogy ide befektettek pénzt, és utána nem tudják itt a termelést folytatni, mert hogy nem felelnek meg a szabályoknak, és akkor gyakorlatilag buknak ezen a projekten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy következetes, szigorú ellenőrzés, ha fennmarad, akkor kénytelenek alkalmazkodni ezek a cégek, de ettől még maga a technológia, igen, az vízigényes, vannak környezetvédelmi aggályok ezzel kapcsolatban, de legalább a szabályokat azt fontos, hogy betartsák a cégek.
1: Németh Dávid, a KNTH vezető elemzője volt a vonalban. Dávid, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, szép napot kívánok.
1: Én is, és hát kedves hallgatóknak egyúttal kellemes hétvégét, hétfőn találkozunk, jövünk akkor is a Gazdasági Magazinnal, és hát remélem, hogy velünk tartanak a jövő héten is, töretlenül, mint ahogy eddig is így volt. Köszönjük szépen, viszonthallásra!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással, adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Nem Oké című műsort látják, hallják, hogyha YouTube-on követnek minket, akkor látják, és hogyha csak a rádióban hallgatnak minket, akkor szeretettel köszöntjük a hallgatókat. A Nem Oké kampány az iskolai zaklatás ellen jött létre, és ezt a célt is szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem oké. De hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, bár a gyerekekről is szót ejtünk természetesen a mai napon is, ezért felnőtt vendégeket hívunk, akiknek megvan a saját tapasztalatuk, saját életükből is talán, meg mások példáiból is. Úgyhogy Bombera Krisztinát köszöntöm, először televíziós újságíró kollégámat, épp úgy, mint Erős Antóniát, szerbusztok, és itt van velünk Hegyes Berci, aki meg táncos, és akit meg különféle táncműsorból szerintem mindenki ismer ma Magyarországon. Szerbusztok, örülök, hogy itt vagy.
3: Sziasztok!
4: És köszöntjük a nézőket, meg a hallgatókat is.
2: Szóval az iskolai zaklatás az egy olyan világ, ami sokszor előttünk, felnőttek előtt is zárva van. Ezt a gyerekek maguk élik meg, és a leggyakrabban nem beszélnek róla előttünk. Nektek van olyan emléketek a saját életetekből, amit ilyenkor fel tudtok hozni, amikor ez a téma előkerül, hogy hogyan is volt ez, hogy szóltunk-e, hogy benne voltunk-e, elkövettük-e, vagy elszenvedtük-e?
4: Szerintem is. Tehát én valahogy azt, amikor ebbe a kampányba belekerültem, amikor tudtam, hogy ez lesz, amikor felkértek, és elkezdtem rajta gondolkodni, hát ez nem is vagyok érintett ebben. És aztán elkezdesz gondolkozni, hogy hát, amikor felkértek, és elkezdtem rajta gondolkodni, hát ez nem is vagyok érintett ebben.

0: ragadott meg rám, és felhergelte a többieket ellenem. Most is emlékszem rá, szerintem ilyen 10 évesek lehettünk, mert nem nagyon értettem, hogy mi ez az egész. És aztán utána se derült ki, hogy mi volt az oka, megszűnt, kész, eltűnt, és mégse felejtettem el. Mi van azokkal a gyerekekkel, akik ezt minden nap szenvedik el, hosszú hónapokon keresztül, és a vége, ne is mondjuk azt, hogy lehet akár az öngyilkosság is, elképzelhetetlen. Tehát nekem ez dermesztő, ami történhet az iskolákban.
1: Olyan érdekes, nem beszéltünk össze, de szó szerint ugyanezt mondtam volna, amit te, hogy amikor felkértek, kezdtem el azon gondolkodni, hogy mik voltak az élményeim, nem vagyok érintett, nem vagyok áldozat, nem vagyok bántalmazó, és mégis ugyanígy, ugye mi kortársak vagyunk, jöttek fel ezek az apró emlékek. Egy dolgot tennék hozzá, hogy vajon, és erről biztos fogunk mélyebben beszélni, azért mondtam, hogy kortársak vagyunk, vajon akkor az egy normalizáltabb viselkedésmód volt-e, mert nálunk a tanárok is csinálták. Tehát nekünk ez részben azért nem volt emlék, és kellett dolgoznom azon, ahogyan te is említetted, hogy előszedjek emlékeket ott, ahol én viselkedtem elfogadhatatlanul valakivel, vagy más velem, mert nem maradt meg a felszínen, csak mélyen, amikor elő kellett venni, mert ez egy normalizált dolog volt. És azt remélném, és nyilván azért vagyunk most itt, hogy ennek a normalizációja például a felnőttek részéről a közösségekben, az ne legyen oké. Okay. De nagyon-nagyon hasonló az élményem. Picike,
0: valószínűleg
1: és
0: akkor ezt úgy rendezte mindenki, hogy hát ez a gyerekek dolga, majd megoldják.
1: Az élet része.
2: Igen, tehát hogy ez így normális. Hát
0: majd felnősz, majd megkeményedsz, majd tudod, hogy ennél sokkal nagyobb pofonokat fogsz kapni az élettől.
1: Hányszor hallgattuk.
0: Igen.
2: De szinte hogy vagy ezzel?
3: Erre lesz egy ilyen rátanulás sajnos, hogy aztán nem kezd vele foglalkozni, és esetleg otthon sem foglalkoznak vele, az a legrosszabb. Én azt gondolom, hogy ez a téma, amiről beszélünk, ez egyre fontosabb, mindig is fontos volt, és nagyon örülök neki, hogy ilyen társadalmi szerepvállalásként ezt így most itt csinálhatom, és mellé állhatok a kampánynak. Én amikor iskolás voltam, én 10 éves korom óta táncolok, és fiú nyilván, és a táncos fiúként engem elég sokat bántottak emiatt, hogy ez mennyire lányos dolog, nem tetszett az osztálytársaimnak, illetve vagy kinevettek, tudjátok, a fellépő ruhám miatt, hogy strasszos volt, hogy köves volt, nagyon femininnek gondolták. Ugye aztán már nem csak viccelődtek ezzel, hanem tényleg nagyon nem csak szóban bántottak, hanem fizikailag is lögdöstek, vagy úgy tettek, mintha elesnének, és akkor a padra ráestek, és akkor nekem tolták, szóval hogy elég sok ilyesmi dolog volt. Hál' Istennek nekem az egész családom mindig mögöttem állt, és nagyon szerető környezetben nőttem föl, és nekem mindig segítettek. Na de mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek ez nem adatik meg, illetve nem segítenek nekik ezt feldolgozni?
0: Egyébként nem is volt olyan osztálytárs, aki mondjuk melléd volna?
3: Voltak általában, de nekem is megmaradtak mindig. Tehát ez nekem egy elég hosszú időszak volt az, amikor nem csak egy nap, vagy két nap, vagy egy hét, hanem hát ugye amíg, nem is tudom, negyedikes koromtól, nyolcadikosig, a gimiben már egyébként kevesebbet bántottak ezzel, sőt, nem is annyira. Általános iskolában valamiért ez jobban kijött, és ugye én jó tanuló is voltam, kitűnő, és az iskolánkban mindig volt egy ilyen havi, egy ilyen nagy iskola gyűlés az udvaron, ahol elmondták a sporteredményeket.
0: Jó tanuló, jó sportoló.
3: Jó tanuló, jó sportoló, kihívtak, stb. Ez sem segített rajtad.
0: Rajtam,
3: igen. Szóval, hogy tényleg voltak ilyenek. Én azt tudom mondani egyébként ezeknek a gyerekeknek, hogy az első, az a közös teherviselés, hogy ők is tudják azt, hogy nincsenek egyedül. Nagyon sok gyerek van ebben a szituációban, szerintem jelen pillanatban is Magyarországon. És ez az első, hogyha tudják ezt, hogy nincsenek egyedül, ez már is egy sokkal könnyebb teherviselés, hogy nincsenek ezzel problémával egyedül.
2: Te úgy szabadultál az iskolából, hogy ez benned még megvolt ez az érzés, hogy téged kinevetnek, vagy kipécéznek, vagy állandóan az áldozata, vagy valamilyen beszólásnak?
3: Ez egy, igen, így rányomta a bélyegét elég hosszan így az életemre, azt érzem, így az iskolás koromban.
2: Ezt azért kérdezem, mert ugye így lettél felnőtt, tehát, vagy
3: igen.
2: Így váltál felnőtté. És amiről nem szoktunk beszélni, ha a gyerekekről szólunk, csak a gyerekekről, hogy ez a felnőtt korra hat utána nagyon erősen. Tehát, hogy milyen komplexusaid nőnek ettől, hogy hogyan akarsz

0: kompenzálni emiatt, vagy hogy hogy állsz másokhoz emiatt, mert hiszen veled is ez történt. Tehát azért kérdem, hogy ezt te elhoztad magaddal tovább az iskolából?
1: Valamennyi biztosan megmaradt, az empátia, az nagyon kialakult bennem azzal kapcsolatban, hogy ha látom, hogy mással ez történik, akkor én is azt gondolom, hogy fel kell emelnem a hangomat, és hogyha van rá lehetőségem, és valamennyire szertettem egy nagyobb ismertségre a tévéműsor által, és van láthatóságom, akkor azt gondolom, meg azt érzem, hogy felerősítem ezeknek a gyerekeknek, vagy ezeknek az embereknek a hangját, akik küzdenek ezzel a problémával, és így kialakult bennem az, hogy én szeretnék melléjük állni. Vagy legalább, hogyha annyival jobbat teszek, hogy beszélek erről a problémáról, akkor szerintem már nyert ügyünk van.
2: Uh-huh. Ami nekem egy fontos kérdés, és ebben ugye a szakmánk hasonló közös az, hogy egyrészt dolgok nem elszigetelten történnek, hanem nem vagy egyedül, másokkal is. A másik, hogy rendszerekben történnek. És ugye minket szerintem évtizedek óta téged is Egon a rendszerek működése érdekel. Mert az emberek nem lesznek jobbak, nem lesznek rosszabbak, olyanok az emberek, amilyenek, hanem bizonyos rendszerek a legrosszabbat hozzák ki belőlük, és bizonyos rendszerek egy picit jobb oldalukat hozzák ki. Hogy vajon azok a rendszerek, amikben még mi szocializálódtunk, amikben ezek megtörténtek velünk is, a környezetünkben is, általunk is kicsiben, azok hogyan változtak meg például a te generációd idejére? És mi dolga van a rendszereknek azzal, amiről mi most beszélgetünk?
0: Az ugye azért is izgalmas kérdés, mert a mi gyerekkorunkban a digitális világ nem létezett.
2: Például.
0: Örültünk, ha egy telefon volt otthon, nem, hogy valamiféle digitális.
3: De lehet, és hogy az valaki... is Iker vonal volt.
0: Hát ugye? És meg kellett várni a másik lezéket.
3: Szerintem azt a hallgatóik azt se tudják, miről nem beszélünk. Úgyhogy ezt el is engedem.
4: Nem tudja, mi az az Iker vonal.
3: Az úgy képzeld el, hogy mondjuk egy társasházban a negyedik emelet és a második emeleten is volt egy-egy telefon, de egy vonal volt. Oh. Tehát ha valaki felvette a másodikon, akkor a negyediknek le kellett tenni, mert nem őt keresték.
0: Nem, a süket volt a telefonon. Beszél a másik.
3: Értem. De volt, hogy belehallgattál a másik beszélgetésbe.
0: Hát rosszul, jó. Igen.
3: Szóval,
0: tehát, hogy az egy másik világ volt, csak azt akartam ezzel mondani, hogy ami ma történik a mai fiatalokkal, és ez már a te ifjúságodban is jelen volt, az, hogy nem kell személyesnek lennie. Igen. Tehát egyáltalán nem kell eléd állni ahhoz, hogy a legalja mocskot a nyakadba kapd, mert hogy ugyanaz a közösség, amelyikkel napközben együtt voltál, estére ellened fordul.
2: Meg egyetlen szférája sem maradt az életednek, ahol biztonság vagy, mert ha hazáig rugdostak és elvették a sapkádat, meg a táskádat, akkor ha hazamentél, becsuktad
3: legalább
2: az
3: ott ajtót. Vége volt.
2: Vége volt.
3: Igen. Igen.
2: Most meg a szobádban, a szobád biztonságában történhetnek veled a legiszonyúbb dolgok. Láttatok ezt a minisorozatot, aminek a legmegrázóbb számomra az volt a végén, ahogy sír az apa, hogy azt hittem, hogy a szobájában biztonságban van.
3: Igen.
0: Mi a címe? Mert most én bajban vagyok. Mondjuk ki a címét a sorozatnak.
3: Nem Teenager-e?
2: Igen, ez a brit sorozat, tudod, a
0: Netflixen van, igen. Csak
3: igen, de nekem
0: a cím is kéne mondani.
3: Mi demensek, beszéljük majd ezt meg utána.
0: Tessék szíveskedni, megkeresni.
3: Köszönjük.
0: Mert nagyon jó.
3: Hogy ha innen nézem, akkor sokszorosa az, amit a mai gyerekeknek el kell viselni. Ha onnan nézem, hogy az a rendszer még elfogadóbb volt ezekkel a bántalmazásokkal kapcsolatban, akkor meg sokkal rosszabb a helyzet. Mert azt gondolom, hogy a 70-es években, amikor ugye mi voltunk iskolások, akkor nem nagyon volt semmiféle jelzőrendszer. Még egyszer mondom, szerintem ránk bízták, hogy majd megoldod.
2: Így van. Így van.
3: Majd a szüleinkkel sem volt, legalábbis az én egyébként szintén szerető családomban sem volt feltétlenül az egy ilyen általános dolog, hogy leültünk, és akkor kijöntöttem a lelkemet, és a nem tudom, persze szerettek, megöleltek, megpuszíltak, és játszottak velem, de nem voltak ezek a nagyon mély beszélgetések, legalábbis nálunk, mint ami például akár most az én gyerekeimmel van egymás között. Szóval, hogy más volt a viszony, nehezebb is lehetett akár felfedezni, hogy valami nem stimmel az iskolában. Tehát arra emlékszem például, hogy volt egy fiú, aki nehéz családi körülmények közül jött, és nagyon sokszor zaklatott. Most már tudom, hogy a zaklatás volt, amit csinált. És végül nem nagyon, tehát volt olyan, hogy félve mentem be az iskolába. Végül én oldottam meg azzal, hogy mivel ráadásul nem is tudott jól tanulni, nem azért, mert ne tudott volna az esze felől, hanem egyszerűen nem tudott készülni, az volt a végső megoldás, hogy segítettem neki a lecke megírásban, mert nem tudtam mást kitalálni, és valahogy elsimult a viszonyunk. De ez is csak egy ilyen zsigeri megoldás volt, nem volt rá közösségi megoldás. Nem az anyu segített mondjuk megoldani, meg és nem is a pedagógus, aki, igen, aki észre se vette valószínűleg, hogy itt valami történik. Tehát ezen mondom, hogy most akkor melyik a nehezebb helyzet? Mindegyik nagyon-nagyon nehéz helyzet. A mostani gyerekeknek sokkal több oldalról jöhet az aklatás és a bántás, úgy is, hogy nem vagyunk rá felkészülve, de talán nagyobb is a figyelem, vagy egyre nagyobb a figyelem, hogy ez megtörténhet, és hogy milyen végletekig mehet el. Tehát inkább ebben ez a...
0: De akkor kérdezzük erről még Bercit, mert hogy azért te majdnem az a generáció vagy még, amelyik most még az iskolában van, tehát 15 év sok. Másrészt meg nem, mert ugye a lehetőségek, a technológiai, igen, meg az emberi lehetőségek nagyjából ugyanazok voltak. Neked volt egy olyan jelzőrendszer, amelyikhez fordulhattál volna?
1: Amikor így visszaemlékszem, akkor én nagyon sokat beszélgettem anyukámmal. Ugye a táncos dolgokról, hogy... Ugye nagyon sokat bántottak azzal, hogy a szexuális beállítottságommal, hogy hova orientálódom, ilyesmi, és vagy kinevettek, vagy ilyesmi. Nekem ez tényleg nagyon sokat segített, az, hogy mi megbeszéltük ezeket a dolgokat otthon, és nem csak arról volt szó, hogy sírtam a szobámba. Nyilván rosszul éreztem magam, és nagyon sokat gondolkodtam rajta, és rengeteg energiámat és érzelmemet emésztette föl azt, hogy valahogy leülepedjen bennem ez a sok rossz mondat, vagy lögdösődés, vagy akármilyen, bármilyen bántalmazás, mert tök mindegy, hogy mi miatt van, ez sehogy sem oké, amikor csinálják a gyerekek egymással. És amikor belegondolok, hogy ez ma is jelen van, és nem csak úgy, hogy az iskolában történik, hanem bántják egymást az Instagramon, a Facebookon, mémeket gyártanak egymásról, kinevetik őket, meg nem tudom, voltam nemrégen egy beszélgetésen, ahol ettől sokkal merészebb dolgokat mondtak, hogy már itt belementek olyan dolgokba, hogy kicsaltak valahogy majdnem mesztelen képet, azt újra közölték, vagy valamilyen olyan oldalra feltöltötték, ahol meg lehet nézni, de büntetlenül.
2: Édes Istenem.
1: Igen, szóval brutális dolgok vannak, és ez sehogy sem oké, amit csinálnak egymással, és ugye amit most csinálunk, az szerintem tök jó, abból a szempontból, hogy én nagyon örülök neki, hogy végre van egy műsor, meg van egy kampány, van ez a Nem Oké, hogy beszélhetünk róla, mert szerintem sok gyerek nem tudja, hogy ez van. És hogyha eljuthatunk hozzájuk, és lenne egy ilyen, akár egy kék vonal, mint a kék vonal, vagy egy, hogy ahol lehet segítségért fordulni, az már egy következő szintlépés lenne szerintem, hogy ugyan valahol akkor... ezeket be lehet jelenteni, mert tudom, hogy vannak iskolapszichológusok, de én nem látom
2: módjával,
1: nagyon kevés, nagyon kevés van, meg nem hiszem, hogy minden gyerek bemer oda kéreckedni, vagy ilyesmi, szerintem az első probléma az, hogy nem ismernek róla beszélni.
0: Hát igen, mert ez még ráadásul az árulkodás kategóriája, és igen, minél kisebb vagy, ez annál igen, inkább megbélyegez, hogy szólsz
3: valakinek. Béna vagy, gyenge vagy, igen, mit mész árulkodni, old meg. Igen. Ugyanakkor meg a közösségeket kéne együtt gyógyítani. Tehát ugye az, hogyha egy osztály, és vegyük mondjuk csak egy osztály, mert ez osztályon belül szokott mondjuk először így kialakulni, hogyha egy osztály fokozatosan azt tanulja meg, hogy ez nem jó, hogy együtt tanuljuk meg, és nem kipécézve se a bántalmazókat, sem az áldozatokat, hanem olyan, mint ahogy például a darázs, a színházi előadás, ami ugye a Nem Oké kampánynak egy része, hogy ezt megnézik együtt a fiatalok, a gyerekek, hát mondjuk durva a darab, tehát nyilván az alsósoknak ezt még nem adhatjuk oda, de később majd megnézhetik ők is. De hogyha leül a közösség együtt, egy osztály is ezt megnézi, én nem tudom elképzelni, hogy még a legdurvább közösségek nem úgy állnának fel utána, hogy elgondolkodik minden gyerek mélyen magában belül, hogy basszus, én ezt csináltam. Hát
0: ebben én benne vagyok.
3: Én ez, és szerintem rádöbben, ott mindenki rádöbben arra, ahhoz, tehát olyan erős az érzelmi hatása, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne úgy álljon fel bármilyen szinten lévő gyerek, bármilyen iskolába jár, hogy ne úgy álljon fel, hogy tudja magát elhelyezni, hogy igen, én bántalmazó vagyok.
2: Hát és
3: vagy
2: erre
3: igen, én áldozat vagyok.
2: Igen, ott vannak a profi módszertanok, protokollok, tehát igen. Ez egy szakma, a közösségi
3: hát,
2: gyógyulás, a közösségi mediáció, a közösségi rávezetés arra.
3: Mert itt nem arról, hogy a két gyereket pontosan. Akkor majd kivonjuk, és őket meg, megbeszéljük pontosan. Velük, meg nem tudom.
2: Meg a kiemelés.
3: Tudom.
2: Tehát, hogy ugye pont ezt akartam kérdezni, mert, hogy eszedbe jutott-e valaha, hogy iskolát váltsál, mert ugye ez is egy olyan probléma, hogy az...
1: Felmerült, vagy először az, hogy osztályt váltok, aztán azt, hogy iskolát váltok, de végül nem lett belőle semmi, mert sikerült átvészelnem. De még egyszer mondom, nekem...
3: Igen, jó lett volna, ha nem vészelni kell.
2: Nem a közösségi gyógyulás történt, hanem az átvészelés.
0: Tudod, mi jutott eszembe, Berci, nektek már volt osztálytalálkozótok azóta. Te oda elmész?
1: Nem voltam.
0: Na ez.
2: Nem mentél el.
1: Nem mentem el, de...
0: Nekem van egy osztálytársam gimnáziumból, mi egy összetartó, összejáró osztály vagyunk mind a mai napig. De van egy osztálytársam, aki soha nem jött. És most, ahogy beszélgetünk, azt hiszem, tudom, hogy miért nem. Mert pont azt csináltuk vele, amit veled csináltak a te osztálytársaid. De látod? Tehát, hogy ez most esik le nekem.
2: Neked is normalizált volt valamennyire ez a helyzet?
3: Hát
2: ez
3: így eszébe se jutott.
0: Meg hát eszembe, tudod, ez eltelt azóta 130 év, tehát gyakorlatilag a saját lovasszobrunk alatt ülünk, és ehhez képest van egy ember, aki nem ül oda.
2: Igen.
0: És azóta sem ül oda. És egyébként úgy emlékszünk rá, hogy mi tökre bírtuk, csak valószínűleg ő nem emlékszik.
3: Nem így emlékszik.
0: Igen.
1: Ez elképzelhető, igen. Igen.
2: Egyébként olyan sok országban vannak erre komoly protokollok, nyilván ezek véletlen szerencse is, hogy egy-egy helyen vannak erre jó szakmákat képviselő.
3: Az biztosan nem véletlen szerencse?
2: Hát nem, megint a rendszer.
3: Jól működik a rendszer.
0: Igen, meg
2: de
0: a társadalom.
2: Amerikában maga volt a társadalom. Ilyen barátnőm. Volt ilyen, ahol az iskolában, ahol a kisfia járt, azonnali intervenció, tehát azonnali beavatkozás, azonnali közösségi gyógyulás, közösségi professzionális kezelése annak a kis társaságnak általános iskolában, hogy hogyan tovább, tehát a konfliktussal való szembenézés, a megbeszélése és a folytatás
3: mert előkészítése. Tudod, hogyha kimondjuk azt, hogy mindenki tudja, hogy ez nem jó, igen. És az egész osztály igen. Azt tanulja együtt. Meg, igen. Hogy nem, ez gáz. Ha te ezt csinálod, akkor az nem jó, amit csinálsz, és gáz, te gáz vagy.
2: Igen.
3: Tehát, hogyha ez szokik hozzá az osztály, akkor egy idő után ez fel sem merül, vagy ha feltűnik valami, akkor ők avatkoznak be.
2: És tudod, mi az érdekes, hogy gáz vagy, de nem feltétlenül azért, sőt, mert te egy rossz emberke vagy, hanem te is jössz valahonnan.
1: Ezt akartam mondani.
3: Nem te vagy a gáz, hanem a viselkedésed, igen, tehát vagy a magatartásod, igen.
2: Ők maguk is bántalmazott gyerekek, tehát nekem megvan ez az emlékem, hogy aki nálunk a legdurvább kisrác volt, azzal otthon úgy bántak, hogy nekünk arról fogalmunk.
0: Elhozta magával, amit otthon látott.
2: Fogalmunk sem volt, hogy honnan
3: persze.
2: Jön.
1: Hogy nyilván vannak azok az emberek, hogy akik rendben vannak önmagukkal, azok nyilván nem fognak bántani másokat, meg hogy őt se bántják.
2: Igen.
1: És hogy nyilván vannak azok a gyerekek, akik pedig valószínűleg magukból indulnak, és valamiért azért csesztetik a többieket, meg azért bánnak velük úgy, mert ők magukkal nincsenek rendben, vagy valamilyen önbizalomhiányuk van, vagy verik otthon, vagy rosszul bánnak vele.
0: Ez vagy épp az a problémája, amit tükrözni próbál
1: és
0: rád.
1: Így van, pontosan. Így van, és azt vetíti ki. És,
2: tehát őt is gyógyítani kell.
1: Valószínűleg igen. Csak ahogy ő ezt beismerje magának, vagy tényleg valaki diagnosztizálja ezzel hivatalosan, hogy, és megállapítja, hogy tényleg először neki belülről kellene ezt megoldani a magának, és aztán utána nem fog másokat bántani, az szerintem egy következő lépcső.
2: Meg eleve kicsi gyerekek szintjén, nem tudom, hogy igazán van-e, nem értek hozzá, és ez inkább egy intuíció. Szerintem nincsenek elkövetők, tehát bűnösök és áldozatok önmagukban, hanem gyógyítandó gyerekek vannak. Rendbehozandó, segítségre szoruló gyerekek vannak, nem pedig bűnösök.
0: Hát a pedagógusok pont arra szoktak panaszkodni, hogy milyen sokan lettek a rendbehozandó gyerekek egy-egy osztályközösségben. Tehát, hogy összeraksz 30 gyereket, és mondják, hogy 15-tel naponta kellene külön-külön foglalkozni.
2: Viszont
0: a másik fele viszont úgy tekinti rájuk, mint hogyha ők nem is lennének. Tehát, hogy az osztály két felé esik szét, az elkövetőkre és az áldozatokra, ha úgy tetszik, vagy azokra, akik egymással szemben is állandóan elkövetők, a többi pedig próbál félrehúzódni. Hát ez így nem egy közösség, ezzel így iszonyú nehéz közösségként dolgozni.
1: Nekem volt tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy általános iskolában tanítottam táncot gyerekeknek, ilyen első, második, harmadikosoknak, és Hát elég sok olyan gyerek volt, aki hát így rossz csont volt, vagy bántotta a többieket, lögdösődött, nem akart beállni a sorba. Hát ilyenek mindig vannak, meg lesznek is. És a tánc nagyon sokat segített, meg a zene azon, hogy így jól érezzék magukat, tanuljanak valami újat, a mozgás az szerintem nagyon sokat segített ezen. És kezdtem azt érezni minden órán, hogy egyre jobban úgymond szelidítem ezeket a gyerekeket, és ez nekem egy nagyon jó érzés volt abból a szempontból, hogy látom, hogy van valamerre indulás, és a jó irányba. Uh-huh. Aztán hazamentek ugye a gyerekek, és a következő héten olyan, mintha előre kellett volna kezdeni ezt az egészet.
2: Sziszi-fuszi meló.
1: Igen, és hogy pedig már eljutottam velük az egyik héten egy tök jó szintre, úgyhogy tudtunk beszélgetni, normális hangnemet tudtunk már engedni magunknak, nem kellett kiabálni velük, meg szerették a játékokat, minden, és aztán eltelt egy következő hét, a hétvégét otthon töltötte a anyukán, apukánál, a családi házba, és ott valami történhetett, vagy valami tesójával, vagy akármi, előről kellett kezdeni az egészet. És ez így nehéz volt.
2: Hát ebből látszik, hogy ez mennyire komplex most tulajdonképpen. Pont azt mondtad, amit Elritok Nóra szokott mondani, az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője, hogy festeni, rajzolni akartam tanítani a gyerekeket, de rá kellett jönnöm, hogy nincs otthon asztal. Aztán arra, hogy nincs otthon kaja, aztán arra, hogy nincs otthon segítség. Úgyhogy egyre nőtt, tudod, mint a hagymahéjak, a probléma halmaz, amiben te lehet, hogy megpróbálsz kooperációt tanítani pénteken, de szombaton más közösségben.
0: Hajdanában az elitiskolai rendszer ezért épített a kollégiumi elhelyezésre, hogy kiemeled a gyereket, és abban a közegben tartod, ahol kézben tudod tartani. És
2: tegyük hozzá, hogy a kollégiumi rendszer viszont nagyon-nagyon aljas rendszerek voltak, ugye hát, a zárt intézmények, a kollégiumok,
0: ugye azok között is volt ilyen meg olyan, de valószínűleg mindegyik olyan volt. Mert már megint úgy adott tartunk, hogy a gyerekközösség egymásra hagyva.
2: Így van. Zárt.
0: Tartsunk egy picike kis szünetet, és akkor utána visszatérünk és folytatjuk. Egy kicsit másképp, de ugyanezt.
5: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Bánjunk jobban egymással. Adjunk hangot egymásnak. Ez a Nem Oké Podcast. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A Nem Oké kampány kapcsán egy műsort látnak, hallanak. Bombera Krisztinával, Erős Antóniával, Hegyes Bercivel folytatjuk az adást. Én Róna Jegon vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ott tartottunk az előbb, hogy a gyermekekkel kapcsolatos és az iskolán belüli egymással szembeni erőszakról beszélgetünk, de arról azért kell szerintem pár mondatot szólnunk, hogy mi felnőttek, mit teszünk a gyerektársadalommal. Mert hogy mi vagyunk a minta, mi vagyunk a példa, és amikor a digitális világról beszélünk, igen, már ott is a zaklatás teljesen hétköznapi, erről is szóltunk néhány szót, de mi felnőttek sem mutatunk példát, vagy az a példa, hát az gyalázatos, mert amit egymással csinálunk mi felnőttek ugyanabban a térben, azt is látják ám a gyerekek.
2: Hát sőt, azt látják a legjobban. Tehát amikor így ismerősökkel, barátokkal beszélgetünk arról, hogy a gyerekeik hol tartanak, kinek hány éves a gyereke, akkor szoktam elmondani, hogy akkor jön el az igazság pillanata, amikor kamaszodik a gyereked, és rájön, hogy te milyen vagy.
3: Igen. Mm. És tükröt tart.
2: Mert attól a perctől kezdve, különösen, hogyha olyan közegben mozog, ahol igenis nemhogy megengedett, hanem kötelező a kritika, meg a kritikai gondolkodás, meg egyáltalán, attól kezdve mindent megkapsz. Hogy te mit hogyan csinálsz, hogy mit hogyan csináltál, hogy mit nem csináltál jól. És
1: egyébként is ez a dolga, egyébként hogy így érezzen.
2: De hogy akkor jön rá, hogy az emberek nem feketék vagy fehérek, nem jók vagy rosszak, és ebbe beletartoznak a szülei is.
3: Igen. Egyébként pont
2: ez nagyon-nagyon nehéz időszak, mert akkor mindig kimondatik az, amit te saját magadról se akarsz kimondani. Hogy igen. Te milyen vagy valójában. És tőlük így megkapod.
3: Meg mást próbáltál mondani a gyereknek, mint amilyen vagy. Hát és átlát rajtad.
2: Igen. Igen.
1: Mit nem csinálunk soha? És te se?
3: Így van. Vagy mi az, igen, amit mondasz, és másképp csinálod. Nekem például, amikor mondtam a gyereknek, hogy tessék többet pihenni, nem kell kitűnőnek lenni, tessék elengedni dolgot. Azt mondja, hogy te mióta nem vagy munkaalkoholista?
4: Aki nem tudja, tanítja.
1: Ráadásul.
3: De igen. A bántalmazással kapcsolatban a lányom tartott tükröt, mert ugye nekem ez olyan fontos volt, én a gyerekbántalmazásból végeztem a jogon, és nekem a Gyurkó Szilvi volt a mentorom, ki ugye a Hintalovon Alapítványnak az alapítványa. Úgyhogy mi otthon rengeteget beszéltünk gyerekbántalmazásról, bántalmazásról, és a lányom egyszer hazajött a suliból, és panaszkodott valamelyik osztálytársára, kicsi volt még alsós, és így rám nézett ilyen sötéten, és azt mondta, hogy de tudom, hogy úgyis azt fogod mondani, hogy bántalmazott gyerek volt, úgyhogy nekem kéne empátiával élnem.
1: Jaj,
3: mondom, igen, édes lányom, ez valószínűleg így van, vagy nem így van, és az empátiát tartsd meg, de értem a problémádat, hogy itt az adott helyzetben neked van éppen gondod, de ez is egy érdekes tükör volt, ahogy kapcsolódik a témához, hogy tudom, hogy azt gondolod, hogy neki rossz. De tulajdonképpen büszke vagyok rá, hogy a gyerek alsó tagozatosként
2: már végig gondolta.
3: Mégis így látta, hogy annak, aki őt bántja, annak rossz. Uh-huh. És ez valószínűleg így van. Illetve biztos, hogy így van.
2: Valószínűleg.
3: Igen.
1: A legkisebb gyerekem osztályfőnöke, a legkisebb gyerekem még alsós. Ildikó néni azt mondta itt a választási kampány előtt. Hát, vagy annak a kezdetén. Szóval a második fél
2: mikor volt előtte?
1: Hát igen.
2: Egyfolytában az volt.
1: Jó,
2: hát,
1: jó. Igen, tehát bomba plakát azért volt választási kampány nélkül is, ez igaz. Szóval azt mondta a szülőknek, a szülői értekezleten, hogy ha lehet, akkor otthon ne a politikáról, vagy ne úgy a politikáról beszélgessünk, ahogy egyébként a felnőttek most egymást ölik a politika miatt, hanem próbáljuk megmagyarázni, hogy ez a felnőtteknek valamiféle furcsa kinövése, de az élet attól még nem ez, meg hogy a másikat azért nem gyűlöljük. Mert hogy látta az osztályon belül is, hogy elkezdődött, a te szüleid kire fognak szavazni. Na most ezek harmadikos gyerek.
3: Atya, úristen.
2: Az így van.
1: És szembeállt egymással a két tábor.
3: Leképezték azt, amilyen nyomorultak mi vagyunk.
1: Ez egy iszonyú erős figyelmeztetés, hogy voltak éppen azt teszik, amit látnak tőlünk. Tehát, hogyha nálunk megy a zaklatás, akkor náluk is menni fog.
4: Nekem még nincsen gyermekem, Nagyon sok mindent elterveztem, hogy hogyan és mit fogok, és valószínűleg ez nem így lesz. Tehát, hogy
1: ugye, jól van, soha nem fogsz csinálni.
4: Amit soha nem fogsz csinálni.
3: Biztos.
4: Így van, és hogy én a legszeretőbb és a legmegengedőbb, és de
1: az
4: majd
1: még lehet.
4: Játékkal tanító, és a többi, valószínűleg
1: már türelmes. Mindig lesz rá időd.
4: De valószínűleg mindenki azt mondja, hogy ez nem így lesz majd. De remélem, hogy...
2: De törekedni
4: kell. Törekszem rá, hogy minél többet megvalósítsak ebből. Igen.
1: De egyébként a legijesztőbb ebből az, amikor a saját soha ki nem mondandó mondatod egyszer csak elhangzik a szádból, mert hogy ezt hallottad anyától, apától, és hát nyilván én ezt soha nem fogom mondani. Igen. Soha.
3: De.
1: És egyszer csak kiszalad.
2: Igen. Amíg az én házamban...
1: Az még nem volt. Az még nem volt, az egy kemény mondat. Amíg nálam eszel.
3: Igen. Amíg az én kenyerem eszel.
1: Szóval a zaklatásra visszakanyarodva az,
2: viszont,
1: hogy...
2: Viszont, bocsánat, igen, csak itt akartam, hogy most ott akörül forgunk, hogy mit hoz a gyerek a családból, mit hoz otthonról.
1: Meg mit lát csak a társadalomban?
2: De ez visszafelé is igaz, tehát, és megint akarom az gyerekeimre akarnék így visszautalni, hogy bármilyen is lehet, nyilván itt meg idézőjel, de bármilyen is lehet a családi körülmény, vagy hogy otthon mi mit csinálunk és mit mondunk, ha ő visszajön egy kritikus közösségből, tehát ők például azért eléggé nyitott középiskolákba járnak, olyan fejbekólintást kapok abban a pillanatban, hogy nem egy olyan mondatot mondok, ami, most ezt értsétek jól, nem PC, tehát hogyha nem egy megfelelő mondatot, akkor azonnal fölemeli a hangját, és azt mondja, miről beszélsz?
3: De érdekes,
2: hogy hogy mondhattál ilyet?
3: Sokkal bölcsebbek a gyerekeim nálam.
2: És így
3: sokkal.
2: Abban pillanatban összeroskadsz belül, hogy tényleg valami.
1: Csak milyen jó lenne ez az érzékenységük, mert ez az. Tehát, hogy valamire felszisszen, hogy ez nem.
3: Igen.
1: Ez megmaradna. Tehát, hogy ezt ne daráljuk be.
2: 16-17 évesek talán megmarad. Tehát talán az nem történhetne meg például velük, amit a Bercivel csináltak annak idején. Tehát én azt gondolom, hogy ma a jó közösségekben kiállnának a gyerekek egymás ellen, vagy egymásért, hogy ilyet nem mondhatsz, ilyet te nem csinálhatsz a másikkal. Ja, ez nem történhet itt meg közöttünk.
3: Ez reményt ad egyébként, amit most mondasz, mert ahogyan a 70-es évekről beszéltünk, ahhoz képest, és nevetünk magunkon, de azért csak mégis másképp neveltük a gyerekeinket, és a gyerekeim már csak most jobb szemléletűek, mint én valaha voltam. És nekem ez egy reményt ad a következő generációkkal
2: kapcsolatban. Ezért mondom, hogy talán visszaviszik. Jó, nyilván nem minden család lesz befogadó, és mondja azt, hogy igazad van, kisfiam, kap még jobbról is egyet, mert hogy nehogy már te megmondjad, hogy majd én mit gondoljak, de alapvetően meg normális közegben lehet, hogy igenis a szülő elkezd gondolkodni, és hazavisznek olyan üzeneteket, és a gyerekeken keresztül taníthatjuk a szülőket.
3: Igen.
2: Hogy egy kicsit másképp kéne.
3: Van egyébként
1: nekem van egy rossz érzésem, hogy mi most olyan iskolákról, olyan közösségekről beszélünk.
3: Amiből kevés van.
1: Amiből kevés van, mert ez nem az általános, nem a teljesen hétköznapi, nem az anyagi gondokkal nagyon súlyosan küzdő családok közössége.
3: És amit így most van. Mondtál, ezt szerettem volna pont behozni, hogy még a beszélgetésből nekem hiányzott a társadalmi egyenlőtlenség mértéke, tomboló mértéke, ami nekünk nem volt. Tehát mi még iskolaköpenyben voltunk, nekem még ugyanannyi volt a lakótelepen, ahol felnőttem, mint a mellettünk lévő lakótelepi lakásban.
1: Emlékszem, jött egy lány, akinek a szülei Libanonban dolgoztak.
2: Az nagy szám volt.
1: Az óriási szám volt, ne viccelj.
2: Még a csajja
1: barátkozni. 70-es évek. és hát Libanon az arab világból jön, tele volt aranyjal. Tehát a kezén, a nyakán, aranyos fülbe való, és bejött az első órára, és mondta neki az osztályfőnökünk, hogy oké, örülök neki, hogy neked ilyen van, most akkor ezt szépen mindet leleszed, elrakod a táskádba, és soha többé nem akarom.
3: Így.
1: Mert hogy az egy tényleg más világ, ott mindenkin ott volt. Igen. A kék köpeny.
3: Igen.
1: És ez volt
2: most
1: erről persze
2: beszélgethetünk, hogy ez jó volt.
1: Nem volt jó, de segített abban, hogy ne legyenek kirívó különbségek.
2: Ugyanakkor nem is voltak akkora különbségek.
3: Hát
2: tehát az a röhely, hogy 50 évvel korábbról beszélünk.
3: Igen.
2: És ahhoz képest az egész világon persze nőnek ezek a brutális különbségek, szegény és gazdag, tanult és tanulatlan, nincs telen, és elképesztően gazdag között. Az, hogy ez már Magyarországon is így van, az egy félelmetes jelenség. és az, hogy látszik, az meg aztán végképp. Tehát valóban ez az uniformizálás picit segíthetett, de közben nem is voltak akkora különbségek.
1: Egyébként nem. Igen.
3: Szóval... De hogy a bántalmazásnak ez vajon része, erre kíváncsi vagyok, ugye te egy másik generációban szocializálódtál, ahol már számít az, hogy milyen gatyád van, meg hogy márkás-e a cipőd.
4: Hogyne, hogy bőrcseki, hogy úristen, neked ilyen van, olyan van, stb.
1: Milyen márkájú a cipőd.
4: Milyen márkájú, mennyibe került, na, és ez sokszor felmerül, és amikor kinézik egymást a gyerekek emiatt, hogy...
1: Mert kinézik?
4: Hogyne. Hát az én tapasztalatom a saját életemből is az, meg amikor oktató voltam általános iskolában, akkor is. Tehát ez mikor volt 18 éves korom óta tanítok, akkor... Hogy is mondjam,
1: ugye 14... Mondjuk 10 évvel ezelőtt.
4: 10-14 évvel ezelőtt. És ez megvolt a gyerekeknél, hogy neki új kabátja, vagy új sapkája, ugye jönnek a karácsonyi ajándékok, mm-hmm. hogy valaki számítógépet kap, laptopot kap, a másik egy banánt kap, vagy nem tudom, igen, szóval,
2: hát
4: hogy
2: igen.
4: Így...
2: Vagy az sem.
1: Vagy hova mentetek nyaralni, voltatok-e télen sielni?
4: Így van, így van. És ez a kinézés, hogy egymást így szadizzák, vagy hát így ilyen kialakulnak ezek a, most klikkek. Mondom, klikkek, igen. Meg a...
1: Gazdag gyerek, szegény gyerek.
4: Így van, és hogy bullyingolják a másikat, hogy neki nincsen. Mondjuk ezt sose értettem, hogy azért miért csesztetnek embereket, amiről nem tehet, ugye.
3: Na, de hogy ez az, tehát azért akartam behozni, mert ez aztán olyan fokú kiszolgáltatottság, tehát helyből esélytelenként indulsz, igen. arra, hogy bántsanak, hogyha valamiből azért van kevesebb, mert ez dobta a gép, és mert éppen egy ilyen országban élsz. Úgyhogy ezen nagyon sürgősen kéne változtatni.
1: Hát ezen is. Csak azzal tudunk változtatni, hogy ezt például folyamatosan magyarázzuk a gyerekeinknek.
2: Hogy nem ez számít.
1: Hogy nem ez számít meg, hogy arról ő nem tehet, hogy az ő szülei nem keresnek annyit, hogy megvegyék a 100 000 forintos edzőcipőt, aminek egyébként pedig semmi értelme.
2: Lehet, hogy onnan kéne elindítani, hogy nem tök mindegy. Nem tök mindegy, hogy miben vagy, hogy mi van rajtad, vagy hogy mit viselsz, vagy...
1: Jó fej vagy nem, bírod vagy nem, igen. Barátod vagy
2: minek
1: nem.
2: Minek kell 100 milliós táskát venni, érted? Tehát, hogy ezek a...
1: Igen. Minek?
2: De tényleg minek?
1: Hát igen. Hát
3: egész nem ebben sem volt a magyar társadalom mostanáig olyan nagyon példamutató a felnőttek világában.
2: Hát de ezért mondom,
3: táskaügyben.
2: Hogy... Táskaügyben. Táskaügyben se. Tehát, hogyha ezt mondjuk a gyerekeinknek, és egyre többen mondjuk. Igen. Tehát nyilván, és az iskolában is egyébként van egy ilyen üzenet, hogy tényleg rohadtul nem számít, hogy miben vagy és hogy nézel ki. Egyébként nyilván adj magadra, próbálj meg azért valamilyen szinten egy higiéniát fenntartani. Ez is egy nagyon nehéz kérdés egyébként, mert ez nem alap.
3: Nem alap. Nagyon
2: nem. Amikor arról
1: beszélünk,
3: hogy menstruációs szegénység.
2: Is, de nem csak az, mert ahol mondjuk nincs meleg víz, nincs vezetékes. Uh-huh. Tehát, hogy most jó, de tényleg, szóval, hogy azért nagyon-nagyon sok helyen őrült problémák vannak. Most csak a választások idején is emlékezzetek, hányan mondták azt, hogy amikor most mentek úgy el először vidékre, uh-huh. és döbbentek rá, hogy milyen körülmények között élnek emberek, nincs tök átlag családok. Szóval ezért mondom, hogy tehát, jó, ne menjünk el már tényleg mindenen, mert nem fogjuk befejezni ezt a beszélgetést soha, de a lényeg az, hogy ne számítson már az, hogy mi van rajtad, hanem azt számítson, hogy belül mi
4: persze.
2: van. És ha legalább ideig eljutunk, akkor ezt az élét ki tudjuk venni ezeknek a vitáknak, vagy esetleg azt is el lehet érni, hogy ha van is otthon 100 000 forintos sportcipőd, nem abba mész be a suliba.
4: Amúgy,
2: mert úgy érzed, hogy lehet, hogy a többieknek az tök szarul esik. Igen. És akkor nem veszem fel.
1: De hát azért van 100 000 forintos cipőd,
2: hogy
1: és
2: felvegye.
1: Ez ugye a másik hogy ezt mindenki lássa, nem hogy az 100 000 forintos cipője van.
4: Ez szerintem ezek nem olyan értékek, amiket képviselnie kell szerintem egy gyereknek.
1: Ez de azt, ugye ezt,
4: de ezt otthonról kell hoznia. Nekem az jutott még eszembe, ugye mondtam, hogy én ezeket az elszenvedéseket leginkább általános iskolába kaptam. És gimnáziumban én egy kifejezetten sportos osztályba jártam, Szentesre, és ott nagyon sok vízilabdázó van. És vízilabdás osztályba jártam. Hmm. És képzeljétek, ők nem csesztettek sose. Tehát ők sportolók.
1: Azt is tudták, hogy amit te csinálsz, a sport.
4: Ezért, ezt akarom kőkemény. Mondani.
1: Tehát tudják, az nem fenékrázás flitteres ruhában,
4: igen, mert a legtöbben
1: az kőkemény
4: azt
1: sport.
3: Kőkemény meló.
4: És ők sportolók, van teljesítmény mögöttük, ők tudják, hogy ez, amit egy ember elér, az valamibe kerül, energiába, edzésre kell járni, áldozatokkal, kitartásba, igen. És ők nem csesztettek sose.
3: De nem.
1: Ja. Jó, de hát ez megint az közeg függvénye, amit te most mondasz, az pont arra mutat igen. rá, hogyha mondjuk le van kötve egy közösség, uh-huh. hogyha teljesítményre van kényszerítve egy közösség, kevesebb energia jut arra, hogy a másikkal bajlódjunk. Uh-huh. Mert hogy egészen mások a célok, máshol van a fókusz.
2: Talán hát meg a mindennapjaikat így él. Ők is keltek hajnali 4-6, mentek az úszóedzésre, nem tudom, erőléti edzés, ezzel ment el az egész napjuk.
4: Szóval ők ezt vágták.
2: Tehát, hogy hasonló az egész, ami körülveszi a mindennapjait éppen ezért nem.
4: Pedig aztán egy versenytáncos fiú, meg egy vízlabdás fiú nagyon messze van egymástól.
1: Jó, de hát nekünk szalkat be is. De mekkora bajban lettek volna, hogyha azt kell csinálniuk.
3: Pont ezt akart, hogy egyszer csinálnak végig
4: ők a szárazföldön. Ők nem olyan jók, igen.
1: Ott úsztak volna a verítékben.
4: Igen.
1: Jó volt veletek, köszönöm szépen. Bombera Kriszta, Erős Antónia, Hegyes Berci, jó, hogy jöttetek. A Nem Oké kampány folytatódik, és remélem még nektek is lesz ebben dolgotok.
4: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet, jövünk egy hét múlva, és várom önöket vissza minden jót.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
2: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Muzeális járművek közlekednek hétvégente több budapesti vonalon. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként muzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros több vonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a Budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között szintén vasárnap nosztalgia trolibuszok állnak forgalomba. Tüzek pusztítanak napok óta a Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mélytónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
5: Válaszoljunk akkor egy kérdésre, ha megkínált minket ezzel Ágnes, hogy mennyi időt adunk arra, hogy kinevelődjön? Nem is tudom, hogy nekik a nulláról kellene indulni, és akkor évek alatt megérkeznek, vagy pedig olyan szereplő, aki eddig kvázi csöndben volt, mondjuk egy Záró Péter Farkas, ami nem volt annyira csöndben, de neki van ugye jobb oldalról konzervatív múltja, lehet, hogy ő előléphet most, és most lesz egy sztár a fideszesek körében, a kiábrándult fideszesek körében.
6: De őt érteni kell. Az, na, tehát...
5: Jézus Isten, ez nem asszisztálok.
6: De miért? Most őszintén azért a Zárug, ő nagyon okos csávú, nagyon jókat mond. Sokszor olyan nézőpontot tud adni, ami nem is volt addig ott az ember fejében, és így azt mondja, én nagyon szeretem ezt a hűha érzést, hogy az nem is rossz tényleg, lehet, hogy ebben van valami. És akkor onnantól, ha nem is értek vele egyet, de már valami kicsit más irányba indul el a gondolkodásom ugyanarról a témáról, én ezt nagyon szeretem. Ezt nem mindenki szereti, tehát ezt a húha érzést.
7: Kimondottan új szereplők. Tehát, hogy mondjuk, mikor aki lesz? Eddig nem.
6: Szerintem új, amíg a Fidesz van, és Orbán Viktor van, addig zéró az esély.
5: És szerintem még nem is Orbán Viktor, hanem én mindig társadalmi és törzsi irányból közelítem meg, és tök mindegy, hogy ez most konzervatív vagy liberális, hanem úgy, tehát a mi társadalmi berendezkedésünk az megkövesedett abban, hogy már meglévő ideológiai, politikai csomagokat halljunk vissza, és hallattassuk azt az éterbe. Nem tudom, most kicsit bonyolultan fogalmazok, és látom, hogy próbálsz Ágnes megérteni. Lényeg a lényeg, törzsi, egyszerű üzenetekre van szükség, és meglévő politikai csomagokat kell kiszolgálni. Hogy ez mikor fog kimosódni, átmosódni, és mikor indulunk el egy ennél sokkal nyitottabb, a törzsek közötti kapcsolódásokat megteremtő polgári társadalom irányába. Én azt ennél sokkal nyitottabb, a törzsek közötti kapcsolódásokat,

0: kérek elnézést, hogy valójában már egy olyan ember ül velem szembe, aki például egy teljesen más hangon közelíti meg a...
1: Az új ember.
0: Ül velem szemben maga, úgyhogy már megtiszteltetésnek érzem, de hogy egyébként én azért balról bízom abban, hogy, és én várom azért azt, hogy lesznek olyan még rajtad kívül is mások is új szereplők, akik egyébként elkezdenek egy telefonnal felmondani különböző társadalmi kérdésekről, elmondják a véleményüket, elmondják a Fideszről a véleményüket, jót is, rosszat is, nem feltétlenül fogják teljesen leköpni a Fidesz, mert lehet, hogy majd azt mondja, hogy ez egyébként jó volt, ez viszont itt hibáztak. Én így gondolom, és lehet, hogy ők ma egy telefonnal meg lehet oldani azt, ha valakinek van véleménye a világról, hogy elkezd egy közösségnek formálni a gondolatát, mint hogy te is formálod adásról adásra a saját nézeteddel, és kellően kritikus vagy a saját környezeteddel kapcsolatban, vagy azzal hát a pártal.
1: Közvetlennel.
0: Főleg a közvetlennel. De hogy én olvasom és követtem a jobboldaliakat, és nagyon vágyom arra, hogy én szinte keresem, hogy vannak olyan ifjak egyébként, már YouTube-on el lehet kapni egy-egy fiatalt. Nem mindig fogalmazzák meg tűpontosan azt, amit gondolnak, de érdekes és friss gondolatok vannak benne. Nyilván ebben a hangzavarba egyébként nem hallatsz.
1: Tudsz mondani nevet? Mert tényleg kíváncsi lettem.
0: Nem nagyon tudok, mert olyat tudok mondani, egy lány, aki egyébként főz, és néha mond politikai véleményt is, de biztos, hogy nem baloldali és nem liberális érzelmű, hanem alapvetően jobboldali, amiket mond a megjegyzéseiből. De hogy valahol meg fog születni az új generáció, amihez nyilván lehet, hogy pont itt születik előttem.
2: Szerintem ennek hogy te vagy az új fideszes generáció?
0: Ami nem új Fidesz lesz,
1: Új MSZP.
0: Nem új Fidesz
1: az
0: lesz,
1: új MSZP elnökét látják, kedves néző.
2: Na, hogy ez, egyébként ez egy tök érdekes folyamat lesz, ha lesz. Valószínűleg lesz, de hogy mikor meg, hogy hát az ugye az a jövőbelátás képességre lenne szükség, de egyébként ez tényleg érdekes folyamat lesz, de szerintem ez le kell zajlania a régiek új szerepben való megbukásának. Tehát most, akik összeállnak, és mindenki próbálkozik
0: valamivel. Mert ők foglalják a teret, azt mondjátok? Tehát, hogy
2: de egy kicsit igen.
1: És szerintem nem.
2: Jó, akkor ezt ugye elmondod, de szerintem igen, és nekik meg kell bukniuk abban, hogy a hitelességük visszaszerzésére, tehát kísérletre hasra kell esni, ahhoz, hogy olyan vákum legyen, ahol már bejöhetnek új szereplők, akik tényleg új szereplők. Tehát azok, nekik viszont olyannak kell lenniük, akik soha egy milliméter.
0: De szerintem a vákum megvan. Na, a párt a mindennél népszerűtlenebb jelenleg a Fidesz. Van egy óriási hitelességi válság az előző blogban erről, ezt szerintem Patika pontosan megfogalmaztat, hogy mi az igazi probléma, hogy fából vaskarik, önellentmondás, amit ezek a srácok próbálnak megvalósítani, és hogy megvan a vákum arra, és ma mindenkinek van lehetősége a jobb oldalon, hogy újra definiálja azt egyébként, hogy ma neki mit jelent a jobb oldal, mit jelent gazdaságilag, mit jelent társadalmi identitásában, hogy ez kapcsolódik-e a korábbiakhoz, hogy kellően kritikus legyen, ami egyébként, akkor most visszafordítom, balról is egyébként ugyanez a lehetősége megvan minden fiatalnak, közösségnek, hogy újra definiálja azt, hogy egyébként mit gondol a magyar baloldal helyzetéről. Tehát, hogy hogy zajlik egy folyamat, ami szerintem nem kap kellően, mert még talán nincs elég szereplő benne, vagy ez csak egy gondolatkísérlet, hogy újra épüljenek, mert az élet nem áll meg, és az értékrendek nem tűnnek el. Egy jobboldali ember azért, mert elesik a saját pártja, megbukik, lehet, hogy többet felsáll, attól még az értékrendje megvan, csak újra kell gondolni.
2: De a Fidesz továbbra is rajta tartja a mancsát.
0: Egy részén igen, de egy részén nem. Szerintem egy részén nem.
2: És még a másik, amit Tomi is mond, ez a tábor világ, törzsi világ, hogy ez olyan erős, hogy most így lefuttattam a fejembe, hogy mit éreznék én fideszes szavazóként, hogyha már azért nagyon-nagyon tele lenne a hócipőm ezzel a új parlamenti alakulattal, Orbán Viktornak a gyáva megfutamodásával szélre. Tehát ez már így nem tetszene. De nem tudnék eltávozni azért a Fidesztől annyira, hogy elkezdjek abba gondolkodni, hogy esetleg más. Sőt, látnám a Tisza pártnak is az összes hibáját, és az se tetszene. Az meg tolna vissza a Fidesz felé, ugye? És akkor jönnek ilyen fiatal srácok, vagy lányok, teljesen mindegy, de akár idősebbek is, csak ugye új szereplő ilyenek volt fideszes nyilvánosság, és ugyanazt mondják, amit én is érzek, hogy húzzon már, Németh Balázs nem áll, hogy te szállsz fel a parlamentben a közmédia vitájába. Most ezt komolyan gondolod. Öt országgal odébb kellett volna tartózkodni.
0: Te, hogy azt mondod, hogy azért foglalja a helyet, mert 4 évig az a frakció fogott tűnni.
2: Egyrészt azért is. Majd utána, de itt van az új szereplő. Tehát lehordja a Fideszt, mondja, hogy Orbán gyár.

0: Mindegy, amit most gondolunk, hogy esetleg gondolt ott valaki, aki a Fidesz bent kritizál, vagy a Fidesz kritizálna, de mégis Fideszhez van közelebb. Majd utána látja az izét, a Tisza hibáit, és jön az influencer, elmondja azokat is neki. És szerintem itt a törzsi jellegből meg az jön, hogy a közönségnek a nagy része, a politika fogyasztó közönségnek ilyenkor azt mondja, oké, testvérem, tök igazad van. Én is ezt gondolom. Szinte egy az egybe azt mondtam, amit én gondolok. De mi az ajánlatod? Ki fog engem képviselni? Ki fogja az én
1: véleményemet képviselni? És mi van, ha jobbról jön egy Magyar Péter? Tehát, hogy most jobbról jött, de baloldal terepét foglalta le nagyjából, de hogy mi van, hogyha a Fidesz, mint frakció bent van a parlamentbe, képvisel valamit a saját múltjával együtt, és mi van, ha felépül egyébként parlamenten kívül egy olyan jobboldali párt, aki...
0: Semmi jelét nem látni ennek. Szerintem ez még maga a magyar jobboldalnak nevezett
1: valami. De szerintetek valami... ez meg fog valaha jelenni egyébként?
0: Hát egyelőre Orbán csapdájában van az egész kócerája, aztán majd meglátjuk. Ha onnan kiszabadul, az egy más történet. Ott már bármi, amíg szerintem az...
1: És Orbán tehetne szerintetek azért, hogy félrevonul, azt mondja, hogy elmegyek, csináljátok azt, amit akartok, mert az én csapdámba vagytok, nem akarok teher lenni. Tehát ez segíteni ezt a folyamatot?
0: Igen, plusz egy beismerő vallomás. De a személyiségében nincs ez nem adja ki.
2: Ha ezek valódi értékek lennének, és ezért gondolom azt, hogy a régebbi politikai generációnak is rossz a megközelítése. Azt gondolom, hogy vannak jobb és baloldali emberek. Na, ezt sikerül kiüresíteni ebben az országban. Tehát itt a baloldali értékeknél a szolidaritás helyett technokráciát kaptunk, a jobboldali értékeknél a hit és nemzet pedig mint marketing termék jelent meg. És ezt felismerték az emberek. Méghozzá azért, mert annyira törzsbe gravitálódtak és húzták be őket, hogy ezek a hagyományos értékek rájöttek arra, hogy nem lehet összekötő kapocs a másik tábor értékeivel, hanem az egy fegyver, amivel én tudok rá nyilazni, tudok rá lőni, hogy én ilyen vagyok, te meg olyan vagy. És ha ez így van, ha nincsenek összekötő kapocsok, ha ez nem egy összekovácsoló, közösségformáló valami az adott érték, akkor megszűnik annak lenni. Szavak szintjén még megmarad, politikai marketing és termék szintjén megmarad, de a végén az lesz, hogy az adott ember, az adott választó már nem azt érzi, hogy én a munkásosztály felemelkedésért rajongok, vagy az, hogy én mondjuk magyar ember vagyok, hanem az, hogy én, igen, magyar vagyok, mert a Fideszhez tartozom. Mm-hmm. Ezt beismerni nem lehet. Ez egy beismerhetetlen tabu mindenki számára. Mert sokkal könnyebb azt mondani, hogy ez egy mérőjövő valódi érzés, és nem pedig egy politikai párt által egyébként lesilányított, agyonrugdosott, egy nagyüzemi kommunikációs gyár által megmásított, ilyen hamis se hiteltelenített valami. És jelenleg ebben vagyunk, és ezért nem értette meg a Fidesz, hogy mi történt a fiatalsággal. Mert hogy nem az a lényeg itt most, hogy a fiatalok liberálisok lennének, vagy a fiatalok konzervatívak lennének, hanem hogy nem hisznek már semmiben.
1: Tehát a teljes értékvesztettség és értéktelenség, és ez termelte ki mondjuk a Tiszát? Vagy csak egy egyszerű pofonvágási kísérlet volt ez a Fidesz? Inkább, hogy verjük meg a Fidesz.
0: Azért is.
1: De és is, tehát benne van az, hogy se nem jobb, se nem bal, ugye, ami a szlogenje is volt, hanem magyar, ami jól hangzik, mert magyar társadalom, és a magyarnak épp a vezeték neve is magyar, tehát marketing szempontból is betalált, de hogy azt mondjátok, hogy a bal és a jobboldali értékekben is teljesen kiüresedettség van?
0: Szerintem vagy... az túlzás, egy teljes kiüresedettség, de az irány az jó. Tehát igen, valami ilyesmi történt, amit mondtál, Tomi, tehát azért nem teljes kiüresedettség, hanem inkább az értékeknek a borzalmas amortizációja.
1: Vagy csak azok
0: a... bennük, tehát, na, most én is belegondolok, tehát hogy mit tudom, nekem egy csomó jobboldali értékrend morzsa van a nagy értékrend térképemen. Nem morzsa, nem mozaik a morzsát, azt nem szállt, hogy mozaik. És hogy mindegyiket használta is a Fidesz. Ki használta a Fidesz. Tehát nekem például, ugye, mint volt néptáncosként, nagyon fontosak a határon túli magyarok. Miért csinált velük a Fidesz? Most az nekem most érték, nem érték? Tehát, hogy ezekhez így mind viszonyulni kell. Vagy ahogy a kereszténység.
2: Ezek a megütközések is.
0: Kereszténységet kihasználták.
2: Csak akkor van bajunk, ha. Tehát, hogy persze ezek is hozzájárultak.
0: És ezek nem is, tehát nem a magát az alapértéket nullázzák le, hanem a hitet, hogy ezt valaki képviseli valójában.
1: Azok, akik ezt képviselték, azokban lett igazából csalódás. De az nem jelenti azt, hogy az értékrendek...
2: Nem, szóval az érték. Mert nem tudja, hogy mit jelent az érték.
1: De azt mondod, hogy eleve az értékrend...
2: Nem tudja, nem érez semmit.
0: Az is lehet,
2: hogy... Ez nekem meggyőződésem, hogy nem érez semmit, de ez is elismerhetetlen. Ebben az oktatás is benne van. Tehát a nemzeti érzés, mi tényleg elhisszük 2026-ban, hogy dögunalmas március 15-i ünnepségekkel, amit un mindennélek, és végig kell ülni, és meg kell hallgatni, nem tudom hányadszor, hogy Petőfi Sándor, hogy miket mondod, hogy ezt még így lehet átadni a mai generációnak. Pláne úgy, hogy előtte rátoltak, és nem tudom, meggyalázták ezeket az érzéseket. Kicsit gondolkodjunk.
1: Látok ti, és bocsánat, akkor nem akarok ezen
0: tovább. Ez a hóhért akasztják blokkunk.
1: Látok ti olyan nyugat-európai, vagy bárhol a világon jobboldali hullámot, kísérletet, amely egyébként hozzátok áll közel? Tehát azt a fajta, vagy úgy fogalmazza meg a kritikát a saját jobboldali világotokkal szemben, hogy ti érzitek azt valójában?
2: Inkább az Isten jobboldali.
1: Vegye mindenki magára, azt nem akarok skatulyázni senkit, elnézést kérek.
2: Csak nem, csak lehet, hogy tudj, de erre válaszolni.
0: Én nem pártokban gondolkodom inkább, hanem társadalmi létben. Tehát, hogy mondjuk a skandináv társadalmaknak a polgári sága, ahogy az működik, és ebben irgalmatlanul sok érték, megőrzés, hagyományőrzés.
1: Érdekes, mert pont baloldali politikusok vezetik sokszor a skandináv, minden, mondom, és baloldali szocdem.
0: De nem a politikát, hanem magát, ahogy a társadalom. Azt, hogy most épp kire szavaznak,
1: abban lehet
0: A hagyomány, nekem, például nekem, és aztán a Fidesz, ha volt valami, na ezt aztán végképp sárba döngölte, hogy ez a klasszikus polgári gondolkodás, polgári mentalitás együtt azzal, hogy a hagyományoknak az őrzése. Akkor életemben először jártam Münchenbe a Sörfesztiválon, és leszálltam a repülőtéren, elrájultam, annyira élveztem ezt az egészet, nem a sörivást, hanem az, hogy jöttek a német polgárok, és mindenki népviseletbe. A kis térnadrágjukban, a nőkön, nem tudom azt, hogy hívják ezt a német népviseletet, és jöttek ki a rokonok elé, mentem be a városba, minden második ember népviseletbe, mindenki énekelt, táncoltak, zene, fúvó zenekar innen, és mindez Münchenben, és akkor azt mondtam, hogy ez az, és nem a sörfesztivál miatt.
1: Értem.
0: És ezt a Fidesz kinyírta, mert egyrészt a polgári létet kinyírta, másrészt meg a hagyomány is úgy azzal, hogy arra is rátettem.
1: Szerintem a Kokárdánál kinyírta, kisajátított nagyon sok mindent, ami szerintem baloldali emberek is nagyon sérelmezték azt, hogy ők ugyanolyan magyarok, ugyanolyan nemzeti érzelmek, szeretik a határon túli magyarokat, független attól, hogy misoda konfliktus van ugye a szavazati joggal, és hogy ez mennyire borzolja egyébként a kedélyeket mai napig, és mekkora társadalmi megosztottságot, baloldalon belül is iszonyatosan nagy megosztottságot képzett, de hogy a nemzeti minimumjaink, hogy nincs közös ebben, még mindig azt mondtam, hogy a himnusz az legalább közös, erre Orbán azt mondta, hogy a baloldal ebből a bal sors. Tehát még ezt is elvette tőlünk. Tehát érted, mit akarok mondani,
2: persze,
1: hogy politikailag, kommunikációs szempontból...
2: Hát inkább a nélküled most már.
0: Az a Fidesz.
1: Tehát, hogy mennyire nem talál utat egymáshoz az a sok ember, akinek van egy meghatározott értékrendje, és mégis egy országban kell élnie. És sokszor nézem az amerikaiakat, hogy és van egy pár amerikai ismerősöm, akik Magyarországon élő amerikaiak, és ők mondják, hogy iszonyatosan megosztottak, de van egy pont, ahol nem lehet tovább menni, mert veszélyezteti a föderalizmusokat és a nemzetegységét. És néha volt olyan érzésem az elmúlt 16 évben, hogy annyira kizár bennünket a nemzet fogalmából, annyira nem tűri el, örüljek annak, hogy ellenzékiként ott. Egyszer a kövér azt mondta nekem, hogy ne kiabáljak be. Mondom, ne haragudjon, diszkrecionális jogon bekiabálni, még Antal is meg Horn is bekiabáltak, és azt mondja, örüljön, hogy egyáltalán itt van, és mondom, uram, ne haragudjon, én nem lotton nyert, egyéniben megválasztott képviselő vagyok. Nem mintha a listás képviselet különálló lenne, ugyanolyan jogosítványokkal jár, de hogy megtűrte az ellenzéket, hogy örüljünk, hogy egyáltalán lehetünk. Tehát nem tudom, értitek-e? Az egész Kossuth teret úgy rendezte be, hogy csak a saját kultúrköre, mi vagyunk a többség, és akkor kétli Anna, ott volt ilyen a történelemben, azt is csak azért ismerem el, mert történelmi párt volt. A Népszavát is csak azért segíti, mert a Horthy rendszer alatt is volt, igaz, hogy nulla hatása nem volt egyébként akkor se, a politikai váltógazdaságra, és Horthy narratívája érvényesült, és a rendszert ki is építette úgy, hogy nehogy véletlenül, hogy bárki labdába rúgjon, hát Orbánnak nem véletlenül ez volt a példaképe rendszer szinten is, de hogy Ez a rendszerváltáskorért az én szüleim, meg a környezetem, de az MSZP-sek is, meg a liberálisoktól is azt láttam, meg akkor még, most mondjak akkor Pokorni Zoltán. Én oktatással kezdtem foglalkozni, és én ültem abba külsősként a fővárosba, abba a bizottságból, Pokorni Zoltán volt az elnök, de ültem gyakornokként, kezdőként abba a parlamenti bizottságba is ilyen kis segítőként, ahol Pokorni volt az elnök, és én egyszerűen az oktatásban voltak nemzeti minimumok, ami 2010 után megszűnt. Tehát voltak olyan dolgok, amiben ez az ország egy irányba akart menni, nehezen, bukdácsolva, elrontották, de hogy még voltak egészséges viták, hogy a tankötelezettséget fel kell emelni, vagy le kell csökkenteni. Hogy a diplomásokból mennyi kell, hogy aki putriba született, az legalább egy szakmunkás bizonyítványt tudjon magának szerezni. Tehát, hogy mindenki próbáljon meg előrelépni. Volt egy közös vonal, ami valahol nagyon kisiklott, és ez ma nagyon sok fideszesben is egyébként feleszmélést jelent, szerintem nagyon sok tekintetben. Ez egy folyamat, amin szerintem az MSZP-sek, mert ez, ahogy mondtam, mi nehezebben, lassabban múltunk el, de már ez a folyamat és ez a feleszmélés az MSZP szavazóbázisában nagyon nagy mértékben egyébként előrébb járt. A fideszesek ezt most kezdik el, ahogy olvasom a beírásaikat, jó szándékú, nem pikirtem mondom ezt, Isten lássa lelkem, nem bántásból mondom, hanem valóban érdekel az, politológusként is, politikai szociológiával is foglalkozóként, hogy ebben az országban egymás mellett élünk, és vissza tud-e találni egymáshoz, és ebben az új kormánynak egyébként óriási feladata lenne. Tehát most válik el az, hogy, és itt Magyar Péter védelmébe, bár nem igazán tetszik, hogy nem akarja, hogy 8-12 év után regnáló képviselők ne induljanak, de őnek is meg kellene egy pillanatra állni, és végig gondolni azt, hogy őt is meghatározza a múltja, letett egy óriási dolgot az asztalra, éri nagyon sok impulzus, de neki is végig kellene gondolni azt, hogy ő baloldali emberek jóvoltából is került hatalomra, és ebben az országban nem csak jobboldali emberek élnek, hanem liberálisok is, zöldek is, és az értékrendek nem tűnnek el. De egy jobb-közép érzelmű ember is csinálhat jó kormányzást. És pont ez a kritikám vele szembe, amikor azt mondom, hogy alapjogot nem vehet el, nem negligálhatja adminisztratív eszközzel azt, hogy ki indulhat a választáson. Tudom, hogy meg akarnak szabadulni a fideszesektől, vagy másoktól is, de nem lehet ezt megtenni, mert most dől el, hogy egy baromi jó miniszterelnöke lesz ennek az országnak, abban a két ciklusban, amit önmagára korlátként felállított, vagy átlép egy olyan határt, ami kérdőjelessé teszi. Most még megvan véleményem szerint ez a döntése. És ez nem rólam szól, mert lehet, hogy nem is lesznek meg a feltételei, lehet, hogy nem is akarok indulni. Könnyű ma azt mondani az újságíróknak, vagy az értelmiségeknek egy részének, hogy ez csak magára gondol. Ez az olcsóbbik része. Sokkal fontosabb, hogy az intézményeink, a joguralma, az mindenkit véd a nap végén, és egy miniszterelnöknek arra kell gondolnia, hogy amit ma megtehet a politikában, az nap végén kiszolgáltatottá teszi az egyszerű polgárokat is ebben az országban.
0: Ámen.
3: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik.
2: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
3: Trógerkedjünk egy kicsit, tőlünk ez annyira nem áll távol, ugye István?
4: Így van.
3: Bár én próbálom mindig őt feljebb húzni, de nem mindig lelánt a sárba. De most nem mi vagyunk a főszereplők, hanem egy Panyi Miklós nevű...
4: Tróger? Fidesz...
3: Ő mondta!
4: Ki mondta?
3: És Magyar Péter mondta. Hát egymásnak esett Tarna Zsadányi kisfiú ügyében a két politikus a parlamentben, és nagyjából erről beszéltünk akkor az előző blogban, és ezt próbáljuk most szociálpszichológiailag feltárni, hogy ennek mi az oka, hogy tényleg trógere Panyi.
4: Szavaz! Visszaszámlálás indul.
3: Mutatjuk a telefonszámot, hol lehet szavazni. Postafiók 862.
4: A szavazók között egy húzon trógert.
5: Igen, szépen.
3: A győztes letrógerezzük előadásban.
4: Én voltam az, aki még ott a első játok végén ugye így elkezdtem belecsúszni ebbe, hogy ez szerintem ilyen nem csak mentalitásbéli, és nem csak politikai, hanem ez egy ilyen pszichológiai stratégiája is Magyar Péternek. Ugye, amit mondtam, hogy a KDNP-t is, meg a fideszes frakciót is kibillenteni abból a pózból, amiben vágták magukat ellenzékként, hogy ők a nagyon nyugodt, a nagyon keresztény, a nagyon kultúrát, nagyon konzervatív erő, és én azt gondolom, hogy most megérkeztünk oda, hogy ez Magyar Péternek sikerült. Tehát ki vannak billentve, és innen jön az a bizonyos, hogy is hívják ezt, a reaktív abúzus nevű jelenség, amikor valakit addig csesztetnek, amíg egyszer csak eldurran az agya, és akkor visszaszól, és akkor azt mondja a csesztető, hogy látod, hogy viselkedsz?
3: Láttam már ilyet.
4: Ez egy, én is. Én ezt nálad éltem át először.
3: Tényleg volt?
4: Most őszintén. Nem, volt ilyen. Nem, de volt, a múltkor műsorban volt egyébként. De én ezt kezelem, tehát.
3: Na, ügyi.
4: Ismerlek titeket mindent.
3: Köszönjük. Titeket fideszeseket? Vagy ki?
4: Kire gondolsz? Bocsánat, a kedves vendégtől és a kedves nézőktől, hallgatóktól. De hogy szerintem sikerült kibillenteni őket, most, hogy ez hasznos, pozitív, nem pozitív, jó, nem jó, ez egy másik történet. Politikai szempontból a Tiszának szerintem kifejezetten jó, mert elillant az a egyébként. Amúgy se volt túl erős ez a maszk, amit magukra rántottak a fideszesek meg a KDNP-sek, de ennek is vége, és most már ők is ott harcolnak, és megy a trógerkedés, úgymond. Kész, megérkeztünk. Nekem egy problémám van ezzel is, hogy azért ez a vitakultúra, és amit mondtál, Viktor, hogy egyre többen, vagy nagyon sokan nézik parlamenti közvetítéseket valóban, és ugye nem csak a közvetítéseket, hanem annak a mindenféle ilyen-olyan sortokba megvágott videóit, olvassák a tudósításokat, beszámolókat, hogy én attól tartok, hogy azért ez a vitakultúra, ami se nem vita, se nem kultúra igazából, hát az elég hamar meg tud érkezni a bármilyen is, vagy akár az összes társadalmi rétegbe, mint elfogadott minta. És tudom, hogy ez ilyen értelmiségi nyűnyögésnek hangzik, de tényleg azt gondolom, hogy ez simán megérkezett, mint ahogy a Fidesz mentalitása is egyébként megérkezett. Hát azt láttuk egy időben, hogy a Magyarország volt a nem tudom hány millió Orbán Viktor országa, mert hogy bárki egy icipici akármilyen közhatalmat kapott a kezébe, azonnal elkezdett úgy viselkedni, mint egy mini Orbán Viktor, és visszajelni vele is. Jó, nyilván nem teljesen, nem általánosan, de hogy azért a nagy többség. Mert ez volt a minta. És én azt gondolom, hogy ez, ami most a parlamentben valószínűleg innentől kezdve egy abszolút normatív jelenség lesz, amit most láttunk a tegnapi ülésen, hogy ez azért nem jó, hogyha megérkezik a társadalom mindenféle rétegeibe, mert ha ott gyökeret ver, onnantól kezdve, amiről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, hogy a polgári társadalom felé teendő első lépcsőfok az lenne, hogy legyenek ilyen közös célok, meg ilyen közös nem nagy nemzeti célok, amelyek mentén össze lehet fogni, meg amivel akkor is, hogyha baromira más gondolok, mint amit a másik, de ebben a dologban egyetértünk, és ezért tudunk együtt gondolkodni, meg együtt dolgozni, hogy ez a mentalitás viszont ezt kiüti.
5: Hát bennem az a kérdés merült föl, hogy tulajdonképpen ebben a jelenlegi áldatlan helyzetben, ami kialakult a parlamentben, már így az összetételét illetően, egyáltalán van-e lehetőség másra, mint az Abszolút Filmszínház? Hát, ugye ez az Abszolút Filmszínház, ez olyan szempontból a Tiszának nyilván jól jön, hogy élményeket tud gyártani, újra és újra le tudja gyártani az elégtételnek az élményét, ezt így meg tudja szerezni az embereknek, mert hogy alapvetően, ha visszagondolok erre a mögöttünk lévő 16 évre, akkor én is számtalanszor éreztem azt, hogy Istenem, de jó lenne már ezeken a mindig önelégült és cinikus arcokon végre egy kis szomorúságot látni, egy kis, hogy is mondjam,
4: nyugodtan, mert mi ennél mi éveket gondoltunk, igen, ezekről az arcokról szerintem.
5: Szóval, hogy jó lenne már átélni ezt, hogy végre találkoznak a fallal, neki mennek a falnak, és rájönnek, hogy hát mégsem lehet mindent büntetlenül. Na de itt most az a kérdés, hogy meddig akarjuk újra és újra és újra és újra ezt az élményt átélni, mert oké, tehát én magam részéről úgy vagyok vele, hogy megkaptam ezt az élményt, köszönöm szépen, hála a jó Istennek magunk mögött tudtuk ezt a rendszert, na de most valahogy kifele kéne menni ebből. Egyrészt nyilván, amit ez politikailag jelentett, de amit egyébként kulturális szinten is jelentett. Mindezzel együtt én egyébként nem tudom azt érezni, hogy most így a parlamenti munkát, vagy felszólalásokat, vitákat, illetően micsoda mélypontra kerültünk, mert hát hiszen hol van a magaslat, ahonnan lezuhantuk. Tehát, hogy én nem látom ezt a magaslatot. Igazából nem is indokolt úgy beszélni erről az én szememben, mint új országgyűlés, mert ez még tulajdonképpen az eddigi, tehát tulajdonképpen amit látunk, az a, hát ugye itt van az új kormány, és vele szemben ellenzékként tulajdonképpen egyfelől a Mi Hazánk, másfelől meg a NER-nek a maradéka. Hát az ilyen, nem tudom, jellemzően ilyen a maffiának a selejtje nagyjából, hogy így mondjam, ilyen másod-harmad vonala, vagy mondhatom úgy is, hogy az öngyilkos osztag, akiket így Orbán Viktor egy ilyen áldatlan feladatra szánt. Nagyjából az az érzésem, hogyha rájuk nézek, hogy itt az történt, hogy Orbán Viktor befingott a liftbe, aztán gyorsan így kipattant belőle, és akkor a többiek ott maradtak, hogy na hát most akkor szagoljátok, és akkor így ebben létezzetek, ebben dolgozzatok. Akiket látok tulajdonképpen...
4: Szerinted Szijjártót miért büntette meg
5: Orbán Viktor? Éppen ezt akarom mondani, hogy akik ilyen első vonalas arcokat látok, Szijjártó, Lázár, Orbán Balázs, ezek gyakorlatilag mind olyan figurák, akik olyanok, mint hogy így számomra bennem azt az érzést keltik, mintha büntetésből ülnének ott. Hát Szijjártó...
4: Ugye, én is ezt mondtam mindig, Szijjártó, hogy az a büntető részleget, de Szijjártó ugye, miért? Mert az Orbán Balázs megbüntette a kampányért, Lavrovos, a Lázárt önmagáért.
5: A Lavrovos balhé miatt. Lehet. Azt gondolom.
4: A telefon?
5: Igen. Igen.
3: Nem tudta kezelni, igen. Nem tudta jól kibelezni.
5: Hát a Lázár ott igazából, hát nem tudom, mit mondjunk a százas listáról, melyiket emeljük
4: nem,
5: ki,
4: nem kell, melyik Lázár pillanatot. Nekem csak a Szijjártó is. Azért mondtam, a Lázárt önmagáért büntette meg. Azt értem, Orbán Balázs a kampányért, igen. Ezt szerencsétlen Szijjártót ezt.
5: Nem, szerintem a Lavrov.
4: Hát én az azt gondolom. Lehetséges.
3: Én amúgy...
4: Mindegy.
3: Az egyik felem örül annak, hogy nem ez a technokrata, bigfa nyelv, meg semmit mondó, nem tudom én, patika mérlegen kiszámított, néha cinikus politikusi beszéd az, ami most a parlamentben van. Tudom, hogy ezen most sokan hátra hőkölnek, hogy jaj, hát azért ezek államemberek, államférfiak, könyörgöm, hát ez nem lehet így, ez a parlament.
4: Igen, így elincsúszott néhány államférfi arca.
3: Ilyen pócsok. Ez a tisztelt ház, hát tiszteljük meg, én értem, csak mondom még egyszer, általában akik ezt mondják, azok le vannak maradva egy brossúrába. Tényleg az írásbeliség után vagyunk. Tényleg már a social médiára gyártunk tartalmat, A, B, és akkor C, még hozzáteszem azt is, hogy a valós érzelmekhez ez sokkal közelebb van, amikor kimondja Magyar Péter, hogy tróger, mintha ezt, nem tudom, körülírta volna, mint mondjuk megtette azt Orbán Viktor hasonló pozícióban.
5: Például, amikor a Vona Gábornak azt mondta, igen, hogy a kormányzáshoz több kell, mint egy szemöldök csipesz, ugye?
3: Igen, igen, meg szoknya mögé bújja, meg hasonló.
5: Az, igen, igen.
3: Tehát lehet ezt így is, de lehet ezt úgy is, mondjuk a homoszexualitással való összemosás Vona Gábor esetében az megvolt a fideszes oldalon, akik ezt telibe keményen leírták, nem tudom, vadhajtásoktól kezdve a megfelelő platformokra.
5: Hát igen, Bede Zsolt azért nem szokott finomkodni.
3: Bede Zsolt nem szokott finomkodni, neki nincs Bede Zsoltja már, mint Magyar Péternek jelenleg. És nincsen Trombites Kristófja, és akkor még sorolhatnám, hogy ki nincsen, hanem ő egy személyben valaki. Az a karakter, amit ő felépített, ahhoz ez áll jelenleg a legközelebb. Ha nézi a közvéleménykutatásokat, és ezt a nyelvet használja, és így lő vissza, hogy a fideszesek finomkodnak, ő meg nagyon kemény, nagyon határozott, néha prostó, és nem csökken a népszerűsége, akkor neki ezen a trekken kell maradni. Szerintem ezt fogják javasolni neki a kommunikációs szakemberek is. Ha látja már azt, hogy ez kontraproduktív, és itt-ott visszaüt, akkor lehet, hogy megy idő után visszamegy, de ez a személyiségéhez is tök jól passzol, láthatóan nagyon jól mozog, otthonosan mozog ebben a fajta nyelvezetben. Ezt nem tudna más miért is, azért ő volt diplomata, de erre jelenleg nincsen szükség. És az, hogy a népnyelv bekerül a parlamentbe, az egy olyan novum, amit nem használtak a rendszerváltás óta, meg előtte sem. Jó, de előtte igen, tehát azért voltak nagyon kemény beszédek, főleg a nyelvtörvények idején, vagy éppen amikor a zsidókkal szembeni klauzulákat igyekeztek érvényesíteni, akkoriban azért kimondtak dolgokat, még jó pár évtizeddel ezelőtt. Most ezt hozza vissza. Ezt hozza vissza, és szerintem ez olyas valami, ami legyőzhetetlen. És lehet itt finomkodni, meg tudom én, úriembert játszani a fideszeseknek, nem jó irány. Tehát neki tényleg pócsokra lenne most. Kócsokra és pócsokra lenne szükségük, hogy beleálljanak ebbe a játékba.
4: Beleállnak, azért mondom, amit mondtam az elején.
3: De nem úgy.
4: Ki vannak billentve, és akkor innentől már beleállnak. Az, hogy bénák, az egy dolog.
3: A legtöbbjük, mint hogy Panyi is, igyekszik úriember maradni. Uram, miért nevez engem Trógenek, és kikéri magát?
5: Az a helyzet, hogy azt látom egyébként, hogy az abszolút filmszínházban a Fidesz az így megtalálta a saját szerepét, ami tulajdonképpen ez a klasszikus ellenzéki szerep, amit így megszoktunk nagyjából az MSZP-Fidesz polgárháborúnak az idejében, hogy aki ellenzékben van, az kötelezően mindig nyugatos, az mindig nagyon felvilágosult, az mindig aggódik a jogállamiság, a demokrácia, az európai értékek sattara iránt, és tulajdonképpen a Fidesz az gyakorlatilag rajta maradt ezen, és most így hátramentek a ruhatárba, és felkapták az ellenzéki gúnyát. Mert hát ellenzékben ezt szoktuk csinálni. Aggódunk a jogállamiság miatt, meg a demokrácia miatt, meg az európai értékek miatt, és 16 évre ott felejtették a ruhatárba, de most így gyakorlatilag olyan gyorsan öltötték magukra, mint hogy a lipsi vér még meg se száradt a kezükön.
4: De igen, csak közben kihízták ezeket a gúnyákat, és ez most úgy néznek ki, mint amikor a érettségi találkozóra az a gondolatot támad, hogy ugyan most már 100 kilós vagy, akkor meg 70 voltál, de milyen kis hangulatos lesz, hogyha én a régi zakomba megyek el, igen, és akkor igen. Nem olyan hangulatos.
5: De az a kérdés, hogy így ebben a formában, amikor valaki ezt a szerepet játsza, miközben hát mondom, még meg se száradt a lipsi vér a kezükön, és akkor úgy aggódnak a jogállamiság meg a demokrácia miatt, meg gyakorlatilag feszülnek ilyen áldozati pózba. Szóval a kérdés, hogy ilyen körülmények között ezekkel a figurákkal lehet-e egyáltalán konstruktív parlamenti vitákat lefolytatni? Lehetséges-e az, hogy ne jöjjél ki látom, a sodrodból, amikor azt látod, hogy tudod, hogy kicsodák, hogy mi az, amit műveltek, és gyakorlatilag úgy tesznek, mintha mindig is demokraták lettek.
4: De Orbán ezt elengedte.
3: De nem engedte el.
4: Szerintem ezt elengedte. Hát és ez is benne van, ami miatt elengedte, mert hogy ez a hitelességi dilema, ez feloldhatatlan. Tehát a Fidesz örökké ebben fog tocsogni. Mindig lehet majd azt mondani, nem 4 év múlva, de 16 év múlva is lehet majd azt mondani, hogy te aggódsz bármiért, ami a demokráciával kapcsolatos. De nem emlékszel, hogy miket műveltél, vagy miket műveltetek. Ebből a Fidesz nem fog kijönni. Úgy tudnak kijönni, hogyha gyakorlatilag mindenkit, aki csak kislábújig megmártózott a NER pöcegödrében, azt letakarítanák. De mivel mindenkinek meg kellett mártóznia.
3: Vagy nagyon elcseszi a Tisza.
4: Hát vagy nagyon elcseszi a Tisza, de azt nem tudjuk, de most a Fideszről van szó.
3: Igen. De mondom, ez segíthetne rajtuk.
4: Hát ez segíthetne. De ez egy olyan hitelességi probléma, ami viszonylag normális működésnél is ott lesz állandóan. Orbán Viktorral súlyosbítva, mert az is tud mit kezdeni a Fidesz. Na most ők nem tudnak meg... Tehát, tök mindegy, mit csinálnak, de tényleg. Tehát azt nézem, hogy ha olyan felszólás van, amiben legalább van valami igazság mag, amit mond a fideszes vagy a KDNP-s képviselő, és mondjuk ott lehetne vitázni, igazából más se érdekes, mert kitér mindenki azt, hogy most tényleg ez beszél, és ezzel el is intézik. Ez egy olyan fal, amiről bármi lepattan. A hazugság is, meg az igazság, minden lepattan a Fideszről, amit meg a KDNP, amit ők építettek maguk köré azzal, amit műveltek 16 évig. Tehát a Fidesznek szerintem vége van, abszolút. Ha csak nem jön valami nagy kataklizma, ami eltakarítja a Tiszát, de az ne jöjjön, mert az nem csak a Tiszának lenne rossz, hanem nekünk is. És hogy, hogy ez az abszolút filmszínház. Én most vállalom ezt a nyekergő, szerencsétlen öregedő polgár boomer szerepet. Én vágom, hogy ez, vágom, hogy ez fontos, és így van, és hogy működik, és hatékony, és a Tisza, és persze Magyar Péter minden, de azt gondolom, hogy ami eddig ment, és mondjuk azt, hogy ez volt akkor az első évad, az olyan 16 pluszos volt. Most már viszont a második évad, itt beléptünk a 18 pluszosba, és az már nem biztos, hogy jót tesz. Tehát maradhatunk volna a 16 pluszosba, és szerintem durvult egyébként a hangnem, pont amiatt, hogy a Fidesz meg a KDNP ugye ezt az állarcot, ezt, hát ha nem is önmagától, de mondjuk Magyar Péter így lepiszkálta róluk, és akkor ott maradtak pőrén. És hogy nem, azt hiszem, hogy nem hagytam ki egy parlamenti ülésnapot se, legalábbis a napi rend előtt itt azt mindig megnéztem, és még utána is az interpellációkat, aztán, hogyha volt még valamiféle idő, vagy volt időm, akkor még néztem a törvényekkel kapcsolatos vitákat is, de a napi rend előtti az tulajdonképpen ugyanaz. Egy az egybe. Az olyan, mintha ennek a sorozatnak lenne egy fő címe, ami minden epizód előtt lemegy, csak baromi hosszú. Tehát Magyar Péter, amit mond, és nem ugyanazt mondja nyilvánvalóan, mert a napi rend előttikben most az 50 napról emlékezett meg, hogy milyen sikereket értek el. Volt ott a kormányzás, korábban ugye volt ez a torgáló felszólása, tehát mindig van valami. De onnattól utána beindul a malom, és elkezdi ugyanazt őrölni. A mi hazánkosok mindig ugyanazokban a témákban szólalnak fel. Mindig ugyanazokra reagálnak, a KDNP mindig ugyanazokban a témákban szólal fel, és mindig ugyanazt mondja, és egyébként a Tisza párt is nagyjából ugyanezt, és Magyar Péter is ugyanazokat reagálja ugyanazokra a felvetésekre. Tehát nem tudom, hogy van-e még valaki, aki annyit nézett, mint én országgyűlés, de szerintem meg tudná erősíteni, hogy hát egy picit már unalmas egyébként. Egy picit már unalmas.
3: Igen, rá lehet unni.
4: És bocsánat, még csak annyit, hogy és ezen nem segít az se, hogyha feljebb strófolják az érzelmi hangerőt folyamatosan, hogy akkor még, hogy azért van, tudom, hogy a napi rend előtti parlamenti politizálás az arról szól, amit a Kunhám Ágnes fogalmazott meg tök jól egyébként, hogy a végletekig kifeszítjük a témát, meg a lehetőséget, amiről beszélni akarunk, de nem nagyon töltjük meg tartalommal, ez csak egy ilyen odavágjuk a dolgot, így bedobjuk a féltéglát a kirakatba, az majd utána az értelmiség, meg a mi publicisták, mindenki így foglalkozik a témával már úgy részleteibe, meg mélységeibe. És én azt értem, hogy erről szól a napi rend előtti, de azért itt a napi rend előttiknél is voltak olyan megszólalások, felszólalások, amelyek viszont konkrét politikai vagy valamilyen szakmai dolgot érintettek. És ott is maradt ugyanez.
5: Hát egy ilyen furcsa átmeneti időszakban vagyunk, hogy a Tisza az nem egy hagyományos párt. Ez egy nem egy, a 26-os az nem egy hagyományos választás volt.
4: És a magyar nem egy hagyományos nép.
5: Ez itt meg nem egy hagyományos országgyűlés. Tehát kezdem ott,
3: nem hogy, egy hagyományos politikus
5: kezdem ott, hogy a Tisza az most amellett, hogy Népfront azért mégiscsak leginkább egy ilyen jobb-közép arcéle van. Aztán itt van a Fidesz, ugye a maga furcsa nemzeti radikalizmusával, és itt vannak a még tőle jobbra a mi hazánkosok, tehát lényegében egy ilyen összetételű parlamentről beszélünk. Alapvetően én azt gondolom, hogy akkor nézzük jól ezt az egész jelenséget, hogyha a Fideszre jelen pillanatban nem úgy tekintünk, mint a demokratikus ellenzék, hanem úgy, mint az előző rendszer. Az előző rendszernek a maradványa, amivel le kell számolni.
3: De mit akarsz leszámolni?
5: Hát nyilvánvalóan el kell számoltatni azokat, akik elszámoltathatók, és szépen megvárni, hogy ez az egész kivérezzen, és jöjjön a vérfrissítés, jöjjenek az új pártok, jöjjenek az új arcok, és abból álljon össze egy olyan országgyűlés, ahol van képviselete a baloldalnak, van képviselete a liberalizmusnak, stb. És akkor egy érdemi parlamenti munka el tud kezdődni ja, Viktor, nagyjából, de
3: én azt érzem,
5: előbb...
3: hogy vezet ezen a foci meccsen a Tisza 15-0-ra, és meddig tudnak örülni a 16., 17., 18. gólnak a tiszások? Ez a kérdés, hogy még megvan-e ugyanaz a lendület. És én remélem, hogy monitorozzák Magyar Péterék, hogy ez az előző rendszerre való visszamutogatás, ez még mindig hatásos, és tényleg el kell jönni az elszámoltatásnak. Csak jelenállás szerint azt látjuk, hogy ha itt hosszú, akár évek bírósági eljárásai, nyomozásai kezdődnek meg, akkor hosszú éveken keresztül hallgatjuk majd a parlamentben azt, hogy önök voltak azok, meg megy majd a tróger, meg mit tudom. Tehát, hogy
5: ebben én teljesen egyetértek veled, totálisan egyetértek, tehát, hogy én is unom magát ezt a műsort, és én is szeretném már, hogyha érdemi témákról szólna a politika, tehát hogyha a politika az tartalom lenne, és nem egy ilyen kvázi tartalom nélkül elburjánzó forma, egy ilyen iszabbirkózás, egy ilyen, hogy is mondjam, elégtétel trash reality. Ezt én is várom ezt a pillanatot, hogy ezen végre túl legyünk, csak nekem az a kérdésem, hogy a Fidesszel az ellenzékben ez tud-e máshogy kinézni?
4: Nem. Erre mondtam, hogy ez a hitelességi probléma, az örökre.
5: Ez itt a probléma,
3: hogy látták, hogy a gyurcsányozás hogy működött, basszus, és láttuk, hogy az ország nagyon nehezen unt rá, és nekem ez a bajom. Ez a történelmi tapasztalat, hogy talán ezt ők is látták. Kis szünet és folytatjuk.
2: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Itaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Hővédő eszközöket biztosít a kormány állatmenhelyeknek. Ezrek menekülnek a bozót tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
8: Ez itt a borműsor, a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és hogy mivel foglalkozunk, a 45. országos borverseny eredményével, díjazottjaival, úgy általában azzal az ünneppel, ami a borászok is a bor ünnepe, és ebből a felhozatalból rögtön itt a legelején az év fiatal feltörekvő borászát köszönhetjük, aki nem más, mint Koroncai Martin, a Koroncai Pincészet borásza. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
8: Gratulálok a díjhoz.
9: Köszönjük, köszönöm szépen, köszönöm.
8: Köszönjük, mondja többes számban, de hát ez most kivételesen csak az öné, de ez azért is izgalmas, mert ugye ez egy családi borászat, ahol feltörekvőként a legfiatalabbként megjelent.
9: Igen, igen, azért is mondtam a többes számot, mert én vagyok nyilván a borász a csapatba, de ugye mi saját szöllővel is foglalkozunk, amiben még rengeteg embernek a munkája benne van, úgyhogy őket is ki szeretném emelni, illetve ez egy családi vállalkozás, amiben részt vesz édesanyám, apukám és az öcsém is, úgyhogy igazából ez az érdemezőket is ugyanúgy illeti.
8: Hát valami biztos hárul rájuk is ebből a dicsőségből, persze, de hát azért mégiscsak a díjat ön kapta. Kitől tanulta ezt a szakmát? A családon belül kezdődött?
9: Igen, a családon belül, hát elsősorban édesapámtól. Tehát ő volt, aki a családon belül már ugye generációk óta jelen van a borkészítés, illetve a szőlészet. Már nagypapám, de én nagypapám is foglalkozott ezzel. De édesapám volt az első olyan így a generációban, aki így komolyabban elkezdte ezt felfejleszteni, és gyakorlatilag fő tevékenységé alakult, és én pedig ugye az egyetemen végeztem Keszthelyen, tehát az ottani tudás is nagyon fontos volt, de a gyakorlatias tudást azt édesapámtól tanultam.
8: És hát most nagy időket mennek, hogyha sportnyelven akarunk fogalmazni, mert hogy a pincészetük lett Balatonfüreden az év bortermelője. Ő most ugye elnyerte az év fiatal feltörekvő borászadíjat, és közben van két díjazott boruk hirtelenjében, a Zenit 2025, ez a legeredményesebb fehér borászadíjat, és közben van két díjazott boruk hirtelenjében,

0: szép eredmény, meg nagyon örülünk neki.
1: Kell azt egy borásznak értenie, hogy mitől jött be annyira ez most? De nyilván egy csomó dolog ösztönös, és egy csomó dolog szakmai alapú egy borász életében, de ilyenkor nyilván az érdemes elgondolkozni, hogy mit találtunk el.
0: Hát ami nagyon nehéz az elmúlt pár évben a nagy szárasság miatt, meg a kényszerérettség miatt, az a szüreti időpontnak a pontos meghatározása, a pontos eltalálása az, hogy mikor van abban az érettségi állapotban a szőlő, amiből a legjobbat lehet kihozni, és ezt most nagyon el sikerült találni, illetve nagyon-nagyon jó kondícióban vannak ezek az ültetvények most. Tehát ezek ilyen 8 és 11 év közötti ültetvények, aminél lehet mondani, hogy most van a csúcson, és most adja a legjobb minőségű alapanyagot, illetve a legbőtermőbb is ebbe a stádiumba. Úgyhogy az erjesztési technológiák is nagyon jól sikerültek, nyilván reduktívan jártunk el, hogy ezeket az elsődleges aromákat jobban feltárjuk, úgyhogy gyakorlatilag minden összejött ezekbe. Tehát egyértelmű volt, hogy egy nagyon szép, elegáns, gyümölcsös és sikeres borok lettek ezekből.
1: Mennyire veszik a saját kezükbe az értékesítést? Most láttam, hogy nyitottak egy kis boltot, de hát nyilván az nem old meg mindent.
0: Hát abszolút a saját magunk direktbe értékesítünk többnyire. Vannak kisebb kereskedők is, akik ebbe segítenek. Ami ugye jelentős nagyon, az ugye a pincénél való értékesítés, fesztiválokon való részvétel, tehát így összességében ezek a kiemelt értékesítési pontok. Nyilván nem egyszerű, meg most vagyunk azon a szinten, amit még így könnyebb viszonylag kezelni, de ha ennél följebb megyünk, akkor mennyiségbe, akkor több segítségre lesz szükségünk, az biztos.
1: Mi a különbség a koroncai cserfes, meg a koroncai pompás között? Gondolom a cserfes is pompás, de a pompás is cserfes.
0: Igen, tehát ami a legnagyobb különbség, az, hogy a cserfes boraink, ugye azért mondom, hogy boraink, mert van belőle rozé is, illetve fehér is, ők habzóborok.
1: Aha.
0: Pontosabban gyöngyöző borok, tehát széndioxidot tartalmaznak. A pompás nevezetű küvénk, az pedig egy sima csendes bor. Tehát ez az alapvető és a legnagyobb különbség köztük.
1: Gratulálok a díjhoz, és hát minden jót a családnak, a közös munkálkodáshoz, és hasonló jó borokat kívánok, mint amikkel mostanában díjakat nyerte. Koroncai Martin, az év fiatal feltörekvő borásza a Koroncai Pincészettől. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Előbb már megemlékeztünk arról, hogy ki volt az év fiatal feltörekvő borásza díjazott a 45. országos borversenyen, amit most rendeztek, és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét keressük, hogy úgy általában beszéljünk a magyar borról, a legjobb borászatokról, a legjobb borokról. Úgyhogy Frittmann János borászhoz fordulunk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Az volt a címe a közleménynek, hogy történelmi eredmény. Kezdjük akkor ezzel. Mitől történelmi ez a mostani eredmény?
2: Nevezési mintaszámból, ami már közvetlen beérkezett az országos borversenyre, ez 995 bor, 5 hiány, ugyebár 1000. Ez egy felmenő rendszerű borverseny, magyarán több ezer bor vesz részben, részt vesznek a hegyközségek, a borvidékek, és azok a borokból, a kiemeltek kerülnek az országos borversenyre, úgyhogy ebből a szempontból egyértelműen történelmi. Nagyon sok szép díj nyertet, ezek a borok nagy része már nemzetközi versenyeken és világversenyeken is szerepel, jó része ezeknek, és ott is nagyon komoly díjakat nyernek.
1: Másképp gondolkoznak-e a borról azok, akik a nagy közönség borát megszavazták, és másképp-e a szakemberek, önök?
2: Ami meglepő, de oda, nagy közösség elé nem kerül oda minden bor, oda csak egy pár bor kerül oda, kiválasztva a borvidékekről egy-egy bor. Mint mondtam, itt már az borvidéki versenyeken aranyérmes borokból, hogy minden évben más kerül oda. Számottevően nem gondolkodnak másképp, mert amik a nagy közönség is nyertek, azok általában vagy arany, vagy ezüstérmeket meg is kapták az országos borversenyt, de természetesen vannak azért más szempontok is. De a nagy közönségnél is olyanok vannak, akik már egyszer már részt vettek, ez a második volt, hogy a nagy közönség borát is választották. Úgyhogy számottevően ma már a borászok nagyon figyelembe veszik, hogy milyen bort készítenek, olyan, amit a fogyasztó is díjaz. Hiába készítünk olyan bort, ami nekünk ízik a fogyasztónak, nem akkor tulajdonképpen egy kudarca vége.
1: Egyébként ezügyben van hiányérzetük? Tehát egy csomó jó bor egyszerűen nem találja meg a helyét a piacon?
2: Természetesen van ilyen, amit szakmailag nagyra értékelünk, de nem biztos, hogy beillik a mai fogyasztási szokások közé. A mai étkezések a könnyebb ételek, a kevesebb fizikai munka megváltoztatta azért a borfogyasztási igényeket, a szokásokat tulajdonképpen azért, mert nem kívánják azt inni. Jó bor az még mai napig is, csak nem azt akarja inni, mert nem azt kívánja a szervezete.
1: Vannak borászok, akik miatt bajban vannak, mert ragaszkodnak, mert azt mondják, hogy én tudom, hogy mi az értéke az én boromnak, hát ezt csinálom.
2: Biztos, hogy van olyan is, aki azért szenved problémával, de van olyan is, aki nem is, nem olyan könnyen lehet váltani. Hát ebben az aszályos időszakban 5-6 év, mire termőre fordul egy szőlő, mire az első termést leszedi róla, és abból készít bort, úgyhogy nem olyan könnyű a váltás a szőlő borágazatba, de ezt azért időben kell kezdeni egy-egy területeken, akkor azért nincs akkora gond, de vannak borászatok, akik egyértelműen emiatt is bajban vannak.
1: A gázszőlőbirtok és Günczer Tamás pincészete közösen kapta a legeredményesebb borászatnak járó elismerést. Ez azt mutatja, hogy nem tudta különbséget tenni, vagy eleve úgy gondolták, hogy ez kettős díj lesz?
2: Nem, ezt tulajdonképpen előre meg kell nevezni, azt részlet valaki 30 borral is egy országos borversenyen, ha nyert már annyit előtt a regionális versenyeken, de előre meg kell nevezni azt a 10 bort, amivel ő tulajdonképpen részt akar venni ennek a díjnak. Azért, hogy a kisborászatokat ne zárjuk ki ebből a lehetőségeket, nincs annyi bora, annyi típusú bora, és ebből adom az a lehet, hogy van, aki több aranyérmet kapott, mint ők, de viszont sokkal több borral nevezett, és azok a borok, az a 10 bor nem szerepelt úgy, mint ő náluk, és ezek egyformán jöttek ki a pontok, és úgy gondoltuk, hogy nem lenne tisztességes, ami most itt egy pénzfeldobással eldöntenénk, hogy na, melyikük viszi el ezt a díjat, egyforma pontszámot, így pontokra van osztva, hogy mennyi áll az aranyér, nagy aranyér, mi ezüstér, és be ezüst alatt már nincsenek osztva érmek, a 30% a bor kaphat csak díjat egy országos borversenyen, ugyanúgy, mint egy nemzetközi versenyen, és egyforma pontra jött ki, és akkor hát úgy döntöttünk, hogy meg a fél évig egyik viseli, viszi el a, ugyebár ezt a serleget, de díjat egész évben viseli természetesen, csak van ennek egy kitüntetésre, mert jár egy ilyen, nem serleg, hanem egy ilyen emlékmű.
1: Vándordíj lett belőle.
2: Vándordíj, igen, azt viszik, egymást közt elcserélik, és fél évente ők döntötték el, nem tudom most melyik név van éppen.
1: Elnök úr, hogy itt van 10 nagy arany díjat kapott bor. Ezeket például valahol, valahogyan egy tételsorban meg lehet vásárolni?
2: Hát szerintem egy tételben nem. Biztos vagyok benne, hogy nem.
1: Pedig milyen izgalmas lenne, azt mondanák, önök azt mondanák, hogy tessék, hát ezt így. Ezek a legjobb boraink.
2: A HNT nem folytathat kereskedelmi tevékenységet, az a törvény is kimondja. Úgyhogy innentől kezdve a HNT ezt nem. Hát ez egy kereskedők ezt felkarolná, akkor lehetne ebből csinálni, úgymond akár egy presztist is. De ezek átlagban a nagy aranyér, mert Tokajik vagy Vörös néha kap egy-egy dozé, még fehér, még mindig másképp ítéljük meg, mi magunk is a fehéret meg a rossz, de halladunk jó irányba, hogy most már kezdünk olyan borok, tényleg azok a borok kapják zömébe az aranyat, amit már a fogyasztók is jól bírálnak, de mivel sok ennek nagyobb része Tokaji, és nem probléma, csak az, hogy azért összerakni 10 Tokaji bort,
1: hát
2: nem
1: igen.
2: Tudom, mert
1: meg nem csak Tokaj van, hát kérem szépen.
2: Igen, igen, hát főleg, hát ma főleg, hát ma jönnek föl borvidékek, főleg a fehérboros borvidékek, eddig vittem mindig a vörösboros borvidékek, vitték eddig úgymond a címeket el, még a címet ők vitték, ma azért ez átkezd tolódni, piacon is tökéletesen a fehér és a rozé borok felé.
1: De hát milyen jól szerepeltek a kunságiak, vagy éppen a csopaki, a bográri borok?
2: Igen, hát a kunság az nagyot utóbbi, mit tudom én, 15-20 évben nagyot fejlődött mindenféle szempontból. Ma legtöbb érmet tulajdonképpen kunsági borok kapták, de hát jó szedték a csopakiak is. Jönnek fel a fehérboros borvidékek egyértelműen, eddig hát ők voltak háttérben eddig. De az nagy probléma, hogy a vörösnél nagyon nehéz, mint mondtam is, a váltás az nagyon nehéz, és van, ahol nem is lehet, de nem alkalmas esetleg fehér szőlőt, olyan minőségű fehér szőlőnek, amit most szívesen fogyasztanak az emberek. Tehát ez a gyümölcsös bort fogyasszák az emberek egyértelműen.
1: A közleményben, ami megjelent a borversenyről, olvasom azt a véleményt, hogy a magyar szőlő és bortermelés egyfajta fordulóponthoz érkezett. És igazából nem a technológia, igazából nem a szőlő vagy a borkészítés mikéntje, hanem az innováció, az értékesítési csatornák, a marketing szempontjából van ez így. Nem tudom, hogy a borászok mennyire képesek ezzel foglalkozni, de azt tudom, hogy van egy bormarketing ügynökség, amelyiknek ez a dolga, hogy ezt emelje, hogy ezt képviselje. Mennyire sikeresen?
2: Hát ők elsősorban a bormarketing ügynökség a nemzetközi piacokra fókuszált, utolsó évben fókuszált már a belföldire is. A hegyközségen a tanács az kémállag az ő marketingje az belföldre szólult. Én úgy gondolom, hogy ezt később lehet lemérni, most már le kellene mérni, de szerintem ez alapján nem történt nagy áttörés, de valószínű kicsit más irányba is kell vinni ezt a marketing tevékenységet, mint eddig volt, de látjuk azért 3 év alatt kellene, hogy legyen látszata neki. Nem egyszerű jó marketinget csinálni saját borászatánál is, vagy cégénél, mindenki ezt tudja, de én úgy gondolom, hogy azt az átütő sikert, amit várt tőle az ágazat, még vártak a szereplők, azt azért nem érte el, az egyértelmű.
1: Ez a bor miatt van, vagy kifejezetten a marketing kérdése? Mennyire lehet divatos a magyar bor? Mennyire lehet azzá tenni?
2: Az egyértelműen látszik, a hegyközség csináltatott egy kutatást nem magyar szereplőkkel, és Magyarországon, hogy a fiatalok szeretik a bort továbbra is, csak esetileg isszák, a 35-40 fölötti korosztály az nem csak esetére, az rendszeresen fogyaszt bort. A fiatalok azok csak inkább esetére, de az azért nagyon megnyugtató, hogy kimondottan szeretik a bor, a kutatásból ez jött le.
1: Viszont a könnyű borokat isszák, tehát a nagy testes tételek azok nem mennek annyira.
2: Azok, és úgy gondolom, mondom, az életvitelünk változásával nem is nagyon várható, hogy széles körbe mennek. Annak is van fogyasztója, nem tűnt el a fogyasztó réteg, mi van is igény rá, csak valószínű jóval kevesebb, mint eddig volt. És azért azt látszik, aki ezeket a könnyebb borokat készítik, azért érnek el komoly sikereket a piacon is. Mert ugyan szoktam mondani, hogy a maga a borverseny ez egy dolog, de ha ezt nem tudja piacon, úgymond forintá változtatnak, akkor tulajdonképpen egy öncélú dolog a borkészítés, és annál azért többet, ez egy megérhetés is. Persze tudom, hogy hobbi is a legtöbb borásznak, majdnem mindenkinek hobbija is ez, de azért ebből meg is kell tudni élni családoknak, mert különben akkor eltűnne a szőlő, én hiszem, hogy meg fognak élni. vannak problémák természetesen a piacon is, meg a egyéb fitoplazmával, de én azt hiszem, hogy a magyar bor most is, az biztos, hogy az úgy van, hogy mondtuk azt, hogy világhírű a magyar bor, ez nem igaz, de minimum világszínvonalon tudunk nagyon sok bort elkészíteni, és szerepel is a világversenyeken nagyon jó, úgyhogy képes a magyar borászat világszínvonalon bort készíteni.
1: És mennyire látszik a generációváltás? Ugye ez a 45. országos borverseny, nagy pincészetek nyilván jelen vannak most is, de nem biztos, hogy ugyanazok az emberek képviselik.
2: Egyértelmű volt az eredményezésnél, jó volt látni. Szinte minden borászatot fiatalok képviseltek. Egy-két borászat kivételével, de ott csak azért, mert éppen nem ért rá a gyerek vagy valaki. Úgyhogy a generációváltás a borászatban megtörtént és megtörténik. Én emiatt annyira nem aggódnék, inkább mondom a piaci oldalról aggódom, hogy esetleg valaki azért nem folytatja, mert a piacon nem tudnak elérni sikereket, de a generációváltása szépen végre megy a borászatba. Én azt hiszem sok ágazat megirigyelné ezt, hogy mennyire végre. Persze itt is vannak, akik kiszállnak családok, hát ott mindig van, de én úgy gondolom, hogy mondom, azt, ha látja valaki a képet az országos borverseny eredményezéséről, szinte csak fiatalok vannak, és teltház volt.
1: Eredményes volt? Jó verseny volt? Sikeresnek látja?
2: Én kimondottan sikeresnek látom, jó hangulatú volt, kell egy ilyen borverseny, az nem csak verseny, az egy az borok ünnepe, meg a borászatoknak is egy ünnepe, egy találkozás a mások boraival. Én ezt egy nagy lehetőségnek tartom, egy színvonalas, országos borversenyt rendezni, de én inkább azt mondom, hogy a szereplők azt a rengeteg telefont, meg gratulációt, ami ezzel járt, nagyon jó volt a verseny, jó volt, színvonalos volt az eredményhirdetés. Én úgy gondolom, az igazi sikert, ez természetesen mindig vannak fanyalkok, hát azok mindig lesznek, még kritikusok, nem is baj. Nem is baj, szükség van azért a kritikának, az nem működik, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindig lehet jobban csinálni.
1: Hát és nyilván nem az fogalmazza meg a kritikát, aki éppen a nagy díjat szorogatja a hónalat, de hát ez is természetes. Fritzman úr, köszönöm szépen, további sikeres versenyek és jó borokat kívánok.
2: Köszönöm én is, és további jót, minden jót.
1: Fritzman Jánost hallották, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét a 45. országos borversenyről, és a témánál maradunk még, mert a műsor következő részében, a hátralévő részében is díjazottakat hallhatnak.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előbb már beszéltünk itt a 45. borverseny kapcsán a megosztott díjakról. Hát van itt is egy olyan. A gáz-szőlőbirtok és pincészet, valamint Günther Tamás pincészete közösen kapta meg a legeredményesebb borászatnak járó elismerést, és ezt a Gál Zsuzsanna, a gáz-szőlőbirtok és pincészet értékesítési vezetője a vonalban egyúttal, hát ugye a szülei birtokát képviseli, úgyhogy a sajátját is egy kicsikét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Gratulálok! Hány tétel kapott díjat?
3: Egész pontosan most az országos borversenyen 6 aranyérmet és 3 ezüstérmet nyertek a boraink, illetve a gyöngyöző bor kategóriának a legjobbja lett az Anna Róza gyöngyöző borunk, tehát még egy champion díjat is elnyert.
1: Mit tudnak, amit a többiek nem? Na, ez egy nehéz kérdés, én tudom.
3: Nem úgy mondanám, hogy amit a többiek nem, mert több kiemelkedően szereplő pincészet is volt a borversenyen, tehát azért nagyon szoros volt a verseny, és ugye minden egyes borvidékenek szerintem megvan a maga erőssége is, illetve kiemelt fajtái, kiemelt bortípusa, erőssége. Tehát tényleg nagyon szoros volt a verseny, és még egyébként még azt szeretném kiemelni, hogy ugye mi a kunsági borvidéken vagyunk, és több kunsági borvidékről szereplő pincészet is kiemelkedően szerepelt, tehát ez külön öröm volt számunkra. Inkább úgy mondanám, hogy nálunk, ami talán erősségünk, az ugye általában a rozéboraink, tehát könnyed, gyümölcsös, ropogós rozékat igyekszünk készíteni, ugye mind csendes, mind gyöngyöző bor kategóriában, illetve nagy örömünkre a fehér boraink is szép eredményekkel gazdagodtak, tehát az írsai olivérünk és az olasz rizlingünk például.
1: Ugye a munkájuk a Kis-Duna mentén kezdődött Hajdanában, de most már a Balatonfelvidéken is jelen vannak. Mennyire késztette átgondolásra önöket az, hogy ez két különböző borvidék, két különböző tulajdonsággal?
3: Így van, de továbbra is a fő irányvonal, illetve a legnagyobb területünk az továbbra is itt a Kis-Duna mentén helyezkedik el. Ugye a szüleim most már több mint 30 évvel ezelőtt alapították meg a családi vállalkozást, magát a pincészet pedig több mint 20 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, és 2011-ben vásároltuk meg a Balaton felvidéki területet. Igazság szerint ennek a fő oka az volt, hogy egyetlen hátrányként itt a fagyveszélyt szoktuk emlegetni itt a Kis-Duna mentén, és egyrésztről egy biztonságot kerestünk, tehát ezzel a Balaton felvidéki borvidékkel, másrésztről pedig ugye a palettánkat is lehetőségünk nyílt bővíteni. Nem mondanám, hogy egyébként olyan nagyon sok különbséget veszünk észre a két borvidék közt, vagy más elkészítési módokat nem látom, hogy igényelnének a borok, hanem inkább ugye szerintem a maga a pincészetnek a stílusa határozza meg aztán majd a borkészítés folyamatát is.
1: Hogy nem lett borász önből? Mert ha jól sejtem, akkor nem borász, hiszen a marketinget, az értékesítést vezeti, ehhez nem kell borász diploma.
3: Így van, viszont sőt még beletennék egy kis csavart, mivel marketing végzettségem sincs, hanem én vagyok, úgy szoktuk emlegetni a kakukk tojás a családban, mert a családban mindenki a kertészeti egyetemen végzett, tehát a szüleim is borászként, édesapám szőlészként, az öcsém szőlészborász és növényorvosként, én pedig az ELTE-n végeztem francia szakos nyelvészként és tanárként, úgyhogy én így csöppentem bele a családi gazdaságba, vagy inkább úgy mondom, hogy visszacsöppentem, mert azért már az egyetemi évek alatt is besegítettem úgy.
1: Akkor azért ez úgy van, hogy mást keresett, de végül is valamilyen szinte mégiscsak beszippantotta ez a világ.
3: Ez így van, én is ezt a beszippantás szót szoktam használni, vagy hogy hazahúzott a szívem. Igazság szerint a szüleink soha nem befolyásoltak minket, hogy ez irányba tanuljunk majd tovább, hanem tényleg az öcsémmel szabad utat engedtek nekünk, tehát nekem pedig gyerekkorom óta az idegen nyelvek és a nyelvészet volt a nagy szerelem. De aztán mégiscsak nekem is ugye megfuszott az életembe, úgyhogy egyébként már a szakdolgozatomat is a francia szőlőfajta nevek eredetéről írtam, tehát úgy apránként mégiscsak engem is hazahúzott a szívem.
1: Mennyire segít az értékesítésben a francia nyelvtudása? Azért a franciáknál nem könnyű bort eladni.
3: Nem könnyű. Franciaországban például pont ilyen, csak ilyen nagyon kisebb, minimális exportjaink vannak egyelőre. Inkább annál segít be, hogy például a borbemutatókat is zömében most már én szoktam tartani itt a pincészetnél, és vannak ugye idegen nyelvű, vagy akár Franciaországból érkező csoportok, akkor azért tudom hasznosítani ezt a nyelvtudást. Illetve hál' Istennek, amikor eredményeink vannak például Franciaországból, és akkor a borverseny nevezéseket, éremrendeléseket is tudom intézni.
1: Hát akkor azért ennek is lett valami haszna a borászat szempontjából. Na, térjünk vissza a borokhoz viszont. Mert hogy ugye kétféle borvidék, de hát egy birtokként, egy pincészetként jelennek meg például a borversenyeken. Kétfelé is neveznek? Tehát a különböző borvidékekre neveznek, vagy maradnak a Dunaág melletti kiskunsági borvidéknél?
3: A borversenyek tekintetében ugye, amikor borvidéki borversenyre nevezünk, akkor természetesen külön tehát a termőhely szerinti borvidéki borversenyre nevezzük ugye az adott borainkat, viszont az országos, illetve nemzetközi borversenyeknél csak maga a bor nevében vagy leírásában szerepel, hogy milyen termőhelyen termet. Tehát igazából ott nincs számottevő különbség a két borvidék közt. Illetve tehát továbbra is nagyon fontosnak tartjuk hazai és nemzetközi borversenyeken is megmérettetni a borainkat.
1: Az sokat számít?
3: Számunkra igen, tehát mi úgy vesszük észre. Egyrésztről ugye nekünk is egy iránytűként szolgál, egy szakmai visszaigazolást ad, hogy hol tartunk, milyen irányba megyünk, illetve a fogyasztóink, borkedvelőink is nagyon szokták szeretni ezt a plusz visszaigazolást, visszacsatolást.
1: Mennyire szerepeltetik például a címkéken a különféle díjakat? Van, aki azt mondja, hogy fölösleges, mert nem ez adja el, van, aki megragaszkodik hozzá, hogy mindig ott legyen.
3: A polcokon azért, tehát áruházakból is az a visszajelzés, illetve gasztronómiából, éttermekből is, hogy igenis szeretik a fogyasztók ezt így viszont látni a díjakat a palackokon. Mi inkább, leginkább a fő, tehát tényleg az ilyen nagyon nagy presztízsű borversenyeknek az érmeit szoktuk szerepeltetni, és idén most nagyon nagy örömmel és hálával fogadtuk a legutóbbi eredményeinket, mert ezen a nagy országos borverseny díjon eredményen kívül néhány héttel ezelőtt zajlott le a Vinagóra nemzetközi borverseny, ugye az egyetlen hazai szervezésű nemzetközi borverseny, és ott is sikerült idén a legeredményesebb családi pincészet díjat megnyernünk. És még emellett még volt egy számunkra nagyon kiemelkedő eredmény, az pedig Franciaországban a Cannes Vinelli International nemzetközi borversenyen több borunk is aranyérmet nyert, és a rozé küvé borunk pedig 94 pontos nagy aranyéremmel bekerült a világ top 13 legjobb rozé bora közé.
1: Na hát csak győzzék ezeket fölrakni a címkékre.
3: Úgyhogy ezeket azért feltesszük mindenképp.
1: Megértem.
3: Igen.
1: Gratulálok hozzá, és örülök, hogy beszéltünk. Köszönöm
3: nagyon
1: szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Zsesztasz Gál Zsuzsanna, gáz, szőlőbirtok és pincészet, marketing és értékesítési vezetője szólt nekünk arról, hogy mennyiféle díjat nyert a gálpincészet az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen!

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Előbb már gratuláltam a gázszőlőbirtoknak, mert a legeredményesebb kiáró díjat a borászok versenyén sikerült elhozniuk felesben. A másik fele meg itt van most a vonalban. A borversenyen ugyanezt a díjat a legeredményesebb borászatnak járó elismerést Günzer Tamás pincészete is megszerezte. Günzer úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Gratulálok! Kinél van a díj most?
2: Hát köszönjük szépen, nálunk van a díj. Keressük neki a megfelelő helyet, itt van az irodámban, és egy gyönyörű helyre fogjuk kihelyezni.
1: De ez egy vándordíj, ugye? Tehát ez úgy fog vándorolni, aztán megy Gálékhoz is.
2: Pontosan így van, tehát fél évig nálunk, fél évig a Gálpincészetnél. Egy nagyon szép kézműves termék, ami nagyon-nagyon mutatós. Két emberke visz a hátán egy óriási nagy szőlőfürtöt, úgyhogy egy nagyon mutatós, szép díj.
1: Hát gyönyörködjön benne, mert megérdemli. Ugye nem először, és hát nem kevés díjjal a háta mögött nyerte el ezt megint ezt a díjat, és én azt gondolom, hogyha valaki a Villányi borvidéknek az egyik reprezentánsa, mondhatni az arca, akkor az például ön a tradicionális villányi történelmi pincesoron. És hát a tradíciókra ön szokott is figyelni. Ezek tradicionális borok, amelyek most itt nyertek?
2: Igen, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy szinte valamennyi vörösbort, amit neveztem az országos borversenyre, mind arany vagy nagy arany érmet kapott. Tehát ez egy óriási és egy nagyon jó visszaigazolás arra, hogy jó úton vagyunk, jó, amit csinálunk, és óriási büszkeség számomra, hogy a borász díját tudtam átvenni. Ez egy borásznak egy nagyon-nagyon pozitív és egy nagyon értékes visszacsatolás.
1: Hát ez lassan 30 év, sőt, talán már több is, ugye? Valahogy ez a 90-es évek, amikor ez elkezdődött, ez a történet, ez a mese.
2: Kérem szépen, 1991-ben kezdődött az én kis mesém. Akkor a diplomaosztóra kaptam az édesapámtól egy 0,3 hektáros ültetvényt. Onnan indultam. Hát ez már a 85 hektár és hát 800 ezer palaszbor éves szinten, úgyhogy úgy érzem a nulláról, és sikerült egy szép kis pályát felépítenem.
1: Valahol olvastam egy interjút önnel, ahol azt mondta, hogy úgy adta oda az apja a földet, hogy a munkát is te végzed, de akkor tiéd lesz a bevétel is. Ez egy jó szabály.
2: Ez pontosan így volt, igen, hogy azt mondta édesapám, tiéd a munka, tiéd a bevétel, és gazdálkodjál. Igaz, hogy könyvből néztem a meccést, és akkor megmeccettem egy oszlop közt, és akkor szóltam, pater, gyere, nézd már meg, és mondta, hogy nagyon jó fiam, jól csinálod. És folytattam tovább, elkészítettem a bort is egyedül. Igaz, hogy azért előtte figyeltem, édesapámnak is volt egy kisebb ültetvénye, ő is készített bort, tehát azért ellestem a csinyát, vinyát, de mindig is a nagyon precíz, pontos tisztaság az elvem volt, és hát úgy néz ki, hogy ez jó út volt.
1: Ahogy édesapjától megkapta a földet, úgy adta tovább a gyerekeknek is? Tehát a saját gyerekei ott vannak körülötte, és dolgoznak?
2: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, igen, hogy a családom tovább viszi, sőt a díjátadón, jó magam külföldön voltam, és a főborász fiam vette át a díjat, aki már 9. éve készíti a borokat, tehát valahol a fiamnak a kezeműve ez, mindig mindent megbeszélünk, de ez mondhatni a fiam, aki borásznak tanult, és készíti a borokat, egyébként ebből a sok aranyéremből az egyik az ő saját bora, a többi az a pincészetünknek, a közös borunk, úgyhogy van, aki tovább vigye, és óriási támaszom a fiam, aki a borász, a marketing munkában pedig a lányom segítkezik.
1: A marketing az egy nagyon fontos ága lett a borászok munkájának. Erről beszélgettünk a mai műsorban már, mert Fritma Jánossal is szóba került, hogy hát nem elég jó bort csinálni, ezt valahogy el is kell adni. És a magyar borászoknak ez egy tradicionális probléma, hogy valahogy a bor jobb, mint a marketingje.
2: Ez igaz. A kettő együtt jár, és óhatatlanul nagyon-nagyon fontos, és amit még nagyon fontosnak tartok, azt, hogy szerepelni kell, bemutatni kell a borokat, túl azon, hogy jó eredményeket kell elérni, ezt publikálni kell, és folyamatosan a fogyasztók körébe kell tartózkodni. Én például minden egyes fölkérést, ha elhívnak valahova, akár legyen az borvacsora, borbemutató, mindig igent mondok, és a mai napig is annak ellenére, hogy voltam nagy örömömre már évbortermelője, meg évpincészete, nem dőlhetünk hátra, folyamatos visszacsatolás kell a fogyasztókhoz.
1: Nehéz a vörösborral, szokták mondani ezt manapság, de hát az ön ültetvényének a nagy része kékszőlő. Tényleg nehéz? Ugye a villányi bor hagyományosan a vörösbor. Tényleg nehéz?
2: Az az igazság, hogy azért a villányi borvidéknek is van egy siklósi része. Tehát ez villány-siklósi borvidék, és a siklósi részen a világ életben fehér szőlők is voltak. Megmondom őszintén, hogy mi a kék szőlő ültetvényeinket, amik megvannak, abból készítjük a vörösborokat, de az új ültetéseink, az új ültetvényeink, azok az utóbbi pár évben elsősorban fehér szőlők, és természetesen, mivel a fogyasztás erre tendál, mi is egyetlen fehérbor készítünk.
1: Hát
2: mi
1: persze.
2: És ezt mi követjük.
1: Így van. Másképp kell csinálni? Tehát ilyenkor tanul a borász új kunsztokat?
2: Hát én valahogy úgy gondolom, hogy a fehér bor az egy kicsit könnyebb. Én legalábbis, nekem ez a saját véleményem. Tehát ott ugye általában reduktívan készülnek a borok, ott nincs héjonerjesztés, tehát egy kicsi, azonnal ki van préselve, és úgy gondolom, hogy egy kicsit talán könnyedebb, és ami nagyon fontos dolog, hogy a fehér szőlő az jó érezheti magát egy kékszőlős borvidéken, viszont fordítva nem biztos. Tehát ahol a fehér szőlő a honos, ott nem biztos, hogy a kékszőlő is jól fog szerepelni.
1: Bonyolult szakma ám ez. Az ember azt hinné, hogy mert hogy annyian csinálnak bort, hogy hát ez egy sima ügy. Azért az nem véletlen, hogy két nagy arany, hat aranyérmet, és emellett a legjobb vörösbor és a verseny legmagasabb pontszámot elért bora címet is elnyerték a 45. borversenyen. Alig győzték, igaz?
2: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és például egy nagyon jó példa, hogy sikerült még egy díjat kapnunk, a nagy közönség bora, Irsay Olivier kategóriában. Irsay Olivier a villányi borvidéken. Tehát lehet, hogy ezért borásztársaim egy kicsit lövöldöznek hátulról, hogy maradj már magadnak, mert foglalkozz vörössel, de lám itt a példa, hogy tudunk nagyon szép irsai szőlőből is kiváló fehérbort készíteni.
1: Gratulálok hozzá, és további hasonló sikereket és jó munkát kívánok, és hogyha azon múlik, hogy mi beszéljünk arról, hogy milyen jó a bora, akkor állunk rendelkezésére. Gőzer Tamás, köszönöm szépen!
2: Nagyon-nagyon köszönöm. Minden jót.
1: Minden jót önöknek pedig, kedves hallgatók, jó borokat, egészségükre. Jövünk egy hét múlva is, viszonthallásra.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter, ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott, járó és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, kétkerék, vagy épp négykerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: Fizikálisan egy eléggé megterhelő back-to-back hétvégét tudott maga mögött a MotoGP, amire ráadásul még a forróság is rájött. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 185. adása és fókuszban a holland nagydíj. Aztán azért láttunk már havazást is, de ilyen forróságot még nem.
3: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Hát igen, mint ahogy itt, ami most van itt idehaza Magyarországon, azt is ugye nehezen viseljük, és ráadásul Hollandiában pedig ez azért még nehezebb, mert ugye a hírek szerint ugye, mivel a hollandok nem nagyon szoktak hozzá ez a klímához, ők nem nagyon alkalmaznak ilyen klímákat és hasonlókat, tehát az helyszíre kilátogató újságírók mondták, hogy többen nem tudtak például éjszaka aludni, mert hogy a hotelszobájukhoz így egyszerűen nincs klíma, mert hogy nem készülnek erre, hogy 40 fok van éppen adott napokon. Úgyhogy hát senkinek sem egyszerű, itt is kicsit döcögősen indult el ez a mai adás, de itt vagyunk a meleg ellenére is, toljuk, nyomjuk.
2: És hát van is miről beszélni a mögöttünk hagyott verseny hétvége kapcsán, mert azért hát van 5-6 olyan történetszál, amit mindenképpen érintenünk kell, és aztán még a maradék is nagyjából ide sorolható. Tehát azért az, hogy még a múlt hét kellős közepén megindultak itt a bejelentések a Ducati házatáján, már ez megalapozta az egész hétvégét, és aztán pedig egyébként összességében egy jó verseny hétvégét kaptunk. Mi igen, volt az, ami a leginkább megmaradt ebből neked?
3: Ha a hétvége pillanatát kéne választanom, hú, de nehéz egyet. Legyen akkor mondjuk a Bezeki bukása, mert én azt gondolom, hogy Bezekiék megint úgy érkezhettek meg erre a hétvégére, hogy ez Brunóhoz hasonlóan egy megnyert hétvége, ahol szinte csak kvázi be kell kocogni és be kell húzni a maximális pontszámot, ahogy ugye ezt Marc Márquez is mondta róla, hát ennek ellenére ez megint csak nem sikerült, és hát jó nagyot is kapott szegény Márkó Bezeki.
2: Nyilván majd beszélünk hosszabban is arról, hogy mi történt Bezekivel ezen a hétvégén, meg hogy milyen előélete volt egyáltalán ennek az egész szombati, vagy éppen vasárnapi bukásnak. De
3: szombaton nem bukott, igen.
2: Igen. De hogy én pedig azt hozom, ami pedig hát szintén elvitte a szalag címeket, hogy végre van egy újabb japán versenyzőnk, akivel lehet számolni. És azért Ayo Gurának a győzelme az nagyon sok mindenre rávilágít azzal kapcsolatban, hogy mi is számít igazán akkor, amikor valakinek mondjuk MotoGP győzelmet próbálunk prognosztizálni, és mire van igazán szüksége ahhoz, hogy ne csak egy jó versenytempója legyen, hanem még mi az az egyéb csomag, vagy mik azok, amikkel még hozzáadva lehet futamgyőzelmért relevánsan csatázni, és hát most végre összejött neki.
3: Igen, hát akkor kezdhetünk is, azt gondolom, Ogurával, aki már ugye nagyon régóta

0: ura mindig leesne a motorról, és akkor éppen, hogy csak a motoron tud maradni, és akkor ogura kifordult, és így nézett Mártinra, hogy te ezt gondolod, amikor mögöttem mész, hát akkor én inkább nem mondom el, hogy én mit gondolok, mikor én megyek mögötted. Szóval, hogy szerintem abszolút egy jó karakter. Nyilván az látszik, hogy még azért szoknia kell ezt az egész MotoGP-s közeget, tehát azért ez még csak a második szezonja. Vannak pillanatok, amikor ugye ilyen zárkózottnak tűnik egy kicsit, meg nehezebben fejezi ki magát, de szerintem összességében vannak nagyon jó megszólalásai, és nagyon sokan kedvelik, és ugye például Di Giantonio mondta, hogy ő például mérhetetlenül örül annak, hogy Ayug ura megnyerte ezt a futamot, és azért ott a levezetőkön is látszódott, hogy nagyon sokan oda mentek hozzá pacsizni. Tényleg, ha azt mondjuk, hogy érett már ez a győzelem, akkor szerintem az idei évet nézve, akkor szerintem azzal nem vállalunk egyáltalán nagyot. Én szerintem a kérdés csak az, hogy ez a győzelem most így átszakítja a gátat, és azt jelenti innentől kezdve, hogy akkor itt majd sorra hozza a jobbnál jobb eredményeket, vagy ugye ez csak egy ilyen egy-egy kiugró eredmény lesz, ez lesz az, amit majd meg kell válaszolni itt a szezon hátralévő
1: részében. Pont ugyanezt a kérdést tettem fel még szombaton a kvalifikációra fordulva, hogy amit láttunk mondjuk Brunóban Ogura esetében, az csak egy kontextusból kiragadott jó teljesítmény volt, vagy akkor ezt most sikerült tényleg megismételni, és akkor innentől kezdve ez tendenciává válhat az ő esetében. Hát itt gyors egymás utánban kaptunk Ogurától kettő nagyon erős időmérőt. Abszolút. És ez volt az, ami eddig nem volt meg nála. Tehát, hogy Brunóig átlagban a negyedik sorból rajtolt minden egyes verseny hétvégén. Hát azért itt most az utolsó két verseny hétvégén persze kis minta áll rendelkezésre, de hogy azért egy eléggé komoly ugrásszerű fejlődés az, ami nála beállt. És nagyon érdekes, mert a hírek szerint, és erről a Ogurának az egyik szerelője beszélt, hogy nem változtattak amúgy semmit. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy akkor itt most egyébként beállítás terén találtak volna valami plusz dolgot, amivel Ogura jobban tudja kezelni a friss abroncsot, hanem egyszerűen békén hagyták a motort, nem foglalkoztak semmit, ugyanaz az egykörös beállítás, mint volt az elmúlt X verseny hétvégén. Annyi a különbség, hogy Ogura elkezdte picit jobban érezni a határokat, és elkezdte picit jobban érezni ennek az egykörös beállításnak a lényegi részét, és organikusan saját magától fakad az, hogy ilyen jó időmérős szereplést látunk tőle.
0: Hát az önbizalmát nyilván meghozták ezek a jobbnál jobb eredmények, tehát azt szerintem nem szabad elfelejteni, hogy azért itt folyamatosan építkezett a szezon eleje óta folyamatosan. És ahogy te is mondtad, igen, ez az egyik legnagyobb gyengesége volt. Most már, ha Ogurát is ugye megkérdezték, hogy mi az, amiben még úgy érzi, hogy fejlődnie kell, hát ő is mondta, hogy hát az a futam eleje azért az...
1: Most már csak volt. A futam eleje az, ami ilyen Achilles sarokként villogott Ogurának a verseny teljesítményében, igen, mert ez egyetlen nehézség.
0: Visszaesett ott az első körök után talán a hatodik helyre,
1: volt,
0: vagy valami
1: a második kört volt. Azt a hatodik helyen fejezte be, és onnan jött vissza. Csak hát azért nyilván sokkal jobb helyzetből vágsz neki minden futamnak, és jobb esélyekkel vágsz neki minden futamnak, hogyha az első két sorból tudsz rajtolni, és ugye most még ebben a technikai korszakban ez nagyon-nagyon látványos, tehát hogy harmadik sorból szinte esélyed nincsen már nyerni, vagy dobogóért csatázni talán, jó, majd Jorge Martinról beszélünk egy külön.
0: Hát majd meglátjuk, ugye nyilván a, ugye itt azért mondhatjuk azt is, hogy ez az új rajtmódi jól vizsgázott, hogy nem ültek a motorok elejei, fogalmazzunk így, meglátjuk, hogy a Sachsenringen bevezetett változások majd milyen extrát hoznak még ehhez, de valóban a kvali összerakásra az nagyon-nagyon fontos volt, de azt még éreznie kell, hogy valahogy a futam elején nyilván még úgy nem tud egyszerűen ráérezni, de ez simán lehet, hogy csak abból fakad, hogy még ott rutintalannak érzi magát. Hogy amiről még érdemes így
1: Ogura az ő stílusa, az nem feltétlen az, hogy kirakod már rögtön az első három kanyarban a könyöködet, és úgy elkezdesz agresszívan csatázni, vagy védeni a pozíciót, hanem ott egy picit ilyen konzervatívabban motorozik, és kicsit visszafogottabb is az ilyen csatákban, mint mondjuk az összes többi apriliás. És akkor most a többi márkánál ne is nézelődjünk.
0: Igen, hát a stílus az nagyon egyedi, mert ezt is kiemelték vele kapcsolatban többen, hogy úgy tudja terelgetni az apriliát, hogy ez a képessége továbbra is megvan, amit ugye láthattunk már tavaly is talán tőle, hogy az abroncsokat rendkívül jól meg tudja kimélni. Ez a stílus, ez nyilván nagyon-nagyon kifizetődő. Szóval ami még ugye itt Ogura esetében kérdőjeles, és őt is feltették neki, hogy érzi, hogy van-e

0: esélye a világbajnoki címért csatázni, mert ugye most már csak így 25 pontra van a már az összetettet vezető Jorge Martinhoz képest, és akkor mondta, hogy hát azért még majd ezt térjünk vissza erre kicsit később, de nyilván azért az annak örül, hogy egyértelműen látótávolságban van Martinhoz képest.
1: És ez mindenképpen egy jó irány lehet az ő számára. És hát egyébként is magasan voltak úgymond Ogurának a részvényei, de hát ezután pedig aztán tényleg most lehet arról beszélni, hogy hát igazából ennél jobban megkoreografált bejelentés nem is lehetne például majd a Yamaha számára, hogy akkor bejelentsék, hogy akkor a legfrissebb futamgyőztest majd jövőre már a gyári csapatunkban fogjuk majd nézni, de szerintem erről majd úgy is beszélünk majd külön a kedvenc adásblokkodban. Úgyhogy most pedig folytassuk Trackhouse-on belül, vagy Aprilián belül?
0: Beszéljünk Raúl Fernandezről, mert azért szerintem ő is összességében minden dicséretet megérdemel, azt leszámítva, hogy ezekkel a szabályokkal még mindig nincsen ugye tisztában. Ugye a időmérős pole körét ugye azért vették el, mert elhagyta a pályát a sikánból kifelé jövet, és akkor kiposztolta a képet, hogy hát ez nevetséges, meg minden. Ezt is milliószor elmondjuk, hogy ezeken a helyeken szenzorok vannak, ha a szenzorokat triggereled, bejelez a szenzor, akkor onnantól kezdve az a kör bukó. De vasárnap, vagy szombaton erre csattanós választ adott azért Raúl Fernandez, mert szerintem azt nyugodtan mondhatjuk, hogy azért összességében simán nyerte a sprintet. Vasárnap pedig ő is érezte, hogy egyszerűen ennél több nem volt benne, mert hogy Ogura annyival többet, meg jobban hagyott a végére, mint tartalék, hogy ezt akármit csinált volna Raúl Fernandez, ebből csak a kavics ágyat tudta volna kihozni.
1: Hát gyorsabban meg kellett volna előzni Jorge Martint, mert ugye ő maga azt mondja, hogy hát főként az volt itt a probléma, hogy nagyon sok időt töltött el Martin mögött, úgyhogy ilyen fél másodpercen belül volt végig mögötte. Most ez olyan, hogy ezt nem tudjuk pontosan modellezni, de egyébként lehet igazsága Fernandeznek.
0: De én nem láttam, tehát hogy nem gondolom, hogy ennyit veszített volna a Martin mögött, mert annyival Martinnak erősebb volt az Ogura.
1: Martinnak jó tempója volt, és Ogura meg mind a kettejüknél szintekkel volt erősebb.
0: Tehát. Szóval, hogy az látszódott egyébként, hogy akármennyire próbálta leplezni a csalódottságát, elég csalódott volt, miután leszállt a motorról, de annak meg nyilván örülhet, hogy ez az eredmény úgy tűnik, hogy elég arra, hogy itt tartsa a MotoGP-ben, de majd erről is később.
1: Úgyhogy összességében Raúl Fernandeznek
0: neki is
1: a legjobb hétvégéje volt egyébként királykategóriás pályafutása során, hogyha a pontokat nézzük. Oké, a nagy díj győzelem az most nem jött össze, de a sprint győzelem az meg lehet, és azért hát ugye idén második alkalommal nyert sprintet, és összességében azért most megint egy jobb periódusát futja Raúl Fernandez, és egyébként akkor, amikor Raúl Fernandez jó, akkor kifejezetten jó nézni is azt, amit csinál a motoron, tehát amit szombaton csinált a sprint versenyen, hogy lekopírozta aztán vasárnap a nagy díjon ugyanazt, amit a sprinten csinált egészen addig, ameddig ugye Ogura meg nem érkezett, de hogy Martint ugyanott, ugyanolyan tempóval, ugyanabban a szögben előzte meg a sikán bejáratánál, tehát hogy azért ezen a hétvégén így látszott egy eléggé magas szintű tudatosság is abban, ahogyan a versenyzését összerakta Fernandez, és amit még nagyon fontos az ő esetében kiemelni, hogy nem volt necces szituáció, vagy éppen meggondolatlan helyzet.
0: Ja, hát úgy, hát igen, azért azt szerintem nem túlzás, mert nyilván a szombati sprinten annyival erősebb volt mindenkinél vasárnap, meg a Martint simán le tudta nyomni az Ogura ellen, meg nem volt esélye, tehát hogy ez, de csúnya vagy ilyeneket mondasz itt szegény Raúlról.
1: Mit?
0: De mehetünk
1: jó,
0: tovább.
1: Azért van egy eléggé komoly track rekordja Raúl Fernandeznek, de most ebben az elmúlt néhány hétben azért meg kell emelni a kalapot előtte, mert tényleg nagyon szépen összerakta magát. Mondjuk ugye itt a Martinnal való csatával kapcsolatban az egészen másik kérdéskör, és egy teljesen új fejezetet nyitna meg, hogy hát lehet, hogy más lett volna ennek az egész csatának a végeredménye, vagy a végkicsengése, hogyha mondjuk nem saját maga a legnagyobb ellenfele Jorge Martinnak, mert Martinnak a Bezeki féle bukást követően egy célja volt, hogy célba érjen.
0: Igen, ugye ez mindig ilyen kettős egyébként, mert erről pont nem is tudom, akkor melyik hétvégén kommentált Sebestyén Peti, és ő mondta, hogy talán akkor volt, amikor a Martin még Indonéziában elesett, és akkor a bányája ugye támadott és ment előre folyamatosan, és ő akkor mondta a Peti, és ebben egyiket valamilyen szinten szerintem igaza van, hogy ilyenkor kell azt csinálni, hogy nem elégedsz meg kevesebben, hanem támadsz minden áron. Az volt itt Mártinnak a gondja, hogy egyszerűen nem éreztem azt, hogy meg lett volna benne az a plusz erő, amivel a két trackhouse-t maga mögött tudta volna tartani.
1: Küzdött a motorral, meg a hőséggel rendesen.
0: Igen,
1: Mártin.
0: Tehát hőséggel is küzdött, meg ugye megint kiemelt, hogy ez a motor még mindig nem az övé, még mindig nem érzi magát rajta 100%-osan.
1: Most a háta fájt az egész hétvégén.
0: Igen, meg ugye azt is emeljük ki, hogy ugye az az egy szem évközi teszt, az neki nem sikerült jól, mert ugye Barcelonában ugye elhajította a motort, és hát ott akkor azzal elég sok időt elbukott, tehát ott sem tudta kicsit jobban magára alakítani a motort. A gond ezzel az, hogy nyilván, ha nagyobb képet nézzük, most ugye átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben Jorge Martin, de hogyha ezt meg is akarja majd tartani, akkor muszáj lesz valahogy azt elérni, hogy ennél jobban ráérezzen a motorra, mert ami megint csak látszódik, hogy oké, aláírom, ugye meglett a pole pozíció, az oké, csak hogy nyilván ez kellett az is, hogy elvegyék Raúl Fernándeznek a körét, de hogy még mindig van egy picit olyan érzésem Martinnal kapcsolatban, hogy az egykörös tempó az még egyszerűen nincs ott, tehát ennél picit még több
1: megyek.
0: Kellene.
1: Én tovább megyek, mert szerintem nem csak az egykörös tempójával van gond Jorge Martinnak, hanem a lágy hátsó abroncs, mint olyan, ami a legnagyobb problémája Martinnak, mert ugye nem csak az időmérőkön hát van, alapvetően ez nagy általánosságban véve probléma.
0: Azokon a pályákon, ami nem ennyire Aprilia pálya, mert erről is beszéltünk nyilván, hogy azért azt szemben itt látszódott, hogy ez egyértelműen kedvezett nekik, hogy azért ott látszódik a többi Apriliáson is nagyon sokszor, ez a közepes lágy, ez nem annyira megy nekik.
1: De hogy Martinnak így egyszerűen ez a lágy hátsa, ez olyan szinten fogy el korábban, és annyira ugye Brunóban is lehetett látni nála, hogy annyira erőlködik, hogy teljesen indokolatlan részein a pályának is gyakorlatilag vállal fordul be, és a vállát érinti le, és hát nyilván ez a fajta stílus, ez nem biztos, hogy a legabroncsbarátabb, és hogyha visszagondolsz egyébként, az Austin sprint is úgy jött ki neki, hogy ott is a közepes keverékű abroncsot választott a hátulra, igen, mert egyszerűen azt sokkal jobban kezeli, még a rövid versenytávon is, és ugye akkor voltak annyira speciálisak a körülmények, hogy lett értelme annak, hogy kockáztasson e téren, és teljesen szembe menjen úgymond az általános választással és vélekedéssel. Úgyhogy én picit ezt látom, meg ugye az is probléma, és erről is beszéltünk, hogy ugye Assen abból a szempontból egy eléggé speciális pálya, hogy ugye viszonylag szűk, és hogyha egyszer lesodródsz az ideális ívről, és van egy hibád, akkor utána azért kell 2-3 kanyar, mire egyáltalán vissza tudsz jönni arra az ívre, ami egyébként a lehető legjobb. És ugye Martinnak szintén ez volt a problémája, ugye ott a Bezekivel való csatában, hogy előtte már a hetesben is szélesen fordult, és ez ennek lett úgymond a csúcsa az, amikor ott a 10-11-esben megint szélesen fordult, és ott már Bezekibe is
0: aláírom,
1: szúrt.
0: De nyilván, hogyha megvan az érzése jobban a motoron, meg talán a beállításokkal is jobban tudnak kicsit menni utána, akkor ez alakulhatott volna máshogy. Minden esetre az nagyon-nagyon brutál volt, hogy mennyire kiemelkedett tényleg az Aprilia itt a mezőnyből most, tehát az egyértelműen látszódott, hogy itt most akárki kis túlzással akármit csinált volna ellenük, az szerintem kevés lett volna. Ugye ugyanez még várható itt majd Silverstone-ban is, hogy ez meg fog történni, de hogy ezek a fejlesztések mennyire működtek, tehát nem is emlékszem már melyik, talán a 3-as, 4-es szektor volt a legdurvább, ugye, ott mindegyik agyon vert a mezőnyt is ilyen 3-4.
1: Még Martin is, akinek viszont pocsék volt pont, igen, a harmadik, meg a negyedik szektora.
0: Igen, tehát hogy...
1: nem is egyébként szerintem Martin itt a legjobb ilyen mérce eltéren, hogy az Aprilia mennyire erős volt ezen a hétvégén, mert Martin viszont lefelé lógott. Igen. Mondjuk ugye nagyon furcsa volt, hogy három különböző pályára gurulást néztem meg, és három különböző szektor volt igazán gyenge Jorge Martinnál ez alatt a három különböző pályára gurulás során, de összességében amit ebből a hétvégéből ki lehetett hozni, és hogyha hozzávesztük itt csillagozva azt, hogy éppen mi a helyzet vele, mi a helyzet a motorral, mi a helyzet kettejük kapcsolatával, és a többi, ez önmagában véve nem egy rossz dolog, de hát nyilván, ahogyan te is mondtad, ahhoz, hogy ennél még több mindent tudjon kihozni, ahhoz azért neki is lépni kell.
0: Igen,
1: az Axtering egyébként ebből a szempontból nem lesz egy rossz helyszín Martinnak,
0: Hát igen, csak abból a szempontból lesz nehéz dolga, hogy ott azért lesz egy bizonyos Marc Márquez, akit majd meg kell verni, nagyon úgy tűnik. De, amiről még akartam ugye beszélni, hogy az Apriliának ez egyetlen problémája van, hogy ugye most még valamiért láthattuk azt is, hogy mind Brunóban, mind ugye a Balatonparkon is nem tudtak ennyire kiemelkedni a mezőnyből, tehát hogy a többi pályán még ezek az erősségek nem tudnak ennyire kijönni. Ha ott is ezek meg lesznek, akkor azért azt gondolom, hogy még nehezebb dolga lesz a többieknek, de most még ebbe talán lehet kapaszkodni, hogy most legalább csak ezeken a helyszíneken, de le a kalappal az Aprilia előtt, mert amit itt most megint összeraktak, az brutál volt.
1: A Discordon jött egy felvetés a hétvége folyamán Márkó Bezekkivel kapcsolatban. Úgy itt ajánljuk egyébként a Discord szerverünket, mert...
0: Link a leírásban, érdemes hozzá csatlakozni.
1: Szokásunkhoz híven egyébként most ezen a hétvégén, amennyit én elkaptam a Discordos beszélgetésekből, kifejezetten minőségi párbeszédek is voltak, tehát nem csak ilyen impulzus, hanem tényleg volt gondolatébresztés. Ebből ragadt meg az, hogy ugye nagyon látványos az, hogy az Aprilia mennyire kiemelkedett ezen a hétvégén, és hogy jelenleg ez a legjobb motor. És hogy Marco Bezzecchi,
0: igen,
1: nem biztos, hogy tudja kezelni azt a helyzetet, hogy övé a legjobb motor az egész rajtrácson, és ő a leggyorsabb. És hogyha itt a Martinnal szembeni összehasonlítást elővesszük, ugye Martin, amikor csatázott a VB címért, meg ugye világbajnok is lett, akkor ő egyébként volt egy ilyen helyzetben, és azt tudta kezelni, hogy a kiemelkedően legjobb motoron azért tudta, hogy mit kell hozni, és fel tudott nőni a feladathoz. És Bezzecchinek ezek a hibái azért egy picit ráerősítenek erre,
0: igen,
1: a gondolatra.
0: De Martin, azt ne felejtsd el, hogy csak a második szezonjában tudta ezt kezelni. Tehát 23-ban nem tudta kezelni azt, hogy alatta van a legjobb motor, és meg kéne menni a világbajnoki címért.
1: De nem is úgy vágott neki a szezonnak, hogy akkor ő lesz,
0: igen,
1: majd a kihívó.
0: Igen, de 24-ben viszont összerakta teljesen, és 24-ben pedig bányájá esett igazából szét. Ami nekem fura, itt az egész Bezzecchi elmúlt 3 hétvége alatt, hogy Mugello-ban, ahol a világ összes nyomása rajta volt, mindenki azt várta tőle, hogy megnyerje a futamot, összerakott egy közel tökéletes hétvégét kis túlzással, megnyerte a futamot, és én azt gondoltam, hogy ott akkor megint egy ilyen hatalmas nagy kő leesik a szívéről, és akkor onnantól kezdve lekerül róla a nyomás, és sokkal visszafogottabban tud majd jó eredményeket elérni. És valamiért pont az ellenkezője kezd most megvalósulni. Hogy talán lehet, hogy a Mugello-i futam volt az nála fejben az a forduló pont, hogy ő elhitte, hogy na, akkor most már tényleg megyek a VB címért, és ezzel még nagyobb nyomást helyezett magára.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót.
0: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Bemutatom mai különleges vendégeinket. Vízkeletinél Juhász Judit, az Apácai Csere János iskola igazgatója Taktaharkányból, és Szabó Árpád tankerületi igazgató Szerencsről. Megbeszéltük, 53 intézmény tartozik hozzád. Judit pedig egy fantasztikus iskolát vezet, és azért kértem, hogy gyertek el, mert volt szerencsém részt venni nálatok egy komplex tehetséggondozó program döntőjében, és olyat láttam, amit ritkán látni, hihetetlen sok tehetséges gyerek, fantasztikus munkát végezve, hihetetlen kompetencia fejlesztéssel dolgoztok, óriási szeretettel, és ugye Borsod megyéről beszélünk, és akartam egy olyan címet adni neki, hogy Borsodból Hongkongba, mert hogy azt is elértétek, hogy világbajnokok lettek a ti vagy a te gyerekeitek ott onnan, és olyat értek el, amit semki más, és szeretném megmutatni mindenkinek, hogy ezt hogyan készítettétek, meg találtátok ki 2020-ban. De kezdjük ezzel, hogy kerültek a borsodi gyerekek Hongkongban? Mi volt ez a történet? Árpi, elmeséled?
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Egy nagy verseny keretein belül képviselték Magyarországot digitális kultúra területén, robotika, Lego robotikában, úgyhogy számunkra is egy óriási nagy eredmény, hiszen egy ilyen kis településről átgondolva és rengeteg munkával ilyen eredményeket tudtunk elérni, úgyhogy tényleg nagy köszönet itt is a pedagógus kollégáknak, hiszen ez egy világra szóló eredmény volt.
1: Taktaharkányban volt ez a komplex tehetséggondozó program. Mi ez a tehetséggondozó program?
3: Ez a program 2020 környékén fogalmazódott meg a tankerületi igazgató ötlete alapján tulajdonképpen, aki maga is gyakorló pedagógusként dolgozott korábban, és itt a szakmaiság jegyében egy szakmai tím alakult tulajdonképpen, akik 12-en vagyunk ebbe a teambe, és próbáltunk egy olyan átfogó programot, egy olyan tehetséggondozó programot megalkotni, összeállítani, amely gyakorlati segítséget nyújt a pedagógus társainknak, és tulajdonképpen a gyerekeknek a kreativitására épülve, a kompetenciáknak az erősítésére fókuszálva, területenként, de akár összefüggésében is globálisan egy olyan programot létrehozni, amelynek segítségével ezek a gyerekek eljuthatnak akár Hongkongba, és minden területen megmutathatják, hogy kiemelkedőek tudnak lenni, és a mi hátrányos helyzetű régiónkból is kiemelkedve el tudják érni azokat az eredményeket, amelyek önmagukért beszélnek.
1: Van kiút Borsodból is?
2: Én úgy gondolom, hogy van, hiszen amikor megalkottuk ezt a programot, akkor is az volt a legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden gyereknek megadni a lehetőséget. Hiszen rengeteg tehetséges tanulónk van, ezeket a gyerekeket fel kell fedezni. Egyéni képességfejlesztés, ami úgy gondolom, hogy a kulcsa az egésznek, hiszen a gyereket minél több impulzus éri, minél több irányból fejlesztjük, annál jobban megtalálható a tehetsége. Én is földrajz történelem szakos pedagógusként, testnevelés mester tanárként kezdtem a pályafutásomat, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem ebből, és próbáltam azokat a pozitív impulzusokat, az új módszereket megragadva alkotni, és a fenntartói világba ezt tovább vinni. Ennek gyümölcseként alakult meg ez a komplex program, ahol szerettük volna a legtehetségesebb tanulókat megtalálni. Természetes dolog, hogy olyan módszerek, új módszerek segítségével, amiben a gyerekek sikeressé válhatnak. Ezáltal is az elmúlt időszakban próbáltunk lehetőséget biztosítani, és ezek az új módszerek elsősorban a projektmódszer segítségével, ami által a gyerekeknek a különböző kompetenciáit fejlesztettük. Természetes, hogy a megfelelő szakemberek bevonásával, és ahogy igazgatóasszony is elmondta, kialakult egy team, egy 12 fős csapat, az óvodától a digitális kultúrán keresztül a reális humántantárgyak vonatkozásában, akik alkotni szerettek volna. És közösen együtt létrehoztunk egy olyan közösséget, amelynek elsősorban az volt a célja, hogy megtaláljuk a tehetségeket, felkaroljuk, hiszen számunkra minden gyerek érték, és minden gyermeknek meg kell adni a lehetőséget. Ezáltal ez a folyamat, ahogy elindult, akkor még csak vízió volt, hogy egy kisebb közösségből, kevesebb iskolából eljussunk odáig, ahova máig eljutottunk, hiszen az elmúlt hetekben zajlott az országos döntő, amely kiszélesedett országos szintűvé, hiszen csatlakoztak a budapesti iskolák is, és ezáltal erősítve a programnak az erejét, és bebizonyítva azt, hogy egy kisebb vidéki iskolából is el lehet jutni olyan szintre, hogy igazán vannak tehetségeink, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ez összefogással, közös gondolkodással megvalósítható.
1: Ugye itt azért érdekes, hogy Takta, Harkány és Borsod, mert amikor beszélgettünk az interjú előtt, mondtátok, hogy a hátrányos helyzetek aránya 61%, de konkrétan 80%, de van olyan település, ahol 100%, ami azt jelenti, hogy iszonyú nagy hátrányból indult tok ti, mint pedagógusok, vagy mint főszervező, meg akik ebben a kreativitásban gondolkodtok. Mindjárt szeretnék majd a komplexitásról, illetve a kompetenciafejlesztésről beszélni, a részleteket, de gondoljatok bele, hogy mennyivel szerencsésebb mondjuk itt egy budapesti vagy egy győri iskola, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek aránya 2 vagy 4%, vagy összesen 3 gyerekről beszélünk az iskolában, és igazgató azt, hogy nálatok ez egy nagyon kemény történet lehet, amikor több a hátrányos helyzetű, mint a nem hátrányos helyzetű gyerek. Tehát ez iszonyú nagy handicappel indultok. Tehát nem csak a gyerekek, hanem ti is, amikor egy ilyen tehetségkutatót összehoztak meg egyáltalán. nem is tudom, hogy mi ad erőt ilyenkor, hogy ezt összehozzuk és megcsináljuk. Elmondod belül, mi a motiváció?
3: Hát mindenképpen, amikor valaki pedagógus pályára adja a fejét, úgymond, akkor kell, hogy legyen egy belső elhivatottság, egy hivatástudat és a munkához való alázat. Azok a pedagógusok, akik ezekben az iskolákban, ezeken a helyeken dolgoznak és helytállnak, azt gondolom, hogy az a hozzáadott pedagógiai érték, ami egyre nagyobb súlya kell, hogy jelen legyen, az mindenképpen megtalálható minden pedagógusban, aki ilyen iskolákban dolgozik, mert hiszen akkor ezt nem tudná csinálni. Ezeknek a gyerekeknek a felkarolása, ezeknek a gyerekeknek a sikerélményhez juttatása, ezeknek a gyerekeknek, és ez nem elcsépelt a csillogó szemeit látva, hogyha ők is eredményt tudnak produkálni, az mindennél többet jelent szerintem egy pedagógusnak, és nem elvitatom itt a jó környezetben lévő és jó szociális adottsággal rendelkező iskolák tanulóit és az ott dolgozó pedagógusokat, de egy kicsit nekem errefelé húz a szívem, hiszen én itt élek ebben a régióban, és itt dolgozom több mint 30 éve, ezeknek a gyerekeknek a sikereit látva, hogyha ők valamire viszik az életben, és boldogulnak, és visszajönnek, és látjuk azt, hogy érdemes volt, ez tényleg mindennél többet ér.
1: Kompetenciafejlesztés. Szintén az adás előtt elkezdted sorolni, mondod a kompetenciákat, hogy mire helyezitek a hangsúlyt?
2: Így van, itt elsősorban itt a projektmódszer vonatkozásában, uh-huh. itt a kommunikációs kompetenciák, digitális uh-huh. kompetenciák, gyakorlatba a logikára, a észszerű gondolkodásra, a kreativitásra helyeztük itt a hangsúlyt, és tényleg ennek a programnak a segítségével olyan egyéneket és olyan gyerekeket fejleszteni, akik a mai világban is sikeressé válhatnak. Nekünk ez a küldetésünk, ebben hiszünk, és úgy gondolom, hogy ezeket a gyerekeket fel kell karolni, támogatni kell, mentorálni kell, végig kell kísérni az úton. Ez a pedagógus kollégák nélkül nem működik, ugyanakkor viszont minden olyan innováció, minden olyan újítás, amiket erősítik ezeket a gyerekeket. Ezért tennünk kell, alkotnunk kell, és a jövő szempontjából ez nekünk feladatunk.
1: Mondtad, hogy bevontatok már ugye budapesti tankerületeket, gondolom ott akkor a kollégáddal, a helyi tankerületi vezetővel vagy jóban, vagy jó barátságban.
2: Jó, gyakorlatban én azt gondolom,
1: hogy vagy ez is... Vagy felvetetted neki, és mondta, hogy hú, de klassz, mi is beszállunk.
2: Így van, tehát nyitottak felénk. Annak idején még csak egy vízió volt, hogy egy ilyen kis tankerületből elindulva próbáljuk meg országos szintűvé emelni ezt a programot. Úgy gondolom, hogy ez sikerült.
1: Vannak más jelentkezők? Más tankerület? Ből is vannak jelentkezők, hogy szívesen részt vennének?
2: Így van, szeretnének, és bízunk benne a következő időszakban, ez meg is fog valósulni.
1: Sorold, kik, honnan, melyik részéből az országnak?
2: Ugyanúgy itt a kelet-magyarországi és nyugat-magyarországi tankereti központok részéről is lennének.
1: Másik kérdezem, irigykedtek rá, és azt mondták, hogy Árpi, mi is szeretnénk menni legközelebb, minket is húzzál be, vagy szóljatok, ha lesz ilyen, vagy hogy megy ez?
2: Én azt gondolom, hogy ez közös cél, közös érték, hogy a gyerekeknek lehetőséget biztosítani. Számunkra is egy nagy lehetőség, amikor egy kis vidéki iskola úgymond megmérkőzhet a nagy fővárosi intézményekkel, diákjaival, de minden mellett elsősorban nem is a versengésről szól ez, közösségépítésről, közösségformálásról, barátságok születéséről. Úgy gondolom, hogy ezek sokkal fontosabb területek és sokkal fontosabb értékek, mert nekünk ebben is gondolkodnunk kell.
1: Hogyan tudjátok kompenzálni pedagógusként a hátrányos helyzetben induló gyerekek, hogy ugyanolyan jól szerepeljenek, vagy ugyanolyan sikereket érjenek el, vagy akár világsikereket érjenek el?
3: Azt gondolom, hogy már a kezdetek kezdetén, és azért is jó ez a program, hogy már az óvodás korban ezekre a gyerekekre kiemelt figyelmet uh-huh. kell fordítani, és itt ugye az óvodapedagógusok bevonásával is, ahogy mi ezt elkezdtük, már ott próbáljuk ezeknek a gyerekeknek, minden gyereknek a kreativitását fejleszteni, és elsősorban az alapoknál az alapkészségeket, a kognitív funkciókat, a figyelem, emlékezet, gondolkodás területén már olyan szintre juttatni ezeket a gyerekeket, hogy már az iskolába lépésnél, itt az óvoda-iskola átmenet időszakában már egy olyan sanszot kapjanak, ami nekik már könnyebbé teszi az iskolás kezdeteket, és itt szintén az alapkészségeknél, az alsó tagozatban még az alapkészségek fejlesztésével eljuttatni őket arra a szintre, hogy mire felső tagozatba kerülnek, addigra már egy orientáltság kialakuljon. Itt mindenképpen a módszereken van a hangsúly, hogy a pedagógusok saját személyiségük által és a saját ötleteik által azokból a módszerekből kiválasztva minden pedagógus számára azt, amivel ő könnyebben el tud érni eredményeket, és itt gondolok olyan módszerre, például az olvasás tanításnál, mondjuk egy Meixner módszer, ami kimondottan ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, vagy akár a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek a megsegítésére szolgál, hogy egy alapozó szakaszban egy elnyújtott, késleltetett olvasás-írás tanítási módszer által akár sikeresebben tudják venni azokat az akadályokat, amik igazából nekik a hátrányaikból születtek.
1: Gyorsan a pedagógus megkérdezem, mind a ketten pedagógusok vagytok, hogy röviden mi is a Meissner módszer, és hogy milyen sikereket értetek el ezzel, jó? Ki hogyan válaszol? Osztatok el gyorsan.
3: Hát a Meissner Ildikó fémjelezte módszer, itt egy olvasás-írás tanítási módszer, ami kimondottan a késleltetett, ugye amiről mostanában, de nem csak mostanában, hanem igazándiból ez már egy régóta ütköztetett dolog itt a pedagógus szakmában, hogy melyik az a módszer, amivel a leghatékonyabban tudunk eredményeket elérni, uh-huh. és melyik az a módszer, amivel sikeresebben tudjuk a gyerekeknek a képességeit fejleszteni és elsajátítani az olvasás-írás tudományát ugye az alsó tagozatban. És mi nagyon preferáljuk, én gyógypedagógus is vagyok, és személy szerint is nagyon preferálom ezt a módszert, és természetesen egyéni szabadság alapján a pedagógusok dönthetnek arról, hogy ki milyen módszerrel tanítja meg a kisiskolásokat, de számunkra a mi iskolánkban is akár, de nagyon sok helyen ezzel a módszerrel nagyon-nagyon jó eredményeket tudnak elérni a pedagógusok.
1: És nálatok tudsz mondani, hogy mi volt ennek az összhatása, vagy az összképe, vagy a végeredménye?
2: Én úgy gondolom, hogy amikor próbáltuk itt a pedagógusok felé ezt a segítséget megadni, hiszen konferenciákat, továbbképzéseket szerveztünk annak érdekében, hogy megismerjék ezeket a módszereket, és utána kiszélesítsék. Látható jelei vannak, hiszen a szövegértés vonatkozásában is már a gyerekek nagyon-nagyon gyorsan és hatékonyan fejlődnek, úgyhogy nagyon hiszünk benne, és tényleg a legfontosabb cél, hogy minden gyerek ilyen szempontból is megerősödjön, és hatékonyabbá váljon ezáltal is az alsó tagozatba ezek az alapvető dolgok elsajátítása.
1: Na, akkor vegyük egy kicsit lazábbra a dolgot. Azt mondtam, most ugye két tankerületben csináltátok meg ezt a komplex vizsgát, vagy komplex tehetséggondozó programot, és vannak már jelentkezők. Mikor lesz ez 60 tankerületben? Ugye annyi van Magyarországon.
2: Igen. Én azt gondolom, hogy mindig megvannak azok az apró lépések, lépésről lépésre haladva. Bízunk benne, hogy lehetőség lesz erre. Azt gondolom, hogy nekünk a gyerekek a legfontosabbak, és hogy minél nagyobb élmények legyenek. Ugyanakkor itt azért kiemelném az elmúlt időszakban a nagy döntőnket, ahol már közel 400 gyerek vett részt, 200 pedagógus kollégával, és ez önmagában is már is egy óriási nagy eredmény volt, hogy idáig eljutottunk. De ahogy kérdezted, bízunk benne, hogy ez kiszélesedhet, és nagyon pozitív kollégák csatlakoznak majd a csapatunkhoz.
1: Nektek van szükség ehhez bármilyen felsőbb döntésre? Ugye azért most teljesen átalakul az új oktatási miniszter, különböző fejlesztéseket és javaslatokat tett le az asztalra. Láttátok ezt, és hogy tetszett szakmailag például?
3: Én bizakodással tekintek a jövő felé, hiszen azt gondolom, hogy miniszterasszony személyében is egy olyan embert üdvözölhetünk, akinek szívügye szakmájából tekintve is a szociális hátrányból eredő megsegítés, tehát a gyerekeknek a felkarolása, a differenciáló tevékenység az egész eddigi szakmai életútját tekintve, én úgy gondolom, hogy ő a legnagyobb ismerője ezeknek a régióknak és ennek a területnek, úgyhogy én mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez a munka, ami eddig is tulajdonképpen zajlott, mert hiszen mi eddig is itt éltünk, és eddig is ezeknek a gyerekeknek próbáltuk a legtöbbet megadni, és a legjobbat kihozni. Azt gondolom, hogy ez a munka tovább fog folytatódni.
1: Ha nagyon rövid választ kérek, ha üzenhetné neki valamit, hogy nagyon valamire odafigyeljen, vagy hosszú távon valami olyan döntést hozzon, ami nagyon nagy segítséget jelenthet olyan iskoláknak, ahol sok a hátrányos helyzetű gyerek, akkor mit mondanál, vagy mit üzennél neki?
3: Azt gondolom, hogy az eddig megismert munkája és az eddig megismert információk alapján ő látja, hogy mik a valós problémák. Mindenféleképpen az a szó, amit egyébként ő neki mostanában nagyon sokszor elhangzik a szájából, a differenciálás, a kis csoportokban való foglalkozás, a szakember utánpótlás tulajdonképpen, hogy minél több pedagógus, minél több pedagógust segítő munkatárs, minél több szakember, gyógypedagógus szakmai felkészültségű emberek jöjjenek a rendszerbe, és mindenféleképpen ebben látom a jövőt, hogy ezeknek a gyerekeknek az a siker útja, hogy minél jobban meg tudjuk őket segíteni, hogy minél pedagógus kerüljön a rendszerbe.
1: Pont ezt akartam kérdezni. Árpi, mondtál az interjú előtt egy olyat, hogy azt szeretnéd, hogy csináljátok a gyerekeknek ahhoz, hogy pedagógusok legyenek.
2: Igen.
1: Ez egy eldöntendő kérdés, de szeretném, ha komplex választ adnál rá, jó?
2: Igen, én azt gondolom, hogy egy mintát kell adnunk. Én amikor pályafutásomat elindítottam, akkor is abban hittem, hogy a gyerekeknek ilyen szempontból is mintát kell mutatnunk. Nyugodtan mondhatom, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy rengeteg tanítványomból lett pedagógus. Máig így gondolom, hogy megismerjék a szakmát, megismerjék azt az elhivatottságot, azt a jövőbe vetett képet, pozitív képet, ami által alkothatunk, és formálhatjuk a jövő nemzedékét, és e felé próbáljuk meg vinni a gyerekeket, hogy ezt a gyönyörű szakmát megismerhessék, és minél többen szeretnének majd a jövő pedagógusai lenni.
1: Ez olyan szépen hangzik. Vannak pozitív példák nálatok is, hogy lett tanítványból pedagógus?
3: Természetesen nagyon sok pozitív példa van előttünk. Nagyon sok olyan kolléga van, aki a mi iskolánkból kezdte, általános iskolából, és oda került most már hozzánk, és ott dolgozik, mint pedagógus. Ez mindenféleképpen a szülők irányába is egy pozitív példa, és hát szeretnénk, hogyha ez a jövőben is ez a tendencia így maradna. Vannak biztató jelek, úgyhogy én nagyon optimista vagyok e tekintetben is. Saját példámon keresztül is mind a két lányom a pedagógus pályát választotta, úgyhogy akár családon belül is.
1: Ott tanítanak nálad?
3: Tudom ezt mondani. Az egyik lányom, igen, ő matematika-fizika szakos, ő a Taktarkányi iskolában tanít, a másik lányom is tankerületen belül, ő pedig a Bekecsi iskolában tanít angol-biológia szakon. Úgyhogy én erre is személyesen is nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Hát jó, ezt a példát látták otthon, de azért dolgoztak, jól értem, Árpi, hogy ezt a példát lássák azok a gyerekek, akiknek a szülei nem pedagógusok, vagy kifejezetten hátrányos helyzetűek. Talán ezért is csináljátok ezt a komplex versenyt?
2: Igen, én úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag is ez egy fontos terület, ezt meg kell mutatni, és ezáltal is a gyerekeket motiválni ebbe az irányba, hiszen rengeteg értékes ember kerülhet ki ezáltal, és megmutatni az irányt. Itt a program segítségével is megláthatjuk, hogy mely területeken tehetségesek ezek a gyerekek, hogyan tovább, nagyon sok szakemberrel ismerkedhetnek meg, és tényleg az a célunk, hogy ennek a gyönyörű szakmának a rejtelmeit megismerhessék, és a saját tehetségüket kibontakoztathassák. Gyakorlatilag központi szinten is próbáljuk segíteni ezeknek a gyerekeknek a felépítését, hiszen azt szeretnénk, hogy ebből a régióból, ebből a nehéz régióból kiemelkedhessenek, és megfelelő szakemberek lehessenek.
1: Van egy olyan érzésem, hogy ti valóban nem csak oktattok, hanem neveltek is. Ugye régen úgy hívták, hogy nevelők, és hogy ez mennyire így van, Judit?
3: Ez mindenképpen így van. Ez régen is így volt, és most is így van. Valóban ezeknek a gyerekeknek igazándiból nem csak a tanárai, az oktatói vagyunk, hanem sokszor a segítői, a majdhogy nem. Igaz ez, hogy az iskola a második otthonunk, de valóban így van, hogy ezek a gyerekek, amikor bejönnek az iskolába, és szembesülünk azzal a sok-sok nehézséggel, ami az ő hátrányaikból adódik, nekünk valóban sokszor ilyen szülői szerepünk is van, és itt a hátrány kompenzálás és a tehetséggondozásnak az egyvelegét és az összhangját kell megtalálni, és ez nagyon sokszor sikerül, és tényleg minket ez visz előre.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Szabó Árpád tankületi igazgató és Fiszkeletinél Juhász Judit iskolai igazgató. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatjuk még, és sok sikert a munkátokhoz. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Ultimátumszerű üzenetet küldött Áder János Magyar Péternek, miután a miniszterelnök azt mondta róla, hogy az általa vezetett kékbolygó alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt. Áder János arra szólította fel a kormányfőt, hogy tegye közzé az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. Válaszul Magyar Péter közpénzhorgásznak nevezte Ádert. Rendvai Ildikóval és Fodor Gáborral beszélgetünk. Jelentősen visszaszorítja a közterületi plakátolást a kormány, a részletesebb szabályozás lehetőségét pedig az önkormányzatoknak adta. A szakma képviselői azt kifogásolják, hogy nem egyeztettek velük, kapkodva születtek meg az új szabályok, valamint hogy cégek százai mehetnek tönkre a módosítás miatt. Vendégünk Tarnócai Zsolt. Aggályosnak tartja a bírók többsége az alaptörvény tervezett 17. módosítását, az ugyanis a jövőben a bírói karra bízná a kúria és az országos bírói hivatal elnökének megválasztását, valamint visszahívását. A szakmai szervezetek szerint ezzel az új kormány rájuk hárítja a korábbi politikai vezetés által kinevezett tisztségviselők elmozdításának felelősségét. A stúdióban Gatter László. A hosszú távon fenntartható gazdasági berendezkedés rövid távon nem kínál tetszetős eredményeket, gyors jólét növekedést, figyelmeztet Mellár Tamás, aki szerint a kormány népszerű választási ígéretei könnyen bizonyulhatnak zsákutcának. Kérdés, hogy a kabinet beáldozza a népszerűséget a szükséges reformok megvalósítása érdekében. Mellár Tamással beszélgetünk.
3: Kezdődik az Egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Lendvai Ildikó, az MSZP és Fodor Gábor, az SZDSZ volt elnöke. Jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: Áder Jánossal kezdjük. Tegnap adott egy ultimátumot Magyar Péternek, mert a miniszterelnök ma pedig egy igazi közpénzhorgásznak nevezte, és most egy videót is nem sokkal az adás előtt nyilvánosságra hozott. Azt mondja, hogy ebben a szerény 720 négyzetméteres adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát a jogállamért aggódó egykori köztársasági elnök, miközben van kettő saját rózsadombi ingatlana is, és egyébként itt 21 millió forintos a rezsi, és a többi, és a többi. Szóval az egész történet, vagy ez a vita Sólyog Tamásig nyúlik vissza. A Velencei Bizottság is itt járt tegnap, menjünk szépen sorban. Mikor kerülhet pont az államfő eltávolítására, vagy erre a vitára, ami tulajdonképpen a választások óta tart most már?
5: Szerintem pár héten belül, most könnyen lehet, hogy különbözik a véleményünk a végcélről és az eljárás helyességéről, de ez a dolog már menni fog a maga, ha úgy tetszik, kijelölt útján, alaptörvény módosítás nyomán megtörténik, amit elkezdtek. Én nem nagyon hiszem, hogy ezen a Velencei Bizottság változtat. Annak minden esetre örülök, hogy a kormány is tárgyalt a Velencei Bizottsággal, és a köztársasági elnök is, mert először kicsit féltem, hogy majd úgy néz ki a közéleti színpad, hogy az egyiknek az oldalán áll a Velencei Bizottság. Így, hogy pestiesen mondjam, nagyobb balhét a Velencei Bizottsággal nem várok, nyilván elmondják, mi nem tetszik nekik, mi tetszik, mert a kormánnyal másról is tárgyaltak ezért a jogállam érdekében, tehát különböző lépésekről. Az, hogy most ennek kapcsán Áder János és a miniszterelnök között van egy összekülönbözés, ennek én olyan óriási jelentőséget nem tulajdonítok. Lehet vitatkozni, hogy helyes-e ez a jogszabály, mert én is megszavaztam, még akkor parlamenti képviselő voltam, hogy a leköszönő köztársasági elnököknek jár valamiféle alapítványi lehetőség, meg bizonyos szolgáltatások. Utólag nézve lehet valamiféle alapítványi lehetőség, meg

0: A Fodor Gábor írt ebben a témában több cikket is, ön szerint is tévút az államfő megtámadása, de közben ez az egyik oldal, de a másik oldalon meg van egy elsőprő erejű Tisza győzelem, és Magyar Péter nem árult zsákba macskát azzal, hogy ezeknek a közjogi méltóságoknak menniük kell.
1: Hát de hiába nem árult zsákba macskát, attól meg ez jogállam ellenes az én felfogásom szerint, és a győzelem nem jogosít fel mindenre. Egyébként pont a jogállamnak az a lényege, hogy a hatalommal szemben, a mindenkori hatalommal szemben lehet az akár egy kétharmados győzelemmel szemben is korlátokat állít. Tehát az, nincs ilyen jogszabály sehol se, hogy le kéne mondani a köztársasági elnöknek azért, mert éppen is született egy kétharmados győzelem, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy ellenkezőleg mi, amikor az Ildikóval még akár a 90-es években egyébként az első kétharmad esetén ott ültünk a parlamentbe együtt, ugye ő az MSZP frakcióban, én pedig az SZDSZ frakcióban, egy olyan szabályt találtunk ki, hogy nem lehet alkotmányt módosítani, sőt alkotmányos erejű törvényeket se elfogadni, csak 4/5-ös támogatottsággal azért, hogy ne éljünk vissza a kétharmaddal, és az ellenzéket is bevonjuk a valamilyen módon a támogatásba, az együttműködésbe. Én most is ezt várnám el a felektől egyébként, hogy egymás iránt tegyenek gesztusokat. Tehát például a köztársasági elnöki funkciót azt annak idején szintén úgy határoztuk meg, hogy nagyon határozottan más legyen a mandátum a köztársaság elnöknek, azért, hogy egy mindenkori új többségnek a parlamentben együtt kelljen tudni működni egy olyan köztársaság elnök, akit még az előző többség választott meg, és még egy utolsó megjegyzés a vitához. Hát ez végtelen kulturálatlan és ízetlen dolognak tartom. Tehát azon élcelődni most, hogy a köztársasági elnöknek milyen juttatásai vannak, ez teljesen helytelen szerintem egy normális országban. Persze a például a köztársasági elnöknek van, ahogy az Ildikó is mondta annak idején, ugye létrehoztuk, volt Göncz Árpádnak, Sólyom Lászlónak, mindenkinek volt egyébként alapítványa, ez így van rendjén szerintem, ez helyes dolog. Kapnak egy normális fizetést, miután köztársasági elnökök voltak, semmi probléma nincs ebbe szerintem.
2: Noha Áderházát illetően ezek szerint egyikünk sem itt látja az óriási problémáját a magyar jogállamnak, de nyilván ezt sejtettük előre, van véleményeltérésünk a köztársasági elnök kívánatos jövendőjét illetően. Az a korszak, amit Gábor fölidézett, a Horn kormány koalíciós időszaka.
1: Az MSZP-SZDSZ koalíció 94
2: volt,
1: után.
2: Igen. Hogy tegyem hozzá, Göncz Árpád volt a közfelsőségi elnök, tehát nem volt olyan nagyon nehéz dolgunk ennek az elnöki funkciónak a tiszteletben tartásával. És akkor egy jogállam kibástyázása volt a feladat, újabb és újabb plusz garanciákkal. Most egy jogállam helyreállítása a feladat, paradox módon néha éppen a meglévő eltorzított jogrend szereplőivel szemben. Én is jobban szeretnék esztétikusabb, szebb megoldásokat. Persze, hogy ebben van valami trükk ebben az alkotmánymódosításos eljárásban. Olyan trükk, amiben nem lehet belekötni épp a korábbi szabályok miatt, azt hiszem, legalábbis nem vagyok jogász, de én is jobban örülnék, ha nem ilyen típusú trükkökkel kellene szerintem is szükséges lépéseket elérni. Igen, a stílus se tetszik nekem mindig, de nem azért fogom egy kormány lépését helyteleníteni, mert nem azonos tánciskolába jártunk. Nem azonos tánciskolába jártunk. Más politikai kultúrában nevelődtem. Nem beszélnék így nyilván, de a végcélt ugyanabban az előbb említett jogállami helyreállításban látom. És ha olyanok ülnek a jogállamot elvileg garantálni hivatott székeken, akik nem csak, hogy a lebontásában asszisztáltak, de nem is jelentenek semmilyen garanciát, hogy nem fejbólintó Jánosok lesznek, akár egy új kormánnyal ugyanúgy, mint a régivel, akkor én azt mondom, hogy keressük meg a még vállalható megoldásokat, hogy ezektől a látszólagos balansoktól, vagy balansoktól a valódi ellensúlyok létrehozása érdekében megszabadítsuk az államot.
1: Hát ha Ildikó megengeded, egy megjegyzést, ezt hagyd tegyek. Így van, azért vagyunk itt, így van, hogy az erőjében eszmét cseréljünk és vitatkozzunk, és mi ezt valóban évtizedeken keresztül meg is tettük a parlamentbe. Szóval szerintem nem lehet jogállam ellenes módszerekkel jogállamot építeni. Még átmeneti módon se. Ugye ezt te is pontosan tudod, annak idején például, ugye az idézett cikkekben írok is erről, hogy ez a bolsevizmusnak volt egy alapprobléma, amit Lukács György fogalmazott meg, hogy keresztül hazudhat,

0: tartjuk-e magunkat az igazságig? Tudjuk, hogy nem. Ugyanúgy nem lehet jogállam ellenes eszközökkel jogállamot építeni. Ez egy személyre szabott kitétel most, amivel el akarják távolítani a köztársasági elnököt. Nem lehet. A jogállamban ilyet nem csinálunk.
1: Nem csak a köztársasági elnökről van szó, hanem a legfőbb ügyészről, a kúria vezetőjéről, az OBH vezetőjéről, tehát több vezetőről is.
2: Ha szabad épp ezért. Nem akarunk nyilván feleslegesen elidőzni, ennél az egyébként nagyon lényeges, hanem abszolút a leglényegesebb vitánál. De azt a megjegyzés, hogy tegyem Gábor mondatára, megint csak tiszteletben tartva a célt, amiről beszél, azt mondod, a tétel helyes, hogy jogállamot nem lehet jogállam ellenes eszközökkel építeni. De jogállamot nem lehet jogállam ellenes emberekkel sem építeni. Én azt nem tartom jogállam ellenes eszköznek, hogy eltávolítanak, jobb lenne, ha maga mondana lesz, az összes többire mondom nyilván, ha eltávolítanak olyan embereket, akik bármikor ezt a jogállamot veszélyeztetik, egy költségvetés nem aláírásával, ami akár a parlament feloszlatásáig vezethet. Az, hogy a köztársasági elnök ennyire nem akart lemondani, szíve joga, de az érez azt mutatja, hogy ő már nem a saját érdekét szolgálja, ez neki sem érdeke, ami történik. Ő még mindig a volt miniszterelnökkel szemben lojális, ezt magánemberként megteheti, de ha attól kell félni, hogy köztársasági elnökként is ezt fogja tenni, akkor ez nem a jogállam építését szolgálja az ő helyben.
0: Az a helyzet, hogy én itt is vitatkoznék az Ildikóval, szabad még erre megjegyzést tennem? Szóval, hogy hát nem erről van szó, mármint nem arról szerintem, hogy tehát Súlyog Tamás esetében azt érdemes leszögeznünk, az első köztársasági elnök, aki abszolút outsider, tehát nem a politika világából, az első civil elnök Magyarországon, az összes többi elnök Gönc Árpádtól kezdődve végig Sólyom Lászlón keresztül, vagy az SZDSZ tagja volt, vagy az MDF tagja volt, vagy a Fidesz tagja volt, tehát mindegyiknek volt kötődése valamilyen párthoz, Súlyognak nincs, egyáltalán nincs. De persze ettől még lehet vitatkozni róla, hogy jó vagy nem jó elnök, tehát számomra a személye ilyen értelemben nem is érdekes, hanem az elv az érdekes elsősorban, az, hogy nem lehet az elnöki intézményhez szerintem így viszonyulni. Úgyhogy ezt én nagyon fontosnak tartom leszögezni azt, hogy ha hosszú távon akarunk építkezni Magyarországon, akkor nagyon fontos betartani ezeket a szabályokat. Nem azért, mert mereven kell valami szabályokhoz ragaszkodni, hanem azért, mert precedens teremtünk a jövőre nézve. Arra vonatkozóan, hogy akkor ezek szerint az az üzenet, hogy vissza lehet élni mindenféle hatalommal, bármit meg lehet csinálni. Nem lehet. Még egyszer mondom, a jogállam arról szól, hogy a hatalomnak is vannak korlátai. És ez fontos szerintem, hogy tudomásul vegyük ezt. Többek között a mostani kormányzó elitnek is, ha úgy tetszik, tudomásul kell venni.
2: Ez az ember nem a hatalom korlátja. Nem volt az előzőnek sem, és még most is az Isten tudja, kihez igazodik. Nem nevezném függetlennek, aki kizárólag a Fidesz által kinevezett alkotmánybírósági elnök volt, nem volt pártagkönyve, de teljesen világos volt, hogy a politika kiszolgálója, olyan törvények átengedője, majd jó néhány olyan törvény aláírója köztársasági elnökként, amiről te is azt gondolod, hogy jogellenes, amiről Európai Bíróság mondta ki, hogy az elemi jogi normáknak ellentmond.
0: Ildikó, gondolj bele, hogy annak idején, bocsáss meg, mondd, ne haragudj, csak itt lelkesen közben kapsz. Tehát, hogy emlékezz, hogy annak idején milyen sokat vitatkoztunk a parlamentben arról, és mennyit támadták az elnököket, az általunk közösen tisztelt elnököket, egyébként Göncz Árpádot, Sólyom Lászlót, másokat is, az akkori ellenzék azért, hogy aláírt bizonyos törvényeket, vagy nem írt alá bizonyos törvényeket. Én emlékszem, te is emlékszel, Bokros csomag idején, micsoda örjöngés volt arra vonatkozóan, hogy Göncz Árpád ezt aláírta, ugye az akkori ellenzék részéről. Tehát mindig lehet a mindenkori köztársasági elnököt támadni ez ügyben. Szerintem azt terem politikai kultúrát, hogy pontosan, hogy távol tartjuk magunkat, amennyire lehet. Egyébként mi így csináltuk, hozzátenném, ezektől a támadásoktól azért, mert önmagában a mi viselkedésünk is megteremti azt, hogy a köztársaság elnök valóban a nemzet egységét tudja megteremteni és megtestesíteni. Azt nem pusztán azért teszi, mert ő, tehát egyfelől a személyisége miatt is, de nem feltétlenül emiatt, hanem azért, mert megadják neki a tiszteletet a többiek is, a szereplők is.
1: Egy jogállamban, de ugye nagyon sokan vitatták már az uniós, hogy jogállam-e Magyarország, amit ugye vissza kell állítani, tehát hogy itt azért, hogyha már az előbb említettem ugye a kuria elnökét, itt Bak Andrást, ahogyan eltávolították, ott már ugye felvetődtek a jogállamisági kérdések. Most nem sorolom fel az összeset, ezen szerintem órákig el tudnának még vitatkozni.
0: De ez egy fontos vita szerintem.
1: Persze. Fontos vita, és örülök is, hogy vitatkoztak.
2: Azt a fél mondatot enged meg, tudom, hogy már unod, meg biztos a néző is mondja.
1: Biztos, hogy senki nem mondja.
0: Mi az Ildikóval rendkívül jó eszmecseréket tartottunk mindig így.
2: Igen, csak nem vettük igénybe feltétlenül a kamerát hozzá és a közönség türelmét. Más dolog egy törvény aláírását azért vitatni, mert az én politikai véleményem más. Ezt is meg lehet tenni, de ez nem ok valaki tekintélyének vagy jogosítványainak kétségbe vonására. Más dolog viszont azért vitatni, mert később akár nemzetközi bíróságok alapján tökéletesen jogellenesnek, embereket megalázónak és kirekesztőnek bizonyít. Ez két különböző.
0: Ez igaz, de tudod, hogy van erre precedens az elnökök részéről, tehát Göncz Árpádnak írt alá olyan törvényt, amely az alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmányellenes.
2: De
0: tehát,
2: nem a nemzetközi bíróság.
0: Hát mondjuk akkor nem fordult a nemzetközi bírósághoz, tehát ezt arra mondom, hogy én nem innen ítélném meg ezt az egész kérdést, hanem egy kicsit távolabbról, tehát általában a jogállam szempontjából, tehát nem az elnökök személyisége szempontjából, hanem a jogállam szempontjából, és ott szerintem az az üzenet a fontos, hogy a hatalomnak van korlátja. Tehát nincs olyan, hogy kétharmaddal megnyertem valamit, és mindenkit leválthatok, mindenkit kirakhatok. Ez nem helyes dolog.
2: Mindenkit
0: sőt,
2: nem.
0: Én el is mondanám, vagy röviden, ha még belefér szintén egy vagy két mondat, vagy szintén visszakanyodva arra, amit mi csináltunk, mit lehet ilyen helyzetben tenni, vagy mit lehetne tenni, mert ne csak azt mondjam én, hogy nem, vagy ez nem jó. Például le kellene ülni a szereplőkkel, azt gondolom. Meg lehet őket kérni arra, hogyha van valami elképzelés a miniszterelnöknek. Tehát nem azzal kell indítani.
2: De ez megtörtént a köztársasági elnökkel.
1: Hát én nem is tudom, hányszor szólította fel, hogy elment, felkereste.
0: Azzal indult, hogy hazugnak nevezte a parlamentbe, ezzel indult az egész történet.
2: Azzal indult, hogy a kampányban kimondta, hogy ezzel az emberrel nem lehet jogállamot építeni.
0: Oké, de ez egy tárgyalás, akkor ezek szerint? Tehát szerintem normális tárgyalást kellene lefolytatni, ahogy egyébként precedens volt erre, hozzátenném számtalan alkalommal, az elmúlt időszakban nemzeti bankelnököknél és máshol is, amikor bizonyos kormányok nem akartak együttműködni különböző emberekkel, volt, aki maradt és együttműködtek, ez is beletartozik, volt, amikor nem ez történt, hanem felajánlották a lemondást. Volt erre is precedens. Ez a, szerintem a civilizált jogállami normáknak megfelelő megoldás.
2: Tárgyalni azzal lehet, akinek partnere tudok és akarok lenni. Én nem akarnék a mostani miniszterelnök helyében sem olyan ember partnere lenni, pláne egy új jogállam építésében, aki annyira nem volt korlát, annyira nem volt önálló, hogy nem merte beleírni például egy részvétnyilvánító táviratban, hogy orosz támadás történt, mert félt a miniszterelnöktől. Hát ő lesz a fék és az ellensúly, akár a mostani kormánnyal szemben, de békén.
1: Ez a végszavunk. Én örülök, hogy vitatkoztak meg, hogy bepillantást nyerhetünk.
0: Belemelegettünk.
1: Ebben a kis vitába. Egy témánk lett volna meg egyébként a Median után a 21 kutatóközpontnak is kijött most egy friss mérése, de nagyjából ugyanazt mutatja, igen, mint a Median. Egyelőre a választóknak tetszik az, amit az új kormány csinál, aztán majd meglátjuk. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük.
2: Köszönjük.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Jelentősen visszaszorítja a közterületi plakátolást a kormány, a részletesebb szabályozás lehetőségét pedig az önkormányzatoknak adta. A szakma képviselői azt kifogásolják, hogy nem egyeztettek velük, kapkodva születtek meg az új szabályok, valamint hogy cégek százai mehetnek tönkre a módosítás miatt. Vendégünk Tarnócai Zsolt.
2: Tarnócai Zsolt, a Krok Kft. Ügyvezető igazgatója, reklámszakember. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: A fővárosi közgyűlés már úgy döntött, hogy a plakáthelyek nagyjából kétharmadát megszüntetik Budapesten. Ezt előzte meg egy parlamenti döntés, ami az óriás plakátok használatát tulajdonképpen nem tiltja meg, de a helyi önkormányzatokat jogosítja fel arra, ha jól értelmeztem, hogy külön szabályozzák ezeket. A fővároson kívül volt már bárhol az országban hasonló önkormányzati döntés?
3: Nem.
2: Nem volt. Az ágazatban dolgozók azt mondják, hogy ezzel a döntéssel tulajdonképpen nem csak ezeket a bizonyos vérlázító óriás plakátokat tüntetné el, a politikai hirdetéseket, de a teljes közterületi hirdetési piacot tönkre teszik. Hány óriás plakát van ma Magyarországon? Ugye erre mondta Vitézi Dávid, hogy rengeteg és nagyon sok.
3: 23.100.
2: Sok ez, vagy kevés? Tehát mondjuk a környező országokhoz képest.
3: Mondjuk Ausztriához képest kevés. Meg hogyha a fővárost összehasonlítjuk Bécssel, akkor is kevesebb. Más az elhelyezkedés. Gyakorlatilag 2017. január óta tilos óriás plakát reklámtáblát kihelyezni, és az elmúlt években emiatt durván 2000-rel csökkent is a számuk, hiszen egy közterületi reklámeszköz az nem örök, tehát száz és száz olyan indokva, hogy miért kell egy reklámeszközt elbontanunk. Viszont, hogyha újat nem tudunk építeni, nem tudjuk pótolni, akkor ezek folyamatosan ennek a száma csökken. Tehát ez is lehetne egy szabályozás, hogy azt mondjuk, hogy bizonyos reklámeszközöket már nem lehet építeni, de itt most nem ez történik, hanem nagyon helyesen azt mondta, hogy a törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, hogy akár teljes reklámeszköz tiltást vezessenek be, illetve a tiltás sem egészen jó szó, én inkább úgy fogalmaznék, hogy megsemmisítés, hiszen gyakorlatilag akkor, amikor én egy reklámtáblát köteles vagyok elbontani, akkor gyakorlatilag az eszköz az megsemmisül.
2: Budapesten van a legtöbb? Azért is kérdeztem, hogy ez mekkora gond, hogy itt ez a döntés már megszületett önöknek, mert önök azt mondják, hogy minden plakátcég, a közterületre szakosodott ügynökség és optimalizáló cég tönkre megy, mert megszűnik a megélhetése. Az összes ilyen cég?
3: A főváros az egész magyarországi reklámpiacnak a fele. Tehát ez brutális. Tehát ez olyan brutális beavatkozás, amire én azt gondolom, hogy két szóval, hogy vizuális környezetszennyezést ezzel indokolni, hát elég erős.
2: Hát igen, ezt mondják, hogy nem csak politikai vagy úszító hirdetések voltak, nem csak ez volt az egyetlen érv, hanem az is, hogy egyszerűen csúnyák. Tehát elcsúfítják egy-egy város látképét. Ebben nincs igazság önök szerint?
3: Lehet, hogy van, csak mi a szabályozást vitatjuk, tehát szabályozni természetesen lehet. Meg lehet mondani, hogy ide lehet, ide lehet, ide nem lehet, ide nem lehet. Én azt gondolom, hogy jogszerűen elhelyezett építményeket, hiszen ennek a jogi státusza az, jogszerűen elhelyezett építményeket, ráadásul az építmények többségére élő engedélyeink vannak, ezeket egyik napról a másikra, mert gyakorlatilag ez azonnali bontást jelent. Ezt én azt gondolom, egy európai jogállamban ezt nem lehet megtenni.
2: Most a Telex vagy a HVG, nem tudom pontosan, vagy a 24.hu arról írt, hogy pont a neres cégek járnak jól ezzel. Ezzel egyetért?
3: Nem.
2: Miért?
3: Ezzel mindenki rosszul jár.
2: Ezzel mindenki rosszul.
3: Az állam is nagyon rosszul jár, rengeteg adóbevételtől, hatósági díjtól esik el. Az ingatlan tulajdonosok tízezrei járnak rosszul, hiszen ők aztán teljesen vétlenek, hiszen ők kiadták az ingatlan részeiket azért, hogy mi ott hirdethessünk. Természetesen mi tönkre megyünk, tehát gyakorlatilag végünk van, és rosszul járnak az alvállalkozóink, több ezer munkavállaló, grafikusok, tervezők, plakátragasztók, kivitelezők, stb. És hát gyakorlatilag a teljes szakma, aki bármilyen módon ezzel kapcsolódik.
2: Jelezték ezt egy nyílt levélben, kaptak-e visszajelzést, mert hogy az egyeztetést, vagy az előzetes egyeztetést hiányolták, azt mondták, hogy nem volt ilyen.
3: Volt egy helyettes államtitkári meghallgatás, ahol az egyik legnagyobb köztéri médiacég és a Magyar Reklámszövetség elnöke gyakorlatilag elmondhatta az érveinket, de akkor már a parlament előtt volt a törvénytervezet, és hát olyan túlságosan sok foganatja sajnos nem volt ennek az egyeztetésnek.
2: Nem módosított? Volt egy határidő, ami talán októberről kitolták december 31-ig, ugye
3: a bontást.
2: Ez megfelelőbb, ez a határidő? Meg tudják ezt csinálni?
3: Ez lehetetlen.
2: Miért lehetetlen?
3: Mert több évtized alatt, tehát gyakorlatilag a 90-es évek elejétől kezdődött a magyarországi köztéri reklámnak a kiépülése, gyakorlatilag 30-35 év alatt, ez három hónap alatt lemondani, ez képtelenség.
2: És akkor a költség, a bontás költség az például ki, az önöké?
3: Persze.
2: Akkor nagyságrendileg ez mennyi lesz? Ezért mondja, hogy tönkre mennek, vagy azért is?
3: Hát ugye nem csak a bontási költség, hanem gyakorlatilag januártól megszűnik a bevételünk. Tehát nem elég, hogy nem tudjuk a hirdetőket kiszolgálni, még a saját termelőeszközeinket meg kell semmisíteni.
2: Ugye maradhatnak különböző reklámfelületek, ha én jól olvastam, két vagy három féle, csak az óriás plakátokat szüntetni, meg most Budapesten ilyen, több helyen még nem tudjuk. Ezek nem tudják fenntartani ezeket a cégeket?
3: Nem, mert például az utasvárokban elhelyezett City Light-ok, az egy francia médiatulajdonos cégnek az kizárólagos tulajdonában vannak, de ők is csak azért maradhatnak, mert maga az eszköz, tehát az utasváró az övék.
2: Világos, tehát akkor nincs is más cég, csak ez a külföldi cég, amelyik ezt meg tudja csinálni.
3: Gyakorlatilag igen.
2: Önök azt mondják, hogy ha az állam ekkora kárt okoz, akkor természetesen minden kárt szenvedett reklámeszköz tulajdonos, ingatlan tulajdonos kártérítési igényel fog élni, ami a bontás, eszközérték, valamint 15 évnyi árbevétel kiesés összeadásából alsó hangon több százmilliárdos fizetési kötelezettség. Kártérítési pert indítanak, ez azt jelenti, és miért 15 éves, vagy 15 évnyi árbevétel kiesést mond?
3: Hát mert addig szól az engedélyünk. Hadd menjek egy picit vissza. Két évvel ezelőtt történt egy szerintem elég transzparens, és az egész ágazatot rendbe rakó lépésnek az első lépése, amikor a kormány létrehozta a reklámkatasztert. Ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a nyilvántartási rendszere, amiben a jogszerűen elhelyezett reklámeszközöket regisztráltuk mi két évvel ezelőtt. Ez nem kis adminisztrációs teret rót ránk, és persze ezért mi nekünk fizetni is kellett, de megtettük. Ez azt jelenti, hogy kaptunk egy azonosító számot, amit természetesen ki kell rakni a reklámeszközeinkre, és a hirdető biztos lehet abban, hogyha ilyen reklámeszközön hirdet, akkor az teljesen legális, és az abszolút rendben van. Aztán 2024 évvégén született egy kormányrendelet, ami azt írta elő, meglehetősen furcsáltuk, de természetesen ezt is vállaltuk, hogy az összes reklámeszközt újra kellett engedélyeztetni az illetékes kormányhivataloknál, az építéshatóságoknál. Ezt már tudomásulvételi eljárásnak hívták. Ennek is eleget tettünk, nem kis adminisztrációs teherrel, és a legtöbb eszközünket 15 évre a különböző kormányhivatalok tudomásul vették. Tehát ezért mondom azt, hogy nekünk az eszközeink 94%-ára 2040-ig van hatósági engedély.
2: Akkor elindítják ezt a pert?
3: Egyelőre még nem, ott még nem tartunk. Ugye először is most meg kell várnunk a kormányrendeletet. Ha az kijön, ugye azokban fogják leírni a részletszabályokat. Utána meg kell várnunk a helyi rendeleteket, hogy melyik város milyen helyi rendeletet hoz, és hogyha továbbra is azt látjuk, hogy gyakorlatilag itt a vége, akkor természetesen először Magyarországon kell, hogy jogorvoslatot kérjünk az Alkotmánybíróságnál, illetve még előtte a fővárosi rendeletet a kúriánál fogjuk felülvizsgáltatni. Törvényességi felügyeleti eljárás.
2: Köszönöm, hogy itt volt és elmondtam mindezt.
3: Én köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Aggályosnak tartja a bírók többsége az alaptörvény tervezett 17. módosítását, az ugyanis a jövőben a bírói karra bízná a kúria és az országos bírói hivatal elnökének megválasztását, valamint visszahívását. A szakmai szervezetek szerint ezzel az új kormány rájuk hárítja a korábbi politikai vezetés által kinevezett tisztségviselők elmozdításának felelősségét. A stúdióban Gatter László.
2: A fővárosi törvényszék egykori elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Ugye a 24.hu írt erről Vargasi András menesztése kapcsán, ők bírókkal beszéltek, nem örülnek, hogy legalábbis akikkel beszéltek, hogy az ő kezükbe adná a kúria és az OBH elnökének sorsát az alaptörvénymódosítás. Ön szerint mit mond ez a módosítójavaslat? Hogyan váltható le ez a két elnök?
3: Hát ez egy rendkívül egyszerű megoldást választott, ugyanolyan módon, mint a köztársasági elnöknél is. Itt egy sorral kiegészítették a kúria elnökének és az OBH elnökének a megbízatásának, a megszűnésének az okait. Van egy felsorolás, és ennek a végére oda tették, hogy bírói kezdeményezéssel visszahívható. Ennyi a módosítás csak, tehát mondjuk egy visszahívási lehetőség bírói kezdeményezésre. Én nem értek teljesen egyet a bírák véleményével, ami ritkaság, mert általában egyet szoktam mindennel érteni, amit a bírói egyesület, vagy a res judicata, vagy általában megfogalmaznak, de olvastam talán a 24.hu-n volt egy olyan megjegyzés, hogy hol talál az ember 1800 bátor bírót, aki visszahívja a kúria elnökét, mondta egy névtelenül nyilatkozó bíró. Volt az idézet.
2: Igen, egy polgári ügyszakos bíró mondta ezt nekik, és ő azt mondják, hogy azért kétszer is meggondolja, minden bíró csatlakozzon egy ilyen visszahívásos kezdeményezéshez, mert hogyha nem sikerül, hát akkor annak lehet rájuk nézve nagyon súlyos következménye, és ettől tartanak, ezt mondták.
3: Hát én azért vagyok, ettől egy kicsit szomorú vagyok, mert én azt gondoltam, hogy a bírói kar bátor, és nem kell neki bátorságért bárhova mennie. Egyrészt, másrészt pedig ez egy teljes félreértés, tehát nyilvánvalóan egy ilyen visszahívásnak a kezdeményezése nem azt jelenti, hogy Kovács János bíró kiáll és névvel azt mondja, hogy megszavaztam ezt a visszahívást, hanem nyilván tartanak testületi üléseket, összbírói értekezleteket, ahol majd szavazni fognak, és ahol kell a kétharmad. Egyébként nincsen további szabály, tehát hangsúlyoznom kell, és talán a miniszterelnök annyit tett hozzá ehhez a visszahívásos történethez, és az alaptörvény módosítás is tartalmaz, hogy sarkalatos törvény fogja majd rendezni ennek a visszahívásnak a...
2: Itt van egy ellentmondás, amire most ön felhívta a figyelmet, ez egyébként a cikkben is benne van, illetve Magyar Péter oda kommentelt a 24.hu alá. Ugye a lap azt írta, hogy a miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy a bírák kétharmadának kellene ezt kezdeményeznie, ugye az a kis mondat, vagy az a kiegészítés, amiről mondott, de azt mondja a miniszterelnök a Facebookon, hogy a javaslatuk nem az lesz, hogy a bíró kétharmada kellene a kúria, illetve az OBH vezetőinek eltávolításához, hanem a szavazáson résztvevő bírók kétharmada. Van különbség, de akkor az lesz beleírva a törvénybe, vagy a módosításba, hogy azok a bírák, akik nem állnak bele egy ilyen eljárásba, mert ugye alap szerint nem mindenki fog ebbe beleállni, akkor azok majd nem mennek el?
3: Nem, én azt gondolom, hogy ami itt a 17. alaptörvénymódosításban van, az már előre jelzi azt, hogy nyilván itt lesz egy rendes szabályozás, hogy hogyan van ez a visszahívás, hogyan történik. Én el tudom képzelni, hogy mit tudom én, akár egy fő, vagy akár a országos bírói tanács kezdeményezheti. Lehet erre kitalálni szabályokat, egyébként megjegyzem, most is vannak szabályok.
2: Most hogy van ez?
3: Hiszen a jelenlegi szabályozás nem ilyen visszahívásról beszél, hanem olyan eljárásról, ahol a kúria elnökével, vagy pedig az OBH elnökével szembe valamilyen méltánytalansági eljárás kell kezdeményezni. Nem is tudom, most hirtelen ezt a szót használja a törvény, de nem is ez a lényeg. Tehát hasonlít a köztársasági elnöknél, és ott is van lehetőség az, hogy az OBT kezdeményezi ezt, meg a köztársasági elnök kezdeményezi, meg kell indokolni, és akkor az országgyűlés erről szavazni fog. Tehát most is van egy eljárási rend, amit a bírósági szervezeti törvény tartalmaz, és itt a módosítás is arra utal, hogy majd a szervezeti törvényben lesznek ezek a szabályok leírva. Tehát én úgy képzelem el, hogy lehet kezdeményezni mondjuk az országos bírói tanácsnak, vagy akár 10 bíró, vagy akár egy bíró is, ha kezdeményezi, akkor kell tartani ilyen testületi összejöveteleket, összbírói értekezletet, ahol amúgy meg titkos szavazásra majd szavaznak az érintettek, hogy igen vagy nem. Azért visszatérve az első gondolatomra, hogy lesz elég bátor bíró, a név nélküli titkos szavazása biztos lesz elég bátor bíró, mert nekem jobban tetszett volna az, hogy amikor a Vargasét kinevezték Kúriai elnöknek, akkor már kiálltak volna, és a bírói kar kiállt volna. Nem érzem azt sem veszélynek, hogy ha nem sikerül, és marad a Senyei, meg marad a Vargasé elnök ebbe a pozícióba. Én nem látom annak a veszélyt, hogy akkor ennek valamilyen retorziója lehetne a bírákkal szemben, szóval én nem gondolnám, hogy ez így lenne.
2: Ez a módosítás, ha így lesz, amit most még nem ismerünk egészen pontosan, az kiállja a jogállamiság próbáját? Ugye itt most nagyon sokan vitatják, az egyik oldal azt mondja, hogy hát ezt megígérte Magyar Péter, van, aki meg azt mondja, hogy sem az államfő eltávolítása, sem itt a közjogi méltóságok eltávolítása, ez nem jogállami.
3: Hát ha valami kiállja, akkor ez még sokkal jobban kiállja, mint a köztársasági elnökkel kapcsolatos rendelkezés. Ez kiállja szerintem, ez én nem érzek, sőt, amikor ez megjelent, én akkor azt mondom, hogy fú, milyen szellemes megoldás, hogy a... Én ezt nem úgy élem meg, hogy a bírákra van áttolva ennek a felelőssége, nem. Annak a lehetősége, hogyha a bírákban valóban akkora az elégedetlenség, mondjuk...
2: Már pedig az állítólag. Szemben,
3: azt mondják, hogy annyira, igen, ez megalapozott lenne, hogy ez így lenne, vagy így van, akkor igenis legyen meg nekik a lehetőség, hogy lépjenek, ha pedig nem lépnek, akkor ott marad a nyakukon a sokak által kritizált Kúriai elnök, és akkor pont ennyi a történet. Megjegyzem, nekem még az is kicsit furcsa, hogy itt ez a módosítás nem nyúlt hozzá a 9 éves kinevezési ciklushoz. Ja, egyébként még egyet akartam mondani, hogy
2: de aztán lehet, hogy ahhoz is hozzányúlnak.
3: De egy tetszőbb akkor most hozzátenni, és akkor levenni, mert korábban egyébként 5 év volt, tehát nyugodtan vissza lehetett volna térni arra is. De van annak is egy üzenet, érdekes, hogy nem hangzott még el, hogy ezen tisztségek viselői nem választhatóak újra a jelenlegi szabályozás szerint. Tehát nem ördögtől való kimondani azt, mondjuk egy közjogi méltóságra, mint a Kúria elnöke, hogy egyszer és nem tovább. Ezt csak azért mondom, mert ugye nagyon nagy a fölháborodás ugye a miniszterelnöki tisztség tekintetében ugye a korlátozását. Itt is van korlátozás, sőt, ez lefelé is igaz, tehát a bírósági vezető őknél is van ilyen szabály, hogy a második újraválasztás után már csak külön OBT döntéssel lehet.
2: Még egy közjogi méltóságról beszéljünk. A Telex ír arról az aranykonvoj ügy kapcsán egyébként, hogy az ügyességen belül is elkezdték, hát ők így fogalmaztak, fúrni a legfőbb ügyészt. Ugye Magyar Péter neki is május 31-ig adott határidő, de hát nem mond le, és a hivatalában van. Az ő pozícióját viszont ez az alaptörvénymódosítás nem érinti. Hogy lehetne eltávolítani az ügyészség éléről az új kormánynak?
3: Ha most tipp adásra kér a szerkesztő asszony, akkor én felállítanék egészen biztos egy külső vizsgáló bizottságot, mert most azt látom, hogy az ügyészségnek a tevékenységében jelen pillanatban nem lát bele senki sem, mint ahogy nem lehetett belelátni korábban sem, most se lehet belátni. Igenis kellene egy külső vizsgáló bizottság, amelyik azt mondja, hogy megnézem, hogy vajon mi az oka annak, hogy mondjuk egy évig ült egy ügy, és nem folyt a nyomozás. Vajon miért lett megszüntetve a nyomozás 2023-ban, 22-ben, 21-ben, akármikor. Most ez soha nem fogja kivizsgálni az ügyészség ameddig nincsen ott új vezetés. Tehát a jelen pillanatban vagy a legfőbb ügyésznek a szemébe változásnak kell lenni, és az aranykonvojra is igaz ez, amit most én mondok. Tehát igenis, én ezt kívülről nézetném meg egy akármilyen bizottság fölállításával, amiben mondjuk beletennék egy ügyvédet, egy volt bírót, egy volt ügyészt, egy volt rendőrt, aki tudja, hogy hol kell és mit kell megnézni ahhoz, hogy nyomon lehessen követni, hogy ki mit csinált vagy nem csinált, és hogy ez felróható vagy nem felróható, ez belülről nem fog így kiderülni, csak akkor...
2: Na de ehhez is kellene akkor valamiféle jogszabályt változtatni, nem? Mert most jelen pillanatban a lap is leírja egyébként, hogy például az aranykonvoj körüli ügyben igen különös helyzet állt elő, mert az ügyészség is tudott az ukránok elleni műveletről, és az ügyészeknek magukat is vizsgálniuk kellene, mert hogy más nem vizsgálhatja. Tehát
3: hát
2: ez hogy történt?
3: Ezért mondom ezt, miért nem hozhat a parlament, az országgyűlés egy olyan döntést, akár egy egyedi jogszabály, és hogy fölállítok egy egyedi vizsgálóbizottságot, egy, kettő, három, négy, öt taggal, teljesen mindegy mennyivel, és ennek a jogosítványa az, és le van írva, hogy mi a jogosítvány, és akkor már megvan oldva a kérdés, és akkor kívülről ha van vizsgálva.
2: Kívülről van vizsgálva, és hogyha ott az megállapít valamit, akkor az, annak, már lehet annak olyan következménye lehet.
3: Hát hogyne, utána már ugye a legfőbb bíztatásnak visszahívási lehetőségek, hogyne.
2: Utolsó dolog, erről biztos, hogy nagyon sokat fogunk még beszélni, most itt a kormány.hu-n látom a kormány friss közleményét, itt kijött az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, hogy egy társadalmi egyeztetésre bocsátják, és megjelent a kormányhatározat is. Nyilván olvasta, megnézte, mit szól a kormányhatározathoz?
3: A helyzet az, hogy nem néztem meg.
2: Nem néztem meg?
3: Nem láttam még, ma nem volt erre időm megnézni. Magával azzal, hogy ezek nyilvánosságra lesznek hozva, én akkor is egyetértek, hogyha ennyi idő eltelt, és akkor is egyetértek, hogyha esetleg ez olyan érdekeket sérthet, amiről beszélünk, hogy a beszervezettek azok kvázi meg voltak zsarulva, vagy nem voltak. Ez egy nagyon nagy adóssága ennek a rendszerváltásnak 90 óta, hogy ez nem történt meg, és egyszer pontot kell ennek tenni a végre. Tehát én elvéve teljesen egyetértek, hogy mi volt ebben a határozat, azt nem tudom megmondani, mert nem olvastam.
2: Tehát ugye azok voltak a veszélyek, hogy itt az akták tartalmazhatnak mondjuk a harmadik felekre, családtagokra, tehát olyan érzékeny adatokat, amit nem jó nyilvánosságra hozni. Tehát nyilvánosságra lehet hozni úgy önszerint, hogy ki lehet küszöbölni ezeket az aggályokat vagy veszélyeket.
3: Én azt gondolom, hogy biztos, hogy lehet ilyen szabályozást kitalálni, igen.
2: Köszönöm, hogy itt volt. Beszélünk még róla biztosan. Köszönöm.
3: Én köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A hosszú távon fenntartható gazdasági berendezkedés rövid távon nem kínál tetszetős eredményeket, gyors jólét növekedést, figyelmeztet Mellár Tamás, aki szerint a kormány népszerű választási ígéretei könnyen bizonyulhatnak zsákutcának. Kérdés, hogy a kabinet beáldozza a népszerűséget a szükséges reformok megvalósítása érdekében. Mellár Tamással beszélgetünk.
2: Mellár Tamást kapcsoljuk, a KSH volt elnökét, volt országgyűlési képviselőt. Jó estét kívánok, köszöntöm.
5: Jó estét kívánok.
2: Jó estét, hogy a Válasz Online-on írta ezt a cikket, a populizmus csábítása címmel, és azzal kezdődik a nagy kérdés, hogy Magyar Péter hazahozza az EU-s forrásokat, és ezekkel mit fog kezdeni, mit tud kezdeni, és óriási a kísértés és a társadalmi nyomás arra, hogy a régi rendszert tegye működőképessé, állítsa vissza a NER-t, persze Orbán kedvenc oligarchája és korrupció nélkül. Az óriási kísértés az még csak-csak érthető, de társadalmi nyomás lenne arra, hogy a NER-t állítsa vissza. Ezt hogy érti?
5: Nem a NER-t szeretnék az emberek, hogy álljon vissza, hanem az az időszak, ami volt mondjuk 2014 és 2019 között, amikor nagyon sok munka, új munkahely alapult, amikor bőségesen voltak források, és amikor a vállalati szféra is meg tudta azt tenni, a kisvállalkozók, hogy beálltak a nagyvállalkozók mögé, és ilyen beszállítói státuszba tudtak működni, és egy csomó szociális juttatás is volt. Ugye ezek nagyon népszerűek voltak, akár a emlékezzünk csak a rezsicsökkentésre, a rezsivédelemre, vagy bizonyos ársapkákra, ezek az embereknek tetszettek, és most is azt mondják, hogy hát ezeket meg kéne tartani. Csak hát az a helyzet, hogy ezeket nem lehet hosszú távon fönntartani, mert ezek többletköltséget jelentenek egyfelől, másfelől pedig pedig jelentős pazarlást, mert olyanokat is támogatnak, akiket nem kellene ebbe támogatni. És kérdés, hogy egy ilyen szituációban vajon a kormánynak lesz elég bátorsága azt mondani, hogy nem fogjuk folytatni, egy csomó dolgot nem fogunk folytatni, amit az Orbánék csináltak, pedig az embereknek tetszett.
2: Ugye az, amit felvázolt, és amit írt tulajdonképpen, hogy már akkor is 14-től vagy 13-től kezdve látszott a NER Zsák utcája, őt most gazdaságpolitikáról beszélt, azt mondja, hogy a másik feladat, hogy a hatékonyan működő piacgazdaság megteremtődjön, vagy megteremtse az új kormány. Ha nem él vissza a felhatalmazással, és demokratikus rendszer lesz, akkor a piacgazdaság nem működik jól. Nem lesznek állami beavatkozások, ipari méretű korrupció, akkor a piacgazdaság is működik, nem?
5: Hát igen, ez kétségkívül egyébként ezt írom is, hogy tulajdonképpen visszatudunk állni a demokráciára, vagy megteremtődik a demokrácia, nem lesz korrupció, akkor nyilván hatékonyabban működik a gazdaság, de nagyon nagy kérdés az, hogy milyen irányokat veszünk, hogy mondjuk a kormány továbbra is fenntartja azt, hogy olcsó munkahelyeket fog teremteni, tehát olyan munkahelyeket fog teremteni, ahova alacsony képzettségű munkásokat lehet fölvenni és lehet alkalmazni, hogy felszívja a munkaerőt, hogy munkalehetőséget biztosítson, hogy továbbra is fenntart bizonyos kedvezményes támogatásokat és ehhez hasonló dolgokat, és ezek egyébként a piacgazdaság, ezek a demokráciába is beleférnek, csak ugye egy ilyen adott szituációban alapvetően arra lenne szükség, hogy a forrásokat ne ilyen munkahelyteremtésekre, hanem sokkal inkább a kis- és középvállalkozásoknak adják, olyan vállalkozásoknak, amelyek képesek hatékonyan termelni, amelyek képesek a világpiacon is megállni, tehát ott is versenyképesek lehetnek, mert ugye az előző időszakban éppen az volt, hogy az Orbánék jelentős mennyiségű munkahelyet teremtettek, és ez egy pozitív dolog volt, meg adtak komoly adókedvezményeket is, csak ennek az lett a következménye, hogy alacsony maradt a termelékenység, és ez tulajdonképpen egy állandó inflációs nyomást hozott a magyar gazdaságra, és a saját gazdaságunknak a belső versenyképessége az nem volt, mást hozott a magyar gazdaságra, és a saját gazdaságunk

0: várni, ki kell böjtölni ezt az időszakot.
1: Mik lennének egyébként azok a népszerűtlen lépések vagy reformok, amiket meg kellene hozni? Mert amit ön is írta, amit a Tisza is ígért, át kell alakítani radikálisan a gazdasági szerkezetet, ugye ezt ígérték. Ígérték, hogy komoly támogatásokat adnak majd a kis és közepes vállalkozásoknak. Ígérték, hogy emelik az oktatás, a felsőoktatás színvonalát. Ígérték, hogy a nyugdíjrendszert reformálják, az egészségügy több pénzt kap. Ezek a reformok fájnának a társadalomnak, vagy egy részének?
0: Hát attól függ, hogy ezeket hogyan valósítják meg, mert hogyha most azt mondom, hogy adjunk egy csomó pénzt az oktatásra, meg az egészségügyre, akkor ennek biztos van rövid távon egy pozitív hatása. De hogyha azt mondom, hogy ahhoz, hogy ez jól működő legyen, akár az oktatás, vagy az egészségügy, ahhoz reformokat kellene bevezetni, tehát emelni kellene az oktatásba is minden szinten a színvonalat, például meg kellene valóban erőteljesen követelni azt, hogy mondjuk a diplomásoknak legyen idegen nyelvtudása, csak úgy kaphassanak diplomát, kutatás, fejlesztés, az eredményeket meg kellene követelni, mert ugye az eddigiekben ez nem történt meg, az egészségügyi rendszer teljes egészében át kell alakítani, ez mind időigényes folyamat, amit egyébként ki kell várni. Az oktatásban biztos, hogy 5-6-8-10 esztendőre is szükség van. A másik pedig az az, hogy ma van egy olyan vállalkozói réteg Magyarországon, amelyik jól megélt az elmúlt időszakban abból, hogy a NER közeli nagy vállalkozásoknak a beszállítói voltak. És ez nem egy piaci alapú dolog volt. Most, hogyha azt mondjuk nekik holnaptól kezdve, hogy oké, ti kaptok némi állami támogatást, de nektek ki kell menni a világpiacra, nektek ott kell tudni eladni a termékeket, akkor vajon föl vannak erre készülve ezek a vállalkozások? Akkor vajon nem gondolják azt, hogy hát mégiscsak jobb volt a korábbi időszakban az Orbán rendszerben, mert ott tulajdonképpen egy ismert belső piacra termeltünk az állam megrendelt dolgokat, és azokat elvállalták, elfogadták, tehát itt bizony egy teljesítménykényszer is mindenképpen kellene.
1: Azt is írta, hogy csupa olyan intézkedésről van szó, vagy arról beszél, amelyek rövid távon sok forrás, komoly forrásokat igényelnének, viszont az eredmények később jönnek, ugye erről beszél. Hát az első komoly teher itt a költségvetés. Hogy lehet ilyen költségvetési helyzet mellett komoly forrásokat igénylő, nagy strukturális szerkezeti átalakításokat csinálni? Meg lehet-e, vagy éppen most kell?
0: Hát én azt gondolom, hogy feltétlenül el kellene kezdeni már most a pótköltségvetésbe is, és a jövő évi költségvetésbe egyértelműen. És ez is azt mutatja, hogy bizonyos típusú elköteleződésektől, például ez az általános rezsicsökkentés és az ársapkák, ezektől egyszer és mindenkorra el kell búcsúzni, mert ezek egyrészt drágák, másrészt pedig nem működnek hatékonyan. Egy csomó ember majd úgy fogja érezni, hogy ez egy megszorítás, mert hogy az eddigiekben olcsón kapták az energiát, és most meg kiderül az, hogy bizonyos társadalmi csoportok bizony drágábban fogják ezeket majd megkapni. Nyilván itt szükség lenne egy olyan megoldásra is, amelyre nem tudom, hogy a magyar társadalom mennyire van készen, hogy nem mindenki kapjon ilyen fajta támogatást, hogy olcsóbban kapja az üzemanyagot vagy az energiát, hanem csak a rászorultak. Tehát egy rászorultság jel. De ugyanakkor a magyar emberek, de egy büszke emberek, és azt mondják, hogy hát mi az, hogy én nem fogok rászorultság jelvet kérni. Tehát az Orbánik pont azzal operálta, hogy a rezsicsökkentés az mindenkire vonatkozott, a gazdag emberekre, a jómódúakra is.
1: Most erről egyébként bocsánat, hogy a szavába vágok, beszélt a miniszterelnök, mert az iskola kezdési támogatás már ilyen, és azt mondta, hogy ezzel szakít a mostani kormány, tehát ugye ezt nem mindenki kapja tulajdonképpen, tehát ez egy hasonló lépés, itt nyilván nem a rezsicsökkentésről van szó, hanem a mostani bejelentett támogatásról.
0: Igen. Ez egyébként egy jó irányba tett lépés mindenképpen, de én azt gondolom, hogy erre nincs igazából fölkészülve a magyar társadalom, vagy arra, hogy mondjuk személyi jövedelemadót kellene emelni bizonyos jövedelem szint fölött. Ugye ez tulajdonképpen megint nem egy szörnyű dolog, hiszen ha megnézzük az Európai

0: ott a többségében ugye úgynevezett progresszív jövedelemadó rendszer van, vagyis két kulcsos, vagy három, vagy akár négy kulcsos rendszer van, amire szintén nagyon fontos lenne átállni. És ugye az Orbán kormány a korábbiakban egyrészt adókedvezményekkel, elvtelen adókedvezményekkel, másrészt pedig a forint leértékelésével próbálta ide csalogatni a külföldi vállalkozásokat, és így export volument megszerezni, tehát hogy az export kapacitások legyenek, mert a magyar gazdaság nem volt versenyképes. Na most, hogyha ezt nem adjuk meg, akkor mindenképpen szükség lesz már rövid távon is, hogy a hazai vállalkozások tudjanak majd exportra termelni, hogy ezeket ki lehessen váltani, tehát hogy meg tudjunk szabadulni ezektől a vállalkozásoktól, amelyek most az exportnak a többségét adják, de ugyanakkor kicsi a hozzáadott értéktartalmunk, és ugye a tőkés is kiviszi a tőkét, sőt, hát ugye mivel vendégmunkásokat alkalmaznak, így azok is kiviszik, tehát azt gondolom, hogy ezen az oldalon is probléma van. És hogyha azt akarja a kormány, az új kormány, hogy ne jöjjenek ide be vendégmunkások, akkor azzal is szembe kell nézni, hogy bizonyos munkákat a szolgáltatási szektorban például ki fogja elvégezni. Mert azokat valakinek el kéne végezni, tehát a kórházi asszisztenciától kezdve a takarító munkákon keresztül nagyon sok ilyen terület van. Tehát én azt gondolom, hogy erre valamilyen szinten a magyar társadalomnak föl kellene készülni, de most úgy látom, hogy mindenki várja a csodát.
1: Mellár Tamásnak köszönöm, hogy itt volt a vendégmunkásokkal kapcsolatban, mondjuk a mezőgazdaság már kongatja, vagy abban dolgozók a vészharangot, erről beszéltünk, és tegnap köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen is a lehetőséget, viszont hallás.
1: Most jön az Aktuálsz, Lazsánszky Ferenccel, szervusz Feri, kik jönnek hozzád, és miről beszéltek?
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Komlódi Gábor, Unyatyinszky György és Üveges Gábor jönnek, már itt is vannak. Beszélünk arról, hogy 2022 óta 5 milliárd forintért béreltek magángépeket Szijjártó Péter számára. A Fidesz szerint ő Európa legjobb külügyminisztere, illetve nyilván volt, amíg az volt. A kormány viszont jogi lépéseket fontolgat. Beszélünk arról, hogy Áder János hétfőig adott ultimátumot Magyar Péternek, vagy kérjen bocsánatot azért, mert azt állítja, hogy Áder János, illetve a sameszai közpénz kilapátolást követtek volna el, avagy közpénz horgász lenne Áder János. Tehát vagy kérjen ezért bocsánatot Magyar, vagy mutasson bizonyítékot. Magyar Péter egy videót mutatott erre válaszul, amin Áder János 720 négyzetméteres villája látható, felülnézetből egész jól néz ki. Aztán beszélünk arról, hogy megjelent az ügynök múlt feltárását elősegítő kormányhatározat, és beszélünk arról, hogy Debrecen polgármestere nem kér bocsánatot, és nem mond le, ez itt hangzott el tegnap az Egyenes beszédben, és azt állítja, hogy a kormány hozott döntéseket az akkumulátorgyárakról, és a kormány adott engedélyt ezek működéséhez. Úgyhogy ez a terv, aztán majd meglátjuk, hogy meddig jutunk.
1: Feri, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Egész heti figyelmüket, kellemes hétvégét, hétfőn Egon párja majd önöket, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Az elmúlt 4 évben közel 5 milliárd forint közpénzt költöttek Szijjártó Péter repülőútjaira. A Fidesz szerint Szijjártó Péter Európa egyik legjobb külügyminisztere volt. A kormány jogi lépéseket fontolgat. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
2: Áder János bizonyítékot vagy bocsánatkérést vár, miután Magyar Péter a volt elnököt közpénzhorgásznak nevezte. A kormány benyújtja az ügynökakták nyilvánosságáról szóló javaslatot. A tervek szerint az iratokat október 22-től lehet majd megismerni. Debrecen polgármestere szerint valójában a kormány a felelős a szemkorpért. Neki nincs miért bocsánatot kérnie, és nem mond le. Mai vendégeink Komlódi Gábor, ügyvéd. Unyatyinszky György, a Kontroll újságírója. Üveges Gábor, politológus.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
1: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint tesz jogi lépést Áder János, ha Magyar Péter nem kér bocsánatot hétfőig a közpénz kilapátolás vádja miatt? Nézőink 24%-a gondolja azt, hogy igen, jogi lépéseket tesz a korábbi államfő, 76%-a mondja azt, hogy nem tesz jogi lépéseket. Tart még a szavazás, majd az adott téma után megnézzük a végeredményt, illetve megmutatunk néhány érdekes kommentet is. Köszöntöm a kedves vendégeket, szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Nézzük is meg az első ide vonatkozó bejátszást.
3: Ultimátumot adott Magyar Péternek Áder János. A volt köztársasági elnök arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy legkésőbb hétfőig tegye közzé a bizonyítékokat, amelyek alapján őt törvénysértéssel vádolja, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter a csütörtöki sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a kekvák állami tulajdonba vételével az Áder Jánoshoz köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül. Ezáltal a volt államfő elesik egy nagy bevételtől. A kormányfő azt is hozzátette, hogy az Áder nevéhez köthető Kékbolygó alapítványból is évek óta lapátolták ki a közpénzt. Magyar Péter szerint mindezek miatt nevetséges, amikor Áder János alkotmányellenesnek nevezi a Súlyog Tamás elmozdítását célzó kormányzati terveket. A miniszterelnök időközben válaszolt a volt államfő ultimátumára is. Közpénzhorgásznak nevezte Ádert, aki szerinte adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, és milliárdokat szór el rendezvényekre, de ennek vége, tette hozzá Magyar Péter.
1: Szóval az ultimátumnak nem rész az, hogy és mi lesz akkor, ha nem teljesíti a követelést a megszólított fél?
4: Általában igen. Alapból mondjuk az érdekesnek tűnik, hogy ez elég erősen a vélemény kategóriának tűnik, amit Magyar Péter eddig megfogalmazott, mert nem lopást, nem korrupciót, tehát nem konkrét bűncselekményt emlegett Áder Jánossal kapcsolatban, hanem egyfajta közpénzpazarlást értelmezi így, és akkor így sikerült közpénzhorgásznak nevezni. Ez nem tudom, hogy mennyire lehet egyébként egyáltalán mondjuk így peresíteni. Tehát lehet, hogy ez inkább ilyen kicsit ilyen gentleman agreementnek próbálja beállítani talán a volt köztársasági elnök ezt a vitát, hogy valahogy jussunk egy olyan konszenzus, hogy így ne beszéljünk egymásról. Közben mégiscsak az a helyzet, hogy valahol ezeknek a pénzeknek a felhasználása, ennek a volumene, ez okot adhat némi vizsgálódásra, még hogyha nem is feltétlenül mondjuk büntető jogi, tehát hogy ezt én sem feltételezném.
1: Áder János, mit sérelmezhet Gábor szerinted? Tehát jó hírnév megsértés, vagy érdeksérelme? Mert azért az, hogy közpénz kilapátolás, az mindenki tudja, ez a lopásnak egy szinonimája.
5: Igen, lényegében, hogyha megvizsgáljuk, én veled értek egyet, Gyuri, nagyjából Magyar Péter véleményt fogalmazott meg, ráadásul ugye nem akarom bántani a volt köztársasági elnököt, hogy mennyire írástudó vagy olvasni tudó ő, ugye bizonyítékokat kér, de Magyar Péter túl azon, hogy néhány órával ezelőtt kirakta például azt a videót, amin látszik, hogy milyen ingatlanban, akár egyébként érdemben egyetlen egy programponton működő köztársasági elnök, aki magát zöldnek tartotta, és semmi más témához nem is volt hajlandó hozzászólni, de ennek ellenére ugye a zöld felületét a Teleknek is sikerült úgy módosítani, hogy az ő javára túlépítették, és a többi, és a többi. Tehát van bizonyíték gazdagon, nem is véletlen az, hogy valamelyik ilyen science fiction filme volt az, hogy a jövőbe ébredt fel a bűnöző, és akkor a rendőr mondja, hogy az feladat a rendőrnek, azt mondja, hogy viselkedjen rendesen különben, és van egy ilyen különben felkeltés vége, de nincs a különbennek retorziója, és aztán ez a bűnöző meg különben micsoda, és nem tudják, hogy akkor micsoda. Hát kb. Így van most a volt köztársasági elnök is, de azért, ha szabad egy lépést még visszalépni, mert ez úgy kezdődött, hogy visszaütöttek. Tehát, hogy az egész nem ott kezdődött, hogy Magyar Péter azt mondta jóról, ahogy talicskázik, hanem bement egy stúdióba a volt köztársasági elnök, és azt érezte, hogy egy ilyen teljesen eltúzott, egy ilyen szimpadias őrületbe belevett. Tehát a jelenleg magyar kormányt és a jelenleg magyar demokratikus működést úgy próbálta leírni, ilyen jelzőkkel, ilyen eltúzott, mint ilyen Armageddon, meg sáskahadjárat, meg nem tudom, meg...
1: Idézem akkor, egy orwelli világ megérkezése az, ahogyan Magyar Péter el akarja távolítani Súlyog Tamást. Volt például egy ilyen mondata.
5: Na így, ehhez hasonló, teljesen eltúzott jelzőket, de ami engem megragadott, és muszáj itt a zöld köztársasági elnökre vissza, hogy sem a reglálása alatt, sem azt követően egyetlen egy alkalommal sem, amikor a jogállamiságot bármilyen módon tiporták ebben az országban, nem ez a kormány, hanem az ezt megelőző, akkor nem érezte szükségességét annak, hogy bemenjen a stúdióba, és akár ennél sokkal enyhébb jelzőkkel is, de hogy is mondjam, nem tetszésének hangot adjon, és emiatt szerintem, hogy is mondjam, pont azt érte el, ami ellen oda ment, pontosan azt a köztársasági elnöki státusznak a nimbuszát rombolta le, hiszen csak akkor szólal meg, amikor nyilvánvalóan egy politikai céllal, egyfajta politikai oldalhoz dörgölődve, most nem tudom olyan fogalmazni, tesz véleményt, ez annyira álságos és annyira kilóg a lóláb, hogy pontosan azt a tekintélyt, ami mellett érvelni szeretett volna, mint volt köztársasági elnök, pont mert hogyha egyébként hosszú lett volna a sor, és ugyant volna be, hogy emlékeztek, amikor a Katta ügy, stök mindegy, hogy melyik ügyben, meg emlékeztek a bíróságra, akkor is mondtam, úgyhogy én nekem most megvan a morális alapom, hogy azt mondjam most, hogy ez se jó, akkor azt mondanám, hogy hát igen, megemlem el a kalapomat, és hogy ez a legjobb pecás elnök volt, de nem ez történt.
1: Jó, de Gábor, te politológus is vagy, tehát Áder János akkor egy ilyen csapdába lavírozta magát, tehát akkor marad a különben? És nincs különben.
6: Szerintem tehát, marad a különben.
1: És ez pont ez nagyon kellemetlen tud lenni akkor, hogy ez nem már lesz bizonyíték, és nem lesz bocsánatkérés.
6: Ez már az, tehát nekem rögtön az jutott eszembe, hogy házhoz ment a pofonért. Tehát amilyen térbe ő bement, gyakorlatilag sokkal nagyobbat kap, mint amit ő adni akart. És szokták azt mondani, hogy nem illik névvel viccelni, és nyilván ez az a no-go zóna, amikor nem megy be az ember. De erős késztetést érzek, hogy az ő esetében egyébként, és pláne a megszólalásával ezt hatszor aláhúzza, hogy igazából, ha egy K betűt az ő neve elé oda teszünk, akkor igazából egy jó káderként viselkedett most Áder János ebben a történetben. Tényleg a Fidesz holdudvarból most levetkőzve akár a egykori köztársasági elnöki minőségét, bement és próbált akkor még hozzátenni ahhoz a narratívához, amit egyébként a Fidesz próbált tolni. És alapvetően egyre inkább védhetetlen azért az az irány, mert hogy honnan jön ez az egész, az, hogy ugye Sulyog Tamásnak az órái, napjai meg vannak számlálva köztársasági elnökként. És hogy alapvetően itt egy változás van, és mindenki látja ennek az egésznek a végpontját, és az se, hogy ez alapvetően most egy óriási turbulencia, egészen mondjuk augusztus végéig, de biztos vagyok benne, ha a december környékén ugyanitt fogunk ülni, akkor már lehet, hogy senki nem fog arra emlékezni, hogy most milyen vihar lett ebből a történetből. Alapvetően ez tényleg egy káderakció volt, de szerintem ez ebből nem jöhet ki. Ő győztesen, a karaván pedig halad tovább.
1: Azért még térjünk vissza magára az alapítványra, mert kollégám Toroniki kigyűjtött egy-két adatot. Szóval 2022-ben hozta ezt létre Áder János, valakitől megörökölt, ha jól tudom, 80 millió forintot, és ezt arra költhette, hogy klímavédelmi akciókat, meg ezt az alapítványt hozza létre, és védje a bolygót, de aztán kekvává alakult az alapítvány, tehát állami vagyon is beáramolhatott, és áramolt is. Itt van 2019-ben 1,5 milliárd, aztán 20-ban 2,8 milliárd, aztán 23-ban 8 milliárd, tavaly előtt pedig 1,3 milliárd forintnyi közpénz, és benne van a testületben Lázár János, illetve igen, meg a helyettese Csepregi Nándor is, Áder a kuratórium elnöke. Szóval, hogy akkor itt kinek kellene valóságot bizonyítani, ha mégiscsak mondjuk Áder János jogi lépéseket tesz, hogy ebből a pénzből eltűntek dolgok, vagy pedig azt kell bizonyítani, hogy ebből nem tűntek el dolgok. Vagy
5: nem volt olyan állítás, hogy eltűntek. Azt mondta a Magyar Péter, hogy ezeket az alapítványokat, és ugye Toloniki kolléganőnek köszönjük, hogy ilyen alaposan kikutatta ezeket az összegeket, hogy ezeket a pénzeket, ugye azért, bocsánat, csak az ember nem tud a bosszúságának megállt parancsolni, de amikor az a hír, hogy most kivételesen ebben az évben Áder János alapítványa nem a Balázsi féle céggel fog reklámszerződést kötni, magyarul ez azt jelenti, amit mondott a Magyar Péter, hogy lett egy alapítványa Áder Jánosnak, amiben mi mindannyian beledobáltunk 1,5, 2, aztán 8 milliárd forintot, hogy utána ugyanaz a Balázsi reklámozza nekünk azt a semmit, amiről azt se tudjuk, hogy miért kellett egyáltalán meg finanszíroznunk, azt a semmit utána az a Balázsi reklámozza, aki egyébként az a sírva bemegy a Kontroll stúdióba, és elmondja, hogy egyébként nagyon sajnálja, hogy mindenkit lehúzott. Hát itt egyszerűen ez történik, és akkor innentől jogi lépésről nagyon nehéz beszélni, bár muszáj itt hozzátennem azt, hogy nem lehetne meg, hiszen tudjuk már, hogy hétfő lesz ugye a Semjén Zsolt által feljelentett 9 közéleti személynek a büntetőperének az első tárgyalása, úgyhogy még akár lehet, hogy fog valamit csinálni, de ha ugyan ott sem lesz különösebb eredménye, nagy valószínűség se lenne.
6: És bocsánat, erről az jut eszembe egyébként, hogy ő maga fogja felszínen tartani azokat a visszaéléseket, és közpénz szivattyút gyakorlatilag, ami a kekvákon keresztül és ezer más csatornákon keresztül, mint csontváz kiisperek folyamatosan. Tehát ezzel szerintem pont kontraproduktív az az akció, amiben ő belekezd, mert annál inkább lehet úgymond sajtóztatni, és annál inkább lehet a nyilvánosság előtt vinni, és mutatni azt, hogy gyerekek, itt mekkora visszaélések voltak.
4: Még csak a morális részénél maradva, és akkor a Balási szálnál, hogy ugye itt elméletileg egy olyan alapítványról van szó, ami egyébként tényleg végrehajtott olyan programokat, tehát én nem akarom azt mondani, hogy teljesen csak látszattevékenysége volt, hogy iskolákba mentek el, ilyen témaheteket is tartottak környezetvédelemmel kapcsolatban. Most az mellékes történet, hogy ezt egyébként is az oktatás részeként viszik az iskolák, tehát hogy de ezt most csak így mellékesen hozzáteszem, de nem baj, legyen minél több ebből, tehát szerintem ez rendben van. De párhuzamosan meg úgy költötték el a Balázséknál ezeket a hirdetési összegeket, hogy ugyanez a cégcsoport, ugyanezzel a tevékenységgel épp ezeket a gyerekeket különböző propagandisztikus, nem is propagandisztikus, propagandával súlykolta és félemlítették meg őket különböző háborús narratívákkal, tehát hogy ebből a szempontból is nézve az alapítványnak a tevékenységét, hát azért nem biztos, hogy én annyira bátran állnék bele, hogyha kommunikáció szempontból nézem ebbe a történetbe.
1: Ez az érdekes, hogy te is ezt mondod, Gábor, meg te is, hogy ez kommunikációs hiba. De hát a Fidesz erről volt nagyon ismert, hogy a kommunikációban verhetetlen, és itt most azért akkor ez egy újabb nagy hiba, hogyha ezt engedték. Vagy most
5: fél éve a hibájuk szerint.
1: Már mindenki önjáró, vagy...
4: Nem, nem. Abban a szempontból vannak nehéz helyzetben, és akkor itt találkozik azzal, amivel bevezetted meg, illetve felhívtad a figyelmet, ugye ez egy ilyen, kiadta az első pofont, tehát Áder János hívta ki úgymond Magyar Pétert ebben a küzdelemben először, és ugye Áder János egy olyan rendszerben keretezte Magyar Péternek a tevékenységét, ahol felmerül az, hogy akkor most jogállam, mi történhet egy köztársasági elnökkel, stb. Miközben pont egyrészt az ő regnálása alatt, igen, amit te is kiemelted, de egyébként a Fidesznek volt az a tevékenysége, hogy bárki, aki a jogállamisági szempontokat egyébként kritizálja, amikor a Fidesz idejében, vagy az emberi jogokért kiállna, vagy a demokráciáért, fékekellenes jogokrendszerért kiállna, akkor azt félre lehet söpörni, ez csak egy ilyen liberális valami. Tehát lényegében a régi narratívájukkal mennek szembe, miközben bizonyítaniuk kellene, hogy az, amit ők csináltak, akkor az végül is teljesen rendben volt. Tehát ez az ellentmondás is kialakul. Ezt nem akarok a kognitív diszonanciával élni, mert nagyon fárasztó, hogy mindenki ezt mondja. De hogy a saját választói csoportjuk van egy olyan nehézséggel állítva, hogy be kellene fogadniuk azt a típusú magyarázatot, ami ellen 16 éve hangolták őket. És én ebben nem látom, hogy ebben egyrészt hogy jöhetnének ki kommunikáció szempontból győztesen, más szerint tényleg összeomlik az érvrendszer, én nem, és ezt szerintem azt objektíven ki lehet jelenteni, ez nem egy nagyon szubjektív értékelés a részemről.
1: Mit gondoltok, arról felmerült egy olyan ötlet, hogy azok az államfők, akik nem töltötték ki a hivatalidejüket, ilyenből kettő van, jól emlékszem, Schmidt Pál és Novák Katalin, hogy ők essenek el az állami juttatástól, ami talán életük végéig járna. Ez jogilag rendben van? Morálisan gondolom, mindenki nyilván, azt mondja, hogy persze.
6: Jogilag nyilván Gábor autentikus személy. Én azt gondolom, hogy most ezekkel az akcióival, akár Áder János is nagyon nagy tempókat vesz abba az irányba, hogy ennek a kiterjesztése az ne csak a ciklusát ki nem töltött köztársasági elnökökre, hanem akár másra is, akár rá is vonatkozzon a jövőben. Tehát én azt gondolom, hogy most korbácsolja föl a népharagot is ezzel Áder János ezekkel az akciókkal, illetve Magyar Péter azt gondolom próbálja ekként is keretezni, hogy még gyakorlatilag neki a hangja nagy, akkor nézzük meg az egész történetet úgy A-tól Z-ig, a közpénzakcióval és minden mással, és ne legyen ez egy örökbérleti szerződés a fizetéseket illetően.
4: Bocsát, hogy egyből elédvág, hogy csak itt annyiban hozzátenném, hogyha ez mondjuk tényleg így működne, hogy mondod, hogy akkor ezzel maga ellen is felkorbácsolja a népharagot, az azért nagyon kellemetlen precedens teremtene a jövőre nézve. Tehát egy mindenkori jövőbeli köztársasági elnök, akik potenciálisan jól töltik be majd a funkciójukat, az nem lenne szerintem elegáns, hogy ez így lenne, és akkor még ugye az alapítványokra még, hogy mindegyik köztársasági elnöknek volt egyébként különböző, lehet, időszakonként változóan, de pártolt alapítványa, akiknek a tevékenységét hangsúlyoztan segítette, részt is vett esetleg benne.
6: De bocsáss meg, ennek megvolt a maga méltósága. És én is azt gondolom, hogy egy volt köztársasági elnöki megszólalásnak is megvan a maga méltósága. Itt pont ez hiányzik. És emiatt gondolom a népharagot, emiatt gondolom, hogy itt ő is kilépett abból a hagyományos szerepből, ahol egyébként voltak a köztársasági elnökök.
4: De hogy ez egy politikai vita kettőjük között, ez nem kell, nem szabad talán magával az intézménnyel összemosni. Az, hogy ténylegesen milyen tevékenysége volt a regnálása alatt, az arról majd a történelemkönyvek meg fognak emlékezni, vagy különböző politikai jelentős tárgyai lesznek, de hogy Súlyog Tamás esetében, meg most ez egy nagyon, nagyon akut kérdés, az viszont az ő személyére vonatkozik. Áder Jánosnál én ezt nem érzem annyira olyan súlyúnak, hogy erre érdemes lenne esetleg egy ilyen reakciót adni. Én azt talán aránytalannak gondolnám, de az biztos, hogy úgy hívja fel, ezt egyébként azzal egyetértek, hogy úgy hívja fel a köztársasági elnökök szerepére, a Fidesz kormányok alatt betöltött szerepére a figyelmet, ahogy az egyébként kényelmetlen a Fideszre, adott esetben egyébként Súlyog Tamásra nézve is.
5: Visszatérve arra a kérdésre.
1: Tehát jogilag ez mennyire.
5: Jogilag ugye ezen lehet, hogy most a szerzett jogát elveszik, vagy nem veszik el, de és nyilván ezen lesz majd vita. De ugye ugyanúgy, ahogyan ott legalább volt egy józan belátása a Fidesz frakciónak, amikor a Magyar Péter azt mondta, hogy az ő általuk korábban pofátlanak nevezett vékielégedéseket azért ne vegyék föl, hogyha nem lehet, nem, ha lehetséges, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor el és erre a számra, hát Ukrajnába el lehet utalni. Én azt gondolom, ezt mondtam már máskor is, ennek már ez egyik kedvenc mondásom, hogy azt tartja, hogy a jog az erkölcs minimuma. Tehát amikor jogi eszközt kell valakivel szembe azért bevetni, mert egyébként a saját erkölcsi morálja olyan alacsony szinten van, hogy magától nem gondolja. Tehát könyörgök, tehát hogyha én egy köztársasági elnök vagyok, ami tényleg a négy legnagyobb közjogi méltóság egyike Magyarországon, és valóban egy nagyon fontos tisztség, és le kell mondanom, vagy azért, mert plányium botrányba keveredtem, vagy azért, mert egyébként ebben a kegyelmi botrányba keveredtem, ami de beláttam, hogy méltatlan vagyok a tisztség betöltése, akkor hogy gondolom én azt, hogy a tisztséghez járó pozitívumok vagy juttatások azok nekem járnak? Szerintem ez egy szükséges minimum lenne. Elég szomorú az, hogy a mi társadalmunk nem tartott, hogy önmagában nem most, hanem akkor, amikor ezek a személyek lemondtak, nem tudtuk kikényszeríteni, hogy ez automatizmus legyen egyébként.
1: Egyébként nem. Jól emlékszem, hogy pont a Schmidt-Pál bukása után változtatták a törvényt, hogy járjon ezen államfőknek is életük végéig ez a juttatás.
5: Én nekem is így rémlik egyébként valóban, de megölsebb tudom megmondani, hogy pontosan így volt, te megfogtál.
1: Jó, akkor nézzük a súlyok blokkot, mert ez még ide kapcsolódik. Tehát azt már idéztem, hogy egy orwelli világ megérkezése, ahogy a magyar el akarja távolítani Súlyog Tamást, de azt is mondta Áderján is, hogy az új köztársasági elnöknek nem lesz tekintélye, ha elődjét alkotmányos puccsal távolítják el. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a mostaniaknak meg az előzőknek volt. Vagy szerintetek melyik köztársasági elnöknek volt valódi tekintélye az a rendszerváltás óta?
4: Hát szerintem gyorsnagatom, Sólyom László, Mádor Ferenc, Göncz Árpád, én alig, ha gondolnám azt, hogy ők megkérdőjelezhető tekintélyű elnökök voltak, és gyakorlatilag a köztársasági elnöki tisztség híresítése, ami megindult 2010 után, egy aláíró funkcióvá való irányítása, a minimális, tényleg szerintem egy vagy maximum két kezünkön lehet megszámolni azt, amikor tényleg visszautalt a 2010 után a bármelyik köztársasági elnök a különböző jogszabálymódosításokat, törvénymódosításokat. Nem hiszem, hogy ez egy valid, vagy egy elfogadható érvelés, vagy alátámasztható érvelés lenne a részükről.
6: Ez közjogilag és optikailag alapvetően nem egy erős köztársasági elnöki funkció van Magyarországon 90-től, de mégis volt egyfajta törekvés arra, hogy a nemzet egységét legyen hivatott megjeleníteni az, aki ott van, és nyilván valamelyik oldudvarhoz közelebb volt, és tényleg az általad is említett köztársasági elnökök ezt többé-kevésbé be tudták tölteni ezt a funkciót minden vitás helyzet ellenére. Aki ezzel a hagyománnyal, és most már Súlyog Tamással a látszattal is, és minden mással szakított, az pont a Fidesz kormányzat. A Fidesz kormányzat próbálta egy az egyben ezt a pártpolitikai mezőbe kihúzni, és tényleg egy aláíró gépet gyártani, sőt, egészen elment a falig Súlyog Tamással már, hogy egy kifejezetten számára kedvező és neki dolgozó köztársasági elnök legyen, és ez magának az intézménynek nagyon nem tett jót, és alapvetően szerintem ez fontos, hogy oda tudjunk visszabillenni, vagy úgy, hogy a parlament által választott, de elég erős a tempó abba az irányba, hogyha ezt megfogja akár a társadalom erősíteni, vagy akár egy közvetlen elnökválasztás a maga közjogi átalakításával együtt, akkor talán vissza tud ennek a méltósága és súlya is lenni. Tehát nem ez a tortúra fogja meghatározni a jövőbeni súlyát. Én szeretném azt megélni, hogy vissza tud jönni gyakorlatilag ennek az egész intézménynek a tekintélye Magyarországon.
5: Bocsánat, csak annyit, ha szabad ide tennem, hogy az ezt megelőző műsorban Lendva Ildikó volt a vendég, és mi készültem ide, akkor közben néztem a televíziót, és neki volt egy nagyon elmés meglátás, amikor is a köztársasági elnöknek a függetlenségét firtatták a beszélgetésben, és ő mondta azt, hogy amikor már valaki úgy fogadja el az alkotmánybírósági elnöki tisztségére való jelölést, hogy azt már nem a sajátjai teszik. Tehát azt látjuk, hogy a sajátjai hogy fordultak ki mögül le, amikor tőlük várt volna segítséget. Nyilván nem véletlenül van így. Tehát amikor nem a sajátjai közül választják az elnököt, hanem kvázi párt delegátként megy a másik legfontosabb közjogi funkcióba az alkotmánybírósági elnöki, őt már nem lehet független, pártatlan személynek tekinteni, és ez tényleg így van, és egyetértek azzal, hogy 2010 után lényegében teljesen kiüresítette a Fidesz a legutolsó köztársasági elnöknek véglegesen ezt a funkciót.
4: Igen, még egyetlen egy dolog, amit így ide akartam hozni, hogy ugye az, hogy aláíró funkciója lett ezeknek az elnököknek, ez azt is eredményezte, és hogy tényleg az, hogy nem testesítették meg a nemzet egységét, hogy validálta valójában azt a kormányzati politikát, hogy az a kétharmados felhatalmazás, amivel rendelkezett a Fidesz, az volt úgymond, úgy tudtak politikai kommunikációs, meg minden szempontjából a nemzetről beszélni, és mindenki más az majd megoldjuk, az nem is úgy volt, egyébként is mit számít, meg ott van a nép felhatalmazás, tehát kb. Ezt a politikát erősítette. És innentől kezdve eljutottunk tényleg arra a pontra, hogy nem is tudtak ezek a, tehát nem, az magyar állampolgárok nem tudtak, nem is volt képességük arra, hogy ezen funkción keresztül, vagy ezen szemüvegen keresztül tekintsenek egy köztársasági elnökre, és tehát, hogy egy ilyen soft power eszközként használták, és most gyakorlatilag ez köszön vissza rájuk, most káros hatásként, mert ezzel szemben egy nagyon erős kontrasztot lehet felmutatni. Nyilván a kiválasztás szempontjai azok másoknak kell lenniük, mint ami eddig volt, és most nem feltétlenül a közvetlen választásra gondolok, tehát a parlament is tud talán más mérlegelés alapján választani, mint ahogy a Fidesz tette ideiglenesen, de hogy ezzel szemben nagyon erős kontrasztot lehet állítani. Én nem gondolom azt, hogy akár erről az oldalról is mondjuk egy védhető narratívebb a kormányozta volna magát a Fidesz, de hát szerintem ezt ismét elgetem talán negyed órája, szóval menjünk tovább, elnézést.
1: Igen, köszönöm szépen, én is erre gondoltam, megnézzük a nap kérdését, amely tehát így szól. Ön szerint tesz jogi lépést Áder János, ha Magyar Péter nem kér bocsánatot hétfőig, illetve a közpénz kilapátolás vágya miatt? 22% mondja, hogy tesz jogi lépést valamiatt Áder János, tehát 1% ponttal nőtt azok aránya, akik azt gondolják, hogy nem tesz semmilyen lépést a korábbi államfő. Köszönjük szépen, ez a mai végeredmény, és akkor szokásunk szerint mutatunk néhány érdekes kommentet, és köszönjük, hogy ma is aktívak voltak, szavaztak, és reagáltak is. Sándor azt mondja, kinézem belőle, hogy perelni akar Ida, de hogy perel. Még véletlenül kiderülne valami. György, ő közszereplő, tűrnie kell. Klára, Ádernek sem volt sok szava, amíg poszton volt, most meg háborog. Robert, nem is tudtam, hogy Áder szeret 19-re lapot húzni. Ernő, jobb, ha csendben marad. Magdi, Magyar Péter veszekedős, mintha olvasták volna egymás kommentjeit a kedves kommentelők, ami persze lehet is, hiszen a Facebooknak ez a lényege. Szóval ennyi volt az első blokk. Már elhangzott a kontraszt az előbbi beszélgetésben, és hát elég kontrasztos, hogy Magyar Péter egy újságírói kérdésre azt mondta, hogy az ő kormányának tagjai csak közgéppel, nem abban az értelemben, de nem magángéppel utazhatnak, és ehhez képest kiderült, mert hogy a külügyminisztérium egy újabb összesítést küldött ma délután az újságíróknak, hogy 4 éves távlatban Szijjártó Péter repülőútjaira, magánrepülőgépeinek bérlésére majdnem 5 milliárd forintot költött a magyar állam, ezzel jövünk a reklám után.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
2: Van egy sertéfolya. Köszönjük szépen a türelmet, a szünet arra is jó, hogy beszélgetünk a kedves vendégekkel, és így derült ki, hogy Komlódi Gábor egy nagyon érdekes per egyik résztvevője lesz. Hétfőn indul az a per, amiben Semmilyen Zsolt 9 szemét vádol azzal, hogy őt megrágalmazták a Zsolti bácsi ügyben, úgyhogy Gábor, kérlek, hogy röviden foglald össze, mert ez az aktuál. Tehát...
3: Abszolút aktuális az ügy, így van. Hétfőn lesz az első tárgyalási nap, valóban így van, 9 zömükben közszerepet vállalt személyekről van szó, politikusokról, közéleti személyek, humoristák, stb. Ugye ez egy magánvádas eljárás, aminek az a lényege, ez egy rágalmazás, aminek az a lényege, hogy főszabály szerint nem az ügyészség, hanem ilyenkor a maga a magánvádló, vagy az ő jogi képviselője képviseli a vádat. Ebben a különleges esetben abban kellett találkoznunk, hogy az ügyészség, hát hogy is mondjam, segítségre sietett Semmilyen Zsoltnak. Az ügyészség átvette, jogilag megvan rá a lehetősége, átvette a vádló szerepét, és hétfő lesz az az első nap, ami ugye itt még nem vádlottak, vádirat ugyan van, és a vádiratban első másod egészen 9 rendű vádlottak vannak felsorolva, de ilyenkor ők még feljelentetteknek minősülnek, mert van lehetőség arra, hogy ezen a napon hát töredelmesen bevallják, hogy bűnösök voltak, hamut szórjanak a fejükre, és bocsánatot kérnek, és amennyiben a feljelentő ezt a bocsánatkérést elfogadja, akkor ott megszűnhet. Amikor nem ez történik, akkor átfordul egy rendes büntetőjárással az ügy, és akkor bizonyítási, onnantól már vádott, és bizonyítási indítványokat lehet tenni. Én nem akarok nagyon spoilerezni, de annyit azért az én személyes jogi álláspontom az, hogy ugye azt tudjuk a sajtóban, hogy 3 országgyűlési képviselő érintett, a 3 közül az egyiket képviselem én az eljárásban. Az én álláspontom szerint az ővelük szemben a vád törvényessége is megkérdőjelezhető, a vád benyújtásának időpontja és az ő mandátumunk lejárt a vonatkozásában, és miután az ő mentemélyüket nem kérheti senki, azt gondolom, hogy már a bíróságnak ezt hivatalból kellett volna észlelnie, de majd erre hétfőn izgalmas lesz az a nap, majd arra visszatérünk, hogy mi lesz az eredménye. Kíváncsi leszek arra, és hogy Semmilyen Zsolt megjelenik el, azt majd meglátjuk.
2: Köszönöm szépen, kedves nézők, ezt most mondom, hogy a híradó ott lesz, tehát a hétfői nap egyik szerintem nagyon izgalmas és talán kiemelt témája lesz, amiről most Gábor beszélt, és nyilván a hétfő esti aktuálban is beszélünk arról, hogy mi is történt hétfőn délelőtt a bíróságon, de most visszatérünk az eredeti tervekhez, ugyanis a külügyminisztérium délután küldött egy e-mailt a sajtó munkatársainak, és így én is megkaptam, és hát gondoltam, hogy akkor ez témánk lesz ma. Mutatjuk is grafikán, hogy mit küldtek. Szijjártó Péter repülő útjairól egy újabb adalék. Szijjártó Péter 2022 és 26 között 53 alkalommal bérelt magángépet a hivatali útjaihoz. Mindezt 4.865.701.595 forintért. A továbbiakban a büntetőjogi felelősség kérdését is vizsgáljuk, küldte tehát ma délután a külügyminisztérium. Már korábban kijött az, hogy volt egy év, amikor egy év alatt 2 milliárdért béreltek Szijjártó Péternek repülőgépet, magánrepülőt, nyilván közgéppel nem ment, ez egy régi rossz poénom. Ugyanakkor a Fidesz azt mondta, hogy jó, de ő volt Európa legjobb külügyminisztere. Nem is tudtam, hogy van ilyen rangsor. Ez hogy mérik?
3: Hát ők mérik, tehát az a saját mércéjük. Hát én saját mércéjük szerint én főzök a legjobban lecsót a világon, de hát ezt majd érdemes megkérdezni másokat is, hogy ők is így gondolják-e. Gondolom, hogy így lett a saját
4: szóval. Nem, mert én főzök legjobban.
3: Ugye, hogy erre van az a régi mondás, hogy Elvis Presley elindult egy hasonlás versenyen, és harmadik helyezést ért el. Tehát nem tudom, hogy a Szijjártó az hogyan járt volna egy ilyen.
5: Nevetünk ezen sajnos egyébként, de tényleg én azt gondolom, hogy a Fidesznek az urizálása és az, hogy gyakorlatilag a közpénz a számolatlanul olyan, mint hogyha teljesen természetes lenne, hogy a állampolgárok és maga a társadalom nekik lapátolja össze, és ebbe aztán minden belefér. És nyilván az, hogy ő a legjobb, és ez alapvetően indokolja azt, hogy egyébként akkor arra közpénz milliárdokat el kell költeni. Ez önmagába sántít, ez az egész, hogy ő a legjobb, de tényleg teljes abszurd, amit a Gábor is mond. De a Fidesz kormányzatra bízom benne, hogy nagyon gyorsan fogunk felejteni, amit el kell felejteni. Jellemző volt, hogy ő az első, ő a legjobb, mindenben gyakorlatilag ő az, aki magát pozícionálni akarta, mint akinek nem volt gyerekszobája, és ez is ugyanaz a kategória. De visszatérve az eredeti összegekhez, vérlázító valahol, egy olyan országban, ahol ezek a milliárdok így röpködtek ki az ablakon, de amikor néhány millió forintból csodát lehetett volna tenni a végeken, vidéken, egészségügyben, szociális szektorban, akkor pedig azt mondták, hogy nincsen pénz. Tehát ebben a relációban összevetve azt gondolom, hogy ez tényleg vérlázító, ez a mérték.
4: A mértéket onnan is lehet nézni, hogy elméletileg Szijjártó Péter azért utazott ennyit, persze a magyar érdekek képviselete mellett, hogy különböző beruházásokat hozzanak Magyarországra, ez a narratív egyébként elő is jött itt a repülésekkel, meg az útjaival kapcsolatban. És ezt akkor jött elő, meg úgyis abban a szemüvegen keresztül is lehet nézni, hogy a beruházási ráta a Fidesz utolsó 4 évének a kormányzásának eredményeképpen a 2018-as, de inkább az előtti szintre csökkent vissza. Miközben elméletileg ideálisabb körülmények, bizonyos szempontból ideálisabb körülmények is lehettek volna.
6: Sőt, azzal dicsekedett Szijjártó Péter, hogy 2024 volt az az év, amikor a második legtöbb állami pénzt fektettek be, tehát külföldi cégek ide csábítására a magyar állam irgalmatlan pénzeket fektetett be.
4: Rendben, közben a beruházási ráta mutatója meg, ez nyilván ott több dolgot kell figyelembe venni, de nem egészen ezt mutatja. Tehát oda akarok kiukadni, hogy ezek az utak bizonyos szempontból valamiféle végeredményt fel tudtak mutatni. Most mondok egy példát, azért állandóan Békés Csabára hazabeszélek egy kicsit, de hogy ott például a Vulcan Shields érkezik. És nagyon nehéz úgy tekinteni a Vulcan Shields féle beruházásra, ami ilyen tűzállóanyagokat fognak majd egyébként gyártani, főleg szöveteket Békés Csabán, hogy, és környékén, hogy közben ez a cég a megérkezése után egyből pont a Kispestnek lesz a főszponzora, nem a Békés Csabának, a Kispestnek, ami ugye Szijjártó Péternek a kedvenc csapata alatt. és az elnöklete alatt működik, és kb. Tehát ott is milliárdos szerződés kötnek arra, hogy tehát, hogyha innen közelítem, akkor itt azért felmerül bennem a kérdés, hogy ezek a repkedések, ezek mennyire szolgálták egyébként ténylegesen mondjuk a minden szempontból a nemzeti érdeket.
6: Hát én mondok akkor egy idézetet Szijjártó Pétertől. 2 éve itt volt ugyanis Györgyinél az Egyenes Beszédben, és akkor az a bizonyos 246 milliós út merült fel, ami egy 3 napos amerikai látogatásról szólt. Azóta kiderült, hogy New York és Washington között vonattal ment Szijjártó Péter, mert hogy vasutas családból származik, ám de a magángép akkor is elrepült New Yorkból Washingtonba. Ezzel kapcsolatban akkor azt mondta, nem luxus, nem szórakozás, elmegyek, hogy dolgozzak, és aztán azt is elmagyarázta, hogy miért kerültek 5 millió forintba a szendvicsek. Pontosabban nem értette, mert hogy mondta, hogy szalámi volt, meg paradicsom és paprika, hogy ez...
3: Meg azok is kis fekete kis bogyókat, nem tudja az
6: mióta. Ő sem értett, hogy ezt... Viszont még egy megdöbbentő adat a külügytől, hogy tavaly 18 millió forintért lekötöttek egy magánrepülőgépet Pozsonyba, és 32 millióért egyet a Maldív-szigetekre, és talán Portugáliába. Tehát kifizették a pénzt, de nem utaztak el ezekkel a gépekkel, tehát itt 50 millió forint elégett.
3: Hát ott 100-as spóroltunk, vagy még 50-et, mert nem jöttek vissza, tehát azért azt is meg kell nézni, hogy az egy nagyon jó, ugye akkor visszafelé is 50, és akkor lehet, hogy még valami jutalékot is ki kéne nekik fizetni, de most nem akarom elviccelni a lecsótól, azért jussunk el oda, tehát én értem, hogy ő szerintük ő a legjobb külügyminiszter, de ez, hogyha megvizsgáljuk, hogy hova repkedett ő egyébként, akár csak beruházás szempontjából, és ő leginkább Kínába, ahol most tud ezt talán lesz még téma ma, hogy ugye a debreceni polgármester már saját magától is elhatárolódik abban az ügyben, amikor már meglátta, hogy ugye nem csak, hogy mérgezik a környezetet, hanem a konkrétan az ottani lakosságnak az ivóvíz készlete fogy el, és nem tudnak létezni az emberek, vagy hanem a konkrétan az ottani lakosságnak az ivóvíz készlete fogy el.

0: sok néhány évben, ha ezt ők úgy fordítják le, hogy ő a legjobb külügyminiszter, akkor én nagyon-nagyon remélem, hogy ez a mostani az Európa legrosszabb külügyminisztere lesz, mert még csak hírből se legyen olyan, mint amilyen Szijjártó Péter volt.
1: Egy ismert jogász azt mondta, hogy minden kormány olyan diplomáciát folytat, amilyet akar, még ha ez nekünk ellenszenves is. Picit ezen megütköztem, de ez így van, nem?
0: Hát ezek a jogászok mondanak mindenféle.
1: Jó, és akkor mit lehet kezdeni azzal a külügyi állítással, hogy a bünteti jogi felelősség kérdését vizsgálják? Mi lehet itt egy tényállás? Mert a repülőutak kapcsán írta ezt a külügy.
2: Hát azért azt mégiscsak meg lehet nézni, hogy az a például pont az amerikai út esetében ott maradhatott volna New Yorkban az a repülőgép, és aztán egy menetrendszerinti járattal, még hogyha business class út osztályon is, de mondjuk visszautazik New Yorkban, és akkor nem az állami gépnek kell megjárnia, vagy az állam által bérelt gépnek kell ugyanezt az utat egyébként megjárnia, és tehát ebből a szempontból azért itt mégiscsak egy pazarlóhoz.
1: De a pazarlás az jogi
0: kategória? Hát hűtlen kezelés nyilvánvalóan az mint büntetőjogi tényállás valósulhat meg, hogy a rábízott vagyonnal nem megfelelőképpen gazdálkodik. Azért én azt gondolom, hogyha objektívek akarunk lenni, akkor az nincs ördögtől, hogy néhányszor egy külügyminiszter, vagy akár bármilyen más kormányzati funkcionárius magángéppel repüljön. De amikor ez a kivétel lesz a gyakorlat, és az a kivétel, amikor nem úgy megy, akkor ott már probléma van. És ugye a hűtlenkezés pontosabban valósulhat meg, amit hívhatunk egy urizálásnak, de az urizálás az, hogyha én a Tesco-ba a felső polcról veszem meg a szalámit, és nem az alsóról, mert én megtehetem a saját pénztárcámról. De amikor ő az én pénzemet költi, úgyhogy álmába két macska, mely odafelé vonattam, egy visszafelé meg a repülőn, azt viszont meg már nem úgy hívják szimplán, hogy urizálás, hanem a közpénzek felhasználása során egyébként, amit mi azért bízunk rá, hogy annak gondos gazdája legyen, nem úgy jár el, hogy aztán utána abból nekünk jó legyen, úgy jár el, hogy neki, Lavrovnak, meg még sokaknak jó legyen, amit meg hát ért. Én, hogy ha ez nekünk az üzlésünknek nem tetszik, csak azt nem tudom, hogy miért szűkítjük le ezt a külügyminiszter, akkor miért nem mondjuk azt, hogy a pénzügyminiszter is azt csinál, amit akar, ha ez nekünk nem tetszik, akkor is, vagy a, nem tudom, a belügyminiszter is azt csinál, amit akar, nem értem, hogy miért pont a diplomácia az, amit így kiemelünk, tehát én azt gondolom, hogy ez nekünk nem tetszik, és nem véletlenül nem tetszik.
1: Lázár János a luxizást hozta fel a kampányban, hogy szerint ezért szoros a verseny, mondta, hogy bárki győzhet. A Fidesz is, de a luxizás az tényleg egy jogos kritika. Miközben nyilván tudhatta, hogy akkor ezek a dolgok folynak. Tehát most megint kicsit visszaugrunk az időben, hogy miben bízhattak ezek a fideszes politikusok. Tehát, hogy megpengetik azt a húrt, amiről utána kiderül, hogy igen, ipari méretekben csináltátok pont ti.
3: Olyan szinten kontrollvesztés történt már a Fideszen belül és a Fidesz kormányzaton belül, és olyan szinten igazából nem volt már kontroll az ő hatalomgyakorlásánál, és amit az előzőekben is mondtam, hogy ott van a közpénz, amire éppen kell, és valóban egy miniszter repüljön, ha szükséges, legyen meg a kényelme, ha szükséges, de hogyha gyakorlatilag annak az egésznek az outputja is, ami miatt ő elmegy, amilyen gazdasági tranzakciókat köt, azt fel lehessen mutatni sorról-sorra folyamatosan, hogy ez hogy szolgálja tényleg a nemzetnek az érdekét, de amikor tényleg annyira elment a gyeplő már, és a látszatra se figyeltek, de azt gondolom, hogy már az immunrendszer sem működött. Tehát az utolsó évek azok mind-mind arról szóltak, hogy az a normális immunrendszer, ami egy picit úgy bekapcsol, hogy ezt már azért nem. Ebből egy kicsit visszavesz.
1: Ez a hatalom jellemtorzító hatása?
3: Teljesen betompult ez a történet, és ott már nagyon késő volt, amikor valaki fújta, és egyébként pont ez is egy nagyon diszonáns, pont egy Lázár János fújta ezt a ébresztőt, hogy húha a luxizás, azért az ő ügyeit is vastag lehet, és fogják is valószínűleg vizsgálni. Én azt gondolom, hogy ott már, amikor elkezdték ezt mondani, mint indok, ott már régen késő volt. Ebből gyakorlat lett, ez lett maga a NER.
2: Igen, ezt tehetetlenségként is le lehetne érni. Tehát, hogyha gondoljunk bele abba, hogyha regisztrálják.
0: Bocsánat, telhetetlenségből tehetetlenség, ha szabad ezzel a kis bénaszó viccelélni.
2: Egy péntek este, miket.
0: Igen.
2: De egyébként ez tényleg frappás. Szóval, hogyha a tehetetlenségből indulunk ki, hogy tényleg meghozták ezeket a döntéseket, bekerültek ebbe a pozícióba, és hogyha ők meg korrigálni akartak volna, egyszerűen nem volt meg a terük és se az idejük hozzá, ráadásul megint csak szembe találták volna magukat azzal, hogy hogyan cselekedtek, és ebből, hogyha visszavesznek, és kötelezően visszavesznek, akkor ezt látványosan kellett volna, hogy tegyék ebből a luxizásból, ebből a stílusból. És ez megint az állampolgároknak mutatott volna egy kontrasztot, hogy ja, hogy most megteszitek, amikor éppen a Tisza már
1: volt erre példa, Orbán Viktor felült egy vízzeljáratra, emlékszel, hogy talán kétszer.
2: És mekkora kontraszt volt belőle? Hatalmas. Tehát, hogy egyből megmutatta az állampolgároknak,

0: annak, hogy már Orbán Viktor is így utazik inkább repülőgéppen, nem azért, mert mindig is így utazott.
1: És mindig hogy, is így fog.
0: És mindig is így fog.
1: De vannak kivételek.
0: Hanem igen. Tehát, hogy, és tényleg ez lett a kivétel, ami elhangzott. Tehát, hogy egyszerűen elfogyott, és nem tehették már meg azt sem, hogy korrigálnak, ezért inkább akkor így végig tolták a kampányt. Lázár János meg megmaradt a ilyen éber, kritikus hang, hogy esetleg azok, akik egyébként ezt nem nézték jó szemmel, azért azt lássák, hogy azért ebben lehet, hogy lesz majd korrekció, hogyha ők maradnak.
2: De az első ötben vastagon ő is benne volt a Fidesz.
1: Igen, olyat én is hallottam Fidesz közeli nagyvállalkozótól, hogy szűken a Fidesz fog nyerni, de azt most már tényleg fel kell számolni, hogy a 200 női mellúszást is Mészáros Lőrinc nyeri. Tehát ez most szó szerint idézet volt Fidesz közeli menő vállalkozó.
0: Hát hogyha az úszóverseny meg az úszók voltak egyébként a különböző tolvajnyelvben, mint feltárt NK-s tolvajnyelvben, akkor szerintem ez egy elég jól ülő hasonló.
1: Már akkor ezt még nem tudhattuk véletlenül.
3: De igaza is lett a vállalkozó, most fel is lett számolva, hogy Mészáros Lőrinc nyerne meg mindent. Ezt a választóknak köszönhetjük, és a Tisza pártnak, de lényegben ez történt. Egyébként azt gondolom, hogy ekkora tévesztésben voltak, tehát ők tényleg nem látták, és tehát, hogy ahogy te így fogalmaztad, hogy az immunrendszerük elmúlt, vagy megszűnt létezni, tényleg így volt. Nem találtak, minden működött hosszú távon, évtizedig lényegében. Azt rájöttek, hogy ha adnak pénzt, és a Rogán oddal teszi, nem tudom hova, meg raknak egy plakátot, és jön a Balázsi, akkor működik, és megnyomják a fél gombot, és akkor működni fog. És egyszer csak ez nem működött. És aztán fölült a bér, hát most őszintén attól elmúlik a Lázárnak a 36 ingatlan, az Orbán Viktor a felesége fölült egy vizerjárat, hogy elfelejtem, hogy van otthon egy zebrája, vagy szóval. De ez tényleg egy, ahogy te mondtál, olyan erős kontrasztot mutatott a történetben, hogy sokkal inkább hátrányára. Tehát az a lényeg a beismerése volt annak, hogy addig ők luxisztak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ahogy te is fogalmaztad, lesznek itt még meglepetések, egy-két eljárás biztos, hogy el fog indulni egy két emberelem.
0: Még egy apró csak hozzátenném, amikor a Fidesz kongresszus volt, és volt egy-két kritikus felszólalás egyébként. Hidvégi Balázs, Révész Máriusz, és gyorsan akartam mondani a budapesti képviselő, elfelejtettem nevét, valamilyen Tibor, bocsánat, hogy nem jut eszembe, elnézést az érintettől is, hogy jellemzően a kullancsozás, ezek az önkritikus megjegyzések kapták a Fidesz kongresszusán is a legőszintébb és legnagyobb tapsot.
1: Miközben később. Ellenjelölt sem volt Orbán Viktorral szemben, tehát ez azért megint egy elég ellenmondásos pontosan. Történet. Jó, lesz meglepetés, gondolom én az ügynök múlt feltárásában is. A következő témánk a legfrissebb hír az, hogy tehát megjelent a kormányhatározat, hogy az ügynök múlt feltárását miként fogják kivitelezni. Nézzük az összefoglalót.
4: Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ebben a kormány felhívja az irányítása alatt álló közigazgatási szerveket, hogy minden a kezelésükben lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot adjanak át a közlevéltárnak, vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának. A határozat arra is kitér, hogy amennyiben a feladat végrehajtását az érintett irat minősítése akadályozza, 30 napon belül kezdeményezzék a minősítés feloldását. A kormány egyúttal felkérte a pénzügyminisztert, hogy biztosítsa a feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési forrást. Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy október 22-én kezdik el nyilvánosságra hozni az ügynökaktákat.
1: Gyuri megkapott néhány részletet, hogy is fog mindez működni, úgyhogy akkor kérlek, hogy oszd meg.
0: Igen, pont idefele jövett, vagy jöttem, akkor érkezett meg a közlemény a kormánytól, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják ezt a javaslatot, törvényjavaslatot is, és mindenki megteti a maga észrevételét. Egyébként maga a leírást úgy tudnám összegezni, hogy meg magát az elképzelést, hogy azért látszódik benne, hogy akár a német, akár a volt más posztszovjet államoknak a tapasztalata is benne van, hogy milyen jellegű ügyekre és esetekre próbálnak odafigyelni, hogy a megfigyelteket, és akik tényleg elszenvedői voltak ennek, őket ne érjen semmilyen kellemetlen dolog, tehát nagyon ügyelnek majd a személyes adatokra, például, hogyha valaki itt mondjuk a szexuális irányultságával akartak zsarolni, vagy erre hivatkozva beszervezni, akkor ezeket mondjuk kitakarják majd. De a legfontosabb eleme ennek az, hogy a tartótisztek, illetve akik irányították gyakorlatilag a 3x3-as, meg, tehát ezt a beszervezői tevékenységet és aztán az embereknek a megfigyelését, hogy az ő kilétükre egyébként fény derüljön. Tehát most rengeteg aktát a különböző helyekről, releváns helyekről majd begyűjtenek, ezeknek a nyilvánosságát, tehát először egy bizottság fogja ezt átnézni, amiben, és ez fontos hangsúlyozni, több civil szereplő kap helyet ezekben a vizsgálóbizottságokban, mint egyébként állami vagy nemzetbiztonsági szereplő. Tehát, hogy inkább a társadalmi szempont és az igazságosság elvét próbálják érvényesíteni abban, hogy mely adatokat és aktákat fognak egyébként nem nyilvános státuszba áttenni, és aztán egy szűke bizottság, vagy egy nem feltétlen szűk, de egy bizottság fogja vizsgálni sorozatosan ezeket az aktákat, és szépen megtudhatjuk azt, hogy kik voltak azok a személyek, akik lényegében próbálták betörni, megfélemlíteni a magyar állampolgárokat.
1: És hogyha ha megszűrt adatok halmaza előáll, akkor ez viszont már szabadon kereshető lesz bárki számára az interneten? Így kell elképzelni?
0: Egyelőre még az, hogy ez milyen formában lesz nyilvánosságra hozva, tehát nem egy internetes keresés, tehát ez, erre nem tért ki a közlemény, hogy őszinte legyek, de magát csak a nyilvánosságot és a nyilvánosságra hozatalt tárgyalja. Nyilván itt tehát most ugye eddig is volt lehetőség arra, hogyha valakit mondjuk megfigyelhettek, tehát hogyha aki az előző korban, tehát az előző rendszerben, 90-es rendszerben, most majdnem rosszul fogalmaztam, mert most is volt egy előző rendszer már, de hogy ha a 90 előtti rendszerben valaki mondjuk érintettje volt egy megfigyelésnek, ő azért kikérhette a saját aktáját.
1: Vagy történész, vagy kutató külön engedéllyel kutathatott bizonyos területeken. Be kellett nyújtani egy kérelmet, leírni, hogy mit akar, azt kutathatta. De ugye általában mindent nem lehetett kutatni bárkinek.
3: És pontosan lehetett mindent nyilvánosságra hozni a kutatás eredményét.
0: Igen, és csak visszagondolva egy korábbi Magyar Nemzet cikkre, ott például egy jelenleg is megyei jogú városnak a polgármestere került abból a szempontból gyanúba, hogy gyakorlatilag minden közvetett, és adott esetben néha még közvetlen körülmény, és ami a különböző irat együttesekből összeállt, beazonosíthatóvá vált egyébként az ő személye, aki annó, most csak azért nem nevezem meg, mert egyszerűbb holnapot akarok magamnak meg.
1: Aki még a rokonairól is jelentést.
0: Aki tudod, még a rokonairól, tudjuk, és meg a közvetlen munkatársairól is jelentést tett, és amikor ez az ügy egyébként nyilvánosságra kapott, akkor nyilvánosságot kapott, akkor nem rágalmazás, becsületsértés a többi kategóriában tette meg, hanem állami, illetve titkosított iratnak a nyilvánosságra hozatalá miatt tett feljelentést. Tehát, hogy még ez is szerintem
3: hozzájárul. Nem az volt a baj, hogy nem igaz, amit mondtam, hanem hogy kiderült.
0: Hanem, hogy kiderült. Na, maradjunk annyi, hogy ez ilyen személyek esetében is például nyilvánossá válhat az, hogy igen, most már egyértelműen a nagy nyilvánosság előtt is össze lehet kötni. És akkor olyan a társadalmi egyeztetésnek még az a része, hogy mit teszünk utána a lusztrációval, tehát hogy tényleg mi történik azokkal a személyekkel, akik ilyen különböző funkciót láttak el.
1: Szerintetek mi kellene, hogy történjen? Szerintem semmi. Elég az erkölcsi elégtétel, azon kívül szerintem semmi. De ti mit gondoltok?
3: Parancsolgában, aztán is elmondom.
2: Én azt gondolom, hogy ezzel tartozik, vagy tartoztak volna már az előző kormányzatok is annak, hogy alapvetően így megyünk át egy civilizált időszakba, így hagyjuk magunk mögött végleg a múltat, hogyha nincs takargatni való, és azt gondolom, ennek az optikája igazán fontos, hogy ami feltárható, azt tárjuk föl, húzzunk egy vonalat ezt követően, és nyilván gyakorlatilag innentől kezdve egy új fejezet legyen. Az a legjobb, hogyha ezt követően az új fejezet, az már egy más jellegű történeteket fog írni, és ez valóban nem tér vissza.
1: Gábor?
3: Antal József fogalmazott úgy, ugye, amikor számon kérték rajta a rendszerváltásnak bizonyos fonákságait, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, és ugye mi, akik itt vagyunk, mind megéltük ezt az előző előtti rendszert és annak a váltását, akkor nyilván mindenki örült annak, hogy egy békés, egy ilyen ellenzéki kerekasztal van az SZDSZ, de MDF által mondjuk például akár az első köztársaság elnökre is, hogyha gondolunk, ilyen megállapodások mentén meg tudták oldani, és békés volt az átmenet, azonban valóban az a hogy kedves ügyfelem, hogy szokta fogalmazni, ez a tabula rázás, az ugye elmaradt, tehát nem volt tabula ráza, nem volt meg az a szükséges minimum, ahol el lehetett volna indulni, és a Tiszának most nem csak lehetősége, hanem elemi érdeke az, hiszen neki az egyik legfontosabb célkitűzése az, aminek úgy néz ki, hogy szemmelátható társadalmi igény is van, hogy, hogy az általában az ő úgy fogalmazó ellenzék, illetve a Fidesznek az eddigi tevékenységét felülírva egy új rendszert szeretne felépíteni. Szerintem sokaknak fog fájni, és hitelességi, tehát nem, azt nem gondolom, hogy személyében egyes embereknek, de az, hogy pártoknak ez hitelességi kérdést ben és ebben mínuszokat fog eredményezni, azt egészen biztosan gondolom.
1: Hát nyilván nem véletlen, hogy a Fidesz 29-szer dobta vissza, az LMP kezdeményezte sokszor az elmúlt 4 évben az ügynök múlt feltárását, úgyhogy gondolom erre utalták.
3: Erre.
1: Zárásként csak annyit nektek meg a kedves nézőknek, hogy én úgy tudom, hogy egyetlen ember vallotta be önként Magyarországon, hogy érintett ebben. Akiket megvádoltak is valahogy kibújtak, mert nem stimmelt mind a 3 kritérium, hogy 6-os karton aláírásban, nem tudom, igen, jelentés másolat. Ez az egy ember magától megtette, nem akarom nevesíteni, még 87 körül, és utána elment bocsánatot kért mindenkiről, akiről jelentett, megfenyegették egyetemista korában, és helyreállt a lelkiismerete, és jól van. Úgyhogy hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és elmondtátok a véleményeteket. Ennyi volt a mai aktuál, kedves nézők, úgyhogy nem kell félni az igazságtól. Ez a topi példa ékesen bizonyítja. Köszönöm a figyelmet, hétfőn jelentkezünk legközelebb a viszontlátásra.

Medben őrzolat sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel. Választasz barát, aki szeret és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén meg is

0: szemed előtt. Minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten. Szökőár Ázsiában. Földrengés a Balkánon. Vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Legyek.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Július 3-a péntek reggel. Jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Itt vagyunk a Startban. Tóth Leventével, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjével. És hát azt nem mondhatjuk, hogy ez a mai nap okozza nekünk azt a gondot, ha ez gond. Hát valószínűleg sokaknak igen, amiről mi beszélünk, mert nem ez a nap hozza, hanem már 2 nappal ezelőttől úgy van, hogy a bankok felemelték azokat a díjakat, amiket hát még mondjuk úgy, hogy az Orbán kormány egy évvel ezelőtti nyomására egyfajta önmegtartóztatással vállaltak, hogy nem teszik. Hát most már az önmegtartóztatásnak vége. Banki költségek emelkedtek, erről beszélgetünk első körben, aztán van még más témánk.
2: Hát másfél éve nem emeltek a bankok, hogy 2025 elején vállalták önként, tehát nyilván
1: önként, kormányomásra. Ezt tegyük idézőjelbe, igen.
2: Hát azt, hogy nem emelik egészen 2026 első fél évének végéig a bankszámlákkal kapcsolatos költségeket, ez így is van. És most ez a moratórium ez véget ért, és azt látjuk, hogy bizony mindegyik nagy bank legalább a 2025-ös inflációt azt leverte a bankszámla költségekbe, tehát körülbelül egy 4,4%-os emelés az végig söpört.
1: Van, amelyik 8-al emelt. Ott mi indokolja ezt?
2: Emelhetett, hiszen a 2020, tehát 2 évi emelés van. A 2026-ban emelhetett a 2025-ös miatt, és 2025-ben emelhetett volna 24 miatt. Tehát most 2 olyan inflációs év van, amit, hogyha összeadunk, az 8,1%. Tehát az a bank, amik azt mondta, hogy most mind a 2 évet leveri az ügyfelén, az megemelte ennyivel. Általában inkább az előző évit verték le.
1: Hát igen, a KNTH, az ESZTE, az OTP 4,4-et emelt, a CIB és az MBH 8,1-et, a nagyokat nézzük.
2: Igen, az MBH-nál is úgy van egyébként, hogy ott van egy 4,4%-os, meg egy 8,1, tehát inkább ő is a 4,4-et emelte, de ezt most megkapják lényegében az ügyfelek minden minden banktól.
1: De nem most, hanem majd augusztusban. Ugye igen, a júliusi számlán ezt még nem látjuk.
2: Most már ennyit fizetünk érte, de kifizetni majd jellemzően a költségeknek a jelentős részénél, mondjuk a számlavezetési díjnál, az majd a e-havi elszámolásnál lesz.
1: Mekkora pénzről van itt szó? Mert ezeket legyintéssel szoktuk elengedni, de hát azért nem kéne.
2: Ha azt nézzük, hogy havonta ez mit jelent, valóban egy átlagos magyar ügyfélnek ez néhány száz forint. De hogyha összeadjuk ezeket a költségeket, akkor azért egy évben simán kijön akár 10 000 forint nagyságrendű összeg, és különösen, hogyha családi szinten nézünk, hogy 3-4 fős család, abban mindenkinek van már bankszámlája, és itt nem csak számlavezetési díj van, itt minden más költség is rárakódhat, tehát ebből a sok kis 100 forintból, amire legyintünk, hogy azt se tudom mennyi, hát most nem ezzel foglalkozok én, hogy most havonta 100 forint.
1: Úgyis annyi, amennyi mindenki.
2: Igen, tehát a bankszámlaköltség tipikusan ilyen, hogy úgyse lehet vele csinálni semmit, hagyjuk, tehát amíg egy boltba bemegyünk, ott választunk egy másik tejet, mert 20 forinttal olcsóbb. A bankszámla költségnél általában az ügyfél úgy van vele, hogy legyint, és akár több évtizedig is, vagy egy élethosszon át is egy banknál van, független attól, hogy az olcsó, drága, átmehetne másikhoz. Még azt sem nézi meg, hogy a bankon belül a saját bankolási költségének megfelelően lenne olcsóbb.
1: Mert ezt egyébként a bankban egy ügyintézői mozdulattal látja? Tehát ha vennénk a fáradtságot, hogy valakivel beszéljünk egy bankfiókban, akkor ő ránéz a gépre és azt mondja, hogy hát az jobb lenne.
2: Igen, de valójában a ügyfelek egy évben egyszer megkapják a teljes évi költségüket is, ez kötelező, hogy évelején kapnak egy levelet, amit persze nem néznek meg az emberek, amiben látják azt, hogy ebbe az évben ennyi tokkal, vonóval, minden díjjal, költséggel együtt ennyit költöttem én a bankolásomra. Az már egy ilyen látványosabb összeg, hogy azt látom, hogy akkor nem 100 forintokat, vagy néhány ezer forintot.
1: Ott ezerek repkednek, persze.
2: Ott már egy komoly költség van, de nagyon nem jellemző az a magyar ügyfelekre, bankügyfelekre, hogy rendszeresen váltanának bankot.
1: Ugye itt van egy korlát, ha bármiféle hitelem van a bankomnál, akkor ez egy nagyon nehéz játék, de akár egy folyószámla hitellel is.
2: Így van, tehát több korlát
1: ott
2: is
1: azért,
2: van.
1: Ott azért 20-szor meg kell gondolni, hogy egyszer az embernek kiveselkedjen. De ha nincs, akkor teljesen szabadon lehet jönni-menni a bankok között.
2: Így van, ráadásul egyszerű is, mert sokakat az is elriaszt, hogy úristen, ezzel mennyi macera lesz majd, hogy elmegyek az egyik, és akkor át kell iratni ezt, azt, amazt, tehát azt mondja, inkább bele se gondolok, és bele se kezdek. Ami nem igaz, mert most már van egy olyan szisztéma, egy egyszerűsített bankváltás, amikor valójában a bankok intézik el egymást között ezeknek a jelentős részét. Tehát a bankváltás már messze nem olyan nagy probléma.
1: És de megváltozik a számlaszám.
2: Megváltozik, de amit gondolunk, hogy akkor majd mi mindent kell nekünk elintézni emiatt, ezeknek a jelentős részét már elintézik, kötelező elintézniük a bankoknak egymás között, de az teljesen igaz, hogyha például valakinek hitele van, akkor bizony, ha mondjuk úgy akarna dönteni, hogy bankot vált, akkor kiderül, hogy hoppá, de akkor elveszti ezt a kamatkedvezményt, azt a jóváírást, tehát a bankok igyekeznek magukhoz láncolni, például hitelekkel az ügyfeleket, hogyha hát azt mondja, hogy persze, hát elmehet, de akkor a következő kamatkedvezményeket veszti el. Amikor fölveszi az ember a hitelt, akkor általában azt nézi, hogy a legalacsonyabb kamatot hogy lehet kihozni. Tehát nem gondol annak utána, hogy viszont akkor ő itt ezt úgy kapja meg.
1: A következő
2: hogy
1: 20 évben
2: igen,
1: ott lesz.
2: Elmehet, de akkor annak lesznek következménye. Hitelni nem csak ez, az sokszor a visszafizetés, vagy az előre fizetésnél is kiderül, hogy hoho, hát ha én ezt túl hamar előtörlesztem, akkor itt megint csak ilyen következmények vannak. Tehát nagyon jellemző, hogy a hitelnél nem azt nézi meg valaki, hogy milyen feltételekkel is kapja meg azt a kedvező kamatot, hanem az a lényeg, hogy a legkedvezőbb kamatot.
1: Jó, azért ez érthető.
2: Érthető.
1: Na, ha már a legkedvezőbb kamatnál járunk, az OTP csökkentette a lakáshitel kamatokat. Mennek utána a többiek?
2: Szinte biztos, hogy menni fognak, hiszen az, hogy az OTP csökkentett, annak van egy fundamentális oka, mégpedig az, hogy azok a referenciakamatok, ami alapján áraznak a bankok lakáshiteleket, ezek az elmúlt hónapokban nagyon jelentősen csökkentek, és ráadásul tendenciaszerűen, tehát nem egy hirtelen ugrás volt a csökkenés, tehát várni lehetett azt, hogy elindul egy kamatcsökkentés.
1: Valakinek el kellett kezdeni.
2: Igen, itt a legnagyobb, a csorda legnagyobb vagyja indult el, és az OTP egyébként is olyan, hogyha ő valamit csinál, az a többi banknak egy iránymutatás abban az értelemben, hogy igazodnak hozzá, vagy mit lépnek. Tehát van tere a többi banknak is a kamatcsökkentésre, ráadásul akár ennél nagyobb kamatcsökkentések is bekövetkeznek.
1: Meddig mehet ez le reálisan?
2: Hogyha azt nézzük, hogy a referencia kamatok hogy változtak, akkor minden további nélkül beleférhet akár egy 1%-os csökkentés is. Tehát eljöhet az az idő nem túl nagy messzeségben, amikor már ötössel kezdődő lakáshitelkamatok.
1: Tudunk erről tárgyalni, mondván, hogy rám az OTP is lejjebbítte, tehát akkor, hogyha én itt akarok hitelt felvenni, akkor üljünk már, beszéljük meg, hogy mennyiért is kapom ezt, vagy nem tárgyalóképesek a bankok?
2: Abban az értelemben nem. Van egyedi hitelelbírálás, de egy átlagos ügyfél, ha bemegy a bankba, és azt mondja, hogy de hát a OTP is csökkentett, akkor ettől...
1: Azt fogják mondani, hogy tessék oda menni?
2: Igen, és ez persze
1: üzletileg remek döntésnek tűnik.
2: Igaz, de hogyha most megnézzük, hogy az OTP a csökkentés után hol van, akkor még mindig találunk nála olcsóbb bankot, de mindenképpen az OTP lépése fontos, és az OTP bekerült most... hogyha a legnagyobb kedvezményt ott el lehet érni az olcsóbb lakáshitelek közé, de biztosra vehető, hogy aki eddig olcsóbban kínálta a hitelét, annak most lépni kell, hiszen azért
1: utolérték.
2: Olcsó, igen, hogy aki eddig olcsóbban kínálta a hitelét, annak most lép.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Ultimátumszerű üzenetet küldött Áder János Magyar Péternek, miután a miniszterelnök azt mondta róla, hogy az általa vezetett Kékbolygó alapítványból évek óta lapátolták ki a közpénzt. Áder János arra szólította fel a kormányfőt, hogy tegye közzé az ezzel kapcsolatos bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. Válaszul Magyar Péter közpénzhorgásznak nevezte Ádert. Lendva Ildikóval és Fodor Gáborral beszélgetünk. Jelentősen visszaszorítja a közterületi plakátolást a kormány, a részletesebb szabályozás lehetőségét pedig az önkormányzatoknak adta. A szakma képviselői azt kifogásolják, hogy nem egyeztettek velük, kapkodva születtek meg az új szabályok, valamint hogy cégek százai mehetnek tönkre a módosítás miatt. Vendégünk Tarnócai Zsolt. Aggályosnak tartja a bírók többsége az alaptörvény tervezett 17. módosítását, az ugyanis a jövőben a bírói karra bízná a kúria és az országos bírói hivatal elnökének megválasztását, valamint visszahívását. A szakmai szervezetek szerint ezzel az új kormány rájuk hárítja a korábbi politikai vezetés által kinevezett tisztségviselők elmozdításának felelősségét. A stúdióban Gatter László. A hosszú távon fenntartható gazdasági berendezkedés rövid távon nem kínál tetszetős eredményeket, gyors jólét növekedést, figyelmeztet Mellár Tamás, aki szerint a kormány népszerű választási ígéretei könnyen bizonyulhatnak zsákutcának. Kérdés, hogy a kabinet beáldozza a népszerűséget a szükséges reformok megvalósítása érdekében. Mellár Tamással beszélgetünk.
2: Kezdődik az Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Lendva Ildikó, az MSZP és Fodor Gábor, az SZDSZ volt elnöke. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Áder Jánossal kezdjük. Tegnap adott egy ultimátumot Magyar Péternek, mert a miniszterelnök ma pedig egy igazi közpénzhorgásznak nevezte, és most egy videót is nem sokkal az adás előtt nyilvánosságra hozott. Azt mondja, hogy ebben a szerény 720 négyzetméteres adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát a jogállamért aggódó egykori köztársasági elnök, miközben van kettő saját rózsadombi ingatlana is, és egyébként itt 21 millió forintos a rezsi, és a többi, és a többi. Szóval az egész történet, vagy ez a vita Sólyog Tamásig nyúlik vissza, a Velencei Bizottság is itt járt tegnap, menjünk szépen sorban. Mikor kerülhet pont az államfő eltávolítására, vagy erre a vitára, ami tulajdonképpen a választások óta tart most már?
4: Szerintem pár héten belül, most könnyen lehet, hogy különbözik a véleményünk a végcélről és az eljárás helyességéről, de ez a dolog már menni fog a maga, ha úgy tetszik, kijelölt útján, alaptörvény módosítás nyomán megtörténik, amit elkezdtek. Én nem nagyon hiszem, hogy ezen a Velencei Bizottság változtat. Annak minden esetre örülök, hogy a kormány is tárgyalt a Velencei Bizottsággal, és a köztársasági elnök is, mert először kicsit féltem, hogy majd úgy néz ki a közéleti színpad, hogy az egyiknek az oldalán áll a Velencei Bizottság. Így, hogy pestiesen mondjam, nagyobb balhét a Velencei Bizottsággal nem várok, nyilván elmondják, mi nem tetszik nekik, mi tetszik, mert a kormánnyal másról is tárgyaltak ezért a jogállam érdekében tett különböző lépésekről. Az, hogy most ennek kapcsán Áder János és a miniszterelnök között van egy összekülönbözés, ennek én olyan óriási jelentőséget nem tulajdonítok. Lehet vitatkozni, hogy helyes-e ez a jogszabály, mert én is megszavaztam, még akkor parlamenti képviselő voltam, hogy a leköszönő köztársasági elnököknek jár valamiféle alapítványi lehetőség, meg bizonyos szolgáltatások. Utólag nézve lehet, hogy ezek túlzottak, de hát valószínűleg azért érezzük túlzottnak, mert egy-két köztársasági elnök méltatlanná vált a dologra. Egyébként engem nem zavarna, vagy nem ez zavarna, hogy milyen házban lakik egy volt köztársasági elnök, ha az jó köztársasági elnök.
2: Ugye Áder János Csuha Ildikónak adott egy interjút, és ott mondta, vagy tulajdonképpen ebből indult ki ez az egész vita, hogy alkotmányos puccs, ahogyan el akarják távolítani az államfőt, szőnyegbombázásnak, orwelli virág megérkezésének mondta. Fodor Gábor írt ebben a témában több cikket is, ön szerint is tévút az államfő megtámadása, de közben ez az egyik oldal, de a másik oldalon meg van egy elsőprő erejű tisza győzelem, és Magyar Péter nem árult zsákba macskát azzal, hogy ezeknek a közjogi méltóságoknak menniük kell.
5: macskát, de hiába nem árult zsákba macskát, attól meg ez jogállam ellenes az én felfogásom szerint, és a győzelem nem jogosít fel mindenre. Egyébként pont a jogállamnak az a lényege, hogy a hatalommal szemben, a mindenkori hatalommal szemben lehet az akár egy kétharmados győzelemmel szemben is korlátokat állít. Tehát az nincs ilyen jogszabály sehol se, hogy le kéne mondani a köztársasági elnöknek azért, mert éppen is született egy kétharmados győzelem, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ellenkezőleg, mi amikor az Ildikóval még akár a 90-es években egyébként az első kétharmad esetén ott ültünk a parlamentbe együtt, ugye ő az MSZP frakcióban, én pedig az SZDSZ frakcióban, egy olyan szabályt találtunk ki, hogy nem lehet alkotmányt módosítani, sőt alkotmányos erejű törvényeket se elfogadni, csak 4/5-ös támogatottsággal azért, hogy ne éljünk vissza a kétharmaddal, és az ellenzéket is bevonjuk a valamilyen módon a támogatásba, az együttműködésbe. Én most is ezt várnám el a felektől egyébként, hogy egymás iránt tegyenek gesztusokat. Tehát például a köztársasági elnöki funkciót azt annak idején szintén úgy határoztuk meg, hogy nagyon határozottan más legyen a mandátum a köztársasági elnöknek, azért, hogy egy mindenkori új többségnek a parlamentben együtt kelljen tudni működni egy olyan köztársasági elnök, akit még az előző többség választott meg. És még egy utolsó megjegyzés a vitához. Hát ez végtelen kulturálatlan és ízetlen dolognak tartom. Tehát azon élcelődni most, hogy a köztársasági elnöknek milyen juttatásai vannak, ez teljesen helytelen szerintem egy normális országban. Persze például a köztársasági elnöknek van, ahogy az Ildikó is mondta annak idején, ugye létrehoztuk, volt Göncz Árpádnak, Sólyom Lászlónak, mindenkinek volt egyébként alapítványa, ez így van rendjén szerintem, ez helyes dolog. Kapnak egy normális fizetést, miután köztársasági elnökök voltak, semmi probléma nincs ebbe szerintem.
4: Noha Áderházát illetően ezek szerint egyikünk sem itt látja az óriási problémáját a magyar jogállamnak, de nyilván ezt sejtettük előre, van vélemény eltérésünk a köztársasági elnök kívánatos jövendőjét illetően. Az a korszak, amit Gábor fölidézett, a Horn kormány koalíciós időszaka.
5: Az MSZP-SZDSZ koalíció 94
4: volt,
5: után.
4: Igen. Hogy tegyem hozzá, Göncz Árpád volt a köztársasági elnök, tehát nem volt olyan nagyon nehéz dolgunk ennek az elnöki funkciónak a tiszteletben tartásával. És akkor egy jogállam kibástyázása volt a feladat, újabb és újabb plusz garanciákkal. Most egy jogállam helyreállítása a feladat, paradox módon néha éppen a meglévő eltorzított jogrend szereplőivel szemben. Én is jobban szeretnék esztétikusabb, szebb megoldásokat. Persze, hogy ebben van valami trükk ebben az alkotmánymódosításos eljárásban, olyan trükk, amiben nem lehet belekötni épp a korábbi szabályok miatt, azt hiszem, legalábbis nem vagyok jogász, de én is jobban örülnék, ha nem ilyen típusú trükkökkel kellene szerintem is szükséges lépéseket elérni. Igen, a stílus se tetszik nekem mindig, de nem azért fogom egy kormány lépését helyteleníteni, mert nem azonos tánciskolába jártunk. Nem azonos tánciskolába jártunk. Más politikai kultúrában nevelődtem. Nem beszélnék így nyilván, de a végcélt ugyanabban az előbb említett jogállami helyreállításban látom. És ha olyanok ülnek a jogállamot elvileg garantálni hivatott székeken, akik nem csak hogy a lebontásában asszisztáltak, de nem is jelentenek semmilyen garanciát, hogy nem fejbólintó Jánosok lesznek, akár egy új kormánnyal ugyanúgy, mint a régivel, akkor én azt mondom, hogy keressük meg a még vállalható megoldásokat, hogy ezektől a látszólagos ballansoktól, vagy ballansoktól a valódi ellensúlyok létrehozása érdekében megszabadítsuk az államot.
5: Hát ha Ildikó megengeded, egy megjegyzést, hát ezt hagyd tegyek. Így van, azért vagyunk itt, így van, hogy az erőjében eszmét cseréljünk és vitatkozzunk, és mi ezt valóban évtizedeken keresztül meg is tettük a parlamentbe. Szóval szerintem nem lehet jogállam ellenes módszerekkel jogállamot építeni. még átmeneti módon se. Ugye ezt te is pontosan tudod, annak idején például, ugye az idézett cikkekben írok is erről, hogy ez a bolsevizmusnak volt egy alapprobléma, amit Lukács György fogalmazott meg, hogy keresztül hazudhatjuk-e magunkat az igazságig. Tudjuk, hogy nem. Ugyanúgy nem lehet jogállam ellenes eszközökkel jogállamot építeni. Ez egy személyre szabott kitétel most, amivel el akarják távolítani a köztársasági elnököt. Nem lehet. A jogállamban ilyet nem csinálunk.
2: Nem csak a köztársasági elnökről van szó, hanem a legfőbb ügyészről, a kúria vezetőjéről, az OBH vezetőjéről, tehát több vezetőről is.
4: Ha szabad épp ezért. Nem akarunk nyilván feleslegesen elidőzni, ennél az egyébként nagyon lényeges, hanem
5: abszolút
4: a leglényegesebb vitánál. De azt a megjegyzés, hogy tegyem Gábor mondatára, megint csak tiszteletben tartva a célt, amiről beszél, azt mondod, a tétel helyes, hogy jogállamot nem lehet jogállam ellenes eszközökkel építeni. De jogállamot nem lehet jogállam ellenes emberekkel sem építeni. Én azt nem tartom jogállam ellenes eszköznek, hogy eltávolítanak, jobb lenne, ha maga mondana lesz, az összes többire mondom nyilván, ha eltávolítanak olyan embereket, akik bármikor ezt a jogállamot veszélyeztetik, egy költségvetés nem aláírásával, ami akár a parlament feloszlatásáig vezethet. Az, hogy a köztársasági elnök ennyire nem akart lemondani, szíve joga, de az érez azt mutatja, hogy ő már nem a saját érdekét szolgálja, ez neki sem érdeke, ami történik. Ő még mindig a volt miniszterelnökkel szemben lojális, ezt magánemberként megteheti, de ha attól kell félni, hogy köztársasági elnökként is ezt fogja tenni, akkor ez nem a jogállam építését szolgálja hát az ő helyben.
5: Az magása. A helyzet, hogy én itt is vitatkoznék az Ildikóval, szabad még erre megjegyzést tennem? Szóval, hogy hát nem erről van szó, mármint nem arról szerintem, hogy tehát Súlyog Tamás esetében azt érdemes leszögeznünk, az első köztársasági elnök, aki abszolút outsider, tehát nem a politika világából, az első civil elnök Magyarországon, az összes többi elnök Gönc Árpádtól kezdődve végig Sólyom Lászlón keresztül, vagy az SZDSZ tagja volt, vagy az MDF tagja volt, vagy a Fidesz tagja volt, tehát mindegyiknek volt kötődése valamilyen párthoz, Súlyognak nincs, egyáltalán nincs. De persze ettől még lehet vitatkozni róla, hogy jó vagy nem jó elnök, tehát számomra a személye ilyen értelemben nem is érdekes, hanem az elv az érdekes elsősorban, az, hogy nem lehet az elnöki intézményhez szerintem így viszonyulni. Úgyhogy ezt én nagyon fontosnak tartom leszögezni azt, hogy ha hosszú távon akarunk építkezni Magyarországon, akkor nagyon fontos betartani ezeket a szabályokat. Nem azért, mert mereven kell valami szabályokhoz ragaszkodni, hanem azért, mert precedens teremtünk a jövőre nézve. Arra vonatkozóan, hogy akkor ezek szerint az az üzenet, hogy vissza lehet élni mindenféle hatalommal, bármit meg lehet csinálni. Nem lehet. Még egyszer mondom, a jogállam arról szól, hogy a hatalomnak is vannak korlátai. És ez fontos szerintem, hogy tudomásul vegyük ezt. Többek között a mostani kormányzó elitnek is, ha úgy tetszik, tudomásul kell venni.
4: Ez az ember nem a hatalom korlátja. Nem volt az előzőnek sem, és még most is az Isten tudja, kihez igazodik. Nem nevezném függetlennek, aki kizárólag a Fidesz által kinevezett alkotmánybírósági elnök volt, nem volt pártagkönyve, de teljesen világos volt, hogy a politika kiszolgálója, olyan törvények átengedője, majd jó néhány olyan törvény aláírója köztársasági elnökként, amiről te is azt gondolod, hogy jogellenes, amiről Európai Bíróság mondta ki, hogy az elemi jogi normáknak ellentmond.
5: Ildikó, gondolj bele, hogy annak idején, bocsáss meg, mondd, ne haragudj, csak itt lelkesen közbekapcsolsz. Tehát, hogy emlékezz, hogy annak idején milyen sokat vitatkoztunk a parlamentben arról, és mennyit támadták az elnököket, az általunk közösen tisztelt elnököket, egyébként Göncz Árpádot, Sólyom Lászlót, másokat is, az akkori ellenzék azért, hogy aláírt bizonyos törvényeket, vagy nem írt alá bizonyos törvényeket. Én emlékszem, te is emlékszel, Bokros csomag idején, micsoda örjöngés volt arra vonatkozóan, hogy Göncz Árpád ezt aláírta, ugye az akkori ellenzék részéről. Tehát mindig lehet a mindenkori köztársasági elnököt támadni ez ügyben. Szerintem azt terem politikai kultúrát, hogy pontosan, hogy távol tartjuk magunkat, amennyire lehet. Egyébként mi így csináltuk, hozzátenném, ezektől a támadásoktól, azért, mert önmagában a mi viselkedésünk is megteremti azt, hogy a köztársaság elnök valóban a nemzet egységét tudja megteremteni és megtestesíteni. Ezt nem pusztán azért teszi, mert ő, tehát egyfelől a személyisége miatt is, de nem feltétlenül emiatt, hanem azért, mert megadják neki a tiszteletet a többiek is, a szereplők is.
2: Egy jogállamban, de ugye nagyon sokan vitatták már az uniós, hogy jogállam-e Magyarország, amit ugye vissza kell állítani, tehát hogy itt azért, hogyha már az előbb említettem, ugye a kuria elnökét, itt Bak Andrást, ahogyan eltávolították, ott már ugye felvetődtek a jogállamisági kérdések. Most nem sorolom fel az összeset, ezen szerintem órákig el tudnának még vitatkozni.
5: De ez egy fontos vita szerintem.
2: Fontos vita, és örülök is, hogy vitatkoztak.
4: Azt a fél mondatot engedd meg, tudom, hogy már unod, meg biztos a néző is.
2: Biztos, hogy senki nem mondja.
5: Mi az Ildikóval rendkívül jó eszmecseréket tartottunk mindig, így van.
4: Igen, csak nem vettük igénybe feltétlenül a kamerát hozzá, és a közönség türelmét. Más dolog, egy törvény aláírását azért vitatni, mert az én politikai véleményem más. Ezt is meg lehet tenni, de ez nem ok valaki tekintélyének vagy jogosítványainak kétségbe vonására. Más dolog viszont azért vitatni, mert később akár nemzetközi bíróságok alapján tökéletesen jogellenesnek, embereket megalázónak és kirekesztőnek bizonyul. Ez két különböző.
5: Ez igaz, de tudod, hogy van erre precedens az elnökök részéről, tehát Göncz Árpádnak írt alá olyan törvényt, amely az Alkotmánybíróság kimondta, hogy alkotmányellenes.
4: De tehát, nem a nemzetközi bíróság.
5: Hát mondjuk akkor nem fordult a nemzetközi bírósághoz, tehát ezt arra mondom, hogy én nem innen ítélném meg ezt az egész kérdést, hanem egy kicsit távolabbról, tehát általában a jogállam szempontjából, tehát nem az elnökök személyisége szempontjából, hanem a jogállam szempontjából, és ott szerintem az az üzenet a fontos, hogy a hatalomnak van korlátja. Tehát nincs olyan, hogy kétharmaddal megnyertem valamit, és mindenkit leválthatok, mindenkit kirakhatok. Nem helyes dolog.
4: Mindenkit
5: sőt,
4: nem.
5: Én el is mondanám, vagy röviden, ha még belefér szintén egy vagy két mondat, hogy szint visszakanyadva arra, amit mi csináltunk, mit lehet ilyen helyzetben tenni, vagy mit lehetne tenni, mert ne csak azt mondjam én, hogy nem, vagy ez nem jó. Például le kellene ülni a szereplőkkel, azt gondolom. Meg lehet őket kérni arra, hogyha van valami elképzelés a miniszterelnöknek. Tehát nem azzal kell indítani.
4: De ez megtörtént a közfelsőségi elnökkel.
2: Hát én nem is tudom, hányszor szólította fel, hogy elment, felkereste.
5: Azzal indult, hogy hazugnak nevezte a parlamentbe, ezzel indult az egész történet.
4: Azzal indult, hogy a kampányban kimondta, hogy ezzel az emberrel nem lehet jogállamot építeni.
5: Oké, de ez egy tárgyalás akkor ezek szerint? Tehát szerintem normális tárgyalást kellene lefolytatni, ahogy egyébként precedens volt erre, hozzátenném számtalan alkalommal, az elmúlt időszakban nemzeti bankelnököknél és máshol is, amikor bizonyos kormányok nem akartak együttműködni különböző emberekkel, volt, aki maradt és együttműködtek, ez is beletartozik, volt, amikor nem ez történt, hanem felajánlották a lemondást. Volt erre is precedens. Ez a, szerintem a civilizált jogállami normáknak megfelelő megoldás.
4: Tárgyalni azzal lehet, akinek partnere tudok és akarok lenni. Én nem akarnék a mostani miniszterelnök helyében sem olyan ember partnere lenni, pláne egy új jogállam építésében, aki annyira nem volt korlát, annyira nem volt önálló, hogy nem merte beleírni például egy részvétnyilvánító táviratban, hogy orosz támadás történt, mert félt a miniszterelnöktől. Hát ő lesz a fék és az ellensúly, akár a mostani kormánnyal szemben, de békén
2: ez ez a végszavunk. Én örülök, hogy vitatkoztak meg, hogy bepillantást nyerhetünk.
5: Belemelegettünk.
2: Ebben a kis vitában egy témánk lett volna, meg egyébként a Median után a 21 kutatóközpontnak is kijött most egy friss mérése, de nagyjából ugyanazt mutatja, igen, mint a Median. Egyelőre a választóknak tetszik az, amit az új kormány csinál, aztán majd meglátjuk. Köszönöm szépen.
5: Mi is köszönjük.
4: Köszönjük.

0: forradalom.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, Raskó György, agrár közgazdásznak, örülök, hogy itt van velünk.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Az elmúlt napokban rengeteget beszéltünk a hőségről, rengeteget beszéltünk a vízhiányról, arról, hogy milyen problémákat okoz az, hogy mennyire nincsen csapadék, de most kevesebbet beszéltünk a mezőgazdaság állapotáról. Hogy bírták a növények, hogy bírták a mezőgazdaságban dolgozók ezt a hőséget?
3: Hát nehezen, mert azért ez egy hosszantartó, rendkívüli kánikulai időszak volt, ami például a gyümölcs termesztésben okozott most komoly károkat, hiszen a gyümölcs szó szerint összeaszódott a fán, meg mire leszették volna addigra, a fa visszaszívta a vizet, a nedvességet a gyümölcsből, tehát ami szépnek nézett ki mondjuk 3 héttel ezelőtt, mire betakarítás megkezdődött, csak milyen mazsolaszerű volt a megy, hogy konkrét kárról beszéljek, de a vízhiány az egészen elképesztő, főleg szántóföldi növények esetében, amelyeket nem igazán önteznek Magyarországon, közben talajvízszint pedig olyan mélyre süllyedt, hogy a szerencsétlen növény alulról se tudja felszívni azt a nedvességet, ami a termeléshez szükséges. De ezek a gondok ismertek, most már jó pár éve van is koncepció arra, hogy hogyan lehetne ezt szisztematikusan kezelni, mert ez valóban a klímaváltozás legnagyobb kihívása a mezőgazdaság számára. Tehát itt elsősorban a talajvízszint visszaszerzése egy vízmegtartás koncepcióval, ami csatornák feltöltése vízzel, ott állandó víz szükséges, és emellé kell olyan okos öntözés, ami nem az a vízpazarló, amit jelen pillanatban Magyarországon jellemzően használnak, hanem kicsit a csepegtető öntözés irányába történő elmozdulás, ami víztakarékos, és hát hatékony is egyben. Ezek a fejlesztések állnak ma magyar mezőgazdaság előtt. Ha azt akarjuk, hogy ne legyen minden évben ekkora veszteség és sírás, hanem használjuk ki a klímaváltozásban lévő egyébként előnyöket is, ami zöldség-gyümölcs termesztésben biztos, hogy érezhetően segítené.
2: Ez a 40 fok, ez a zöldség-gyümölcs ágazatnak
3: hát,
2: lehet jó?
3: Hát, ha megfelelő csapadék van, akkor nincs különösebb gond ezzel. Sivatagban is termelnek zöldséget, gyümölcsöt, nagy legutóbb Chilében tapasztaltam ezt, tehát lehet ezt színvonalasan csinálni. Ez egy más technológia, kell hozzá víz, alulról felülről egyaránt.
2: Ne jussunk el oda, Tordján József járt hajdanában, emlékszik, hogy Chiléből akarta hozni a cseresznyét is. Mert hogy ott van. Na de mennyi lesz nálunk a zöldség-gyümölcs ára, hogyha ilyen állapotok uralkodnak?
3: Én azt gondolom, hogy a új kormánynak az a döntése, hogy a zöldség és gyümölcs áfa szintjét 27%-ról 5%-ra csökkenti, ez egy abszolút jó ötlet, és remélhetőleg ezt az ígéretét a Tisza kormány be is váltja. Az én információm szerint 2027-ben mindenképp sor kerül áfa csökkentésre, ami azért hozzásegíti a fogyasztói árak alacsonyabb szintjén, és tehát legalábbis a kordában tartáshoz biztosan hozzájárul. Komoly verseny van a kiskereskedelemben. Az a félelem, hogy majd a kereskedők lenyelik ennek a hasznát, az nem jogos föltételezés, hiszen az a lánc, amely ezt tenné, egészen biztosan ki fog szorulni a forgalmazásból. Én azt gondolom, hogy az áfacsökkentés rendkívül fontos erre a zöldségre és gyümölcsre egyaránt. Európában ma már legdrágább gyümölcs zöldség Magyarországon van. Az, hogy németországi zöldség, gyümölcs áraknál jó 20-25%-kal magasabb szinten vagyunk, az mindenképpen elgondolkoztató. Ha még a vásárlóerőt is hozzátesszük, hogy itt komoly problémák vannak. De ennél tisztább és fontosabb az a kifehérítés, ami a zöldség, gyümölcs ágazatban be fog következni. Tehát ez egy jó lépés, ha lesz a kormánytól.
2: Mert ez egy szürke zóna?
3: Mert hogy ez abszolút szürke zóna. Néhány nappal ezelőtt mondta nekem egy zöldségkereskedő, az, hogy uram, higgy el, a szegedi dorosmai piacon a nagykereskedők, kiskereskedők közötti kapcsolatnak az áfa oldalról, hogyha folyamatosan vizsgálnánk, kiderülne, hogy körülbelül 40-50%-a úgymond szürke zónában.
2: Az úgy szokott lenni, hogy ha jön egy ellenőrzés, akkor tudok mutatni olyan számlát, ami azt igazolja, hogy éppen ami aznap ott van, azt rendesen vásároltam?
3: Igen.
2: Mindig van egy aznapi számla?
3: Mindig van. Itt ugye ez egy romlandó termék, itt a piros, hol a piros alapon bármikor eltüntethető, számlázás nehezen követhető. De ami ennél is lényegesebb, hogy a termelők között akkor beindulna egy közös munka, egy szerveződés, mert ez nincs meg ma Magyarországon. Lengyelországban, zöldség-gyümölcs ágazatban, de a tejnél is a gazdák között olyan szövetkezés van, ami beszerzésre, értékesítésre egyaránt létezik és hatékonyan működik. Magyarországon ez nincs meg, többek között ebben a magas áfatartalom is bűnös.
2: Visszakanyarodunk a termelőszövetkezeti gondolathoz?
3: Nem a termelőszövetkezet, mindenki termeljen saját tudása alapján és saját felelősségére, de miközben kereskedelem, és persze az élelmiszeripar is hihetetlen mértékben koncentrálódott, velük szemben egy-egy termelő, még a relatíva nagy termelő is kicsi, tehát ahhoz, hogy ők sikeresen tudjanak áralkút kötni, és stabil beszállítók lehessenek, ahhoz az nem megy, hogy külön-külön termelőkkel termelők próbálnak megegyezni kereskedelmi láncokkal. Ehhez komoly országos szintű szerveződésre lenne szükség.
2: Amikor azt látjuk kiírva egy áruházban, hogy magyar dinnye, vagy magyar eper, vagy magyar valami, az minőségi kérdés is egyúttal, vagy csak a nemzeti büszkeségünkről szól a dolog, hogy jó, vegyünk magyart. Vagy jobb a magyar, mint amit egyébként máshonnan hoznak.
3: Én máshogy közelíteném. Ahogy az országoknál a lokális termelőket, a ott lakók tudatosan támogatják, és azt a zöldséget, azt a gyümölcsöt, sőt azt a sört vásárolják, amit abban a tartományban állítottak elő. Ez a tudatos vásárlói szokás kellene Magyarországon is, hogy általánossá váljon.
2: Na de akkor azt kellene, hogy ne fizessünk többet a magyar termékért, mint amit valahonnan
3: az osztrák vásárló többet fizet érte, tehát bevállalja azt, hogy ez a termék...
2: De több pénze van.
3: Hát több pénze van, hát reméljük, hogy Magyarországon is az embereknek több pénze lesz.
2: Szóval azt mondja, hogy ez nem minőségi kérdés elsősorban?
3: Hát én azt gondolom, hogy nem minőségi kérdés. Az olasz, vagy éppen a görög, vagy bolgár gyümölcs ugyanolyan jó minőségű lehet, mint a magyar. Magyar se rosszabb a többiekénél, de miután a szállítási távolság jóval kisebb, ezért feltételezhető, hogy a frissen leszedett, azonnal forgalomba kerülő gyümölcs azért csak jobb minőségű, jobb ízű, mint amit esetleg 1000 kilométerrel fuvaroztak ide.
2: Nyilván az már fagyasztott, hűtött, másképp az nem bírná ki. Raskó György, köszönöm szépen.
3: Szívesen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jelentősen visszaszorítja a közterületi plakátolást a kormány, a részletesebb szabályozás lehetőségét pedig az önkormányzatoknak adta. A szakma képviselői azt kifogásolják, hogy nem egyeztettek velük, kapkodva születtek meg az új szabályok, valamint hogy cégek százai mehetnek tönkre a módosítás miatt. Vendégünk Tarnócai Zsolt.
2: Tarnócai Zsolt, a Krok Kft. Ügyvezető igazgatója, reklámszakember. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: A fővárosi közgyűlés már úgy döntött, hogy a plakáthelyek nagyjából kétharmadát megszüntetik Budapesten. Ezt előzte meg egy parlamenti döntés, ami az óriás plakátok használatát tulajdonképpen nem tiltja meg, de a helyi önkormányzatokat jogosítja fel arra, ha jól értelmeztem, hogy külön szabályozzák ezeket. A fővároson kívül volt már bárhol az országban hasonló önkormányzati döntés?
3: Nem.
2: Nem volt. Az ágazatban dolgozók azt mondják, hogy ezzel a döntéssel tulajdonképpen nem csak ezeket a bizonyos vérlázító óriás plakátokat tüntetné el, a politikai hirdetéseket, de a teljes közterületi hirdetési piacot tönkre teszik. Hány óriás plakát van ma Magyarországon? Ugye erre mondta Vitézi Dávid, hogy rengeteg és nagyon sok.
3: 23.100.
2: Sok ez vagy kevés? Tehát mondjuk a környező országokhoz képest?
3: Mondjuk Ausztriához képest kevés, meg hogyha a fővárost összehasonlítjuk Bécssel, akkor is kevesebb. Más az elhelyezkedés. Gyakorlatilag 2017. január óta tilos óriásplakát, reklámtáblát kihelyezni, és az elmúlt években emiatt durván 2000-rel csökkent is a számuk, hiszen egy közterületi reklámeszköz az nem örök, tehát száz és száz olyan indokva, hogy miért kell egy reklámeszközt elbontanunk. Viszont, hogyha újat nem tudunk építeni, nem tudjuk pótolni, akkor ezek folyamatosan ennek a száma csökken. Tehát ez is lehetne egy szabályozás, hogy azt mondjuk, hogy bizonyos reklámeszközöket már nem lehet építeni, de itt most nem ez történik, hanem nagyon helyesen azt mondta, hogy a törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak, hogy akár teljes reklámeszköz tiltást vezessenek be, illetve a tiltás sem egészen jó szó, én inkább úgy fogalmaznék, hogy megsemmisítés, hiszen gyakorlatilag akkor, amikor én egy reklámtáblát köteles vagyok elbontani, akkor gyakorlatilag az eszköz az megsemmisül.
2: Budapesten van a legtöbb? Azért is kérdeztem, hogy ez mekkora gond, hogy itt ez a döntés már megszületett önöknek, mert önök azt mondják, hogy minden plakátcég, a közterületre szakosodott ügynökség és optimalizáló cég tönkre megy, mert megszűnik a megélhetése. Az összes ilyen cég?
3: A főváros az egész magyarországi reklámpiacnak a fele. Tehát ez brutális. Tehát ez olyan brutális beavatkozás, amire én azt gondolom, hogy két szóval, hogy vizuális környezetszennyezést ezzel indokolni, hát elég erős.
2: Hát igen, ezt mondják, hogy nem csak politikai vagy úszító hirdetések voltak, nem csak ez volt az egyetlen érv, hanem az is, hogy egyszerűen csúnyák. Tehát elcsúfítják egy-egy város látképét. Ebben nincs igazság önök szerint?
3: Lehet, hogy van, csak mi a szabályozást vitatjuk, tehát szabályozni természetesen lehet. Meg lehet mondani, hogy ide lehet, ide lehet, ide nem lehet, ide nem lehet. Én azt gondolom, hogy jogszerűen elhelyezett építményeket, hiszen ennek a jogi státusza az, jogszerűen elhelyezett építményeket, ráadásul az építmények többségére élő engedélyeink vannak, ezeket egyik napról a másikra, mert gyakorlatilag ez azonnali bontást jelent. Ezt én azt gondolom, egy európai jogállamban ezt nem lehet megtenni.
2: A Telex vagy a HVG, nem tudom pontosan, vagy a 24.hu arról írt, hogy pont a

0: ingyenes cégek járnak jól ezzel. Ezzel egyetért?
1: Nem.
0: Miért?
1: Nem. Ezzel mindenki rosszul jár.
0: Ezzel mindenki rosszul.
1: Az állam is nagyon rosszul jár, rengeteg adóbevételtől, hatósági díjtól esik el. Az ingatlan tulajdonosok tízezrei járnak rosszul, hiszen ők aztán teljesen vétlenek, hiszen ők kiadták az ingatlan részeiket azért, hogy mi ott hirdethessünk. Természetesen mi tönkre megyünk, tehát gyakorlatilag végünk van, és rosszul járnak az alvállalkozóink, több ezer munkavállaló, grafikusok, tervezők, plakátragasztók, kivitelezők, stb. És hát gyakorlatilag a teljes szakma, aki bármilyen módon ezzel kapcsolódik.
0: Jelezték ezt egy nyílt levélben, kaptak-e visszajelzést, mert hogy az egyeztetést, vagy az előzetes egyeztetést hiányolták, azt mondták, hogy nem volt ilyen.
1: Volt egy helyettes államtitkári meghallgatás, ahol az egyik legnagyobb köztéri médiacég és a Magyar Reklámszövetség elnöke gyakorlatilag elmondhatta az érveinket, de akkor már a parlament előtt volt a törvénytervezet, és hát olyan túlságosan sok foganatja sajnos nem volt ennek az egyeztetésnek.
0: Nem módosított? Volt egy határidő, amit talán októberről kitolták december 31-ig, ugye a bontást,
1: igen,
0: vagy az eltávolítását. Ez megfelelőbb, ez a határidő? Meg tudják ezt csinálni?
1: Ez lehetetlen.
0: Miért lehetetlen?
1: Mert több évtized alatt, tehát gyakorlatilag a 90-es évek elejétől kezdődött a köztéri, magyarországi köztéri reklámnak a kiépülése, gyakorlatilag 30-35 év alatt, ez három hónap alatt lebontani, ez képtelenség.
0: És akkor a költség, a bontás költség az például ki, az önöké?
1: Persze.
0: Akkor nagyságrendileg ez mennyi lesz? Ezért mondja, hogy tönkre mennek, vagy azért is?
1: Hát ugye nem csak a bontási költség, hanem gyakorlatilag januártól megszűnik a bevételünk. Tehát nem elég, hogy nem tudjuk a hirdetőket kiszolgálni, még a saját termelőeszközeinket meg kell semmisíteni.
0: Ugye maradhatnak különböző reklámfelületek, ha én jól olvastam, két vagy három féle, csak az óriás plakátokat szüntetni, meg most Budapesten ilyen, több helyen még nem tudjuk. Ezek nem tudják fenntartani ezeket a cégeket?
1: Nem, mert például az utasvárokban elhelyezett City Light-ok, az egy francia médiatulajdonos cégnek az kizárólagos tulajdonában vannak, de ők is csak azért maradhatnak, mert maga az eszköz, tehát az utasváró az övék.
0: Világos, tehát akkor nincs is más cég, csak ez a külföldi cég, amelyik ezt meg tudja csinálni.
1: Gyakorlatilag igen.
0: Önök azt mondják, hogy ha az állam ekkora kárt okoz, akkor természetesen minden kárt szenvedett reklámeszköz tulajdonos, ingatlan tulajdonos kártérítési igényel fog élni, ami a bontás, eszközérték, valamint 15 évnyi árbevétel kiesés összeadásából alsó hangon több százmilliárdos fizetési kötelezettség. Kártérítési pert indítanak, ez azt jelenti, és miért 15 éves, vagy 15 évnyi árbevétel kiesést mond?
1: Hát mert addig szól az engedélyünk. Hadd menjek egy picit vissza. Két évvel ezelőtt történt egy szerintem elég transzparens, és az egész ágazatot rendbe rakó lépésnek az első lépése, amikor a kormány létrehozta a reklámkatasztert. Ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak a nyilvántartási rendszere, amiben a jogszerűen elhelyezett reklámeszközöket regisztráltuk mi két évvel ezelőtt. Ez nem kis adminisztrációs teret rót ránk, és persze ezért mi nekünk fizetni is kellett, de megtettük. Ez azt jelenti, hogy kaptunk egy azonosító számot, amit természetesen ki kell rakni a reklámeszközeinkre, és a hirdető biztos lehet abban, hogyha ilyen reklámeszközön hirdet, akkor az teljesen legális, és az abszolút rendben van. Aztán 2024 év végén született egy kormányrendelet, ami azt írta elő, meglehetősen furcsáltuk, de természetesen ezt is vállaltuk, hogy az összes reklámeszközt újra kellett engedélyeztetni az illetékes kormányhivataloknál, az építéshatóságoknál. Ezt már tudomásulvételi eljárásnak hívták. Ennek is eleget tettünk, nem kis adminisztrációs teherrel, és a legtöbb eszközünket 15 évre a különböző kormányhivatalok tudomásul vették. Tehát ezért mondom azt, hogy nekünk az eszközeink 94%-ára 2040-ig van hatósági engedély.
0: Akkor elindítják ezt a pert?
1: Egyelőre még nem, ott még nem tartunk. Ugye először is most meg kell várnunk a kormányrendeletet, Ha az kijön, ugye azokban fogják leírni a részletszabályokat. Utána meg kell várnunk a helyi rendeleteket, hogy melyik város milyen helyi rendeletet hoz, és hogyha továbbra is azt látjuk, hogy gyakorlatilag itt a vége, akkor természetesen először Magyarországon kell, hogy jogorvoslatot kérjünk az Alkotmánybíróságnál, illetve még előtte a fővárosi rendeletet a kúriánál fogjuk felülvizsgáltatni. Törvényességi felügyeleti eljárás.
0: Köszönöm, hogy itt volt és elmondtam mindezt.
1: Én köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Július 3-a péntek reggel, jó reggelt tévénézőknek, rádióhallgatóknak, tudják, ilyenkor már lehet minket a rádióban is hallgatni a Spirit FM-en. Slanger Márton az első vendég itt a folytatásban a híradót követően, aki figyelmeztetett arra, hogy ne felejtsem el a névnaposokat köszönteni, a Somákat és a Kornélokat kell, tehát ma ennek alapján köszöntenünk, Isten éltesse őket is, meg a születésnaposokat is.
2: Így van.
1: Jó reggelt.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A Republikan Intézet kutatójával nem a névnapokról fogunk beszélgetni, hanem például a közmédiás változás. Ami ugye egy elég rapid megoldásként született most meg, de megoldása?
2: Igen, hát szerintem lényegében késő, tehát azt gondolom, hogy a közmédia Magyarországon az elmúlt években gyakorlatilag a közmédiára vonatkozó törvény megszegve működött, tehát törvényszegű módon. Én azt gondoltam már a választások előtt, hogy azért sokkal gyorsabban adásszünet, vagy valamilyen más módon ezzel kezdve lesz valami, hogy ilyen szép
1: adásszünet. Éppen a médiatörvény miatt nem volt lehetséges, ez felmerült ötletként, de elő van írva, hogy adást kell adni?
2: Hát igen, csak ugye már egy hónapja van parlament, van kormány, tehát hogy lehetett volna hamarabb új törvény akár. Nyilván értem, hogy nem ez volt talán a prioritás, hogy nem teljesen értem. A lényeg, hogy a Republikonnak is volt erő kutatása, egy éven keresztül monitoroztuk a közmédiát, tehát mondjuk lehet, hogy erre se volt szükség az, hogy a nézők fejében így nagyjából összeálljon, hogy a közmédia azért nem annyira a közszolgálatában áll, tehát mindenképpen szükséges a változás. Nyilván, ami most történik, ez egy operatív jellegű ilyen átállás, amíg nincsen megpályáztatva az új vezetőségnek a pozíciója. Volt valamiféle kis vita a bizottságokban, a Népművelési Bizottságban, a parlamentben, de lényegében a Fidesz sem küzdött meg annyira az ügyért. Lehet, hogy érzik azért, hogy nem annyira testhez álló téma számukra.
1: Mi az, hogy próbálkozott, de hát azért reménytelen
2: hát nekik volt jelöltjük az átmeneti vezetésre, de hát az mondjuk érthető, és meg egy kisebb pártnak a parlamentben, így a Mi Hazánknak, mint ilyen harmadik fél, muszáj szerintem mindenre jelölniük, mindenre. Tehát
1: de egy dolgot, ha már a bizottsági ülés szóba került, azért hadd vessek fel, nem ment be a bizottsági ülésre a közmédia kinevezett ideiglenes átmeneti vezetője, hanem egy önéletrajzot csatoltak a megbeszéléshez. Hát ez nem túl elegáns.
2: Igen, hát szerintem remélhették, hogy így is meg lesz szavazva.
1: Hát persze, de kétharmaddal bármi meg lesz szavazva, igen, akkor önéletről sem kell.
2: Így van, így van. És hát a Fidesz tartózkodott is a szavazástól, nyilván tudták, hogy le lesz, hogy ez az ideiglenes vezető meg lesz szavazva, tudták, hogy úgymond nem nagyon tudnak ellene mit tenni. Egy ellenjelöltet lehetett volna egyébként állítani, hogy a Mi Hazánk tette valamilyen, nem is tudom, statement jellegűen, de hát nem tudom, hogy kit tudna a Fidesz egyébként a közmédia vezetésre javasolni. Eddig is ők választották ki 16 évig, hogy hogy alakul a közmédia vezetése. Ők szavazták meg a bizottságban, hogy ki legyen az, vagy megpályáztatták. Tehát azt gondolom, hogy nehéz lenne, és talán támadható, és ez a legtisztább módja, hogy a bizottságban most már a technikába belementünk, kezelhették ezt a helyzetet. Gyakorlatilag nem legitimálják ezt az egész folyamatot azáltal, hogy szavaznak. Nyilván egyébként a Mi Hazánk esetében ott legalább tartózkodtak, de igen.
1: A nagy konvojügy, úgy tűnik, hogy ez egyre följebb ér ez a történet. Ugye most a főügyésszel kapcsolatban az ügyészségön belülről szivárog az, hogy milyen ellenérzéseket fogalmaznak meg a saját munkatársai. Mondván, hogy benne van nyakig ebben a történetben.
2: Igen, hát így elég nehéz ráadni az ügyészség munkájára külsősként, és hogy kinek miben van benne a keze. Nyilván van ennek egy olyan része, vagy szerintem nyilván van ennek egy olyan része, hogy azért az ügyészség, mint intézmény nagyon sok problémás ügyben érintett az elmúlt években, vagy pontosabban az ügy nem létében érintett, tehát számos esetben az ügyészségnek azt gondoljuk, hogy lett volna feladata, a nyomozni valója, például egyébként Magyar Péter egyik első húzása kapcsán, ugye a lehallgatás kapcsán is elkasszálták a bizonyítékait, meg ugye az egész Fölner Sádül ügy. Tehát nagyon nehéz külsők is szemmel megmondani azt, hogy kinek miben van felelőssége, hogy van vaja füle mögött. Tehát általánosságban ezt a helyezkedésnek is vehetjük az ügyészségen belül, de mégiscsak azért a legfőbb ügyész az, minden intézetnek a vezetője az, aki a leginkább felel egy ilyen helyzetben. Akkor is, hogyha egyébként előtte Polt Péter hosszú éveken keresztül legfőbb ügyészként azért jócskán hozzátette ahhoz, hogy semmiből nem lett semmi. Tehát nyilván nem ő egy személyben felelős az ügyészség dolgaiért. Az aranykonvoj ügy maga nyilván még mindenféle nyomozás zajlik, olyanok is nyomoznak, akik ellen nyomoznak, tehát hogy itt még egy nagyon bonyolult helyzetben vagyunk, nehéz megmondani, vagy pontosabban nem lehet megmondani, hogy mi a teljes igazság, azt meg lehet mondani, hogy minek látszik ez az egész ügy, és azért eléggé annak látszik, hogy a miniszterelnök és egyébként a kormány a választás előtti hetekben egy ilyen kétségbeesett próbálkozás keretében vélhetően befolyásolta ennek az egész ügynek a menetét, legyen az a TEK, a NAV vagy az ügyészség érintettségével zajló. A fő kampánytémában, az ukrajnai kérdésben és az ukrán pénzek kérdésében lefoglaltak az állítás szerint egyébként általános pénzszállítmányt, napokig visszatartották, fogvatartották, az a vád szerint ugye jogalap nélkül ennek a konvojnak az érintettjeit.
1: A kísérletet, igen.
2: A kísérletet, és hát azért felmerül annak a gyanúja, hogy pláne most, hogy hallunk ezekről az érintettségekről, nem csak az, hogy az ügyészség a ludas, a NAV a ludas, a TEK a ludas, hanem az, hogy van, amit feltételezünk, tényleg van itt egy struktúra, amiben minden állami és nem állami szervnek, vagy olyan szervnek, aminek nem az állam kéne gyakorolja, és nem a kormány kéne gyakorolja a jogköreit, vagy a döntési felelősségét, befolyásolta-e a mindenkori kormány, a miniszterelnök, hát nem a mindenkori, a legutóbbi, ezeknek az intézeteknek a működését felhasználta a politikai célra. És ez az, amit után nyomozunk, de ugye nyilván nehéz úgy nyomozni, hogyha egyszerre magad ellen kéne nyomozzod, meg a volt miniszterelnök ellen.
1: Egyébként most, hogy a Volner Sadol ugye egy fél mondat elég előkerült eszembe az, hogy annyi ügy lett hirtelen, amiről beszélhetünk, hogy ez teljesen kezd elsikkadni, miközben az egy lezáratlan történet mindenestől. Ugye ott vannak tónik és mindenféle nevek, amiknek most végre utána lehetne menni, mert most már azt lehet mondani, hogy nyomozható, korábban azt mondták, hogy ezen nincs mit nézni, de Most a felmerült az ukrán szál, ugye itt volt a szerbiai szörnyű robbantás kísérlet, aminek hát egy pillanatig nem volt egyetlen komoly szála sem, de mégis a szerb elnök azt mondta, hogy majd a magyar választás után elmagyarázza, hogy mi történt. Itt volt az emelt harckészültség az ukrán határnál az utolsó hetekben. A rengeteg kirendelt katona, mondjuk a MOL különféle telephelyein, mindenki hazamehetett a saját laktanyájában, milyen érdekes. Tehát, hogy itt rengeteg kamu volt az utolsó időszakban.
2: Igen, szerintem nyilván az előző hatalom leginkább saját magát féltette, és nem azokat a szerveket, akik egy esetleges kormányváltás után számos kellemetlen kérdésre kell válaszoljanak. Egyébként nyilván magának a volt miniszterelnöknek is egy másik kérdés. Ezeket az ügyeket külön is lehetne boncolgatni, nyilván időhiány nem fogjuk. A szerb ügyben Vučić most éppen el van foglalva azzal, hogy hogy és milyen formában maradjon hatalmon. Ugye a hadkészültség az természetesen véget ér, de ott ugye nehezebb. A Völner Sádül ügy megint csak problémás. Én ott nyilván megint csak nem látunk rá, arra látunk rá a legkevésbé, de már abban sem vagyok biztos, hogy annyira nyomozható olyan értelemben, hogy minden bizonyíték az eredeti formájában rendelkezésre áll, vagy esetleg van, ami megsemmisül. Tehát ezek mind-mind olyan ügyek, amik valójában egyesével is problémásak, igazából lefestik a teljes képet egy olyan autoritár rendszert, ami lényegében az összes ilyen szervre hatás vagy nyomás gyakorol, és ezeket a nyomozó hatóságokat és egyebeket egyszerűen a politikai ellenfelei ellen, vagy a politikai céljai megvalósítása érdekében használja föl. Ebben a precedensben látva ezt a sok ügyet, nem olyan nehéz elképzelni, hogy az aranykonvoj ügy is egy ilyen ügy. A legfőbb ügyész felelőssége is egy kérdés, de ez egy sokkal nagyobb kérdés általában. Azért azt gondolom, hogy amikor Magyar Péter a parlament alakulásakor, meg a kormány alakulásakor felsorolta azokat a közjogi méltóságokat, akiknek talán nincs már keresnie valója a közéletben, akár egyetértünk azzal, hogy például Sőjök Tamás hogy és milyen módon mozítják el, vagy nem, azt gondolom, hogy azért volt miért, vagy volt miről számot adni, és bizonyos értelemben a legfőbb ügyészség az én véleményem szerint terheltebb, mint akár a köztársasági elnök tisztsége.
1: Igen, az érdekes, hogy miért nem lemondásra, miért rendcsinálásra szólítja ma fel Magyar Péter a főügyészt?
2: Igen, hát de megnézzük, hogy működik az öncenzúra, a közmédián nagyjából már működik, van ez az ilyen limbo állapot, amiben tartva vannak, lehet, hogy kínzás miatt, lehet, hogy csak tényleg praktikum szempontból. Tehát nem tudják, hogy mi lesz, próbálják magukat cenzurázni, ez kicsit olyan, mint a fóliázós törvény, hogy megnézték, a Fidesz megnézte, hogy a könyvesboltok maguktól fóliáznak, és évekig nem büntettek. Hát most egy ilyen köztes állapotban vagyunk, megnézik, hogy az ügyészség elkezd dolgozni, a közmédia elkezd közszolgálati lenni, és aztán pedig nyilván egyszer csak eljutnak oda, hogy ezt szabályozzák.
1: A fóliázós törvény még mindig érvényben van, csak úgy mondom, tehát
2: igen.
1: Lesz még mit csinálni a törvényhozásnak is. Angél Márton, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Aggályosnak tartja a bírók többsége az alaptörvény tervezett 17. módosítását, az ugyanis a jövőben a bírói karra bízná a kúria és az országos bírói hivatal elnökének megválasztását, valamint visszahívását. A szakmai szervezetek szerint ezzel az új kormány rájuk hárítja a korábbi politikai vezetés által kinevezett tisztségviselők elmozdításának felelősségét. A stúdióban Gatter László.
2: A fővárosi törvényszék egykori elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: A 24.hu írt erről Vargasi András menesztése kapcsán, ők bírókkal beszéltek, nem örülnek, hogy a legalábbis akikkel beszéltek, hogy az ő kezükbe adná a kúria és az OBH elnökének sorsát az alaptörvénymódosítás. Ön szerint mit mond ez a módosítójavaslat? Hogyan váltható le ez a két elnök?
3: Hát ez egy rendkívül egyszerű megoldást választott, ugyanolyan módon, mint a köztársasági elnöknél is. Itt egy sorral kiegészítették a kúria elnökének és az OBH elnökének a megbízatásának, a megszűnésének az okait. Van egy felsorolás, és ennek a végére oda tették, hogy bírói kezdeményezéssel visszahívható. Ennyi a módosítás csak, tehát mondjuk egy visszahívási lehetőség bírói kezdeményezésre. Én nem értek teljesen egyet a bírák véleményével, ami ritkaság, mert általában egyet szoktam mindennel érteni, amit a bírói egyesület, vagy a reszjudikáta, vagy általában megfogalmaznak, de olvastam talán a 24.hu-n volt egy olyan megjegyzés, hogy hol talál az ember 1800 bátor bírót, aki visszahívja a kúria elnökét, mondta egy névtelenül nyilatkozó bíró. Volt az idézet a 24.hu-n.
2: Igen, egy polgári ügyszakos bíró mondta ezt nekik, és ő azt mondják, hogy azért kétszer is meggondolja, minden bíró csatlakozzon egy ilyen visszahívásos kezdeményezéshez, mert hogyha nem sikerül, hát akkor annak lehet rájuk nézve nagyon súlyos következménye, és ettől tartanak, ezt mondták.
3: Hát én azért vagyok, ettől egy kicsit szomorú vagyok, mert én azt gondoltam, hogy a bírói kar bátor, és nem kell neki bátorságért bárhova mennie. Egyrészt, másrészt pedig ez egy teljes félreértés, tehát nyilvánvalóan egy ilyen visszahívásnak a kezdeményezése nem azt jelenti, hogy Kovács János bíró kiáll és névvel azt mondja, hogy megszavaztam ezt a visszahívást, hanem nyilván tartanak testületi üléseket, összbírói értekezleteket, ahol majd szavazni fognak, és ahol kell a kétharmad. Egyébként nincsen további szabály, tehát hangsúlyoznom kell, és talán a miniszterelnök annyit tett hozzá ehhez a visszahívásos történethez, és az alaptörvény módosítás is tartalmaz, hogy sarkalatos törvény fogja majd rendezni ennek a visszahívásnak a...
2: Itt van egy ellenmondás, amire most ön felhívta a figyelmet, ez egyébként a cikkben is benne van, illetve Magyar Péter oda kommentelt a 24.hu alá. Ugye a lap azt írta, hogy a miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy a bírák kétharmadának kellene ezt kezdeményeznie, ugye az a kis mondat, vagy az a kiegészítés, amiről mondott, de azt mondja a miniszterelnök a Facebookon, hogy a javaslatuk nem az lesz, hogy a bíró kétharmada kellene a kúria, illetve az OBH vezetőinek eltávolításához, hanem a szavazáson résztvevő bírók kétharmada. Van különbség, de akkor az lesz beleírva a törvénybe, vagy a módosításba, hogy azok a bírák, akik nem állnak bele egy ilyen eljárásba, mert ugye alap szerint nem mindenki fog ebbe beleállni, akkor azok majd nem mennek el?
3: Nem, én azt gondolom, hogy ami itt a 17. alaptörvénymódosításban van, az már előre jelzi azt, hogy nyilván itt lesz egy rendes szabályozás, hogy hogyan van ez a visszahívás, hogyan történik. Én el tudom képzelni, hogy mit tudom én, akár egy fő, vagy akár a országos bírói tanács kezdeményezheti. Lehet erre kitalálni szabályokat, egyébként megjegyzem, most is vannak szabályok.
2: Most hogy van ez?
3: Hiszen a jelenlegi szabályozás nem ilyen visszahívásról beszél, hanem olyan eljárásról, ahol a kúria elnökével, vagy pedig az OBH elnökével szembe valamilyen méltánytalansági eljárás kell kezdeményezni. Nem is tudom, most hirtelen ezt a szót használja a törvény, de nem is ez a lényeg. Tehát hasonlít a köztársasági elnöknél, és ott is van lehetőség az, hogy az OBT kezdeményezi ezt, meg a köztársasági elnök kezdeményezi, meg kell indokolni, és akkor az országgyűlés erről szavazni fog. Tehát most is van egy eljárási rend, amit a bírósági szervezeti törvény tartalmaz, és itt a módosítás is arra utal, hogy majd a szervezeti törvényben lesznek ezek a szabályok leírva. Tehát én úgy képzelem el, hogy lehet kezdeményezni mondjuk az országos bírói tanácsnak, vagy akár 10 bíró, vagy akár egy bíró is, ha kezdeményezi, akkor kell tartani ilyen testületi összejöveteleket, összbírói értekezletet, ahol amúgy meg titkos szavazásra majd szavaznak az érintettek, hogy igen vagy nem. Azért visszatérve az első gondolatomra, hogy lesz elég bátor bíró, a név nélküli titkos szavazása biztos lesz elég bátor bíró, mert nekem jobban tetszett volna az, hogy amikor a Varga Zsét kinevezték Kúriai elnöknek, akkor már kiálltak volna, és a bírói kar kiállt volna. Nem érzem azt sem veszélynek, hogy ha nem sikerül, és marad a Senyei, meg marad a Varga Zsé elnök ebbe a pozícióba. Én nem látom annak a veszélyt, hogy akkor ennek valamilyen retorziója lehetne a bírákkal szemben, szóval én nem gondolnám, hogy ez így lenne.
2: Ez a módosítás, ha így lesz, amit most még nem ismerünk egészen pontosan, az kiállja a jogállamiság próbáját? Ugye itt most nagyon sokan vitatják, az egyik oldal azt mondja, hogy hát ezt megígérte Magyar Péter, van, aki meg azt mondja, hogy sem az államfő eltávolítása, sem itt a közjogi méltóságok eltávolítása, ez nem jogállami.
3: Hát ha valami kiállja, akkor ez még sokkal jobban kiállja, mint a köztársasági elnökkel kapcsolatos rendelkezés. Ez kiállja szerintem, ezért nem érzek, sőt, amikor ez megjelent, én akkor azt mondom, hogy fú, milyen szellemes megoldás, hogy a... Én ezt nem úgy élem meg, hogy a bírákra van áttolva ennek a felelőssége, nem. Annak a lehetősége, hogyha a bírákban valóban akkora az elégedetlenség, mondjuk...
2: Már pedig az állítólag...
3: Azt mondják,